0: Függ attól, hogy valaki megharagszik ránk.
1: És nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni, igen, nem vesznek számításba. Igen. Évi, tud jó lenni a harag? Tud hasznos lenni a harag? Létezik olyan, hogy jó harag?
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy nincsen, hogy rossz harag. Az, hogy a haragommal utána mit kezdek, és milyen cselekvésbe engedem átfordulni, az tud nagyon káros lenni. De maga az érzelem, azt én nem minősíteném rossznak vagy jónak, az csak van, és információval bír a számomra, hogy nekem az a valami most nem jó. Utána viszont felelősségem van abban, hogy mit kezdek vele, és a cselekedeteimért tényleg felelősségre vonható is vagyok. Szóval a harag cselekvésbe fordítása lehet nagyon asszertív, önérvényesítő, úgyhogy a környezetemnek nem esik bántódása, de sajnos válhat a cselekvésbe fordítás agresszív cselekedetté, amihez meg attól még nincs jogom, hogy egyébként dühös vagyok.
1: Nagyon sok érzelmi dologról, sok érzelemről fontos most manapság beszélni, hiszen mióta megtörtént a rendszerváltás, nagyon sokszor, sokféleképpen a social media felületeken és a hétköznapjainkban is találkozunk a haragnak a legkülönfélébb és legmeglepőbb formáival.
0: Így van. Azt gondolom, hogy nagyon aktuális, hogy ennek a társadalomnak, a magyar társadalomnak egy jelentős része tudott találkozni sok év alatt felgyülemlett haragjával, és tényleg azt tudtam mondani, hogy nem lehet bármit megcsinálni ezzel az országgal, és húz egy határt. Még hogyha nem is 100%-ban ért ezzel egyet mindenki, de egy tényleg kiemelkedően jelentős része az országnak azt mondta, a felnőtt lakosságról beszélünk nyilván, hogy a haragomból erőt kovácsolva azt mondom, hogy nem tűröm tovább a méltatlan bánásmódot.
1: Tehát akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a harag és a határsértés az mindig összetalálkozik.
0: Hát ugye nem is mindig, de hogy nagyon gyakran kéz a kézben jár, hogy sokszor azért haragszunk, mert valaki a határainkat nem tartja tiszteletben, és nyilván azért tud ez felgyülemleni, mert mondjuk hiába jeleztük sokszor. És most már nem a rendszerváltásról beszélek, mert nem biztos, hogy ez a társadalom elég hatékonyan jelezte korábban, hogy neki ez így nem tetszik, de gyakran a magánéletünkben azt látjuk, hogy sokszor jelezzük a nagybácsinak, hogy nekünk ez így kényelmetlen, ne csinálja, ő mégis továbbra is ugyanúgy csinálja, ahogy belőtte, és a családi vacsoráknál folyton piszkál minket azzal, hogy mi miért ilyen diétát folytatunk, és miért nem olyat, és hiába kértük, hogy hagyja abba, nem csinálja, vagy nem hagyja abba. Nyilván erről lehet vitatkozni, hogy ez miért esik rosszul, hát miért ne tehetne fel ezzel kapcsolatban kérdéseket, de alapvetően azt gondolom, hogy ha megkérünk valakit erre, hogy kérlek ezt a témát ne hozd fel, mert engem érzékenyen érint, és azután újra meg újra felhozza, akkor mi sem természetesek, hogy egyre dühösebb leszek.
1: Nagyon fontos beszélni a haragról azért is, mert most szombaton lesz a harag konferencia, egy 100%-osan online konferencia, amihez lehet ingyenesen csatlakozni, reggel 9-től kora este 17:30-ig lesz. Mi mindennel találkozhatunk a konferencián, Évi? Rajtad kívül, mert hogy természetesen tiéd gyakorlatilag a konferencia, de hogy lesz melletted még valaki.
0: Igen, az Elki magadért harag konferenciát azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy sokan letiltják magukban ezt a fontos jelzésértékkel bíró érzelmet, és ezzel megfosztják magukat attól, hogy legyen bátorságuk kiállni magukért. Senkit nem biztatunk arra ezen a konferencián, hogy akkor a harag miatt ezek után bármit megtehet, de hogy meg tudja tanulni, egy kicsit jobban felismerni, egy kicsit jobban a szolgálatába állítani. Például azok az emberek is hasznosnak találhatják, akik azt tapasztalják, hogy túl sokáig tűrök, és mikor már szólni akarnék, akkor meg már nem tudok nyugodtan szólni, hanem robbanok. És hogy ezt hogy lehet megváltoztatni, hogyan lehet a gyerekkori mintákat elkezdeni leépíteni, amikor mondjuk én annyira félek a haragtól, hogy én sem merem érezni, de a legkisebb jelétől is elszaladok, hogyha máson látom a haragot, miközben ez egy alapérzelem, és Pincés Máté pszichológus kollégámmal 8 beszélgetésen keresztül gyakorlatorientáltan fogjuk megközelíteni ezt a témát.
1: Évi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Remélem, hogy találkozhatnak még veled a hallgatók, hiszen ezek a témák mindig nagyon fontosak és nagyon-nagyon hasznosak. Napek Éva klinikai szakpszichológus volt a vendégem, és ne feledkezzünk meg akkor tehát a dátumról. Július 18-a szombat online Aiki magadért harag konferencia 9-től reggel 9-től kora este. fél hatig, tehát 17.30-ig. Köszönjük szépen az idődet.
0: Én is köszönöm, minden jót kívánok mindenkinek.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyoncukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: klasszikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van az örök való Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Micah Tyler.
3: 'Cause God loves people like me.
2: All over this world, I meet people just like.
4: Az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál. És ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is.
2: Just like you and me both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, a következő örömteli mindennapokban olyan stratégiákról tanulhatsz, amikkel megvédheted magadat az ellenséggel szemben, aki folyamatosan téged akar legyengíteni.

0: A sátán ellene van minden dolognak, aminek köze van az igazsághoz, békességhez, örömhöz, szerethethez, kedvességhez, elszántan támadja minden fejlődésünket ezeken a területeken. Vagy ha bármilyen szellemi előrelépést vagy fejlődést mutatunk, nem tudhatjuk, hogy az ellenség vajon hány embert beszélt le arról a szándékáról, hogy eljöjjön ma ide erre az alkalomra. Kérlek, legyetek bölcsek, és a téma ismeretében hozzatok döntést most. And make a decision now. Gonosz, minden egyes alkalomra eljövök majd, akkor is, ha sétálnom kell, ha taxival, vagy ha térden kúszva kell mennem. Nem érdekel, ha minden barátom lemondja, én akkor is megyek. Mert ha azt hiszitek, hogy majd elétek teríti a vörös szőnyeget, akkor tévedtek. Ma reggel csupán annak 6-szor kellett nekifutnom, hogy betegyem a kontaktlencsét a jobb szemembe. Azt mondtam, gyerünk, próbálkozz csak, gonosz, mert én már számítottam rá, hogy bosszantani fogsz a hétvégén. Egy párszor megfutottam már ezt a kört. Tudjátok, bátorság kell ahhoz, hogy ilyesmiről prédikáljunk, amen? Nos, amikor az ellenséggel harcolunk, akkor emlékeznünk kell, hogy nem a győzelemért harcolunk, hanem a győztes pozícióból. Teljesen mássá válik a harc, ha rájövünk, hogy nem valamiféle győzelmet próbálunk megszerezni, hanem már miénk a győzelem, és mi csak a gonosz tudomására hozzuk ezt. Te jó ég, régen olyan levertnek, összevertnek, összetörtnek és összekúszáltnak éreztem magamat. Fogalmam sem volt, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Megnézzünk majd néhány igeverset, mert szeretném, ha látnátok őket. Az 1 János 4:4. Nagyon sokszor idézzük, de jó, ha most megnézzük újra. Ti Istentől valók vagytok, hozzátartoztok. Gyermekeim, és már legyőztétek őket. Az Antikrisztus képviselőit. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Wow! Ti már mindannyian, akiknek Jézus az Ura és megváltója, ti már legyőztétek és erőt vettetek az Antikrisztus képviselőin. Mert nagyobb az, nem lehet, hogy nagyobb, nem elképzelhető, hogy nagyobb lehetne egy nap, ha nagyon igyekszem, hanem nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Nos, ha ez igaz, akkor miért van ennyi problémám? Ne értsétek félre, tudom, hogy a problémáink fájdalmasak lehetnek, de ne figyeljetek annyira a problémáitokra. A következőt kell tenned. A problémád közel sem annyira fontos, mint a viselkedésed, miközben átmész rajta. Hall engem itt valaki? Azt mondtam, hogy a problémád közel sem annyira fontos, mint a viselkedésed, miközben átmész rajta, mert az Istentől kapott erőnk arra való, hogy nehéz dolgokon menjünk át, de közben Isten szerintiek maradjunk. Ezért mondom az embereknek, még ha bajban vagy, és továbbra is adakozz, továbbra is áldj másokat, és továbbra is tégy dolgokat valaki másért. Tudod miért? Mert a szeretet egy szellemi harc. Ez a legmagasabb szintű szellemi harc, amit csak folytathatsz. Amikor azt érzed, hogy valaki teljesen a lelkedbe taposott, és belül mindened vérzik és fáj, és te mégis tudatosan teszel valami jót valaki mással. Ez olyas valami, ami teljesen kikészíti a gonoszt. Róma 8:37, mindannyian ismerjük ezt, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Nem fogunk, nem esetleg vagy talán, hanem diadalmaskodunk. Az, aki diadalmaskodik, például egy olyan nő, akinek a férje dolgozik, megkapja a fizetést, hazahozza, de a nő költheti el. Na, ezt jelenti az, ha valaki diadalmaskodik. Ez volt a viccem ma estére. Nevessetek ám. Kolossé 1:13. Az Atya megszabadított és magához vont minket. Nem talán, és nem egyszer majd, az Atya megszabadított, és magához vont minket a sötétség hatalmából és irányításából, és ő vitt át minket szeretett fiának az országába. Úgy szeretem. Lukács 10:19, ami egy csodálatos ige. Íme azt jelenti, hogy figyeljetek. Felkiáltó jel, vagyis Jézus biztosan felemelte egy kicsit a hangját. Íme! Mint egy kis kacsintás Istentől. Hatalmat és erőt adtam nektek. Nem majd, talán egy nap, ha elég jók lesztek, hatalmat és erőt adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, valamit fizikai és mentális erőt és képességet adtam nektek az ellenség minden ereje felett, hogy semmi se ártson nektek. Gyerünk! Ne mondogassátok, hogy ó, a világ teljesen tönkre fog menni, túl késő. Hadd mondjam azt, hogy mi megnyerhetjük a folyamatban lévő háborút, hogyha minden ember, aki vallja, hogy ő Jézus Krisztusban hisz, az fogja magát, és a saját kis helyén engedi, hogy világítson a fénye. Ha nem tesszük meg ezt, akkor nincs remény. Ezt a csatát nem nyerjük meg, hogyha csak a székünkben ücsörgünk vasárnaponként, felhízlaljuk magunkat az igén, de nem teszünk semmit. Amen! És mi a helyzet a nem hívőkkel? Szeressétek be őket a királyságba. Nem arról beszélek, hogy váljunk lábtörlőké az emberek számára, de úgy nyerjük meg az elveszetteket, hogyha szolgáljuk őket. Az emberek nem tudnak vitatkozni az őszinte szeretettel. Amen. Nem olyan bonyolult ez, csak el kell kezdenünk gondolkozni. Figyeljetek oda, hogy mit mondanak az emberek. Akkorában egy bútorüzletben voltam itt a városban. Egy kis helyen, ahol bútorokat és kiegészítőket árultak, és egy Starbucks kávé volt a kezemben. És a férfi azt mondogatta, az a kávé megőrjét engem. Azt mondta, úgy szeretnék egyet, hogy alig bírok magammal. És tudjátok, én épp ezt a szeretetet gyakorlom. Nem fogok ide leállni és ezt tanítani nektek, ha én nem gyakorlom. Szóval támadt egy ötletem, és voltak velem néhányan, úgyhogy megkértem valakit, menj, kérlek, hozz neki egy kávét. Megkérdeztem tőle, nos, szereti a kávét, igaz? Ah, szeretem a kávét, annyira jó az illata. Azt kérdeztem, szóval, milyen kávét szokott inni? Csak feketét. Azt mondtam, nos, hozhatunk önnek egy kávét. Erre ő, ó, ne fáradjon, nem szükséges. Mire én, ó, nem, szívesen teszem. Nos, kicsit később megkérdezte az egyik velünk lévő embert, hogy mit csinálunk itt, és ő megmondta neki, erre ő azt mondta, itt lakom rögtön az utcában, szerintem ma este elmegyek az alkalmukra. Nos, nem tudom, hogy ő vajon itt van-e ma este, de tudjátok, meglepődnétek, hogy az emberek mennyire nyitottak lesznek, ha egyszer úgy viselkedünk, amilyennek mondjuk ma. Magunkat. Amen! Nem néztem rá vallásosan, és nem adtam neki egy traktátust sem. Egy kávét vettem neki. Amen! Nos, beismerem, hogy a kávé dologban még fejlődnöm kell egy kicsit. Kanadában voltam egyszer. Az utcán sétáltam, és ott volt egy mozgássérült férfi, aki kéregetett. Így hát adtunk neki valamennyi pénz, és volt nálam egy kávé, meg egy kis édesség, amit a Starbucksban vettem. Általában, ha édességet veszek, akkor két harapás után már nem kívánok többet. Mi is volt nálam egy süti? Nem egy süti volt az, de igen. És a férfi azt mondta nekem, tudna venni nekem egy kávét ott az utca túloldalán? Történetesen majdnem késésben voltunk onnan, ahová mentünk. Ezért azt mondtam, tudja mit? Szívesen megtenném, de oda kell érnünk valahová. De azt mondtam, tessék, mit szólna ehhez a kekshez? Szóval odaadtam neki a kekszet, és nagyon boldog volt tőle. Aztán, amikor 5-6 lépést megtettem, az úr szólt hozzám, és eszembe jutott, hogy miért nem adtam oda neki az én kávémat. Hát mert az az én kávém.
1: I mean, it's like...
0: Őszinte leszek, és ez szomorú, de igazából eszembe se jutott, hogy odaadjam a férfinak a kávémat, mert én akartam azt a kávét. A süti már nem érdekel, de a kávét azt akartam. Na tessék, látjátok, milyenek vagyunk? Szóval két választásom volt. Nekiadom a kávémat, ami egy cappuccino volt, a megfelelő mennyiségű tejjel, vagy megkockáztatom, hogy lekésem a hajomat, és veszek neki egy kávét. Inkább megkockáztattam a késést, és vettünk neki egy kávét. És tudjátok, mi mind ilyenek vagyunk, addig nem sajnálunk adakozni, amíg az nem fáj nekünk. Nos, lépjünk tovább, látom, erre nincs szükségetek. A sátántól való védelmünk az ez. Az Isten igéje az. Ismernünk és szeretnünk, engedelmeskednünk, és használnunk kell, amikor ránk támad. A Bibliában található legjobb példa a Lukács 4. fejezetében olvasható. Ha nem tanulod meg hangosan kimondani az Isten igéjét, és így harcolni a sátán ellen, akkor soha nem fogsz győzni az életben. A Lukács 4. fejezetében a Szent Szellem a pusztába vezette ki Jézust, hogy az ördögöt 40 nap és 40 éjjel kísértse. Ennek meg kellett történnie, mielőtt megkezdi a nyilvános szolgálatát. Jó dolog a győzelemről beszélni, de próbákat kell majd kiállnunk. Mindenkinek meg kell küzdeni a Góliátjával, és nyernie kell vele szemben. Jézust a Szent Szellem vezette a pusztába, hogy kísértve legyen. Nem Isten kísértette őt, de az ellenséget meg kellett leckésztetni. És Jézusnak is kellett a győzelem tapasztalata. Látnunk kell ezt. Tehát a Lukács 4. fejezete, azt hiszem, 3. verstől. Akkor az ördög így szólt hozzá. A gonosz beszél. Nem hangosan, ahogy én beszélek, hanem gondolatokat ültet a fejünkbe, vagy időnként más embereken keresztül szól. Amikor Péter azt mondta Jézusnak, ó, nem mehetsz Jeruzsálembe, nem szenvedhetsz, és nem mehetsz a keresztre, akkor Jézus így válaszolt, távozz tőlem, sátán. Időnként az ellenség másokon keresztül beszél hozzánk. Néha olyan embereken keresztül, akik szeretnek, és törődnek veled, és nem is tudják, hogy tudtukon kívül az ellenség használja őket arra, hogy elbátortalanítson, és bántson minket. Ezért, testvérek és testvérnők, fontos, hogy bátorítsuk egymást, hogy építsük egymást. Akár természetes ez számodra, akár nem. Meg kell tanulnunk, hogy minden lehetséges jót elmondjuk mindenkinek olyan gyakran, ahogyan csak tudjuk, mert nagyon sok hang létezik, ami rombolja az embereket, ami legyengíti őket, ezért mi legyünk bátorítók és építők, emeljük fel az embereket. A Szent Szellem bátorító, vigasztaló, építő, ő mellénk áll és megerősít minket, hogy eljuthassunk a következő szintre. Nekünk is bátorítanunk kell másokat. Ha Isten fia vagy, akkor mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Vegyük észre, hogy a sátán az ő identitását támadta. Nos, ha Isten fia vagy, akkor mondd ennek a kőnek, hogy változékenyére, hiszen Jézus éhes volt, akkor már 40 napja nem evett. De Jézus rögtön azt mondta, meg van írva. Milyen erőteljes ez? Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Isten szájából származó ígével is. Aztán a sátán megmutatott neki mindenfélét a világban. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát. És ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és erőt, annak minden dicsőségével, csodájával, kiválóságával, magaslatával, méltóságával és kegyelmével. Gondolod, hogy a sátán neked nem fog felajánlani csecsebecséket? Felajánl majd egy magasabb beosztást, csak add alább a becsületességedet egy kicsit. Filmszerepet ajánl annak a lánynak, akinek csak annyit kell tennie, hogy leveszi a ruháit egy magazinfotó kedvéért, ugyan már? Ha leborulsz előttem, csak egyszer is, tiéd lesz minden. Gyűlölöm ezt a csak egyszer hazugságot. Csak egyszer. Most az egyszer. Az ellenség hányszor csap be embereket ezzel? Csak most az egyszer. Többször nem. Csak most az egyszer. De Jézus azt mondta, meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Nem borulok le előtted, sem egyszer, sem kétszer, de még félszer sem. Csak is Isten előtt borulok le. És aztán harmadjára azt mondta neki, nos, akkor ha tényleg az Isten fia vagy, akkor miért nem ugrasz le innen? Mert Isten ugye megmondta, vagyis ekkora gonosz már igékkel kezd válaszolni Jézusnak. Gondolod, hogy a gonosz nem tud kiragadni igeverseket használni a te életedben? Jobb, ha elhiszed, hogy tud. Ezért kell egy kicsit óvatosnak lennünk azzal, hogy hallanom kell az Istentől. Hú! Wow! Tudjátok, ez egy darabig működik a bébi keresztényeknél, de túl kell nőnünk ezen. Úgy értem, az Istennel való kapcsolatom elején a legelképesztőbb és legnagyszerűbb dolgokat kaptam tőle ezzel a módszerrel. Wow! Aztán oda mentem Dave-hez, ezt kértem Istentől, és nézd meg, mit mutatott Dave meg tényleg, és őt nagyon nehéz lenyűgözni, szóval azt mondta, wow! De ez csak pár hónapig tartott. Utána már ez történt. Oké, Istenem, hallanom kell tőled. Jaj, nektek gonosz bűnösök! Én meg erre. Wow! Na, próbáljuk meg újra. Tudjátok, milyenek vagyunk. Addig nyitogatunk, amíg nem találunk kedvünkre valót. Ugye? Ismeritek az igés kártyákat. Ha nem tetszik, amit húztál, akkor húzol még egyet. Jól alaposan ismernünk kell ezt, hogy amikor a sátán megpróbálja félrefordítani számunkra, akkor rögtön tetten érhessük ebben. A sátán azt mondta Jézusnak, nos, ha Isten fia vagy, akkor tégy valamit. Bizonyíts! Tudjátok mit? Nem vagytok addig igazán szabadok, amíg nem tudjátok, hogy semmit nem kell bizonyítani. Olyan nagy szabadság jár azzal, amikor nem próbálunk lenyűgözni embereket. Amen. Jézus azt mondta, meg van írva, hogy ne kísérsd a te Istenedet. Azt mondta, nem fogok varázsugrást mutatni neked, hogy elkápráztassalak, bár megtehetném, de Isten azt mondja, hogy ne kísértsük, ne próbáljuk meg őt. Nos, ha kicsit előrébb megyünk a Lukács 4-hez, akkor érdekes dolgot találunk. Szeretném, ha megnéznénk a 13. verset, mert nagyon fontos. Amikor az ördög elvégzett minden egyes kísértést, eltávozott tőle egy időre, vagyis távolságot tartott tőle, amíg egy újabb alkalom és idő nem adódott. Tudjátok, mit jelent ez? Soha nem fog békén hagyni benneteket. Örökre és teljesen soha? Egy időre ugyan elmegy majd. Észrevettétek már, hogy a kísértések, a próbák és a bajok csőstül jönnek? Azt kérdezzük, te jó ég, mennyi dolog romolhat el egyszerre? Nos, pont annyi, hogy a gonosz megpróbáljon kimeríteni minket. A Biblia azt mondja, hogy a gonosz gyötörni próbálja a szenteket. Biztos, hogy néhányan úgy jöttetek ide ma, hogy én pont ebben a cipőben járok. Istenem, teljesen kimerültem. Ma este úgy mentek majd el, ez az, most már tudom, ki vagyok. Nem állok meg, nem adom fel. Nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Már megnyertem a háborút, győztes vagyok, mert Isten az én oldalamon áll. Tudjátok, a gonosz reggelente azt akarja, hogy passzív legyek. Tudod, úgy volt, hogy megyek a Joyce Meyer alkalomra, bárcsak lenne hozzá kedvem. Bárcsak nem mondták volna le a barátaim, mert egyedül nem akarok menni. Bárcsak lenne győzelmes életem. A gonosz meg rákezd. Te lust, a passzív, langyos, te! Húzzuk ki szépen magunkat, álljunk fel, és tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Amen! A János 17:11-12 szerint az Isten ismeretében mi biztonságban vagyunk. Szeretem ezt. Ez a biztonságunk. Tudjátok, én hálás vagyok azért, amit tudok. És tudom, hogy még sokat kell tanulnom, de hadd mondjak valamit, már sokat is tudok. 32 évet tanulmányozom ezt szorgalmasan. Egy tucat ilyet elhasználtam már. Hálás vagyok Istennek azért, amit tudok. Minél többet tudsz, annál jobb. De nem csak fejbéli ismeretre gondolok, nem csak valami pszichológia badarságra, aminek az ismeretére büszke vagy ugyan, de nem működik az életedben, hanem arról beszélek, amikor igazán ismered mindezt, és alkalmazod az életedben, akkor veszélyessé válsz a sötétség királysága számára, és amikor felkelsz reggel, akkor megremeg a pokol. Nem te leszel ideges, hanem az ördög. Az Isten igéje a szellem kardja. És meg kell tanulnunk használni az Isten igéjét. Szólt hangosan az Isten igéjét. Van egy kis könyvem, ami kint van a könyves pultnál, mi csak úgy hívjuk, hogy lila könyv. Az a címe, hogy az Isten igének hangos megvallásában rejlő titkos erő. Meg kell értenetek, hogy az angyalok fülelnek az Isten igéjére. Ők nem hallgatnak a panaszkodásra, a morgolódásra, a kicsinyességre, a pletykára, a keserűségre, az ítélkezésre és a kritizálásra. De amikor azt mondod, hogy megvan írva, és kimondod az igét, akkor az angyalok dolgozni kezdenek az érdekedben. A sátán megtéveszt. Az elménk a csatatér. A sátán az elméd ellen támad. A fegyvereink pedig nem testiek, hanem Isten által erős fegyverek, erősségek lerontására, okoskodások, teóriák és elképzelések ledöntésére. Ez mind az elme területéről szól. Róma 12:2, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Korán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez itt az Isten kép sorsfordító történetek napjainkból. Bizonyságokról, Isten életformáló beavatkozásairól és vendégeim Isten képének változásáról készítünk interjúkat az Isten kép epizódokban. Mai vendégem Aszódi Róbert Riárd, a Káli Omega gyülekezet lelkipásztora, civilben ablakkészítő. Emellett férj, három gyermekes édesapa és nagypapa.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: A mai interjúban számos meghökkentő, sőt, mondhatom, hogy csodával határos, hihetetlennek tűnő, de nagyon is valóságos sztorit oszt meg veletek Robi pásztor. Beszélgetni fogunk többek között arról, hogy hogyan gyógyult meg vendégem, életveszélyes betegséggel küzdő 10 éves kislánya, miután az édesapja fogadalmat tett az úrnak, hogy ha gyermekét meggyógyítja, akkor egész életében őt fogja szolgálni. Beszélgetünk csodával határos módon való megmeneküléséről egy életveszélyes baleset után, amit halál közeli élmény követett, úgyhogy ezt is megosztja veletek. Az Omega gyülekezet Káli lelki pásztoraként számos szolgálatban részt vett, mielőtt lelki pásztor lett, beszélgetni fogunk a Káli gyülekezet létrejöttéről, az ottani szolgálatáról, és nem feledkezünk el a prófétai ajándékáról, aminek kapcsán szintén számos bizonyságot megoszt veletek. Úgyhogy tartsatok velünk, izgalmas lesz ez a mai epizód is. Az Istennel való járásod 2010-ben kezdődött, amikor is tulajdonképpen a kislányod ugye életveszélyes betegségbe esett, amit úgy hívnak, hogy aplasztikus anémia, ami azt jelenti, hogy a csontvelő nem termel vörös vérsejteket. Kinga elég későn került orvoshoz, ahogy elmesélted az előinterjú során, gyakorlatilag életveszélyes állapotban volt, és te akkor megfogadtad, hogy ha Isten meggyógyítja a gyermekedet, akkor egész életedben őt fogod szolgálni. De mesélj erről a tényleg megindító történetről, kérlek.
2: Hát az egész úgy kezdődött, hogy 2010 júniusában sokan észrevettek a lányomon, hogy nem fejlődnek a lábai, tehát vékonyabbak voltak a lábai, és nagyon sokszor magas láza volt, és a szomszédasszony mondta, hogy küldjük be az orvoshoz, és egyszer bemették az orvoshoz, és be is utalták vérvételre, és ugye vérvételből kiderült az, hogy teljességűen nem, hogy egy olyan betegség áll fönn, hogy nem tud fejlődni a gyermeknek a szervezete, mert nincs vértermelése az, amire szüksége van. És ahogy beküldték vérvételre, a házi orvos már azonnal küldte a paciensét, hogy menjen ki, mert ő már sejtette tulajdonképpen, hogy egy betegség áll fönn, ami súlyos, és így bekerültünk másnap Miskolcra, és ugye Miskolcon is azonnal levették a vért, és egy olyan osztályra került a lányom, ahol olyan súlyos betegek, tagadatos betegek feküdtek, amiről volt tudomásunk, de egy nagyon nehéz helyzetben kerültünk bele, és nem tudtuk fölfogni hirtelen észre, hogy mi van. Tehát láttuk azt, hogy mind olyan gyerek van azon az osztályon, halálos betegséggel szenved. Tehát rákos, daganatos, transzplantált betegek, és ugye egyszerűen magunkba zuhantunk. Olyan volt, mint egy rossz álom. És azt láttuk, hogy most mi történik, miért vagyunk itt. Nem fogtuk fel, és bejött a főorvosnő, és mondta, hogy elküldi a vérét, többször megvizsgálják, tehát nem volt jó vérképe, a trombociták, a vérlemezkék nagyon alacsonyak voltak. Tudni kell, hogy körülbelül 250 lemezkék, tehát így mondják számba, hogy 250 darabnak kell, de őnek 8000 volt, tehát 250 ezerhez nagyon minimális, ilyen bevérzések voltak a bőr alatt, látni lehet, mint akkor nagyon megvernek, tehát egy lila foltok, és elkezdődött a procedúra, ami nagyon nagy fájdalom, szenvedéssel volt, nem csak nekünk, hanem a lányunknak is, meg a két gyerekünknek, aki otthon volt. Egyszer behívott a főorvosnő, hogy a Kingának egy olyan betegsége van, aminek van több gyógymódja, de ha végül is azok nem mutatkoznak, mint javulás, akkor az ősejt beültetés lesz a végső fázis. Ugye kapott iviget, ami úgy mondják, hogy immunszupresszív kezelés, kemoterápia, semmi nem használt, sőt, rossz hatással volt rám, mert a kemoterápiától nagyon-nagyon fulladt, folyamatosan gépeken volt, rengeteg gép rajta volt, ilyen adalékok, ilyen folyadékok mentek rá be a test szervezetébe is. Azt mondta a doktornő, hogy sajnos nincs már ásválasztás, az ősejt beültetés kell, a transzplantáció, és felkerült egy várólistára, és ugye tudni kell, hogy 3,5-4 éveket várnak egy ilyen őssejtre, de valami eszméletlen módon 3 hónap alatt sikerült találni, mivel hogy mi nem voltunk jók donornak, így Németországban találtak egyet. De ami előtte történt, az egy csodálatos dolog. Kingával, mert ugye alább hagyott minden gyulladás.
1: Tehát még az ősejt beültetés előtt?
2: Igen, igen, előtte. Történt egy olyan dolog, hogy mentem a kórházba Miskolcra, nagyon elcsüggettem, hát 76 kiló voltam, de egy 25 kilót simán lefogytam, és előtte én már mondtam Istennek, hogy ha te meggyógyítod a lányomat, akkor én az életemet neked adom, és téged szolgállak, és az egész életemet neked szentelem.
1: Tettél egy nagyon komoly fogadalmat.
2: Igen, de ezelőtt volt egy olyan, hogy én meg akartam ölni magam, nem bírtam így látni a lányomat. Azt mondtam, hogy a 20 emeletesről Miskolcon leugrok, mert én ezt nem bírom. Tovább nézni, hogy a gyerekem így szenved, folyamatosan szurkálják. Mindegy, nagyon sok súlyos dolog volt, amit átéltünk, és egyszer egy ilyen tél előtti 10 óra volt, és esett az eső. És olyan jó illat volt meg minden. Mentem a miskolci úton.
1: Ez esőnek az illata?
2: Igen, jó volt.
1: Ezt én is szeretem.
2: Igen, és mentem, és egy hangot hallottam. De az olyan volt, hogy mindenhonnan jött, de abban a szeretet, bölcsesség, békesség, minden olyan dolog, amire szükségem volt pont akkor, ebből kiáradt. És azt hallottam, hogy térje meg gyermekem. És akkor mindenkit kérdeztem, hogy maga szólt? Maga szólt? Én nem szóltam. Tehát megijedtek, meg elrettentek az emberek, hogy ha most mi van ezzel?
1: Azt hitték, megőrültél.
2: Igen, azt hitték, hogy megőrültem, és...
1: És milyen volt ez a hang azon kívül, hogy szereteteljes volt, békés, nyugalmat árasztó, ez férfi hang volt, női hang volt? Hogyan tudnád leírni ezt a hangot?
2: Egy idős, gyönyörű, érces, bájos, bársonyos, nem is tudom.
1: És férfi vagy női hang?
2: Férfi.
1: Férfi hang.
2: Férfi hang volt, és hát olyan, amikor egy apuka, amikor azt mondja a gyerekének, hogy gyere ide, drágám. És ugye átöleli az apuka. Ez...
1: És te, mint apuka, ezt pontosan tudod, hogy milyen. Igen, három gyermekes apukaként, igen.
2: Igen, és bementem a kórházba, és Kinga fölébredt a lányom, és előre dőlt. És mondja nekem, hogy apu, látod? Mondom, mit, Kinga? De akkor már a feleségemmel térdre voltunk rogyva a szobában, és nagyon-nagyon sírtunk. Mondom, itt Kinga? Azt mondja, apu, itt van az Isten. Hol Kinga? Az apu itt van előttem, nyújtja a kezét. És olyan jelenléte volt abban a szobában, pedig nem voltam még megtérve. De mégis érződött egy atmoszféra, egy légkör, hogy valami csodálatos dolog van ott, ami most működik, ami természet fölötti, most már így megértem. És elkezdődtek a munkafolyamatok. Tehát megtették az ősejtet, minden megvolt. De az a gyors felépülés, az a gyors gyógyulás, amiben beleavatkozott az Isten.
1: És mondott neki valamit az Isten, vagy látta Istent? Mit látott pontosan, mit mondott a kislány?
2: Azt mondta, hogy egy fából jön ki két angyal, és nyújtja a kezét. És most már tudom, hogy ez az életfája. Tehát Jézus az életfája, hogy ő meg fog gyógyulni. Hogy életet ad neki Isten, egy új esélyt, hogy éljen. Mert terve van a lányommal vele.
1: Tehát fából látott két emberi alakot kijönni?
2: Hármat.
1: Hármat.
2: Két angyalt, meg őt. És tudta, hogy Jézus. Tudta, hogy az Úr Jézus Krisztus az. Nem látta az arcát, meg minden, csak azt tudta, hogy nyújtja a kezét. Tehát tudtuk azt, hogy segítséget kap.
1: És ugye... Csodálatos, hihetetlen tényleg.
2: Utána megérkezett az ősejt, megkapta.
1: Ami szintén egy csoda, hogy ilyen gyorsan.
2: Igen, hát mondom, mások erre a donorra...
1: Éveket várnak.
2: Három év. Volt, aki már 5 évet is várt. És mondta is a doktornő, a főorvosnő, hogy nem tudja, hogy azt, hogy ilyen még nem történt, hogy ennyi idő alatt tudjon valaki kapni donort, de hát az Isten ilyen. A mi úrunk ilyen, és bekerült egy steril szobába ott is, elkezdődött a gyógyulás, és ugye tudni kell, hogy ilyenkor az immunrendszer lemegy nullára. Tehát akármilyen pici baktérium vagy bármi, azonnali halált okozhat a gyereknek, és várták azt, hogy 40 fokos láza legyen, vagy több is, mert akkor tapad meg az ősejt, és akkor kezd el működni. Érdekes.
1: Hát ez furcsa, igen, egy laikus ezt nem gondolná, hogy ez a jó, hogyha valakinek magas láza van.
2: Igen,
1: de ebben a helyzetben nyilván ez egy speciális eset.
2: Igen, és az úgy nővéreket, az orvosokat, hát ugye mindennapos voltam, már annyira ismertem, hogy ugye besegítettem ugye ablakokat megszerelni, meg ilyesmi segítettem nekik ebbe, meg mámot, munkát akartak akkor keresni, mert akkor még az ablakgyárban nem dolgoztam, portás munkát is ugye felajánlottak, mert annyira látták, hogy annyira oda vagyok a gyerekemi feleségemi, hogy eszméletlen. Na és elkezdődött itt a gyógyulás, dicsőség Istennek. Annak örültek a nővérek, hogy elkezdett lázas lenni a lány, mert akkor tapadt az ősejt. Újomta körült, mondom, ennek örülnek, hogy lázas a gyereket. Tehát én nem tudtam ezt. És elkezdődött egy olyan folyamat, ami azt hiszem 4 vagy 5 hónapon keresztül volt, és azt mondták, hogy igen, innentől kezdve most már az Isten kezébe van. Amit ők megtettek, azt megtettek, de az Isten kezébe van.
1: Tehát nem volt biztos, hogy gyógyulás, hiába megkapta az őssejtet.
2: Így van, így van.
1: Emberi számítások szerint legalábbis. De hát Isten nyilván eldöntötte már akkor, amikor megjelent neki,
2: igen,
1: hogy meggyógyítja.
2: Dicsőség Istennek, és ugye közben még történtek csodák, ugye, mert nem lehetett akárhova hazahozni a kislányt, hát kellett otthon is steril szoba, és ugye ezt tudta az Isten, hogy anyagilag nem volt olyan forrásunk, hogy ezt tudjuk biztosítani. Ugye iskolába járt a lányom, az igazgatónak jött egy gondolat, egy ötlete, hogy elhívják Mága Zoltánt muzsikálni a templomba.
1: Káli templomba,
2: és azt az összeget, ami jön a koncertből, azt ráfordítsák erre, és ugye nem csak az ő szobáját, hanem jött annyi össze, hogy a gázt is beszerelték, tehát gázfűtéses a lakásunk, és nem csak az ő szobáját, hanem az egész épületet felújították úgy, hogy lehetősége legyen kijönni a lánynak közénk. Hát csodálatos.
1: Hát ez csodálatos, Isten mindig ilyen bőkezű.
2: Igen, és akkor, amikor most már ott dolgozok abban a gyárban, ott is a főnökön felajánlott nyilászárókat ide, úgyhogy tehát az Isten fél munkát nem végez. És ugye eljött az az időszak, amikor meg kellett térnem. Tehát 2010-ben volt ez a beteg.
1: Igen, igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye gyakorlatilag, ahogy az előinterjúban említetted, ugye 10 nap telt el, aközött, hogy ugye tettél az Istennek egy fogadalmat, hogyha meggyógyítja a lányodat, akkor neki szánod az egész életedet, és aközött, amikor ugye Isten azt mondta, hogy térjél meg, de ott még valójában nem tértél meg, hanem ugye elkezdődött ez a megtérési folyamat, és a következő állomása ugye a Istenhez való közeledésednek, amikor hívők bekopogtatnak hozzátok azzal a célral, hogy a feleséged térjen meg, hiszen a feleségednek a rokonai, és úgy gondolják, hogy akkor ő neki bizonyságot tesznek Istenről, Jézusról, de valami egészen más történik. Mi történik, Robi? Ez 2011, ugye októbere.
2: Igen, hát az történt, hogy ugye közben feleségemnek a nagynénye az befogadta Jézust a szívébe, mert egyszerűen ő is megváltoztat, tehát tudta, hogy ezzel szükség van arra, hogy megváltozzon, és eljöttek ő hozzá szolgálni. Én pedig ott álltam a kandalló mellett, és alig vártam, hogy odalépjenek hozzám, hogy én értem imádkozzanak, és ugye nyitva volt a szívem, dicsőség Istennek, mert az az ígéret ott volt a szívemben, és vágytam el dologra. És imádkoztak, és betöltött a Szent Szellem, egy 15-20 percet találkoztam az Úrral, tehát dicsőség neki.
1: Találkoztál az Úrral, ezt mondod, de konkrétan ott mit éltél meg, amikor azt mondod, hogy találkoztál az Úrral? Szerintem ez biztos érdekli a hallgatókat is, aki még ilyen módon nem találkozott az Úrral, lehetnek ilyenek a hallgatók között, hogy ezt hogyan képzeljék el?
2: Hát egy erővel találkoztam, ami szerintem mindenek felett több és hatalmasabb és erősebb. Én ott eldőltem a földre, nem tudom, valami olyan erő, ami a legnagyobb szeretet. Tehát ez úgy fogalmaztam meg, hogy keressük, kutassuk, de nem találjuk. Szomjasok vagyunk, és hiába iszünk vizet, szomjan maradunk. Ez volt az, amit az egész életembe kerestem, és a tudatom alatt valamilyen szinten ott volt ez a találkozás. És erre vágytam. Dicsőség Istennek, hogy ez volt az. És ott, ahogy lefeküdtem, ugye mindjárt adott az Úr egy, nem voltam még megtérve, csak kézen álltam arra, hogy ezen az úton elinduljak, és volt egy látomásom akkor, ott abban az állapotban, hogy egy csónakba elvesztem, egy tenger vagy víz volt, és egy sziget volt. És a szigeten rengetegen álltak hófehér ruhába, és aranybabérkoszorúba. És mondták, hogy kössek, kintegettek, és a víztől olyan magasan volt a szigetnek a magassága, a partja, hogy mégis föl tudtam azonnal lépni. És ott megfogták a kezem.
1: De szép kép.
2: Igen. És ugye elmentek, akkor még nem tértem meg. Elmentek és...
1: Ez az első találkozás, igen, volt tulajdonképpen.
2: Igen.
1: Sőt, második, ugye, mert egyszer már mondta neked az Úr, hogy térjél meg, ugye az volt az első, ez meg már a második állomás. De mielőtt folytatnánk a megtérésed történetét, szerintem oda még picit kanyarodjunk vissza, hogy ugye Kingával mi történt ezután, mert aztól kicsit félbe maradt az a történet, hogy ugye megkapta az őssejtbeültetést, Isten ugye korábban megígérte neki Jézus maga, hogy ugye meg fogja őt gyógyítani, dicsőség Istennek, hónapokig kórházban volt, steril szoba készült, Mága Zoltán is az Úr, meg hát az igazgatónő jó voltából. És ezután mi történt az ő életével? Tehát teljes gyógyulás következett be?
2: Én 2011. októberben megtértem, és 2012. áprilisában mentek egy kontrollvizsgálatra, és ott kijelentették, hogy 99%-os a gyógyulás.
1: Húha, egy év alatt? Hát sőt, igen. Még egy év sem telt
2: igen, el, ugye? Igen, 8 hónap alatt.
1: Igen.
2: És ugye a kontrollvizsgálaton még azt is megállapították, hogy ugye a kemoterápia, az immunszupresszív kezelés miatt a női dolgok ugye szervezete roncsolódtak, és nem lett gyermeke. Meg voltam térve, dicsőség Istennek, volt kapcsolatom Istennel, és ugye, hogy bejöttek, leültek, szomorúak voltak, és hogy tettem a kandallóra a fát, akkor hallottam, hogy szól Isten, hogy mondd a te lányodnak, hogy fél munkát nem végzek. Annyi gyermeke lesz, amennyit ő akar az én áldásommal. És ugye dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, már 3 gyönyörű gyermeke van. Tehát aki nem hisz Jézusban, hogy a lehetetlent meg tudja adni, higgyen benne, mert ő az az Isten, aki ő benne hisz, az a lehetetlen nincs. Tehát minden lehetséges annak, aki hisz. És dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ezeket a dolgokat úgy éltük meg, hogy nagyon nagy fájdalommal, de a végén egy olyan öröm, egy olyan boldogság jött az életünkbe, amit már Jézus Krisztusnak adtunk, mint dicsőség, győzelmet, mert ő volt az, aki segített ebben, mert ő nélküle nem bírtuk volna ki. Tehát az anyagiak is, hogy néha nem volt pénzem bemenni a kórházba,
1: igen.
2: És ugye ott már a gyülekezetek, nem is tudtunk róla, egy kis összeget mindig gyűjtöttek, és hozták el. Úgyhogy ez is, hogy Isten keze kinyújtotta az emberek által is, hogy tudtak segíteni ebben. Meg ugye, amikor csinálták a steril szobát, ott a tanácsi dolgozók jöttek, meg mindenki ott, és ez egy összefogás volt. És ebben is az Istennek az egysége megmutatkozott, hogy ő mindent meg tud tenni.
1: És sok embernek a szívét indította.
2: Igen.
1: Ebben az ügyben is, hogy tudom azt is, hogy sokan imádkoztak is a amen. Kinga gyógyulásáért. Összefogás így volt, van. Összehozta az embereket ez a nagyon súlyos betegség. De jó ezt hallani. Biztos sokan velünk örülnek most a hallgatók, akik ezt hallgatják, hiszem. És akkor most kanyarodjunk vissza a megtérésed. Ez ugye mondod, hogy ekkor már meg voltál térve, de ugye ott még voltak azért stációk, amíg tényleg megtértél. Következő állomás az, ahogy eljutottál ugye a káli Omaga gyülekezetbe, mert hogy ugyan Kál egy 3500 fős település tudtommal, és mégis nem találtál oda, hiába kérdezted az embereket, mikor először akartál menni a gyülekezetbe, hogy merre van, mindenkitől azt a választ kaptad, hogy nem tudják, de végül oda jutottál. És hogyan történt ez?
2: Hát ez nem Kálba volt ez a gyülekezet, hanem Kápolnán, ez egy 3 kilométeres távolság, és ugye, hogy annyira ott volt a szomjúság bennem, elindultam biciklivel, és...
1: Ez egy szomszéd település, igen, most már talán össze is épült, vagy?
2: Nem,
1: külön van, de egymás mellett van, azt tudom. Szomszéd településekről
2: igen,
1: van
2: igen.
1: Szó.
2: Elindultam biciklivel, de hallottam a dicséretet, olyan volt, hogy biciklivel repültem volna, és ugye olyanokat kérdeztem meg, hogy tudják, hogy hol van az Omega gyülekezet, akik akkor költöztek oda. És mindenki azt mondta, hogy nem tudja. És hogy leszálltam a bicikliről, ment a dicséret, és elkezdtem szólni, nem tudtam, hogy még úgy kell szólni, hogy Jézus, hanem Istenem, mondom, látod, hogy mennyire akarok hozzád oda jutni, segítsék kérlek. És ahogy kinyitottam a szememet, hófehér nyilak voltak az aszfalton, és úgy juttatott el az Isten a kápolnai Omega gyülekezetbe. Mentem tovább, ugye szégyellős voltam, hát ott volt a gyülekezet, megtaláltam, hú, nagy öröm, na mondom, hogy megyek be, szégyellős vagyok, bátortalan vagyok, ugye? És ugye ott volt.
1: Ez 2011, októberre még mindig. Igen.
2: Igen. És ott pont kint volt az unokahúgom és a férje Elemér, Anita is Elemér, és kiabálják, hogy sógor, jó helyre, ez gyere. Már mindjárt kaptam egy kis bátorságot, bementem. Na de mondom, milyen jó lenne, az az ember is ott lenne, akivel így kaptam dolgokat, ugye egyből 2-3 nap alatt, hogy elmondta, hogy mik ezek a dolgok, és ott ült. Már azt mondja, egy
1: de ki volt ez az ember?
2: Ez Ervinnek hívják.
1: Mi az, amit kaptál tőle? Ez viszont nem az, hogy tudom, tehát nem világos.
2: Én amikor itt találkoztam Istennel, ők már meg voltak térve, és információ mentem át, hogy mi történik velem, mi ez. És mondta, hogy ez a Szent Szellemnek a
1: értem,
2: hívása.
1: Értem, ő segített ezt megérteni.
2: Igen, és ott volt ő, és már foglalta helyet, mintha már tudta volna, hogy megyek. És ugye Süveges Imre apostolunk szolgált, és ugye sok gyerek ott volt együtt, zsinat. És mondom, magabba gondolatok, hogy de már most tudom, hogy nem a saját gondolatom volt, hanem a sátánnak a kilőtt nyilai, hogy minek vagy itt, menj innen haza.
1: Igen.
2: Ki akart onnan vinni a sátán, és egyszer csak elcsendesedett körülöttem minden, és csak az imére figyeltem, és azt mondta, te, aki a mai napon eljöttél, azért vagy itt, mert az Isten ígéretei szerint van egy elhívásod, amit betöltsél, és te értékes vagy neki, és akarja, hogy az övé legyi. Mondom, ez nekem beszél? Nekem beszél? Mondom, ez most hogy van ez? Ez az, amikor a személyre szabott proféciát azonnal kapunk.
1: Igen, a pulpitusról gyakran van így, igen.
2: És mondja, hogy ha van itt valaki, aki meg akar térni, akkor itt az ideje. És olyan volt, hogy mindenki rám nézett, mint ha mindenki rám nézett volna, hogy tudták, hogy én vagyok ott, és ugye volt már előzménye, hogy tudták, hogy sokan, hogy már beszéltek rólam, hogy van egy Isten.
1: Igen, képen, van egy Kinga meg, van
2: a Kinga meggyógyult, igen, és hát dicsőség Istennek, olyan volt, mint egy lasszót rám dobtak, hogy húztak volna kifele, és csak azt vettem észre, hogy a sorok közül kimegyek, és ott vagyok elől, és Imre már imádkozik értem, és elmondom a befogadóimat, és egyszerűen ott is egy olyan, tehát azt gondolom, hogy az a szeretet, amit kaptam Istentől, az egészé váltottan. Ott bennem egy megérett ez a szeretet, és mondom, mi történik velem? Mi ez? Mondom, mi ez a csodálatos dolog? Hát mondom, én nem is akarok más, csak ezt. És ugye vége lett az Isten tiszteletnek, és leültem, mint egy kisgyerek a sarokba. És kérdeztem magamtól, hogy most mi történik velem? Mi ez? És ugye Imre megy egybe kérdezte, hogy hol van az atyám fia, aki most befogadta az Urattól, és akkor átölelt, és azt mondta nekem, hogy elkezdődött.
1: Elkezdődött egy utazás vele.
2: Igen, és...
1: Ami már 14 éve tart.
2: Dicsőség Istennek. Csodálatos dolog.
1: Istenkép podcastban vagyunk, Robi. Ugye most már, ahogy az előbb is mondtam, 14 éve jársz az Úrral, ami azért elég sok idő. Hogyan mutatnád be Istent, hogyan jellemeznéd egy olyan hallgatónak, aki akár most hallgat minket, és nem ismeri Istent, sosem találkozott vele, a kereszténységről is csak homályos elképzelései vannak, de nem ismeri az evangéliumot sem, és a Bibliát soha életében nem vette a kezébe. Hogyan jellemeznéd az Urat, ha egy ilyen hallgatóhoz szólnál?
2: Annyit szeretnék neki üzenni, hogy keresi, kutassa azt, amire szüksége van, és ő a tudatán kívül nem tudja, hogy ez az Úr Jézus Krisztus, ezért kiáltson hozzá, és ő felelni fog neki. Akármilyen nehéz helyzetben vagy próbákon is van, mint ahogy én a világban voltam, hogy szólítsa meg Jézust, mert nem tudja a tudatán kívül, de ez a dolog az, amire vágyik, az ő szeretete. Ez az, ami a mindennél, amilyen van bármilyen embernek, akármilyen értéke, ez az, ami a legértékesebb és a legfontosabb. Ez a leges, nem tudom megfogalmazni, hogy mi mindennél több. Amit mindenbe, amiben látjuk az ő munkáját, kezemunkáját, az alkotását, kiáltson hozzá. Mindenekbe a minden. Mindenekbe a minden.
1: Amen, igen, így van. Ez csodálatos felhívás, kedves hallgatók, ha van köztetek valaki, aki nem ismeri Jézust, hogy ismerjétek meg, és kiáltsatok hozzá, mert ugye megvan írva az igében, hogy aki keres engem, az megtalál. Viszont, ha most jellemzőkkel kéne leírnod az Urat, mondod, hogy ő a minden, ez egy fontos jellemzője Istennek, de hogyha még ezen kívül további jellemzőket kellene mondanod a hallgatóknak, akkor milyen jelzőkkel illetnéd őt? A Szent Háromság Istenét?
2: Avval jellemezném még az Úr Jézus Krisztus, hogy amire mindig szükségünk van. Azt a szükséget. Tehát, hogyha a szeretetre van szükségünk, akkor ő azt tölti be. Ha anyagi áldásra van szükségünk, azt tölti be. Ő betölti a mi szükségeinket, az ő gazdagsága szerint. Tehát mindig, amit kérünk, ha valakinek egy pár kell, vagy egy nő egy férjet keres, vagy egy férj egy nőt, vagy valaki éppen meddő, vagy bármilyen nehéz helyzetben is van, akkor ő az az Isten, aki azt meg tudja adni, odaadni, amire éppen pont szükségünk van. Nekünk is ezt adta meg. Ez a gyógyulás, amire szükségünk volt akkor. Itt már el volt döntve az Istennek a szívében minden. Mi is. És ő minden. Bármit is kértek az én nevemben, meg van írva. Nincs, amit megadjon a mennyei Atya. És azt kívánom mindenkinek, aki hallgatja ezt az üzenetet, hogy ne féljenek nagy dolgokat kérni, ne féljenek nagy dolgokra vágyni, ne féljenek lehetetlent kérni az Istentől. Ne féljenek, mert a mi Úrunk Jézus Krisztus odaadja.
1: Hát ez nagyon megható volt, én meg is hatottam, úgyhogy ezt lehet is látni rajtam, ez így van, ezt én is meg tudom erősíteni. Úgyhogy ez nagyon mély bizonyság volt, köszönjük. És most összefoglalnám, hogy miről volt eddig szó, és miről lesz még. Hát ugye beszéltünk, Robi, a megtérésedről, annak különböző állomásairól, beszéltünk a kislányod betegségéről és csodálatos gyógyulásairól, valamint ugye arról, hogy ki neked Isten, és hogyan jellemeznéd őt. A továbbiakban szó lesz még arról, hogy hogyan jött létre az Omega gyülekezet Kálban, mert hogy csodálatos módon jött létre, sőt, most már ugye saját ingatlannal is büszkélkedik, ami szintén egy ilyen érdekes sztoria, hogy ezt az ingatlant megszereztétek. Hozzájutottatok Isten segítségével, aztán beszélgetünk a halál közeli élményedről, és hasonló izgalmas témákról, például arról, hogy profétai ajándékod van, és ugye ez sok-sok bizonyságban megnyilvánul. Úgyhogy mielőtt a halál közeli élményről, illetve ugye a profétai ajándékról beszélünk, beszélgessünk egy picit az Omega Káli gyülekezetről, hogy ugye te immáron 4 éve vagy az Omega Káli gyülekezetének a lelkipásztora, de nem volt ez mindig így, hiszen szobafestési munkálatokat végeztél az előző gyülekezetnek a bérelt termének a felújításán. Úgyhogy számos-számos dolgot tettél, csináltál, hogy ez a gyülekezet épüljön, tehát mondhatjuk, hogy lentről kezdted, és hűséges voltál a kicsin, hogy aztán nagyobbra hívass el. Mesélnél arról, hogy milyen szolgálataid voltak, hogyan alakult ki ez a mai szolgálat, ami most már tényleg a lelkipásztori szolgálat.
2: Elhívásomnak kezdete az az volt, hogy ugye lett egy új épület, és ugye ott szorgoskodtam, már ma meg voltam térve, segítettem beköltözni, festegetni, szorgalmas voltam, voltak nagyon sokáig, éjfél-fél, egykor mentünk haza, aztán amikor elkészült az épület, akkor voltak tanítványképzések, stb. Mely egymás, ugye szellemi épülések, és ugye mindegyiken hűséges voltam, ott voltam, mert egyszerűen vágytam arra, hogy halljam azt, amire szükségem van, mert szomjas voltam. Olyan voltam, mint egy szivacs, mint mikor ha kiment belőle, akkor meg én akartam. Nem akartam.
1: Egyre többet akartál az Úrból.
2: Igen, és ugye volt egy idő, mikor bemerítkeztem, és ugye ott már a szolgálók tudták, hogy Isten adott nekem egy ajándékot, ami valójában nem az enyém, hanem másoknak az épülésére van. És ugye egyszer, mondom, mikor leszek már a szolgálói csapatban, vágytam rá.
1: Igen.
2: Bevettek a szolgálati csoportba, mert megimádkozták, kijelentették, ugye Imre apostolon keresztül, és ugye velük is dolgoztam. Furcsa, hogy az építkezésben velük is dolgoztam itt Budapesten. Ugye, ahogy álltam az álláson, dolgoztam, jöttek oda, van egy jó hírünk, nem kell mondanatok, tudom. Szóval, de honnan tudod? Honnan tudom, benne vagyok a szolgálati csoportban. Szóval ennek nem lehet semmi újat mondani. Mondom, az Isten, ha nekem kijelentés más embereken keresztül rátesz a pecsétjét, mert 2-3 tanú által megáll. Hát nem lehet neked mondani. Mondom, nem az enyém a dicsőség Istené, egyszerűen csak vágyok dolgokra. És ugye elkezdtem a teremszolgálatot, inkább úgy mondom, hogy az udvarszolgálatot, ugye kint már nagyon sokan jártak hozzánk, akkor én odafigyeltem az autókra, az udvaron fogadtam már a vendégeket, aztán az udvarról bejöttem a terembe, ott egy teremszolgálatot lettem. A teremszolgálatomból ugye velem állt Isten gondnoknak, a gondnoki szolgálatomból elkezdtem házi csoportvezető lenni, a házi csoportvezetőség mellett még az imavezetést is odaadták, aztán egy idő után élettem a második ember a gyülekezetbe.
1: Igen.
2: Úgyhogy röviden ennyi. Úgyhogy az Isten képes porból bárkit fölemelni arra a helyre, ahol ő akarja látni. És nagyon nagy dolog az, amikor azt mondja, hogy aki engedelmességben jár, az jól jár. Tehát a szellemi előjáróinknak engedelmeskedni kell, mert ők mindig jót akarnak nekünk. Mindig, és ez nagyon nagy dolog, és fontos számomra, hogy engedelmeskedjünk előjáróinknak, mert ezt akarja az Isten, ez az ő akarata.
1: Mondtad, hogy második ember lettél a Káli gyülekezetben, ez már Káli gyülekezet, nem kápolnai. Hogyan lettél első ember?
2: Igen, úgy, hogy lett egy plantálás, volt egy-két dolog, ami miatt lett egy plantálás.
1: A plantálás alatt azt értjük, hogy úgy gyülekezet alakult, ugye, hogy a hallgatók is értsék, akik ezt a keresztény kifejezést nem ismerik esetleg, ezt tegyük hozzá.
2: Megszületett az atya szívébe egy új gyülekezet, és ugye én úgy kezdtem ezt az egészet először, hogy házaknál voltunk.
1: Családoknál találkoztatok, tehát nem volt gyülekezeti terem, hanem különböző családoknál gyűltetek össze.
2: Így van, és ugye elkezdtük, és az első alkalommal eljöttek 20-25-en, a második alkalommal 40-en, a harmadikon már 50-en. Azt vettük észre, hogy ugye nem férünk el a házba, és kinőttük. És elkezdtünk imádkozni, hogy Isten adjon nekünk egy épületet, és ez az épület is egy természet fölötti módon adatott nekünk, természetesen arra, hogy az Isten munkáját tudjuk folytatni. És ugye egy kis idő után elkezdtük az adakozást, és láttuk azt, hogy már van annyi, hogy tudjunk akár bérelni is egy épületet, és volt egy épület, ahová ki volt rakva a telefonszám az ablakba, és a főbérlőt felhívtam, hogy tudnák ebbe segíteni, és mondta nekem, hogy ez nem arra van, de van egy másik épület. Ugye én sokat beszélgettem vele, és olyan bizalmasan beszélt velem. Mondom, ne haragudjon, mondom, ismerjük egymást. És akkor mondja nekem, hogy igen, az osztálytársad vagyok, aki óvodás korodtól 8. osztályig együtt voltunk.
1: Telefonon beszéltetek ezek telefonon, szerint, és azért nem ismerted.
2: Igen, telefonon beszélt.
1: Fel a hangját.
2: Így van. És mondja, hogy hát osztálytársad vagyok. Mondom, most tényleg? Hát mondom, az Isten ilyen. Hát. És akkor mondta, hogy van egy épület, amit nem bérelni, hanem el szeretnék adni. És ugye elmentem vele, megnéztük, és mondta, hogy ennek az épületnek az ára 6 millió, de azt mondja, neked 3 millió.
1: Mindjárt egy 50%-os kedvezmény.
2: Hát a mi úrunk ilyen.
1: Igen.
2: Ugye pénzünk nem volt rá, hitünk volt. Pénzünk nem, de az Isteni a hita minden. Akinek van hite, annak mindene van. És ugye egyszer Imre lejött, ott voltunk nálunk.
1: Süveges Imre
2: apostol lejött.
1: Apostoli pásztor, igen.
2: Igen, mondta, hogy menjünk már, nézzük meg ezt az épületet. És elkezdtünk ott imádkozni, előtte már mi mentünk minden nap, éjfél egy óra, nem bántuk, hogy hány óra van, lábunkat, kezünket rátettük az épület, hogy ez a miénk kell, ez egy megfelelő épület arra, hogy mi az embereket felépítsük szellemileg, elköltsélek az életüket, ahogy tudjuk, helyreállítsuk az Isten beszéd által, és azt mondta az Imre, ez kell.
1: Hány négyzetméteres ez az épület, Robi?
2: Hát a nagy termünk az körülbelül egy 6 méter, 12 méter, és van egy tehát két részből áll. Az első épület egy kis ABC volt, a hátulja meg egy nagy kocsma, egy nagyobb kocsma. És a nagyobb kocsma lett egy gyülekezeti terem, elő pedig egy ilyen 6x5-ös szoba, ami gyerekszolgálatra van kiépítve, van egy konyhánk, a konyha mellett van egy mosdó WC-vel, és van egy ilyen kis szoba, amit majd, hogyha az úr úgy gondolja, hogy meg tudjuk létesíteni, akkor egy kis iroda lenne, bár most belsőleg olyan raktárnak használjuk, ahol olyan dolgokat tárolunk, ami az embereknek a segítségére van.
1: Tehát akkor itt akár 100 fő is elfér a nagy teremben? Vagy az túl sok? Mert most ugye, ha jól tudom, akkor 50 körüli létszámmal.
2: Hát most egy...
1: Létszámot számlál a gyülekezet, annyi tagja van.
2: Hát 25-től 50-ig, de voltunk már 70-en is, tehát...
1: Változik,
2: tehát 100, szerintem 100 ember simán be tudunk fogadni, de van rá mód arra is, hogy bővítsünk, tehát az Isten nagyon nagy telket adott, tehát egy nagyon nagy telek, ahol fúrott kút van, dicsőség Istennek, mert akarunk majd foglalkozni mezőgazdasággal. Egy-két hasznos munkaerő kell, tehát munkagépek, meg az erőgépek, az emberi erő, hogy ez létrejön, de hiszem, hogy meg tudjuk létesíteni ezt is, de nem azért, hogy nekünk legyen, hanem tudjuk ezt is adományként segíteni a káli népet, vagy akár...
1: A rászorulókat ott helyben.
2: Van. Igen, tehát zöldségféléket, ilyeneket szeretnénk küldetni. És ugye láttuk a filmből is, hogy a szomszéd asszony, ugye már van neki egy ilyen fóliás sátra, azt is fölajánlotta, hogy abba is akadtunk. Nagyon jó viszonyban vagyok az idős nénivel, szeretném bemeríteni, 86 éves, nagyon sokat átjár hozzánk, nagyon szeret, tehát rengeteg területen segít, tehát hát szoktunk főzni, szegény rászorul gyerekeknek, vagy családoknak, vagy ott a gyülekezetbe, és ugye ő meg olyan, hogy ő berak savanyított káposztát.
1: Igen.
2: Azt mondja, Robikám, ez a hordóval, ez a tietek, ezt nektek szánom.
1: Jó nagy adag.
2: Igen. Úgyhogy...
1: Akkor nagyon kedves szomszédotok van.
2: Nagyon szeretem őket.
1: Reméljük, hamarosan bemeríted.
2: Amen.
1: Adja Isten, mert biztos őt sem sok választja már ettől arra, hogy így mondod, hogy milyen jó szívű, jó szándékú. Szóba került már a prófétai ajándékod, de mielőtt kitérnénk arra, hogy milyen bizonságaid vannak ennek terén, definiáljuk már ezt a prófétai ajándékot azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik nem tudják, hogy ez mit is jelent pontosan.
2: Hát számomra a proféta ajándék az egy közlés Istentől, ami az embereknek az életét ott azonnal a megtérése szabadítsa fel, mert nagyon sokat vagyok úgy, hogy mindig mondják, hogy hát honnan tudja ezt. Tehát vannak olyan dolgok, amiket...
1: Tehát kijelentéseket kapsz, amit tulajdonképpen nem tudhatnál, de mégis tudod. És ezt hogyan tudod? Tehát álomban, Isten szól hozzád szavakban, vagy hogyan jelenik ez nálad meg, ugye, mert ez egyéni dolog, hogy kinél hogyan működik?
2: Hát kétféleképpen szoktam kapni információt Istentől, van, amikor álomban, látásban, tehát álom beléli látás.
1: De ez éjszakálomban, ugye már olyan is van, akinek víziói vannak nappal. Tehát, hogy ez éjszaka, nálad éjszaka van?
2: Úgy gondolom, hogy inkább háromfajta.
1: Igen.
2: Mert van az álom, tehát akkor is kapok, meg van, hogy kapok egy látomást azonnal. Igen. Az illetőről, vagy pedig amikor valahova elmegyek, valakiért imádkozok, akkor azt imádkozom, amiben szüksége van, ami tudja az Isten.
1: Tehát hogy tudod, hogy miért imádkozz.
2: Igen. És ugye visszajeleznek egy vagy két hónap után, hogy megtörtént az a dolog. Apró dolgok, de azoknak az embereknek a számára nagy dolog. Hogy mibe szenved, mi az neki, ami most szükséges, Isten megadja, csak bírja ki, legyen türelmes. Tehát volt olyan, hogy imádkoztunk, csak egy példát mondok, hogy imádkoztunk, volt egy imaóránk, és felhívták az egyik testvért, hogy az unoka huga, ugye azt mondták az orvosok, hogy daganat van a
1: méhében,
2: és én azonnal kaptam Istentől egy kijelentést, hogy az nem daganat, hanem baba.
1: Hú, nem mindegy.
2: És ugye mondtam a srácnak, hogy mondta-e húgodnak, hogy vegyen tesztet, erősségi tesztet, és ugye másnap mondta neki, és azt mondja, ezt most honnan tudod? Azt mondja, a pásztorunk mondta, kijelentette neki az Isten, és én elhiszem. És ugye megvették a tesztet, és ugye nem, hogy terhes, ugye már a baba meg is született egészségesen, dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, és hogy vannak ilyen dolgok. Aztán jött egy olyan, hogy aludtam, és olyan, mintha szellemem felszabadult volna, és elvitt egy helyre. Láttam egy nőt, aki egy pár pultnál iszik, tehát alkoholizál, és olyan állapotban van, hogy nem jó. És hazamegy, legyül egy díványra, és nagyon rossz állapotban van, mert előtte elvált. És emiatt ugye rászott.
1: Emiatt az alkohol fogja lett, igen.
2: És látom ezt az egészet magam előtt, és Isten mondja, hogy imádkozzak, tudja, miért szabadul, és egy kút mélyére letette a nőt, hogy egy sátán levitte egy olyan szintre, és kicserélődök vele. És látom azt, hogy a zsebéből kijön a vállókereset, és elhamvad. Tehát ennek a nyomása, ennek a terhe, ettől megszabadítja Isten. És ugye dicsőség az Úrnak, röviden többen látom a nőt, személyleírás, minden megvan bennem, tehát részletes. Ugye elmondtam a gyülekezetbe az imacsapatnak, elmondtam a vezetőknek, elmondtam nagyon sok mindenkinek, hogy miért az Isten tudta.
1: És imádkoztál ezért a hölgyért, igen, hogy legyen szabadítás.
2: Így van.
1: Az alkoholizmusból, ugye?
2: Igen. És ugye volt nálunk egy ima alkalom, ugye lent voltak a Imre apostolék, Kurgyis pásztor, és őnek is elmondtam, Kurgyis pásztornak, és mindenhonnan jöttek. És egyszer az a nő megjelenik az ajtón, bejön. Ugyanabban a ruhában, ahogy láttam. És akkor mondom a Kurgyis pásztor, mondom, itt van az a nő, aki imádkoztam. Mondom, ő az ilyen fehal.
1: De tehát korábban sosem találkoztatok.
2: Soha. Tehát ő amúgy is egy kolozsvári nő volt.
1: Jó messze lakik, igen. És Kától.
2: Igen, és ott voltam a testvérrel, de nem mertünk oda menni hozzá, hogy most mi van, hogy van, mert ugye még nagyon friss voltam akkor, még egy friss bektéri voltam, és ott álltunk a kályhánál is.
1: Mennyivel a látomásod vagy víziód után történt ez,
2: egy
1: hogy
2: hét.
1: A hölgyet
2: egy hét.
1: Láttad élőben, akit
2: egy hét.
1: Vízióban láttál korábban? Csupán egy hét?
2: Egy hét, igen, igen, és ahogy jöttek úgyis pásztor felénk, és ott volt a kája, melegedni akart, akkor ez a nő elé állt. És akkor mondta neki, hogy azt mondja, mert ők már ismerték egymást. Azt nem tudja, hogy reggel már úgy kelt fel, hogy mindentől szabad.
1: Aznap reggel?
2: Aznap, igen, másnap reggel, ahogy imádkoztam érte, volt ez a szellemi dolog, akkor ő reggel úgy kelt fel, hogy mindentől szabad. És akkor nem tudja, hogy mi történt vele, és mondta neki a kúgyis pásztor, hogy itt van az a testvér, akinek Isten megmutatott, és imádkozott érte.
1: Hihetetlen.
2: Igen, de igaz.
1: Csodálatos. Tényleg csodálatos sztori. Történések. Igazából nem is sztorinak mondanám, hanem bizonyságok, ez a jó szó. Istennek legyen hála érte meg. Hát neked, hogy te meg egy megfelelő edénye vagy az Istennek, szerint. És hajlandó vagy ugye oda szánni magadat, ahogy meg is fogadtad neki.
2: Így van.
1: 14 évvel ezelőtt. Beszéljünk még a balesetedről, bár még rengeteg téma lenne, de ugye adásidőnk véges, úgyhogy ugorjunk most vissza az időben 19 évet, ugye? 2006-ot írunk, amikor egy nagyon súlyos balesetet szenvedsz. egy budapesti építkezés alatt és halálközeli élményed van. Mi történt ekkor? Mit láttál? Hogyan élted ezt meg? Hogyan mondanád el annak a hallgatónak, aki sose hallott még akár halálközeli élményről?
2: Hát, hogy megértsék azok, akik ugye még nem tudják ezeket a dolgokat földolgozni, tudni kell, hogy a szellemvilág az létezik, akár a menny, akár a pokol, és ugye én meg vagyok arról győződve, hogy van ellenségünk, az pedig a sátán emberölő, hogy az emberek nem veszik észre maguk körül a rossz dolgokat, amit maga a sátán előidéz, és ugye van a jó és van a rossz, amikor a jóhoz tartozunk, akkor még a sátán ugyanúgy támad, de mondja is az ige, hogy jövőn a világ fejedelme, de már nincs bennünk semmi, mert Jézus Krisztusnak a vére átmosott minket, tehát a bűneinket lemosta, és az, hogy létezik. Tehát sok minden dolog van, ami szellemileg létezik,

0: Krisztus is az ő jó angyalai. Tehát erre gondolsz, hogy mutassa meg, tehát kérjék az Urat, hogy mutassa meg nekik azt, hogy van szellemvilág.
1: Így van. Létezik.
0: És te hogyan élted ezt meg, ugye a balesetedet követően, illetve hogyan szereztél bizonyságot arról, hogy létezik, bár akkor ugye még nem voltál megtérve, mert ez 2006-ban történt, tehát még 5 évvel a megtérésed előtt.
1: Igen. Hát 2006 májusában történt, a májusi hónap utolsó péntekén. Itt dolgoztunk Pesten egy építkezésen, és ugye az épülethez volt rögzítve egy 10 tonnás teherhordó lift, és valamiért leküdtek. És beleálltam a teherhordó liftbe, mondván, hogy majd gyorsabban fölhozom. És ugye egy fiatal gyerek kezelte a liftet, és les föl, indította le, fölfelé le. És ugye háromszor kihajoltam az utca felől, hogy engedjem el a liftet, mert le szeretnék menni. Negyedjére pedig az épület felől hajoltam ki, ahol a 10 tonnás teherhordó lift a negyedik emelet párkánya alá benyomta a fejemet.
0: Mert ő elindította ekkor a liftet, és nem figyelte, hogy te kihajoltál.
1: Így van. Nem is láthatott, mert ugye...
0: Takarásban voltál.
1: Igen, és egy vizoros fémérlő ott volt a szélén, ugye, és az felvágta 8 centi szélesen, 10 centi magasan, mint egy meskarpolt volna, ki volt a koponyám. Volt egy nyílt állkapocs törésem, itt jobb oldalt, nekem itt platina van benne, és az történt velem, hogy
0: és a torkod is,
1: igen, és
0: tudom azt, hogy még a
1: hangom is sokkal mélyebb volt. Igen. Így visszanyomtam egy kicsit a torkom, mert oldalra elment, így én nyomtam vissza, és ugye volt is vérzés, meg minden. És az történt velem, hogy én nem tudom, hogy volt egy hány másodperces halálom, vagy bármi, mert ugye, hogy kijöttem a liftből, leültem, rengeteg vért vesztettem el, mert a nyíltörés az rengeteg vért jött ki. És történt velem egy utazás, vagy látomás. Az történt, hogy egy folyosón álltam, és láttam, hogy egyik oldalon rengetegen álltak fehér ruhába, ugyanúgy arany szegélyű volt a ruhájuk szegélye, arany volt, aranybabérkoszul, a másik oldalon meg egy nagy mélység, egy sötét mélység, és előttem pedig egy ajtó volt, az ajtóba pedig valaki álltak, azt mondta, hogy menj vissza, szolgálatod van a számomra, be kell, hogy töltsd. És láttam azt, hogy a tenyerei ki vannak lyukasztva, és nincs begyógyulva az a seb. Akkor már valamilyen szinten tudtam, hogy az Isten volt. Nem tudtam, hogy Jézus, mert ugye ismeretem nem volt semmi. És Jézus volt. És ugye most töltöm be azt a szolgálatot, amire ő hívott.
0: Igen. Amit már előre megmondott.
1: Igen. Tehát ő tud előre mindent. Az, hogy a sátának nem tetszik az, hogy valaki tiszta szívvel, mondhatom magamról, hogy akarja azt, hogy az emberek megmeneküljenek a halálból, ebből a szellemi halálból, amiben sokan benne vannak, mert egyszerűen kell, az Isten szelleme nélkül halottak vagyunk. A Szent Szellem az, aki az életnek a szelleme bennünk.
0: Igen, így legyen. És így is van, ámen. És legyen az, hogy minél többen, akik most hallgatjátok, kedves hallgatók, ezt a epizódot, és még nincs meg bennetek a Szent Szellem, legyen. Úgyhogy szerintem legyen ez a végszó, mivel adásidőnk végére értünk. Úgyhogy én nagyon köszönöm szépen a jelenlétedet, Robi. Az Istenkép Podcast mai vendége Aszódi Róbert Rihárd, a Káli Omega gyülekezet lelkipásztora, ablakkészítő, férj, 3 gyermekes édesapa és nagypapa volt.
1: Viszont hallásra mindenkinek!
0: Az Istenkép Podcastot hallottátok, köszönöm a figyelmeteket, várlak benneteket legközelebb is, sziasztok!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerűen de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hétvégére enyhül a forróság. A magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott. A két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen.
0: Időjárás.
4: Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 32-39 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság. Szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániel. Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még Cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Villáv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja, így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyészprogram keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak húzók, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros Sehol-szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 2,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és öt játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfeled programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilde esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, ők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Meg kell erősíteni Budapest és az ország ellenálló képességét. A lakók döntöttek, virágos rét tematikájú játszótér épül a 13. kerületben. A nagy körút jövőjét tesztelik a József körúton. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítését nevezte közös feladatnak augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint ezért egyaránt felelőssége van a kormánynak, a fővárosnak, a települési önkormányzatoknak és minden magyar embernek. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a változó körülmények között olyan országot és városokat kell építeni, amelyek képesek alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz. Ennek egyik legfontosabb eszközének a zöld politikát nevezte. Kijelentette, hogy szerinte ez az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogy hogyan lehet hosszú távon jó és biztonságos élete az embereknek. A főpolgármester augusztus 20-a alkalmából arról is beszélt, hogy az ország és Budapest jövőjének alakítása közös felelősség, amelyben az állami és az önkormányzati szereplők együttműködésére egyaránt szükség van. Akár 60 ezer forintos iskola kezdési támogatást is kaphatnak a budapesti családok. 10 budapesti kerületben is igényelhetnek beiskolázási támogatást a családok az új tanév kezdete előtt. Az önkormányzatok gyermekenként jellemzően 20 és 60 ezer forint közötti egyszeri segítséget biztosítanak, elsősorban a rászoruló háztartások számára. A támogatás jelentős könnyebbséget jelenthet, hiszen egy gyermek iskola kezdése akár 100 ezer forintos kiadással is járhat. Beiskolázási támogatás érhető el az első, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik, a 12. és a 15. kerületben. A jogosultsági feltételek és az összegek kerületenként eltérnek. A legtöbb helyen jövedelmi feltételekhez kötik a segítséget. Ferencvárosban ugyanakkor a nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermekek után jövedelemtől függetlenül is igényelhető támogatás. Az önkormányzati juttatás nem azonos az állami, összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatással, a kettő egymástól teljesen független. Az állami segítség első 50 ezer forintos részét augusztus 24-éig kapják meg a jogosult családok, a családi pótlékkal megegyező módon. A második, szintén 50 ezer forintos összeget november végéig biztosítják, ezt már utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos kiadásokra lehet felhasználni. A kerületi támogatások igénylésének határideje és módja önkormányzatonként eltér, ezért az érintett családoknak érdemes a lakóhelyük szerinti kerület tájékoztatását ellenőrizni. Virágos rétet idéző természetközeli játszótér épül Budapest 13. kerületében a Szent László út és a Zsinór utca kereszteződésében. A beruházás különlegessége, hogy a végleges kialakításról a környéken élők véleményét is kikérték, két egészen eltérő koncepció közül választhattak, és végül a zöldebb, klasszikusabb változat kapta a nagyobb támogatást. A kivitelezés már meg is kezdődött, az új játszóteret várhatóan szeptember végén vehetik birtokba a családok. A mintegy 600 négyzetméteres területre eredetileg két terv készült. Az egyik egy látványos tűzoltós tematikájú játszóteret álmodott meg, ami azért is illett volna a helyszínhez, mert a közelben található a kerületi tűzoltóállomás. Ebben a változatban egy hatalmas tűzoltóautót formázó játszóeszköz, mászófalak, csúszdák, kötélmászó elemek és még egy kisebb akadálypálya is helyet kapott volna. A másik elképzelés ezzel szemben egy nyugodtabb, természetközeli világot kínált, virágos rétet idéző környezettel és több egymástól elkülönülő játszózónával. A lakossági fórum és az online véleményezés után végül ez utóbbi mellett döntöttek. A készülő játszótér egyik legfontosabb eleme egy nagyméretű kombinált játszóvár. Ennek kialakítását a természet ihlette, a szerkezet a szélben hajladozó fatörzseket idézi, miközben mászásra, egyensúlyozásra és csúszdázásra is lehetőséget ad. Külön gondoltak a legkisebbekre is, nekik egy fa hatású, zöld lombdíszekkel kialakított bébi játszóvár készül, enyhe lejtésű csúszdával és kötélhálós mászórésszel. Emellett egy az otthon és a kert világát megidéző játékház is helyet kap a homokozóban, ahol a gyerekek szerepjátékokkal és különböző ügyességi feladatokkal tölthetik az időt. Hintából sem lesz hiány, két hagyományos lapülőkés és két bölcsőülőkés hintát telepítenek, mellettük pedig fészekhinta és trambulin is várja majd a nagyobb gyerekeket. A tervezők nem csak a játékokra gondoltak, hanem arra is, hogy a terület valódi találkozó helyé váljon. Piknikasztal és ivókút is készül, a biciklivel vagy rollerrel érkezők számára a kerékpártámaszokat helyeznek ki, az esti megvilágításról pedig napelemes kandeláberek gondoskodnak. A természetközeli hangulatot maga a környezet is erősíti. A koncepcióban zöld felületek és új fák is szerepelnek, az eredeti terv 10 lombos fa telepítésével számolt. A cél az volt, hogy ne egyszerűen néhány játékeszköz kerüljön az eddig üres telekre, hanem olyan közösségi tér szülessen, ahol a különböző korú gyerekek egyszerre találhatnak maguknak elfoglaltságot, miközben a szülőknek is kényelmesebb környezetet teremtenek. A

0: a kerékpársávot, valamint új parkoló és rakodóhelyeket is kialakítanak. A változtatások szeptember 1-jéig készülnek el. A leglátványosabb módosítás a kerékpáros közlekedést érinti. 6 év után ugyanis megszüntetik azt a megoldást, amelynél a biciklisek a járda egy részén haladnak. A Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpársáv visszakerül az úttestre. Ettől azt várják, hogy megszűnjenek, vagy legalább jelentősen csökkenjenek a gyalogosok és kerékpárosok közötti konfliktusok. Egy rövid rész azonban kivétel marad, a Baross utca kereszteződése előtt, a Kiscsibész térnél forgalomtechnikai okokból, továbbra is a járdából leválasztott területen vezet majd a kerékpáros útvonal. Az átalakítás egyben kísérlet is, a főváros ugyanis itt próbálja ki a nagykörút későbbi teljes felújításához tervezett egyik megoldást, a parkoló autók által védett kerékpársávot. Ebben az elrendezésben a biciklisek nem közvetlenül a gépjármű forgalom mellett haladnak, hanem a parkolósáv választja el őket az autóktól. A parkoló járművek és a kerékpársáv között szélesebb biztonsági területet is hagynak, a kereszteződések előtt pedig hamarabb megszüntetik a parkolóhelyeket, hogy az autósok és a kerékpárosok jobban lássák egymást. Nem csak a biciklisek és a gyalogosok helyzetén változtatnak. A környék lakói, üzletei és szolgáltatói korábban többször jelezték, hogy kevés a szabályos rakodási lehetőség, ezért az áruszállítók gyakran a járdán vagy más nem megfelelő helyen állnak meg. A József körúton ezért új rakodóhelyeket jelölnek ki, emellett parkolóhelyeket, kerékpártárolókat és úgynevezett mobi pontokat is kialakítanak. Az a cél, hogy a különböző közlekedési módoknak egyértelműbb, rendezettebb helyük legyen az utcán. A fejlesztés a Baross utcát is érinti, a Nagykörút és a Mária utca közötti szakaszon mindkét irányban új kerékpársáv készül, emiatt 14 parkolóhelyet megszüntetnek a Baross utcában. Ezeket azonban áthelyezik a Nagykörútra, ahol a BKK tájékoztatása szerint összességében jelentősen több parkolóhely lesz. A mostani munkák mintegy bruttó 30 millió forintból valósulnak meg, teljes egészében Európai Uniós finanszírozással. A beruházás a Relocate program része, amelynek egyik célja, hogy viszonylag kisköltségű, gyors beavatkozásokkal tegyék biztonságosabbá és élhetőbbé a városi közterületeket. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időjárásra számíthatunk. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. A középpontban a fazekasság áll. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar értemrend nagy keresztjét vehette át. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta a Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten, a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzat választásokra való felkészülés. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt, a középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Megdőlt a fővárosi melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
0: Időjárás.
2: Visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. A Tiszától nyugatra erős széllökésekre kell számítanunk. Napközben 32-39 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Our song Coming Back was born from a desire.
1: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett, simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Az államalapítás ünnepén a Margit-szigeti Rózsakertben hazai és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás. 20 órától hajnali egyik tart majd nyitva a fénypark. A rendezvény az augusztus 20-i ünnepség sorozat része. Néhány órára szabadtéri kiállítótérré változik át a Margit-szigeti Rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jött létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábunkról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a vinágra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, hiszen a hőerőmű egészen augusztus 24-ig ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten, egyébként már vannak is augusztus 15-től. Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Láncidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, írja a Világ Budapest. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy kísérjék figyelemmel a tűzijátékhoz kapcsolódó változásokról szóló tájékoztatásokat és utazásokat a Budapest Go alkalmazással tervezzék meg. Augusztus 20-án, illetve az azt megelőző majd követő napokban több helyszínen számos program vár minket a fővárosban. A programokról részletesen az augusztus20.hu oldalon lehet tájékozódni. Az azon a napon megrendezett programokra és a tűzijátékra érkező látogatók érdekében a késő délutáni és az esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűben közlekednek a belvárost elérő kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a BKK járatai a programokon résztvevők hazajutását segítve. Az éjszakában nyúló Kossuth Lajos téri, Műegyetem rakparti és Margit-szigeti rendezvények miatt 20-án az M2-es, az M3-as és az M4-es metróval éjjel tovább, körülbelül hajnali 14:30-ig lehet utazni. A nagykörúti 6-os villamos egész éjjel sűrűbben közlekedik, a Margit-szigeti 26-os autóbusz körülbelül hajnali 2-ig jár, valamint a belvárost érintő éjszakai járatok közlekedését is a várható forgalomhoz igazítják. A Budai Bárban található Mesterségek ünnepe rendezvény az M2-es metró majd a Széll Kálmán térről sűrűben induló 16 autóbusz igénybevételével közelíthető meg. A Budai Bár területe augusztus 20-án a Batthyány térről induló nagyobb kapacitású 216-os autóbusszal is elérhető, a további rendezvénynapokon pedig a Clark Ádám tér, a Dísztér között közlekednek sűrűben az autóbuszok, segítve többek között a Magyar Ízek utcája rendezvényen résztvevők közlekedését is.
0: Programajánlót hallottak! A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól! Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Baka András köztársasági elnök mondott beszédet este az ünnepi fényfestés, tűzijáték és drónshow előtt. Az államfő a közmédia tájékoztató szerepének és hitelességének fontosságáról beszélt. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet, a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segélynyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat. Úgy fogalmazott, a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások is. Visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. Napközben 32-39 fok valószínű.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
9: Bemelegítés, pipa, kényelmes cipő, pipa, kedvenc márkák listája, pipa, készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
4: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
12: Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt a Hortobágyi hídivásár. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Baka András köztársasági elnök mondott beszédet este az ünnepi fényfestés, tűzijáték és drónshow előtt. Az államfő a közmédia tájékoztató szerepének és hitelességének fontosságáról beszélt. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet, a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segélynyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat, úgy fogalmazott. A kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt a Hortobágyi hídivásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások is. Visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. Napközben 32-39 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Augusztus 24-e van, a hosszú hétvége második napja. Pillanatokon belül nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres ez a mai nap, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Sok mindenről olvastam, úgyhogy ezeket mondom nem sokára. Például többek között arról lesz szó, hogy megújultak a budapesti BKK automaták, és arról is beszélek majd, hogy 2035-re 40 ezerre nő a veszélyes törékenyfák száma Budapesten. Jönnek a részletek.
0: 98.6 Manna FM.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, augusztus 21-e. No, hát például egészen pontosan 61 éve Bértesszőlősön találták meg Sabó az előember csontjait. A maradványok megtalálásakor augusztus 21-én Sámuel névnap van, ezért az itt élt embert Sámuelnek nevezték el. 459 éve született Szalézi Szent Ferenc francia püspök, teológus, az írók és újságírók védőszentje a mai napon. Szalézi Ferenc egyébként kiemelkedő szónok, több pápa személyes tanácsadója volt, arisztokrata családba született, de lemondott nemesi rangjáról. Megalapította a vizitációs nővérek rendjét. 1877-ben 9. Pius pápa emelte az egyház tanítók soraiba. 227 éve született Rök Szilárd ügyvéd, aki szerény élete végén nagy összeget adományozott jótékony célokra. Budapest 8. kerületében utca viseli a nevét. 118 éve Török Bálinton született Feleki Kamil színművész, kossuthdíjas érdemes és kiváló művész. Tanulmányait Rákosi Szidi Színi iskolájában végezte, pályafutását 1928-ban a Királyi Színházban kezdte, világszerte fellépett artistaként, kabarékban szerepelt Bécsben. 1939-től játszott Budapesten prózai színészként, majd 48-tól a Fővárosi Operett Színház, 60-tól a Petőfi Színház és 64-től 78-as nyugdíjba vonulásaig az Operett Színház tagja volt. 1985-ben elnyerte a Chicagói Fesztivál ezüst Hugo díját. Szerepeiből jelentős a Miska, a Sir Basil vagy Peacock szerepe. 108 éve született Lengyel Balázs, Széchenyi díjas műkritikus író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Felesége volt Nemes Nagy Ágnes író, akitől elvált, azonban szellemi kapcsolata és barátsága annak haláláig megmaradt. 96 éve szintén a mai napon született Sajdik Ferenc, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas grafikus, karikaturista, a nemzet művésze. Édesanyja balerina volt, apukája Sajdik Sándor nevét Dunakeszin utca viseli, korának legsikeresebb zsokéja. Gyerekkorát különböző országokban töltötte, többek között Németországban, Görögországban. Egyébként nyomdásznak készült, a nyomdában, mint litográfus dolgozott, itt találkozott a karikatúrákkal. 1955-ben a rádió és televízió újság tördelője és rajzolója lett, és hamar közölni kezdte karikatúráit a Ludas Matyi. 30 évig hétről hétre ontotta a szellemes rajzokat. 90 után a rajzfilm került munkásságának homlokterébe. Híres és máig igen népszerű rajzfilm sorozatai a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász és a Pom-Pom Kalandjai. Táblaképeket is festett, kisméretű írókat, költőket, művészeket ábrázoló applikációkkal kombinált portrékat alkotott, Vácott több mint 100 táblaképéből állandó kiállítást látható. 87 éve született Lakatos Ferenc újságíró, grafikus, karikaturista, politikai és közéleti témájú rajzai megjelentek a Magyar Ifjúság, a Füles, az Esti Hírlap, a Magyar Hírlap és több megyei lap oldalain. Dolgozott a Ludas Matyinak, majd annak megszűnése után más humorlapoknak. 85 éve látott napvilágot Vokán György, Kossuth díjas zongora művész, zeneszerző, aki mintegy 150 film zenéjét írta. Balázs Béla és Erkel Ferenc díjas, mintegy 150 film, két filmmusical, 50-60 színpadi mű, rádiójáték, illetve balett kísérő zenét szerezte. Zenei karrierje mellett fogorvosként is dolgozott. 412 éve hunyt el Báthori Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek. Teljes neve Ecsedi Báthori Erzsébet. A történelemtudomány ma már koncepciós vádakként tekint ezekre, a történetek még mindig negatív színben tüntetik fel alakját. Valószínűleg birtokait akarták megszerezni, ez lehetett az ellene felhozott hamis vádak oka. És 116 éve hunyt el Székely Bertalan festő, Korozsváron született, teljes neve Ádámosi Székely Bertalan, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője, íres festménye az Egri nők. 86 éve született Szemerédi Endre, nemzetközileg elismert matematikus, a Tudományos Akadémia rendes tagja, Ábeli Széchenyi díjas, ezen kívül a legjelentősebb eredményét 75-ben érte el, amikor Erdős Pál és Turán Pál egyik sejtését bizonyította, miszerint minden pozitív, felső sűrűségű sorozat tartalmaz tetszőleges hosszú számtani sorozatot. Ma is számítani kell csapadékra, kisebb mennyiségű zápor, zivatar formájában, a megnövekvő gomoly felhőzet mellett 28 fok lesz a maximum. Hamarosan sok mindenről lesz szó a Budapest Update-ben, többek között majd kinyitva az internetet, illetve az újságokat, arról mesélek, hogy megújultak a budapesti BKK automaták, bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csaknem 40%-át automatákból értékesítik. Jönnek a részletek.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megújultak például a budapesti BKK automaták, bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csaknem 40%-át automatákból értékesítik. Több mint 10 év után újítottak, 35 új nagy kijelzős automat állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak. A főpolgármester által ismertett adatok szerint a hálózat automatái az üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. A BKK eljuttatott közleménye szerint a közlekedés is könnyebbé válik augusztus 31-től két szomszédos fővárosi kerület Zugló és Angyalföld között, mert augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz. A járat az Őrsvezértérről a Mexikói úton keresztül a Dózsa-György út M végállomásig közlekedik majd, ezzel számos célpont válik átszállás nélkül elérhetővé, tették hozzá az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésről. 2035-re 40 ezerre nő a veszélyes törékeny fák száma Budapesten. A klímaváltozás és az előregedés miatt olyan állapotba kerülnek, hogy félő a fejünkre szakadnak. Bardóczi Sándor főtájépítés szerint megközelítőleg sincs elég forrás a kezelésükre. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több budapesti faágai kezdenek letörni, miközben olyan fafajok is kiszáradásnak indultak, amelyek korábban jól alkalmazkodtak a főváros klímájához. A probléma öntözéssel és megfelelő faápolással kezelhető lenne, ezekre azonban nincs elegendő forrás, mondta a Portfóliónak Bardóczi Sándor. Szerinte a rájuk bízott zöld felületek fenntartását optimális esetben mai árakon számolva évi 15 milliárd forintból lehetne biztosítani, ennek azonban csak a fele áll rendelkezésre. Évente 2000 veszélyes fától tudjuk biztosan megszabadítani a fővárost, hogy ne essenek valakinek a fejére. Jelenleg a katasztereink szerint 11 ezer fa van veszélyeshez közeli állapotban, ráadásul ha előrevetítjük, hogy milyen mértékig kezdenek el romlani a fáink, akkor ez 2035-re 40 ezerre fog emelkedni, mondta. A főtájépítés szerint a fővárosi parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntözőhálózattal. Jelentősebb fejlesztésekre pedig nem nagyon lehet számítani, mivel a főváros folyamatosan a csőd szélén áll. Az egyetlen beruházási lehetőséget azok az uniós pályázatok jelentik, amelyek révén sikerül forrás nyerni. Ezekből ugyan zöld felületeket is lehet fejleszteni, de jellemzően komplexebb köztér megújítási projektek keretében használhatja fel a város. Jelenleg a Nagykörút, a rakpart és a Városháza parkja tartozik ezek közé, amelyek viszonylag jól előkészített állapotban vannak, mondta Bardóczi. A budapesti faállomány felmérése szerint komoly kihívást jelent. A Budapest Fatár applikációval most először próbálnak egységes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázis létrehozni a budapestiek számára. A cél az, hogy 2030-ig valamennyi kerületi önkormányzat csatlakozzon a rendszerhez. Jelenleg a fővároson kívül 7-8 kerületi önkormányzat része az adatbázisnak. Évekig tartó bizonytalanság után ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Vitézi Dávid szerint felszámolják a Fudan Hungary Egyetemért létrehozott alapítványt, az érintett ingatlanok és a korábbi tervek pedig augusztus végéig a közlekedési és beruházási minisztériumhoz kerülnek. Újra a diákváros fejlesztése kerület, korábban a Fudan Egyetem budapesti kampuszának szánt terület középpontjába. A diákváros terve még a Fudan projekt előtt készült el. A Ferencváros déli részét, Észak-Csepelt és a Duna-menti területeket érintő fejlesztésben több ezer kollégiumi férőhelyel, lakóingatlanokkal, oktatási és közösségi terekkel, valamint jelentős zöld felületekkel számoltak. A projekt a déli városkapu program része lett volna. Vitézi szerint az ingatlanokkal együtt a korábban elkészített tervek is a minisztériumhoz kerülnek. A korábbi nemzetközi tervpályázat alapján készült mesterterv szolgálhat kiindulópontként, de a több év alatt megváltozott körülmények miatt azt felül kell vizsgálni. A fejlesztés tehát nem úgy indul újra, hogy már megvannak a konkrét épülettervek és az építkezés ütemezése. Egyelőre a terület és a korábbi mesterterv kerül vissza az állami beruházási rendszerbe, ezt követően dőlhet el, pontosan milyen formában valósul meg a diákváros. Extrém hőség vár Budapestre a jövőben. 6 fokkal is melegebb lehet egyes kerületekben. Az első elemzést az Országos Meteorológiai Szolgálat készítette a LIFE városi eső projekt részeként. A modellezés a 2031 és 2060 közötti időszak várható hő és szélterhelését mérte fel. A bejegyzés szerint valamennyi vizsgált forgatókönyv melegedést jelez Budapest egész területén. A legnagyobb változásra a pesti oldalon számítanak, míg a budai hegyek térségében kisebb lehet a növekedés. A belváros a főváros legmelegebb része maradhat. A második elemzés a budapesti csapadékmérőállomások adataira és 15 klímamodellre épült. Az eredmények szerint az éves csapadék mennyiség csak kismértékben nőhet, de az első évszakos eloszlása megváltozhat. Nyáron kevesebb, az év többi részében több csapadék várható. A 10 mm-nél csapadékosabb napok száma évente 2-4, a viharos napoké 3-13 nappal emelkedhet. A két előrejelzés mellett a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztálya műholdas adatok segítségével 30 méteres felbontásban térképezte fel a főváros hőterhelését. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából, a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten. Ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai ezúttal az alacsony vízállás miatt indultak neki hulladékot szedni. A korábbi Margit-sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékot találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pikáp teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják. Ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba teszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában. Az Ipoly torkolata is a Dunaföldvár híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladékkukac kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékokat. Arra ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el. Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Baka András köztársasági elnök mondott beszédet este az ünnepi fényfestés, tűzijáték és drónshow előtt. Az államfő a közmédia tájékoztató szerepének és hitelességének fontosságáról beszélt. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet, a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segélynyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat, úgy fogalmazott. A kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások is. Visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. Napközben 32-39 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna.

0: Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jez galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán

fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes, nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Már is jön egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő ferenciek terét a nagy vásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstein állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Beniszki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak 1 éves volt, amikor földbirtokos édesapja Beniszki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már

16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermina főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat. Gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermina minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Veres Pálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Veres Pálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Veres Pálné is, egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon Alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi, vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolont 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Nevezd még ma a Generali Nightrend Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrendbudapest.com oldalon.
1: Reklám hangzott el.
6: Változékony időjárásra számíthatunk, mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt az országháza nagy közönség előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Köszönetet mondott a vízügyeseknek a Paksi atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét. A kormányfő a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a Paksi atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A kozlodói erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawatttal mérsékli a két működő reaktor egyikének a teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban a felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat. Úgy fogalmazott, a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt az országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az országgyűlési múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófa védelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa. Emellett a 13-as és a 117-es főútra is fák dőltek.
0: Időjárás.
6: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: ma délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A vendégem Csajmóni szociálpedagógus, akivel az eszköz használatról beszélgetünk, de nem akármilyen aspektusból, a gyerekek okos eszköz használatáról és a képernyőidőről. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlök mindenkit.
1: Na kezdjük onnan, hogy mikortól ajánlott, vagy ajánlott-e egyáltalán, van olyan életkor, amikor nem, az okos eszköz használat, a képernyő használat? Mikortól engedhetjük be a világot a gyerek életébe?
2: Szigorul azt, amit mondok. 3 év alatt semmiképp. Minek? Uh-huh. Ugye ez egy friss dolog, hogy milyen eszközöket használunk, de már vannak kutatások, és a gyerekek idegrendszeri fejlődését nagyban károsítja és hátráltatja az idő előtti okos eszközhasználat, sőt a televíziózás is. Tehát 3 év alatt semmi nem indokolja, nem is adok éles kést a kezébe, ugye? Tehát, hogy nem adok olyan eszközt a kezébe, ami még nem neki való. Nem ültetem oda a volánhoz, nem adok motoros fűrészt a kezébe, nem adok alkoholt a kezébe, akkor ezt miért? Miért gondolom azt, hogy ez bármilyen jó hatással lehet rá? Azért, mert addig csöndben marad, vagy nyugton marad? Ezt számtalan más eszközzel meg lehet oldani. Nagyon ártalmas a gyerekekre, ezt most már minden kutatás alátámasztotta, szerintem már hallottak erről az emberek, csak valamiért nem akarják elhinni, hogy ó, csak 5 percre odaadom a telefont, amíg megérkezik az ebéd, ó, csak 10 percig, csak 15 percig, amíg az orvosi rendelőben várakozunk, ó, csak amíg gyorsan berakok egy mosást, elindítom a mesét, hát az jó neki, van már baba tévé. Nem, nem jó neki, semmilyen haszna nincs belőle, semmit nem kap általa, csak egy függőséget alakítok ki, és egyre nagyobb igénye lesz rá, és egyre hisztisebb lesz, ha nem kapja meg, és egyre több érzelmi reakció lesz, és egyre szűkül az a mozgástér az idegrendszeri fejlődésben, és átáll az agy egy teljesen más üzemmódra, ami a gyereknek hátrányt fog jelenteni az élete során.
1: Uh-huh. Ennek ellenére nem azt látjuk, hogy a szülők mondjuk 3 éves korig nem adnának eszközt a gyerek kezébe?
2: Nem, mert még nem hiszik el, még nem tapasztalták meg a káros hatásait. Ugye bármi bejött az emberek életébe újdonság, az először teljesen szabadon el szokott terjedni. Most az autóvezetésről nagyon sok év kellett, míg beszabályozták, hogy melyik oldalon hogy közlekedjenek az autók, és most már nagyon van szabályozva, mert felismerték azt, hogy micsoda baleset veszélye jár, ha csak úgy elindulnak az autók a nagyvilágba. Bármi bejött az emberiség életébe eleinte, nem ismertük föl igazán a veszélyeit, csak jaj, de aranyos, jaj, de klassz az a műsor, jaj, ez nagyon cuki, színes, villog, tetszik a gyereknek, nevet rajta, szórakoztatja őt, és nem látjuk a háttérben még a veszélyeket, most már kezdjük felismerni, és szerencsére nagyon sok tudatos szülő van, aki ezt már látja és érti, de ha belegondolunk, kik a szülők? Azok a szülők most, akiknek kicsi gyerekük van, akik akkor voltak kisgyerekek, mikor épp csak beköszönt az internet. Uh-huh. Még nem ilyen mennyiségben. Akkor még nem volt folyamatosan 0-24-ben mese a tévében, tehát eleve nem volt ilyen dömping a kínálatban. És ők lesznek most szülők, és már kezdik felismerni, hogy ez így nem valami nem okés, mert a gyerek viselkedés, amikor kikapcsoljuk a tévét, egészen szélsőséges tud lenni, de még nem vagyunk elég tudatosak, még nem látjuk át a veszélyeit igazán ennek, hogy micsoda függőséget, milyen addikciót vált ki a képernyő használat túl korán, és mennyire visszaveti az idegrendszeri fejlődést, amikor mozogni kéne, a szabad levegőn szaladgálni, tapasztalni, amikor a gyereknek néha unatkozni kell ahhoz, hogy kreatívvá váljon, aha, hogy ő maga találjon ki fantáziavilágot, ő maga élje át a helyzeteket, ez teljes mértékben kiváltja a digitális eszköz. Erre már felhívták régebben is a figyelmet a tévézéssel kapcsolatban, de az okostelefonok elterjedésével ez fokozottan igaz.
1: Ugye ezt tudjuk, Móni, hogy a gyerek mintakövetéssel, példakövetéssel tanul, hogyha egy 1-2-3 éves gyereknek mondjuk a kezébe nem adnak okos eszközt, de anya-apa egyfolytában nyomkodja, az egyfolytában most egy kicsit túlzással, tehát mondjuk amikor pihenőidő lenne és játszhatnának, akkor mondjuk a kanapén ülve görgetik a social media felületeket, akkor arra hogyan rá reagál a gyerek?
2: Utánozni szeretnék, kíváncsi lesz a legtermészetesebb módon, és egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül majd a szülőnek, hogy távol tartsa tőle. Hiszen hát ezt látja, hogy ez a viselkedés a norma. Ez lesz az ő normája, hogy a szülők ülnek, és görgetik a telefonon a képeket, a videókat, aminek azért hangja is van. Tehát abszolút tanítja ezzel a szülő, hogy ez a norma, ez a viselkedés a természetes, és ő is ezt fogja csinálni. És ami a legfaramucibb az egészben, hogy utána a szülő nagyon haragudni fog ezért a gyerekre, hogy nem figyel rá, amikor valamit kérdez kamaszkorban, és nem néz föl a képernyőből, ezt már megtapasztalhatják szülők, vagy bezárkozik a szobájába, és számítógépen játszik egész nap, és nem csinál otthon semmit. Hát ennek volt egy előzménye. Uh-huh. És az egyik előzménye az, hogy ezt látta a szüleitől. Ez a minta.
1: Csajmóni szociálpedagógussal beszélgetünk a mai műsorban arról, hogy mikor lehet szabad, és egyáltalán kell-e okos eszközt adni a gyerek kezébe, hogyan hat ez a gyerekek pszichés, lelki és kognitív fejlődésére, hamarosan folytatjuk.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Okos eszköz használat gyerekkorban hány éves kortól lehet szabad? Kell-e egyáltalán? Mit okoz, ha igen, mit okoz, ha nem? Van-e ennek egészséges mértéke, hiszen egyszer csak a közösség majd elkezdi piszkálni azt a gyereket, aki nem lóg a telefonján, meg a közösségi hálókon, ezt is tapasztaltuk már. Csaj Moni szociálpedagógus a vendégem ma. Moni, akkor hogyan lehet ezt egészséges mederben tartani? Hogyan tudjuk kiküszöbölni azt, hogy ne kezdjék el cikizni, amiatt a többiek, hogy őt annyira nem érdekli az okos eszköz például?
2: Én azt gondolom, hogy azért nem lehet teljesen ellene menni ennek, nincs is értelme, hiszen perifériára szorul a gyermek, hogyha nem tud kapcsolódni a közösségéhez, és azt gondolom, hogy a mai élet természetes velejárója, és sokszor hasznos is egy okos eszköz. Én azt gondolom, hogy amikor megtanul a gyerek írni, olvasni, tehát általános iskolás lesz, akkor szép lassan be lehet vezetni. Előtte már nem okozunk akkora problémát, ha megnéz rövid meséket, nyilván szűrve a tartalmakat, nyilván odafigyelve, hogy mi az, amit meg akarunk mutatni. Az se olyan nagy gond, ha vannak ilyen pici fejlesztő játékok, és óvodáskorban egyet-egyet kipróbál. Nem azt mondom, hogy ez a cél, mert nem az, de elfogadható. Viszont amikor megtanult írni, olvasni, és egy osztályközösségben van, akkor nem tehetem meg a gyerekemmel, hogy teljesen kizárom ebből a világból. Én azt gondolom, hogy az egészséges középút a megoldás, és egy 7 éves gyerekkel, egy 8 éves gyerekkel már le lehet ülni ezt megbeszélni, megtervezni, hogy akkor mennyit és hogyan. Én azt gondolom, hogy akkor még nincs szükség saját telefonra, nem is biztos, hogy úgy tud rá vigyázni, és a korlátlan hozzáférés sem egészséges, mert a gyerek még nem tud önkontrollt alkalmazni. Hanem megbeszéljük, hogy mondjuk egy 8 éves gyereknél napi 1 óra telefonozás már beleférhet, nyilván úgy, hogy szülői felügyelettel. Értem ez alatt azt, hogy akkor, ha már vannak ilyen lehetőségek, töltsünk le ingyenes applikációkat, ami leszűri, hogy ne tévedjen olyan helyre, ami abszolút nem a korának megfelelő. Sajnos nagyon hamar oda kerülnek, és nagyon hamar látnak olyan tartalmakat, ami egyáltalán nem nekik való. Viszont szép lassan megtaníthatjuk, mint ahogy írni, olvasni is, hogy hogy érdemes használni egy ilyen eszközt. Egyrészt nyilván van egy olyan funkció, ahol tartja a kapcsolatot a közösségével, ez természetes, rendben van, csináljunk egy ilyet. De a szörfözés a neten, meg a rövid videók nézése teljesen indokolatlan, még 8 éves korban is. Viszont, hogyha érdekli valami, bármi, állatok, technika, bármilyen érdekesség, azt megtaníthatjuk, hogy hogy tudja megtalálni. És ez is lehet egy közösen eltöltött idő, hogy leülünk és dínókat nézegetünk együtt, mert az érdekes, és sok érdekes információt lehet találni. Tehát használjuk arra az internetet és az eszközeinket, amire való valójában, mert hogyha elkezdjük ezt a görgetős, rövid videós lehetőséget megadni a gyereknek, erről nagyon nehéz lejönni. Tehát erről nagyon nehéz ebből kilépni, és nagyon megterheli az ő életüket, az agyukat, az idegrendszerüket, a lelküket. Gondoljunk bele, hogy milyen tartalmak kerülhetnek elő egy ilyen rövid videós felületen. Egyáltalán nem nekik való, tehát még 14 évesen sem igazán, de akkor már nehezebben tudjuk kizárni. Szülői felügyeletet minden eszközre, megállapodást, hogy mennyi időt tölthet vele, együtt keresgélést, mert az is egy együtt töltött idő és beszélgetésre ad lehetőséget, és néhány nekik való játékot, ami fejleszti az ügyességét valamilyen szinten, persze anélkül is lehetne élni, de ha már itt vannak, és korszerűek akarunk lenni, akkor ebbe simán belemehet a szülő. És a másik, ami nagyon fontos, az őszintesség, az őszinte kommunikáció a gyerekkel, mert minél jobban tiltok valamit, tudjuk, annál érdekesebb. Tehát nem a tiltás, hanem a tanítás, az edukáció a cél.
1: Csaj Moni szociálpedagógusa, mai szakértő vendégével az okos eszköz használatról beszélgetünk gyerekkorban. Tehát, hogy hogyan hat ez a kicsi gyerekek és a nagyobbacska kisgyerekek pszichés, mentális és kognitív fejlődésére, az érzelmi kiégéssel folytatjuk majd hamarosan.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
4: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba.
0: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük!
5: Reklám hangzott el.
4: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Okos eszköz használat gyerekkorban, erről beszélgetek mai vendégemmel, Csajmoni szociálpedagógussal, és ugye bár nagyon sokszor hallani, hogy érzelmi kiégést okoz a vége érhetetlen folyamatos információ áradata, mini gyors videók, amiket láthatunk ezeken a különböző felületeken, amiket használnak a felnőttek is, és most már látni buszmegállóban, villamosmegállóban, orvosi rendelőben, mindenhol, hogyha egy pici idő van, akkor már görgetik, simogatják a telefon előlapját, látni, hogy soha véget nem érő láncba ugranak bele, vagy egy folyamba ugranak bele, ami valóban soha nem ér véget, és erről már tudjuk, hogy érzelmi kiégést okozhat, sőt, okoz is. Egy idő után ezt okozhatja gyerekeknél is?
3: Abszolút. Pláne, hogyha számára feldolgozhatatlan tartalmakat talál. Egyszerűen még nem tartott a fejlődésében, mert ugye 23 éves korig állnak össze az idegrendszeri pályák, akkor az utolsó a felelősségérzetért felelős idegpálya kialakulása, de hogy egy folyamatos fejlődésben lévő szervezet bizonyos tartalmakat nem tud feldolgozni, és akkor egy idő után immunissá válik rá. Tehát most mondok egy szélsőséges példát, lát egy szörnyű balesetet, meg még egyet, meg még egyet. És ami először még ledöbbentette, és feldolgozhatatlan volt, és rémálmokat okozott, arra egy idő után teljesen immunis lesz, és empátiavesztéssel jár. Aha. Tehát nem fog tudni már úgy együtt érezni, és hát igen, ezt nevezik kiégésnek, hogy már csak úgy tovább görgető, hogy na, még egy, vagy esetleg röhög rajta, hogy egy kicsit oldja magában a feszültséget, de az a döbbenet, amit az első ilyen élmény ad, az szép lassan elmúlik, és egy ilyen rezignált, egy ilyen teljesen semleges attitűd lép a helyébe, amikor már nem hagyja meg, hogy mi történik. Egyébként meg ebből ered a bullying is a fiatalok körében, hogy rengeteg ilyen videót látnak, és akkor nem érzékelik azt, hogy a valóságban ez mennyivel durvább bántani a másikat. És akkor, hogy ő feldolgozza a saját kis átélt traumáit, amit a neten látott, ezért elkezdi bántani a másikat. Így levezetve a saját frusztrációját. És akkor a bullyingnak gyönyörűen megágyasztunk, és elkezdik bántani és szekálni egymást, fel sem mérve, hogy mit okoz a másiknak ezzel, mert egyszerűen elégettük azokat az idegpályákat ezekkel a rövid videókkal, amik ezért felelősek lennének, és az empátiát erősítenék. Ezek így eltompulnak a sok videó hatására.
2: Azért ez számomra még most is félelmetes, pedig mi nagyon sokszor beszélgetünk erről, szó volt erről korábban a lélekszörfben is, de mégis mindig megállok azon, hogy oké, tételezzük fel, hogy most kapom fel a fejem, most kapok észbe. Mit tudunk csinálni, hogy ezt megpróbáljuk egyre lejjebb, kisebb térbe szorítani és lefaragni?
3: Hát, hogyha már belefutottunk egy függőségbe, akkor azt úgy kell kezelni, mint más függőségeket, és elvonó kell, ami egy furán hangzik egy család életében, de kütyűmentes nap, közös megállapodás, közös célkitűzések, egy napi rend átalakítás nehéz lesz. Sokkal nehezebb helyrehozni egy ilyen állapotot, mint el se jutni idáig. Meg vannak egyébként olyan szervezetek, akik már ezzel foglalkoznak, hogy segítenek a fiataloknak az ilyen addikciók gyógyításában, mert igenis létezik már ilyen, hogy például játékfüggőség, ami egy nagyon komoly, tehát egy szinten lehet említeni az alkohol és a drogfüggőséggel, ugyanúgy biokémiai folyamatokat indít el az agyban, ugyanolyan függőséget okoz, és amikor eljutott idáig egy fiatal, akkor segítségre van szüksége, és lehet kérni segítséget, és rendes elvonóra kell mennie, hogyha már ennyire súlyos a helyzet, mondjuk 17-18 éves korára, és ott segítenek neki. Hogy ezt megelőzzük, már eleve ne jussunk el idáig, ezért a napirend, a korlátozás a megoldás, de ha már baj van, akkor kérhetünk pszichológustól segítséget, szakembertől segítséget, és lépésről lépésre elvonó ez a megoldás.
2: Moni, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, köszönöm szépen ezt a sok mindent, és kérem a szülőket, a felnőtteket a gyerekek mellett, hogy próbálják meg legalább egy kicsi részét megfogadni, próbáljunk megváltoztatni, nem csak a gyerekek kell kapcsolatban, és nem csak a gyerekeknél, magunknál is, hiszen ők minket látnak. Csajmoni szociálpedagógus volt a mai szakértő vendégen, nagyon szépen köszönjük, hogy ránk értél. beszéltél.
3: Én is köszönöm szépen.

0: vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
2: Reklám hangzott el.
8: Változékony időjárásra számíthatunk. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választás. Választásokra való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Időjárás.
8: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor mai vendége Madaris Szilvia parfümőr illatszakértő, akivel már többször találkozhattak a hallgatók itt a Mannán. És hogyha nyáridő, akkor természetesen illatok. Milyen illat illik a napsütéshez? Mire kell figyelnünk illathasználatkor, illatválasztáskor? Allergizálhat-e? Strandon használjunk-e parfümöt? Nyaralásnál milyen parfümöt használjunk? Mindent meg fogunk beszélni. És a természetesen a Phil Toscana projektről is beszélgetünk majd. Szia Szilvi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, jó reggelt.
1: No, kezdjük azzal, hogy attól még, hogy meleg van, és jó idő van, és mondjuk az ember azért sokkal intenzívebben verejtékezik, ettől függetlenül, vagy minden mellett, nyugodtan lehet illatosítani magunkat. Mire ügyeljünk? Milyen illatot válasszunk? Milyen összetevőkre kell odafigyelni? Miben más egy nyári illat?
2: A nyári illatok alapvetően ugye légiesebbek, citrusosabbak, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy az idei trend egy kicsit nehezebb, illetve kombinálja ezeket a citrusos, légies illatokat egy úgynevezett gurmé vagy gurmand illatkategóriával, ami egy nagyon izgalmas illatkategória, hiszen majdnem, hogy ilyen ehető, iható illatokat képzeljél el magad elé, mint például egy ilyen latte, vagy karamell, vagy ilyen kávés kombinációk, ami kicsikét nehézkesebbek, hiszen édesebbek alapjáraton, viszont, hogyha nagyon-nagyon jól kombináljuk őket, vagy okosan kombináljuk őket, akár citrusokkal, akár ilyen frissítő gyümölcsökkel, mint eper, vagy ananász, vagy valami ilyesmi hasonló, valami friss, és nem ilyen nehéz, mondjuk egy nehéz illat, vagy nehezebb illat lehet egy körte, vagy egy barack, de mondjuk egy frissítő illat lehet ilyen pirosbogyós gyümölcs, vagy bármi, ami ilyen pirosabb, könnyedebb, citrusosabb, akkor ezek a gurmé illatok nagyon szépen kibontakoznak, és nem annyira nehezítik el a testünket, a bőrünket, magunkat, illetve a környezetünket.
1: Van-e különbség férfi nyári illat és női nyári illat között, ha már a citrusosság és ez az étel emlékeztető jegyek hangsúlyosak?
2: Uh-huh. Igen, én azt mondanám, hogy igen, a hölgyek szeretnek egy kicsit ilyen finomabb, elegánsabb nyári illatokat viselni, míg a férfiak meg inkább ebbe a sportosabb, kicsit ilyen karcosabb illatvonalba mennek bele, és legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy ők jobban szeretik ezeket a karakán, de friss illatokat. Hát én inkább úgy nevezem, igen, amit előbb is mondtam, hogy egy kicsit ilyen karcosabb, de attól még friss. Ez azt jelenti, hogy lehetnek benne azért fás illatok is, lehet benne egy kis fuzsér, ami ugye egy kombinált illat, egy nagyon-nagyon tiszta illat, de kombinál, de akár lehet benne egy pici cédrus, de kombinálható több ilyen citrusos légies illattal. A hölgyeknél meg inkább ez a tisztább, elegánsabb vonal, ez például bevonzhat magába bergamotot, a bergamot egyébként a férfi illatokba is nagyon-nagyon szépen beleilleszkedik, és ugye itt az elején említetted az allergén dolgot, és a bergamotra azért figyelni kell, mert a bergamot azért, hogyha olyan parfümöt használunk, ami bergamotot tartalmaz, akkor az bizony allergizálhat, ami azt jelenti, hogy például egy kis bőrpír, vagy bőrelszíneződés lehet a bőr felületén, ez elmúlik természetesen, de azért ezzel számolni kell, hogyha közvetlen napsütésre megyünk.
1: Amikor egy nő férfi parfümöt használ, akkor sokszor nem is venni észre azt, hogy ez valójában egy férfi illat, mert hogy egészen másképp reagál rá a bőrünk, és hogy mi mindenben van még szerep a bőrünknek az illatokat illetően, ezzel folytatjuk majd. A vendégem Madaris Szilvi parfümőr illatszakértő, a Phil Toscana projekt alapítója és működtetője. Erről a projektről, illetve a magyarországi munkáról és esküvőkről is beszélgetni fogunk még, mert igen, tudnak találkozni a saját parfümök az esküvőkkel is. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendégemet Madari Szilvia, parfümőr illatszakértő, és a nyári illatoknál tettük le a fonalat. Pontosabban én azt hoztam fel, hogy azért előfordult velem is már, és szerintem több nővel, hogy férfi, alapvetően férfiaknak szánt parfümöt használ, tehát inkább így fogalmazok, és mégsem mondani meg azt, hogy ez alapvetően egy férfi parfüm, illetve hogy van-e különbség ebből a szempontból a nyári időben a használt parfümöknél?
2: Ez nagyon gyakran kérdés, ugye ez a férfi-női parfüm. Először is az én szemszögömből, mint parfümőr, mi ezt soha nem, a szakma ezt nem választja feltétlenül ketté. Nekünk ez egy, hiszen egy férfi parfüm nagyon jól kibontakozhat egy női bőrön, és egy női parfüm, ami mondjuk tele van virágokkal, egy férfi bőrön is gyönyörűen kibontakozhat. És én ezt úgy szoktam elmagyarázni, ezt úgy képzeld el, hogy ugye, hogyha belerakunk illat eszenciákat egy üvegcsébe és alkoholba mondjuk, akkor ugye ott ez több összetevős, van benne különböző, ugye a fejillattól a szív, illetve az alapjegyekig nagyon-nagyon sok illat. Ezeket illatmolekuláknak hívjuk, illatjegyeknek hívjuk. És én ezt úgy szoktam elmondani, hogy úgy képzeld el, hogy amikor mondjuk ráfújod a parfümöt a kezedre, ez olyan, mintha ilyen kis lufik lennének a kezeden, azok ott csücsülnek, és ott várják, hogy mikor fognak reakcióba lépni a bőröddel. És a mikor, az attól függ, hogy például a bőrödnek milyen a pH értéke. Hogy a bőröd esetleg most hidratált, vagy szárazabb. Ugye a parfüm az mindig a hidratált bőrön működik jól. Illetve, hogy milyen a hormonháztartásod, hiszen ugye, hogyha főleg egy nőnek mondjuk menstruációs ciklusa van, menopauzája van, terhesség, vagy bármi olyan hormonása van, ami egy ilyen stresszfaktor, ettől például sokkal jobban izzadunk is, ez már eleve azt jelenti, hogy ugye minden hormonális változás a bőrünkön jelentkezik meg alapvetően, és ilyenkor a bőrünk megváltozik egy picit, amit mi nem érzékelünk, vagy nem látunk természetesen, viszont azok az illatmolekulák, akik ott ülnek, vagy amik ott ülnek a bőrön, ők nagyon is érzékelik, és az, hogy milyen a reakcióidők, mikor engedi a bőröt, hogy ők életre keljenek, ez bizony ezektől a faktoroktól függ, és ezért lehet az, hogy mondjuk egy férfiasabb illat, vagy egy sportosabb illat, mondjuk a te bőrödön nyáron tök jól mutat, mert például a nehezebb illatokat a bőröd máshogy dolgozza föl, mint mondjuk a légiesebb, friss illatokat.
1: Ez ugyanúgy igaz férfiakra és nőkre?
2: Igen, aha, igen. A férfiaknál nyilván ekkora óriási hormonális kilengések nincsenek, mint a nők.
1: Még ebben is viszont, könnyebb nekik.
2: Viszont például, hogyha egy férfinál van-e a munkahelyén, vagy bárhol az életében egy olyan stresszfaktor, amit most nem arról beszélek, hogy egy óráig stresszel valamin, hanem mondjuk egy stresszes időszak, ami egy hosszabb időszak.
1: Egy akkor folyamatos.
2: Így van, akkor ez nagyon is meg tudja változtatni ugye a hormon háztartását a férfiaknak is, és ez bizony a bőrön érződik. Ezért is mondjuk sokszor ugye, hogy vénás, odafújjuk a parfümöt, ahol mondjuk a csuklónkon, ahol a vénát lehet érezni, illetve ahol a vénánk van, illetve a nyakunkon, ott teljesen más, hogy pulzál a bőrünk, más egy picit a hőmérséklet, ott egy enyhén melegebb a bőrünk, és sokkal jobban kibontakozik az illat ott, ahol egy kicsikét melegebb a bőrünk, és ráadásul pulzál is.
1: Férfi és női illatok, nyáridő, oké. Használjunk-e parfümöt, vagy használjunk-e ezt az úgynevezett testpermetet, body splash-t mondjuk nyaralásnál? Kell-e egyáltalán illatot használnunk vízparton? Anyukám nekem mindig azt mondta, hogyha óvatosabbak akarunk lenni, meg egyébként talán, hogy tartósabb is legyen, aztán majd te megerősíted, vagy megcáfolod ezt, fújjuk a hajunkra.
2: Aha, ezt abszolút megerősítem, anyukád nagyon nagyot mondott, és nagyon igazat, és én mindig is ebbe hiszek, hogy a józan paraszt ész. Én nem feltétlenül javaslom, hogyha valaki strandra megy, akkor fújjon a bőrére parfümöt, ám bár a parfüm mindig is a bőrön bontakozik ki a legjobban, és erre is van kitalálva, viszont hogyha közvetlen napfényre mész, strandolni mész, akkor nem csak az összetevőkre kell gondolni, hanem az alkoholra is, ami legtöbb esetben egy 96%-os alkoholba ültetjük bele az illatokat, és az nem feltétlenül jó, hogyha logikusan belegondolsz, hogyha mondjuk egy 96%-os vagy akár egy 70%-os alkohol találkozik a közvetlen napfénnyel. Uh-huh. És igen, hogyha mész a strandra, nyaralni, stb., akkor inkább talán használjál ilyen testpermetet, és én azt is szoktam mondani, hogy ugye ez lehet egy kölni, szóval most ketté választom, bocsánat, egy kicsit most uh-huh. itt összekavartam a kettőt, szóval a testpermet az, ami az egyedüli, ami funkcionális. Ezáltal azt értem, hogy a testpermetet általában ugye vízbe ültetjük, és nem feltétlenül alkoholba, uh-huh. vagy egy nagyon minimális alkohol teszünk csak bele, és van neki funkciója, azaz tudunk belehelyezni például a testpermetbe A-vitamint, E-vitamint, hialuronsavat, aminek uh-huh. van funkciója a bőrödön, és nem csak egy ilyen esztétikai kérdés, míg például a parfüm, az eau de parfüm, az eau de toilet, vagy a kölni víz, ezek ugye inkább csak esztétikai termék, uh-huh. és nem funkcionálisak, hiszen ezekben nem ültetünk bele semmilyen ilyen vitamin vagy adalékanyagokat.
1: Uh-huh. Stimmelhet-e, vagy kell-e, hogy stimmeljen mondjuk a testápolónk a parfümünk illatával? Mennyire kell odafigyelni arra? Ezt is az anyukámtól tanultam, hogyha egy illatos testápolót felrak az ember, és akkor nyilván nyáridőben odafigyelve arra, hogy az olyan összetevőkből legyen, ami a kontakttal, a napsütés kontakttal nem okoz allergiát, de nyilván ilyenkor naptejről beszélünk, hogyha valaki strandra megy, tehát hogy most nem arról beszélek, hanem úgy egyébként egy testápolóról, ami illatos, akkor vagy annak a parfümjét használjunk, vagy ne használjunk parfümöt?
2: Ez azért nehéz kérdés, Petra, mert hogy ugye ha most a parfümőri énemet veszem elő, uh-huh. akkor azt mondanám, hogy persze minél többet és mindent kenjünk és fújjunk magunkra, de hogyha inkább ezt a természetes, illetve nem feltétlenül természetes, hanem logikus, és tényleg, amit az előbb is mondtam, józan parasztészi uh-huh. dolgot mondom, akkor azt mondom, hogy a testápoló, ami mondjuk illatosított, akkor az lehet, hogy egy fokkal jobb, mint a parfüm a strandra. Ennek a kettőnek a hatása, hogyha felrakod ugyanolyan illatú parfümöt, illetve testápolót, nyilván erősíti egymást, és sokkal tartósabb is a bőrödön, hogyha kettő ugyanolyan illatot tud felrakni a bőrödre, testápolóból is és parfümből is, viszont én nem gondolom, hogy ez szükséges, hogy nagyon őszinte legyek. Hogyha nyárról beszélünk, én mindig is a nyári illatot, azt inkább így a késő délutáni vacsorára, kis aperitívozásra, vagy fröccsözésre, vagy hekkezésre, vagy bármi, uh-huh. ami már nem a strandot illeti. Én mindig így képzelem el a nyári illatot, és nem feltétlenül a strandon. A strandon annyiféle nagyon finom és jó illat van a természeti adottságtól kezdve, a víz, meg mit tudom én mi, most nem a hekről beszélek, pedig annak is nagyon jó az illata, de hogy inkább figyeljünk arra, hogy az estékre koncentráljunk én szerintem, de az tény, hogy ha teszünk egy kis testápolót is, meg parfümöt is, akkor ez a kettő ez nagyon tudja erősíteni egymást.
1: Madari Szilvia parfümőr illatszakértő a műsor mai vendége, és még beszélgetünk természetesen tovább a parfümökről és az illatokról is, mert hogy ilyenkor már azért a parfümőr az illatszakértők tudják, hogy az őszi-téli trend mi lesz majd már, ami az illatokat illeti, de a Filtoszkána projektről kell még, hogy beszéljünk, ahogy ígértem, hogy hogyan kapcsolódnak össze a saját parfümök, a saját illatok az esküvőkkel. Hamarosan folytatjuk.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Madari Szilvia parfümőr illatszakértő a vendégem a mai műsorban, és ígértem, hogy ezzel folytatjuk majd, nem csak a Phil Toscana projekttel kapcsolatban, hanem veled, Madari Szilviával kapcsolatban is, a te saját életeddel felépült projekteddel kapcsolatban is, hogy hogyan találkozik össze az esküvő és az esküvőn elérhető saját parfümprogram.
3: Ó, ez egy nagyon izgalmas téma, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretem az esküvőket is, hiszen annyira egy életre szóló élmény, és azt gondolom, hogy a parfüm készítés egy esküvőn is az lehet. Ugye a fiatalok, a pár mindig keres valami olyan programot, vagy akár egy esküvő szervező, egy olyan programot, amivel egyrészt ki is tudja tölteni egy kicsit ezeket a szabadidőket, miközben az emberek iszogatnak, vagy van egy kis másfél-két óra ilyen átmeneti idő bármilyen két fontos program között, illetve a vendégeknek is ez egy olyan lehetőség, amivel nem nagyon gyakran találkoznak így a normál életben, és akkor erre most már létezik egy úgynevezett parfümbár, ami egy nagyon izgalmas kis projekt, és nagyon szeretik például az esküvőkön, és ilyenkor ugye ki tudjuk tölteni azokat az időket, vagy hát a vendégek ki tudják tölteni azokat az időket, amik egy kicsit ilyen átmeneti, ilyen egy-két óra, és tök izgalmas, ahogy a vendégek elkezdik kreálni a saját illatukat, és megtalálni azt a parfümőrök, illetve a szakemberek segítségével, hogy mi az az illat, ami ő hozzá nagyon illik, mi az az illat, ami esetleg pont szimpatikus neki, vagy éppen ebbe az életperiódusba jó neki. És akkor ottan ilyen játékos módon ezeket összekeverik maguknak, megcsináljuk, segítünk nekik, és akkor tulajdonképpen egy nagyon-nagyon izgalmas projekt, és nagyon izgalmas program, nem csak a vendégeknek, hanem magának a párnak is.
2: Létezik vajon olyan, vagy ezt próbáltátok már, vagy gondoltál már arra, hogy kifejezetten az esküvőre a mennyasszonynak és a vőlegénynek egy saját illatot, tehát ami kifejezetten ahhoz a naphoz, ahhoz az időszakhoz kapcsolódik, hiszen tudjuk, hogy mennyire fontos és milyen nagy jelentősége van az illatoknak és az emlékeknek.
3: Így van, és ezt a, igen, van ilyen, és nagyon gyakran van ilyen, nagyon gyakran jelentkeznek úgy párok, akik szeretnének ilyet, viszont itt nagyon előre kell gondolkozni, hiszen nem lehet kettő héttel az esküvő előtt egy ilyen illatot elkezdeni tesztelni, hiszen az esküvőn nem szabad azzal foglalkozni, hogy fú, engem zavar ez az illat, vagy túl sok, vagy túl kevés, vagy miért van benne ez, vagy szóval az esküvőn egy mennyasszonynak és egy vőlegénynek abszolút komfortosnak kell lennie, mással, önmagukkal kell foglalkozniuk, és nem azzal, hogy az illat most zavarja őt, vagy nem, és ezért maga ez az egész előkészítés, ez már hónapokkal előtte, vagy minimum egy-két-három hónappal előtte elkezdődik, és igen.
2: Azt akartam csak, igen, az jutott eszembe, hogy ugye az esküvőn, és akkor most kicsit maradjunk a mennyasszonynál inkább, mert az szokott hangsúlyosabb lenni, az ő külseje, az ő megjelenése, stb., hogy vannak klasszikus jegyek, ugye a színválasztás önmagában, a fehér ruha, az ártatlanság, az ugyanilyen csontszínű, vagy francia manikűr, a körmön, a gyöngydíszítés. Van ennyire klasszikus és állandó jegy a parfümökben is? Mennyasszonyokat illetően?
3: Igen, én ezt kettő vonalra bontanám. Az egyik az, aki például nagyon-nagyon izgul, és nagyon-nagyon fél az egésztől, mert egy kicsit lehet, hogy nem annyira komfortos ezzel az egész dologgal. Őnekik például általában ezeket a pézsmás, maszki, visszafogottabb, elegánsabb, kicsit könnyedebb illatokat szoktam javasolni, viszont vannak nagyon-nagyon vagány mennyasszonyok, akiknek kimondottan ezt a szexi illatot szeretnék, ami nem túl sok, viszont ugye attól, hogy valami szexi, nem kell, hogy abszolút mondjuk 5 méterre érezhető legyen, hanem tényleg ad neki egy olyan kis varást, egy olyan kis pluszt, amitől ő nem csak, hogy mennyasszonynak érzi magát, hanem még szexinek is.
2: Mi képviseli a vagányságot illatban, a mennyasszony vagányságát?
3: Én az orientális jegyeket mondanám ennek, hogy az
2: a
3: nagyon magány lehet.
2: A fűszeres, aha.
3: A fűszeres, igen, és ők tudnak nagyon érzékiek lenni, nagyon szexik tudnak lenni, hogyha szépen és jól tudjuk használni őket. Tudnak túl áradozottak is lenni, hogyha túl sokat és túl kombináljuk őket, de szerintem ezt az érzékiséget, ezt nagyon-nagyon szépen lehet ezekkel az orientális jegyekkel, és a virágos jegyek kombinálásával, hiszen a virágos jegyek meg

0: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
7: Jubileumi Showlet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, showletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Showlet Fesztivál.
8: Reklám hangzott el.
9: Változékony időjárásra számíthatunk. A miniszterelnök mellett több kormánytag és országjárásra indul a következő hetekben. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választás. Való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Időjárás.
9: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai média hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A legendás és ikonikus Anna Bálnak most már hivatalos illata is van, az Anna Örök by Eau de Tihany, és aki az illat megalkotója, Nyáradi Natália parfümőr, ő a mai műsor vendége, vele beszélgetünk. Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon klasszikus illatot kellett összehozni, és nyilván figyelembe kellett venni a történetét, a patinásságát ennek az eseménynek. Honnan indult a történetetek?
2: Hát igen, amikor egy ilyen eseményre illatot készítünk, vagy készítek, akkor nagyon sok mindent meg kell fontolni előtte, és nekem igazából a fő inspirációt azt maga az első bálozásnak az élménye adta, és ezek igazából a régi korok bájai volt a fő inspiráció, és egy fiatal lánynak a történetét meséli el a parfüm, úgyhogy egy nagyon friss, citrusos, gyümölcsös nyitánnyal indít a parfüm, megjelenik a házsvirág, hiszen Balatonfürednek ez szerintem az ikonikus virága, és a szívében az illatnak pedig indiai jázmin, méghozzá szambak jázmin található, amely az éjszakai virágoknak a királynője, és ez a fantasztikus, gyümölcsös, virágos illatjegy, ez később bontakozik ki a parfümben, és ez adja meg a dekadenciáját talán, és az elegáns mi voltát az illatnak, és egy nagyon kellemes, lágy, szantálfás, vaníliás bázisban a csengle a parfüm, amely pedig az éjszakának a végét jelenti.
1: Amiket felsoroltál most, azok hogy jelennek meg akkor, amikor a bőrrel találkozik ez a parfüm?
2: Én azt mondanám, hogy az elején persze természetesen egy nagyon friss illattal indítunk, hiszen a fiatalságot és ezt a izgalmat próbáljuk megfogalmazni, és egy nagyon mézes, lágy, krémes illatélményben fog ez utána később átmenni. Nekem nagyon fontos volt az, hogy ezeknek a báli ruháknak, a táncnak, magának az érzetét is megteremtsük benne, illetve az első szerelemnek az ígéretét.
1: Ugye az Anna Bál királynőjének és az udvarhölgyeinek szól ez a parfüm, és ez egy úgynevezett nis parfüm. Kérlek, mondd el, hogy ez mit jelent pontosan.
2: Nis parfüm alatt tradicionálisan a kisebb szériában készülő, nem feltétlenül commerce, mai divat hajhászó illatokat szoktuk nevezni. Idén az Anna Örök parfüm az kifejezetten a bálra készült, és mindössze 5 üveg készült belőle. Egyet kapott a bál királynő, és egyet-egyet a két udvarhölgye is. Egy parfümöt meg lehetett illatolni az Anna Bálon, a vendégeknek volt erre lehetősége, amit most pedig üzletben lehet kipróbálni, és egy üveget pedig félretettünk.
1: Amikor felkértek erre a feladatra, akkor mennyire kellett utána nézned az Anna Bál történetének, hogy bele tudjál helyezkedni ebbe a történetbe, ebbe a patinásságba, ebbe a klasszikus magyar társadalmi eseménybe ahhoz, hogy ez meg tudjon jelenni illatként?
2: Én ugye Tihanyban nőttem fel, és igazi balatoni lány vagyok, úgyhogy nekem az Anna Bált nem kellett bemutatni ilyen szempontból, illetve én ezt a kort, ezt a füredi aranykort én nagyon kedvelem, úgyhogy nem kellett úgymond ebbe nagyon utána járnom, hiszen már megvolt az alapvető tudás, és igazából egy hangulatot szerettem volna létrehozni, tehát nem az volt a cél, hogy egy nagyon régies parfümöt készítsünk, hanem igazából ennek a klasszikus, időtlen eseménynek egy modern lenyomatát elkészítsük.
1: A vendégem Nyáradi Natália parfümőr, akivel az Anna Bál most már a bálhoz hasonlóan ikonikussá váló parfüméről, a hivatalos illatáról, az Anna Örök by Eau de Tihanyról beszélgetünk. Nem csak annak a megszületéséről és magáról az illatról, hanem arról is majd egy kicsit Natáliához kapcsolódóan, hogy hogyan lesz valaki parfümőr, és hogy mi lesz a sorsa, a további sorsa az Anna Örök parfümnek. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az Anna Bálnak hivatalos illata is lett idén, ugye most júliusban a 201. évfordulóját ünnepelte az Anna Bál, a balatonfüredi ikonikus Anna Bál, és ehhez született az Anna Örök by Eau de Tihany parfüm, Nyárádi Natália parfümőr kreációja, és erről beszélgettünk már az előzőekben, hogy hogyan született meg az illat, hogy milyen is az illat, és hogy csak 5 üveg készült belőle, ugye a Bál királynőnek és az udvarhölgyeinek. De mi lesz vajon a parfüm további sorsa? Kezdjük először ezzel, és aztán majd mesélje arról is, hogy hogyan lettél parfümőr, hogyan lesz valaki parfümőr.
2: Igazából idén ezt tényleg kifejezetten az Anna Bálra készült, tehát mind az illat kis mennyiségben készült el, illetve a csomagolás is egy egyedi tervezés volt és kézi díszítésű, úgyhogy próbáltunk egy ilyen nagyon művészi dolgot létrehozni idén, egy kollaborációt, és természetesen az is egy érték a parfümnek, hogy nem készült belőle olyan sok. Továbbiakban természetesen gondolkozunk azon, hogy hol tudna megjelenni ez a parfüm, de én nem szoktam ezt sietetni, tehát mindig megtalálja a saját helyét, és mire egy illatnak a végleges csomagolása elkészül, ez egy természetes, egy hosszú tervezési folyamatnak az eredménye, úgyhogy folynak a munkálatok az Eau de Tihanynak a parfümműhelyében, de majd talán jövőre már több helyen is találkozhatnak vele az érdeklődők, de egyelőre még semmit nem ígérhetek.
1: Hogyan zajlik egy parfümőr élete ebből a szempontból? Tehát amikor megszületik egy parfüm, akkor ezt nyilván útjára kell engedni, pont úgy, mint egy dalt, pont úgy, mint egy klasszikus zenei szerzeményt, vagy úgy, ahogy egy könyvet. Hogyan lehet szépen átúszni a következő illatkreációhoz?
2: Ugye a parfümőrök mi kifejezetten az illatkészítésével foglalkozunk, úgyhogy nekünk a munkánknak a nagy része az a parfümlaborban, a parfüm orgona mellett történik. Az nagyon fontos, hogy hisz in-house parfümőrként vagyok, tehát a bárkának a teljes illatprofiljáért én felek, ezért én a teljes folyamatot itt végigkövetem a márkánál, viszont ugye szakemberekkel és más művészekkel közösen dolgozunk ahhoz, hogy egy parfüm meg tudjon jelenni a nagy közönség számára is. Én igazából magában az illat készítésbe, az illat művészetbe szerettem bele, úgyhogy nekem ez a fő tevékenységem. Én Franciaországban tanultam a Grasse Institute of Perfumery nevezetű iskolában, ami egy nemzetközi iskola, ide 12 embert vesznek fel minden évben a világ tájairól, különböző tájairól, és utána több éves külföldi tapasztalatszerzést végeztem el Indonéziában, illetve Dél-Franciaországban is dolgoztam, illetve idéntől pedig a volt iskolámnak az új tokiói képzését irányítom és tanítok ott kint egy japán mester parfümőrrel közösen. Úgyhogy nekem nagyon fontos az, hogy minél több tudást magamba tudjak szívni, az, hogy valaki parfümőr legyen, az nagyon-nagyon sok év, még a nagyiparban is 7-8 év, mire valaki parfümőr lesz, úgyhogy én magamra mindig junior parfümőrként referálok, hiszen ez a szakmai alázat, ez nagyon fontos, és mert ezt az iskolában is nagyon megtanították nekünk, és ezzel engedtek minket utunkra.
1: Tervezitek-e, hogy az Anna Bálnak legyen mondjuk a férfiak számára szóló illat, a partnereknek szóló illat?
2: Természetesen, hogyha erre igénye van a Bálnak, akkor nagyon szívesen, amennyiben az esemény vagy az esemény szervezői úgy gondolják, hogy jó lenne egy férfi illat is emellett, akkor nagyon szívesen kollaborálunk velük, és ugye mint az Anna Bálnak a hivatalos illatpartnereként ezt az illatot mi kifejezetten most erre az eseményre a Bál királynőknek készítettük, de el tudom képzelni, hogy a következőkben lenne ilyen illat, viszont természetesen az, hogy egy parfüm akár mondjuk piacra kerüljön, itt azért több-több üvegről beszélünk, és mindig nagy vállalás és hosszú munka, mire egy ilyen parfüm meg tud születni.
1: Na tennél csak pár mondatban, és csak nyilván gondolati síkon, hogyha mégiscsak készülne, mit gondolsz, milyen lenne az Anna Bál résztvevőjének, a bálozóknak, a Bál királynőnek, az udvarhölgyek partnereinek az illata? Mi ugrik be elsőnek neked? Mi a balatonfüredi férfi illat?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, de természetesen én úgy gondolom, hogy egy kicsit egy klasszikus irányba kellene elindulnunk, és ebből a klasszikus koncepcióból merítenünk. Én nekem elsőre, hogy erről beszéltél, nekem az íris jutott eszembe, hiszen ez egy nagyon fenséges, egy nagyon drága és értékes parfüm alapanyagunk, és nagyon érdekes, hogy nem az írisznek a virágát, hanem a gumóját kivonatoljuk, és ettől van egy ilyen fás, kicsit ugye púderes illata az írisznek, és egy nagyon dekadens, klasszikus férfi illatot tudnánk vele csinálni. Szerintem a szantálfa itt is megjelenhetne, hogy összecsengés legyen az Anna örökkel, illetve egy frissességet, egy energiát ide is belecsempésznék mindenképpen.
1: Nyáradi Natália parfümőrrel beszélgetek, ugyanis idén megszületett az Anna Bál hivatalos illata, az Anna örök by Eau de Tihany, és ezt megalkotó parfümőrrel, Nyáradi Natáliával, hogy az imént mondtam, beszélgetünk tovább. Nem csak arról, hogy hogyan lesz valakiből parfümőr, mert hogy arról már beszéltünk, arról is, hogy mi a feladata egy parfümőrnek, beszéltünk már magáról az illatról, az összetevőkről, arról is, hogy hogyan született meg, és hány üveg parfüm született belőle, de természetesen a jövőről is beszélgetünk még, illetve arról is, hogy vannak-e illattrendek függetlenül az Anna Bál hivatalos parfümétől, vagy mindemellett tesszük ezt, hamarosan folytatjuk.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Nyáradi Natália parfümőr, akivel az Anna Bár hivatalos illatával kapcsolatban is arról is beszélgetünk. Ez az Anna Örök nevű parfüm, amiből 5 üveg készült, kifejezetten az Anna Bár királynőjének és az udvarhölgyeinek. Nyáradi Natália parfümőr elmesélt már nagyon sok mindent magáról, a parfümről, az alkotási folyamatról, a parfümőrségről és önmagáról is, hogy hol tanult, a világon milyen sok helyen fordult már meg, és hol szívta magába ezt a sok-sok tudást, amiből megszülethetett az Anna Bál hivatalos illata, de vajon vannak-e illattrendek, és hogyha igen, akkor mondjuk az idei évnek mi az illattrendje?
2: Igazából természetesen vannak illattrendek, maguk az illattrendek azok nagyon függenek attól is, hogy hol vagyunk, hiszen más országokban, más kontinensen teljesen mást kedvelnek az emberek. Van egy globális trend most a gurmand és kicsit ehetőbb parfümök irányába. Szerintem ez most kicsit változik ebből a nagyon tradicionálisan édes, vattacukros illatból. Kicsit áttérünk az egzotikus gyümölcsök és különösebb gyümölcsök irányába is. Talán egy kicsit sötétebb és kicsit talán más gyümölcs irányokba is elmegyünk, mint most ez a nagyon tradicionálisan édes vonal, úgyhogy ez egy most is élő trend, illetve a virágos parfümöknek újra reneszánsza van szerintem. Amit pedig viszont látok, hogy most mondjuk Európában vagy Magyarországon nagy trendje van ezeknek a nagyon diffúzív, úgynevezett dubai parfümöknek, ez remélem ez a trend, ez majd egy kicsit visszább fog ülni, hiszen egy parfümnek a minőségét nem az indikálja, hogy mennyire hosszantartó az illat, hanem hogy mennyire szofisztikáltan, mennyire kiegyensúlyozottan van elkészítve, és egy felfrissítő környillat, ami akár csak 2 órán keresztül érződik a bőrünkön, az is lehet egy fantasztikus és nagyon minőségi parfüm, illetve csíkhúzós parfümből is tudunk olyat készíteni, ami nem feltétlenül annyira magasztos alapanyagokat használ, úgyhogy mindkettő tud élni egymás mellett, és parfümet mindig használatra érdemes választani, és arra az adott alkalomra, amikor viselni fogjuk.
1: Egy szó megütötte a fülemet, csíkhúzós parfüm, ez mit jelent?
2: Hát ezeket a nagyon diffúzív parfümöket jellemeztem.
1: Ami megy előttem?
2: Így.
1: Ami megy előttem, ugye? Meg
2: hát igen, ami miután elment az illető mellőlünk, még 10 percig érezzük a parfümének az illatát. Ahhoz, hogy ezt a hatást el tudjuk érni a parfümben, ehhez nagyon erőteljes alapanyagokat kell használnunk, amik sajnos ugye lassabban is tisztulnak ki az ornyák a hártyánkból, úgyhogy ha valaki folyamatosan ilyen nagyon diffúzív és erős parfümöket használ, akkor előfordulhat, hogy egy idő után kicsit illatvakság áll be, tehát az ornyák a hártyája eltömítő.

0: Magyarországnak. Ott azonnal a levendulát kötnénk, legalábbis nem tudom, hétköznapi emberként, nem parfümőrként. Van-e olyan parfüm, vagy terveztek-e olyan parfümöt, amiben ez a hangsúlyos?
1: Az Eau de Tihanynak rengeteg illatában megjelenik a levendulai, ez az örökségünk, és ezzel nagyon szeretünk dolgozni, hiszen Bitera Gyulának a munkásságát, és ezt a hagyományt, amit ő ránk hagyott, ezt gondozzuk és őrizzük. Több ilyen illat is van, természetesen a jövőben is bővülni fog levendulás illatokkal a kollekció. Idén egy régi klasszikusabb illatunkat újraálmodtuk a levendula 100 éves évfordulójára alkalmából, és ez a Heritage nevet kapta, hiszen mégiscsak ez az örökség itt Tihanyban.
0: Köszönjük szépen, hogy ránk értél, Nyáradi Natália parfümőr volt a vendége a mai műsornak.

0: egész nap élet, öröm, zene. Megállás nélkül.
1: 98.6 Manna FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nevezd még ma a Generali Nightrend Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezményen a nightrendbudapest.com oldalon.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Reklám hangzott el.
7: Változékony időjárásra számíthatunk, ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választás. Sokra való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: Időjárás.
7: A délkeleti országrészben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a zenei finomságok órája.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan dal jön, ami már-már klasszikusnak mondható, talán nincs is a világon olyan ember, aki ne ismerné. Eleve a U2 nevű zenekart, ugye szerintem be se kell mutatnom, de ezt a dalt, a Pride, vagyis az In the Name of Love című dalukat egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki a világon ismeri. Martin Luther King Jr. emlékére született meg ez a dal 1993 és 94-ben, amikor is a 93-as chicagói Martin Luther King kiállításon járt a zenekar, és akkor született meg ez a dal, ami tulajdonképpen az ő emléke előtt tisztelek, de valójában azokról az emberekről szól, akik a történelem során és egészen visszamenve a régi időkbe Jézusig az erőszakmentességért, az egyenlőségért, a szeretetért és a szeretet nevében éltek, küzdöttek és ezt hirdették, és ezért harcoltak, akár szóval, akár szabjával, ki hogyan tudta tenni. A dalszöveg tiszteleg ugyanakkor a 2023 októberi események előtt, azok előtt, a gyerekek előtt, akik a Nova Fesztiválon veszítették el az életüket, mert hogy a YouTube sem hagyta szó nélkül természetesen ezeket az eseményeket. A zenekar 2023-ban októberben a Las Vegas-i koncertjén átírt szöveggel énekelt el és játszott el a Pride, vagyis az In the Name of Love című dalt, amit most meg fogunk hallgatni. Azzal a felütéssel, hogy az Izraelben és Gázában történtek fényében, ahogy ő ezt mondta a dal előtt, Bono, az erőszakmentességről szóló dal nevetségesen hangozhat, de az imáink mindig a békéről és az erőszakmentességről szóltak. A szívünk és a haragunk viszont azok tudjátok, hogy merre felé mutatnak. Szóval énekeljetek velünk azoknak a gyönyörű gyerekeknek és lelkeknek az emlékére, akik ott voltak azon a zenei fesztiválon. Nekik éneklünk, ők a mi fajtánk, zenés emberek, zeneszerető emberek, játékos, kísérletező, élni szerető emberek. Ők a mi fajtánk, nekik éneklünk most. Ezt mondta Bono a dal előtt, és a szöveget pedig úgy írta át, az eredeti ugye úgy szól, hogy április 4-én kora reggel egy lövés dördült a Memphis-i égen, végre szabad vagy, elvették az életed, de nem vehették el a büszkeséged. Ez Martin Luther King elleni merényletről szól. És aztán ők ezt 2023. októberén úgy énekelték el, hogy október 7-én kora reggel felkel a nap a sivatagi égen, Dávid csillagai elvették az életeteket, de nem vehetik el a büszkeségeteket. Fontos tudni egyébként Bonoval kapcsolatban, hogy hívő ember ő is, és Edge is, sőt a zenekar többi tagja is, és ahogyan ő egy kicsit viccesen nyilatkozott többször erről, már azt mondta, hogy Isten sokszor oldalba vágott, amikor megjelent az életrajzi könyve, akkor sok helyen és sok részben beszélt magáról. Hívő kereszténynek vallja magát, az apja katolikus, az anyja anglikán volt, és aztán amikor 2016 telén átesett egy nagyobb szívműtéten, onnantól fogva beszélt nagyon sokat Bono a hitéről. Azt mondta, hogy korábban Isten rendszeresen oldalba vágott a könyökével, mint egy figyelmeztetve arra, hogy lassítsak a tempón. Ezt például a műtét után is mondta, hozzátette azt is, hogy a beavatkozást követően azt mondtam magamnak, ezt az isteni jelet most igazán meg kell szívlelnem, szó szerint. Aztán persze később turnéra indultam, azaz mégsem fogadtam meg a jó tanácsot, de azóta többet foglalkozom azzal, hogy milyen szerepet játszhat Isten cselekvése az ember életében, és sokkal inkább igyekszem ügyelni magamra és a körülöttem lévőkre. Az az érzésem, hogy visszakaptam a testemet, az életemet, és elhatároztam, hogy a jövőben nagyobb tiszteletet tanúsítok iránta, a testem és az életem iránt is. Ilyen gyönyörű ez a dal, ilyen fontos az, amiről szól, hogy mi mindent tehetünk meg a szeretet nevében, mi mindent teszünk meg a szeretet nevében, és mi az, amit nem teszünk meg, pedig meg kéne, vagy megtehetnénk a szeretet, illetve a szerelem nevében. Milyen az, amikor az ember magában nézik, és elcsitul egy kicsit, és tudja, hogy ez most nem volt rendben, ahogyan Bono is mondta. Úgyhogy most a zenei finomságok között a U2 In the Name of Love című dala szóljon nem csak Martin Luther King emlékére, vagy az összes történelem során az erőszakmentességért és a szeretetért küzdő ember emlékére, Jézus emlékére akár, de azoknak a gyerekeknek és fiataloknak az emlékére, akik 2023. októberében a Nova Fesztiválon az életüket veszítették.

98 fontat Manna FM a zenei finomságok között egy újabb gyöngyszem most. A zseniális Johnny Nash, aki nem is olyan régen költözött el innen a földi világból, 80 éves volt, amikor 2020 októberében elvesztettük őt. A reggae és a pop műfajban alkotott leginkább, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy saját maga ettől a daltól lett legenda, és önmagáról is azt gondolt, hogy igazából ő csak szerényen szeretne üzenni az embereknek a dalain keresztül a saját élményeit és érzéseit megénekelve, és nem is sejtette, hogy akkor egyszer még egy korábbi interjúban elmondta, hogy ennyire híres lesz az I Can See Clearly Now című dala miatt. 1940. augusztus 19-én született, és akkor még az volt a neve, hogy John Lester Nash Jr. Hát nyilván az maradt a neved, de hát a művész nevén ismerte meg az egész világ, és onnantól kezdve tulajdonképpen a családja is úgy szólította, bár ők egyébként is Johnny-nek hívták. Houstonban, Texasban született, és egy baptista gyülekezetben kezdett el énekelni. Ez azért nagyon fontos, mert a hite mindig egy nagyon erős támasz volt, még a zeneszerzésben is, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a dalok témáját illetően is. Az 50-es évek közepén indult el az ő karrierje, a Teenager Sings the Blues című lemezével, aztán amikor 72-ben kiadta az itthon is nagyon ismert, amit most fogunk meghallgatni, I Can See Clearly Now című dalát, akkor az európai, és képzeljétek el, hogy az afrikai slágerlistákon azonnal az élmezőnyben volt, de a legnagyobb sikert az államokban érte el, ahol 4 teljes héten át, tehát egy egész hónapig vezette a Billboard Hot 100-as listáját. Itthon egyébként tévéreklámból is jól ismerhető ez a dal, nagyon gyakran felcsendül a rádiókban is, de meglepő módon itthon nem annyira. Tehát odakint az Egyesült Államokban jellemző ez, erre a tengeren túli rádiók adókra vonatkozik, hogy gyakran felcsendül, főként egyébként a tematikus rádióknál. 1986-ban állt elő új zenével utoljára Johnny Nash, az volt a Here Again című album, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy amikor megszületett ez a dal, az I Can See Clearly Now, ez igazából, ez nem az elmúlásról, és nem az önvádról, és nem a szomorúságról szól, mint ahogy egyébként elsőre azt feltételezték nagyon sokan, amikor megjelent a dal. Konkrétan a remény és a bátorság éneke, azt mondta Johnny Nash azoknak, akik átéltek csapásokat az életükben, de kiállták és legyőzték azokat. Ez volt az első reggae-nek titulált dal, ami valaha a Hot 100-as lista első helyére került. 72 végén 4 hétig ott is maradt, ugye, ahogy ezt az imént mondtam. És tulajdonképpen, amikor a következő reggae jellegű dal első helyre került, az már Eric Clapton feldolgozása volt Bob Marley és Shot the Sheriff című dalából, és aztán 74-ben Blondie a The Tidiest High-jal 1981-ben szintén, amit reggae dallamúnak, vagy reggae ritmusúnak, vagy stílusúnak tituláltak. Ennek az I Can See Clearly Now-nak és a többi reggae hatású dalának köszönhetően Johnny Nash nagyon erőteljesen kötődik Jamaikához, de ő is texasi volt, hiszen ahogy mondtam már, ugye Houstonban, Texasban született, és amikor 13 évesen fellépett egy helyi tévéműsorban, a Matiné című műsorban, akkor egyike lett a kevés afroamerikai arcnak a képernyőn, akik először kerültek tulajdonképpen képernyőre. Ami fontos ezzel a dallal kapcsolatban, az az, hogy ez egy olyan reménykel dal, amikor az ember tényleg hinni akarja, és el akarja hitetni másokkal is, tehát gyakorlatilag segítő szándékkal született meg a dal, hogy innentől kezdve jöhet az a pillanat, és várhatunk arra a pillanatra, amikor majd eláll az eső, amikor majd kisüt a nap, és hogyha belegondoltok, nagyon sokszor mutatják ezt a fajta reményt nekünk, akár gyerekkorunkban is, hogyha a Kék kenguru című mesekönyvre emlékeztek, vagy hogyha a Holló című filmet említem, abban is elhangzik többször a mondat, hogy örökké nem eshet, ha emlékeztek rá. És Johnny Nash I Can See Clearly Now című dala is erről szól, hogy most már látom, hogy eloszlanak a felhők, lehet jobb, és bármilyen sziruposan is hangzik, de a felhők felett tényleg süt a nap, ott van a remény, mindig ott ül fölöttünk az a nagy univerzum is jó, ami azért mindig, még ha nagyon sokáig esik is, előjön. Úgyhogy én azt remélem, hogy mindannyiotok megtalálja ebben a dalban azt a kapaszkodót, amit keres. Johnny Nash és az I Can See Clearly Now nevű gyöngyszem és kincs itt a zenei finomságok között most a Manna.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.
1: Mint az elmúlt idők fogjai és álomcellák rabjai, én az ár és te.

A zenei finomságok között szerintem már megszokta a kedves hallgató is, hogy mindig nagyon extra muzsikák és olyan legendák szólnak, amik máshol nem, viszont ami nagyon kedves a szívünknek, hogyha nem ismeri valaki, akkor biztosan meg fogja szeretni, és el tudja helyezni a lelkében, a szívében egy-egy olyan emlékező, egy eseményhez kapcsolva, ami által, vagy aminek köszönhetően meg is tud maradni a szívében, a lelkében az a bizonyos adott dal. Az együttes ebben az esetben a Guns N' Roses, és a dal pedig Bob Dylan eredetie után a Guns N' Roses által feldolgozott Knockin' on Heaven's Door, ami egy western filmnek volt eredetileg a betét dala. 1973-ban jelent meg a film, és benne a dal, Bob Dylan dala. És a filmben akkor hallható ez a dal, amikor Baker Sheriff haldoklik a lőtt sebei miatt. Egyébként Bob Dylan is szerepelt a filmben, mint Alias, hogyha valakinek van kedve megnézni a Pat Garrett Billy the Kid című filmet, akkor az Alias fedő nevű figura, az maga Bob Dylan. 1973-as a film, és 1991-ben dolgozta föl, vagy adott neki egy egészen új értelmezést és új hangzást a Guns N' Roses a Use Your Illusion című albumokon. 1992-ben a Freddie Mercury emlékére rendezett óriás koncerten a londoni Wembley stadionban adták elő először 72 ezer ember előtt. Egyébként többször feldolgozták ezt, például 96-ban is, aztán a Guns feldolgozása után Bob Dylan engedélyezte a skót zenésznek, Ted Christophernek, hogy rögzítsen egy új verziót, sőt egy új versszakot a Knockin' on Heaven's Doorhoz, amit Christopher maga írt a Dunblane-i mészárlásban meggyilkolt iskolások és tanárok emlékére. Ez azon ritka alkalmak egyike volt egyébként, amikor Bob Dylan hivatalosan megengedte valakinek, hogy hozzáadjon, illetve módosítson valamelyik dalának a szövegén. Christopher verziója aztán elérte az első helyet az Egyesült Királyságban. Nyilván volt ennek egy erős érzelmi töltete is. Aztán az egyik a néhány alkalom közül, amikor Dylan engedélyezte, hogy használjanak egy szempelt a dalból, az Gabriel albumánál, a brit énekesőnek az albumánál történt. A 99-es Rives című számának az alapjául is ez a dal szolgált, ami szintén első helyre került aztán az Egyesült Királyságban. Gabriel az előadónő szerint, énekesnő szerint Dylan nem csak engedélyezte ezt neki, de lemondott a neki járó jogdíjak egy részéről. Egyébként Bob Dylanről azért lehetne mesélni, így emberség szempontból. Ezt a dalt reggae stílusban is feldolgozták már több előadó is, például G.T. Moore és a Reggae Guitars, Arthur Lewis, illetve Eric Clapton, és aztán más előadók is hozzányúltak már, például Avril Lavigne, Dolly Parton, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Colt Kishel, Neil Young és Aretha Franklin is. A dal címét pedig a Cowboy Bebop film eredeti címeként is használták. Ez egy japán anime sorozat, ami pedig a Guns N' Roses illeti, szerintem nagyon bemutatni nem kell őket. Glam metal együttesnek, hard rock együttesnek is nevezik őket. 1985-ben jött létre a Guns N' Roses, akkor alapították a srácok Los Angelesben, és a mai napig úgy tartják számon, mint a rock történelem egyik legsikeresebb zenekarát. A 80-as évek végének és a 90-es évek elejének meghatározó együttes, és ez a mai napig így van. Bárhol, bármikor meghallja az ember a Gunsnak a dalait, akkor pontosan jól tudja, hogy ez az a zenekar. Világszerte több mint 100 millió albumot eladtak, ebből csak az USA-ban 46 milliót. 2012-ben pedig az együttest beiktatták természetesen. Szerintem ezt nem is lehetett volna kihagyni a Rock and Roll Hall of Fame legendái közé. 1987-ben a Geffen kiadónál jelent meg a legendás Geffennél az első nagy lemezük, ez volt az Appetite for Destruction, ami a rock legsikeresebb debütálása lett, világszerte több mint 50 millió eladott példánnyal, és aztán amikor megjelent a már a Knockin' on Heaven's Door című dal kapcsán, amit most fogunk mindjárt meghallgatni, említett Use Your Illusion lemez, az első és a második rész 91, akkor ezek újabb és újabb rekordokat döntöttek meg, mivel a második rész a lista első, az első rész pedig a lista második helyén debütált, már a megjelenés hetében, egy nappal a megjelenés után, és ezt, tessék kapaszkodni, a Beatles óta egyetlen előadónak sem sikerült. Szóval Guns N' Roses, Bob Dylan után szabadon, ez a Knockin' on Heaven's Door, most a zenei finomságok között. Csak is itt a Mannán.

98.6 Manna FM zenei finomságai között a legendás Tears for Fears jön. Most Roland Orzával és Kurt Smith zenekara ez. Nagyon sok érdekes történet látott már napvilágot velük kapcsolatban. Például az, hogy amikor 18 évvel ezelőtt az Everybody Loves a Happy Ending című lemezük megjelent, amit egyébként a címadódalt most meg is fogjuk hallgatni itt a zenei finomságok között. Ezt követte nem is olyan régen megjelent új lemezük, majd erről is szó lesz még, de ezért a két férfiúról érdemes egy kicsit beszélni. Két barát voltjuk, aztán volt egy nagy összeveszésük egyébként. Angol zenekarról van szó, és ők korábban a Graduate nevű együttesben játszottak. Angol Bath városában nőttek föl, és több próbálkozás után találták meg a Tears for Fears nevet. Aki nincs távol a pszichológiától, az pontosan jól tudja, hogy honnan kölcsönözték a nevet. Arthur Janov legendás könyvéből, a Primer Scream címűből vették az elnevezésüket, mint egyébként a Primer Scream nevű zenekar is innen vette a nevét. Az első albumok 1983-ban jelent meg, ez volt a The Hurting, és aztán a következő album a zenekar számára egy sokkal-sokkal nagyobb sikert hozó lemez volt, ez a 85-ös Songs from the Big Chair. Aztán 92-ben ért véget az ő közös vállalkozásuk, akkor megjelent egy válogatás lemez, a legendás Greatest Hits, aztán mindketten szépen önálló útra tértek, volt egy nagy összeveszésük is egyébként, és amikor 2005-ben újra összeálltak és kiadtak egy új közös albumot, ez az a bizonyos, amit már említettem, az Everybody Loves a Happy Ending című, aminek a címidó dalát fogjuk most meghallgatni. Itt a Manna FM-en a zenei finomságok között, ez nagyon jó jellemezte az ő működésüket. Roland Orzabal egyébként apai ágon baszk a nagyszülei által, az édesapja Argentínában élt, az anyukája angol, és amikor gyerekkori barátjával, ugye már említett Kurt Smith-szel összehozták a

Tears for Fears, akkor nagyon szépen kezdtek el együtt működni, és az az érzelmi világ, amit egyébként a Tears for Fears dalaiban hallani lehet, az gyönyörűen mutatkozik meg az ő műveikben, a dalszövegben, a zeneszerzői mi voltukban, és abban, ahogyan muzsikálnak, és ahogyan fellépnek. A művészi kiteljesedésüket egyébként pont a válás hozta meg, továbbra is Tears for Fears néven jelentette meg az albumait Roland Orzabal, és ez első és a legigényesebb az Elemental című volt, egy egészen katartikus hangvételű volt, egyféle összegzés, és ezért mondom én azt, hogy tel is tele vannak érzelmekkel, olyan hullámvölgyek és hullámhegyek jellemzik a Tears for Fears életét és az ő létezésüket is egyébként, ami csodálatosan mutatkozik meg a zenéjükben is, és zseniális volt az ő visszatérésük is. Ugye 81 az alapítás, aztán ott voltak a nagy sikerek, a Shout, az Everybody Wants to Rule the World, vagy a Head Over Heels, de mégsem találtak úgy be annak idején, mint a Depeche Mode vagy a Duran Duran, viszont mégis egy bizonyos állandóságot jelentenek a popzenében. Egyébként az is meglepő lehet, hogy bár annak idején a lemezük, ami a Don't Come Easy dalt is tartalmazta, furcsa borítóval jelent meg, nagyon elegáns fekete-fehér covert kapott, ezzel szemben jugoszláv kiadás Csokoládébanán lett, szóval nagyon próbáltak arra figyelni, hogy bizonyos részein a világnak másra van talán igény. Aztán, amikor a lemez megjelent, és Magyarországon is elérhető lett, például a Music Television, ugye az általam olyan nagy szeretettel emlegetett 90-es években, akkor jelent meg Roland Orzabal és Kurt Smith alkotató a teljes fegyverzetében, nagyon látványos klippekkel együtt ismerte meg az akkori magyar fiatalság, és aztán a Tipping Point lett a 7. stúdióalbum, ami 18 évvel ezelőtt megjelent, Everybody Loves a Happy Endinget követi. Tehát az, amit most hallunk, az Everybody Loves a Happy Ending, az volt egy úgynevezett általuk több interjúban is megrekedésnek, vagy megrekedési pontnak nevezett időszak, ami gyönyörű muzsikákat szült, és aztán követte ezt az új lemezük, a The Tipping Point, ami szintén nagyon Tears for Fears-es, de már egy nagyon érett, és kicsit azért másfajta hangzásban közvetíti azokat az érzelmeket, ami rájuk nagyon jellemző. Tears for Fears most itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Duna átúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
1: Reklám hangzott el.
6: Ma tetőzik a hőség. Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A fazekasság áll a középpontban, az idei mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András a tűzijáték előtti beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Ukrajna északkeleti régiói támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Ma tetőzik a hőség. Hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot, fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Időjárás.
6: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
7: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, mellette még a bőség kosara, ami megtöltésre vár, még üres. Ma megtöltjük jófajta itókával. Kevesen tudják, hogy Budapesttől, a Hősök terétől alig 20 kilométerre létezik egy remek pincesor Magyaródon. Ez a magyaródi pincesor. Ide látogatunk el, vendéglátóink, a Babic pincészet lesz.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara Puczatillával. Ahogy mondottam volt, Mogyoródon vagyunk, a Pince soron. Éva ő mellettem, akinek hát egy gyönyörű birodalma van, vagy most már a családunk egy gyönyörű birodalma, ugye? Nem nagyon tudnak az emberek a mogyoródi pincesorról. Én azért tudtam erről egyszer, mert egy borfesztiválon ittam egy mogyoródi bort. Ugye most vagyunk, ez egy négyszintes pince, mondhatjuk így, az ön kedves férje volt, aki ezt megálmodta. Mikor kezdték el itt ezt a pincészetet?
2: Hát a rendszerváltásra visszanyúlik a mi történetünk, mert akkor jutottunk szőlőterületekhez a kárpótlási jegyek révén. Voltak saját jogon visszakapott jegyeink is, az én szüle, illetve őseimnek a Szolnok megyei területeit is visszakértük, úgymond, kárpótlási jeggyel, és hát a férjem családjának is voltak ugyanígy, és vásárolt is a Balázs jegyeket, és ez alapján a szőlőt tudták akkor így felosztani, tehát a Föld Visszaadó Bizottság révén, mert a többi terület már beépítésre került, amit ki lehetett volna osztani, és így jutottunk szőlőhöz.
1: Akkor már a család foglalkozott borászattal, vagy akkor kezdték el?
2: A ősök foglalkoztak, az én oldalamról is Szolnok megyei vagyok, Tiszapüspökiben, ott is hát a déd nagypapámnak mindig volt bora, szőlője, és természetesen Balázsnak a családja is foglalkozott szőlő és borral. A pincék is adottak voltak, itt a pince soron tudták tárolni a borokat. Ez folyamatos volt a szőlőtermelés, csak nagyobb volumenbe a férjem indította be a borászatot.
1: A pedig már igazi családi pincészet, mert most éppen a vejével beszélgetünk mindjárt, Ilosvai Jánossal. János, ezen a területen milyen szőlők vannak jelen? Ugye, ahogy azt én mondtam korábban, nem nagyon van az emberek fejébe az, hogy Mogyoród és a szőlő. De te szerintem azért munkálkodsz, hogy ezt azért betegyük az emberek fejébe. Szóval milyen szőlőfajta az, amit nagyon jól érzi magát?
3: Igen, Mogyoródon egy komoly szőlőtermesztés folyik. Nagyjából 140 hektár szőlőterület van itt, ez egy elég tekintélyes számnak mondható, és többfajta megtalálható, fehérekből zöldvelt, eléni, sardoné, zenit, vörösből kékfrankos, cveigelt, cabernet franc, úgyhogy a világfajták mellett új magyar fajták is megtalálhatóak, és hát mi is ezen dolgozunk, hogy új területeket telepíteni, és továbbvinni Mogyoródnak a hírnevét.
1: Ugye te vagy az, aki a neved alapján kikövetkeztetem, hogy te benősültél ebbe a családba, majd borász lettél. Már borász is voltál, vagy azért lettél borász, mert egy ilyen családba kerültél?
3: Igen, ugye az én nevem Ilosvai János, ez pedig Babic Pince, ez úgy jött össze, hogy a feleségem családja az, akik már régóta foglalkoztak szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A feleségemmel a Gödöllői Egyetemen ismerkedtem meg, csoporttársak voltunk, és ott végeztünk kertészmérnökként. Utána a feleségem növényorvosként is végzett, és utána pedig a Gyöngyösi Főiskolán borászként is végeztünk. Igazából az egészet közösen tanultuk meg. 2014 óta vagyunk mi a döntéshozók, és azóta ketten vezetjük a pincészetet.
1: Erről még beszélgetünk, most zenélünk, aztán visszajövünk, és mindjárt arról hallhatok, kedves hallgatók, hogy mi a mogyoródi borgyártás, borkészítés története, mikorra vezethető vissza. 98 mondhat Manna FM, a Bőség kosara Puczatillával, zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Pucatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara Pucatillával folytatjuk. A legkisebb itt már anyukája ölébe, aki most 2 hét múlva az 1 éves, és lehet majd egyszer borász lesz, most integet nekem, nem látjátok, de most már kezdi megszokni a fejemben. Az anyukájához fordulok, aki borkóstolókat is tart. Nyilván előfordulnak kérdések az itt italozó vendégektől, hogy mi a magyaródi borkészítés története, mikorra tudjuk ezt visszakövetni.
2: 1074-ben, hogyha visszaugrunk az időbe, március 14-én volt a magyaródi csata, Szent László legyőzte a hatalmas túlerővel szemben Salamon seregeit, úgyhogy ez egy nagyon nagy csata volt, és a László a csata emlékére egy bencés szerzetes rendi apátságot alapított Magyaródon. Ide eredeztethetjük vissza a szőlőtermesztés történetét, ahol szerzetesek, ott bor és szőlő is szokott lenni. Egy fantasztikus pincerendszer van itt Magyaródon, több száz pincével, vulkánikus talajba vájva, télen-nyáron nagyjából ugyanazon a hőmérsékleten a boroknak kiváló klímát nyújtva.
1: Ugye szokták volt mondani, hogy ha pince falai beszélni tudnának, akkor a ti pincéteknek is lenne mit mesélnie, hiszen a II. Világháborúban itt az őseid élték túl.
2: Igen, ez itt 70-80 évről beszélünk, nyilván nagyon sok dolgot lehetne mondani, amiről még nem is tudunk, de ugye a 40-es években volt itt Magyaródon egy itt állt a front 2 hétig, és 14-szer cserélt gazdát a falu, orosz és német kéz felett volt, és az én nagyszüleim és rengeteg család is érintett volt ebbe, és a pince nyújtott nekik menedéket. Nagyon sok család itt vészelte át ezt az időszakot, úgyhogy több is nekünk ez a pince annál, mint hogy bortárolás.
1: Meg hát a látogatóknak is remélem ez mind-mind lejön. Pincéről beszélünk, de fölöttünk még van 3 helyszín, javíts ki, hogyha rosszul mondok. Közben itt az apró mozgolódik, de hát nem tehetünk róla, ő egy gyönyör kislány, Sárika, mondottam volt, 1 éves volt. Tetszik neki a diktafon, a mikrofon, minden tetszik neki, most anyutól éppen kapott egy valami borkocsiját. Na, ha már a kezébe van, hogyan zajlik egy borkóstolás? Hányféle bort kóstoltattok végig, és mit lehet mellé kérni?
2: 5-6 fajta bort szoktunk kóstolni az igények szerint, és általában hideg tálat szoktunk, egy paraszt tálat szoktunk hozzá ajánlani. Nagyon jó hangulatban szokott zajlani, bent kezdünk a jó hűvös pincében, mondjuk a történelmet, a családnak a történetét, szőlőtermesztésünk kezdeteit, utána viszont kijövünk ide a tágasabb présházba, és itt fogyasztjuk el a borokat, illetve a finom falatokat.
1: Kik találnak meg titeket? Ugye még mindig nem elég ismert a magyarországi borpince, azért vagyunk itt, hogy ismertebb legyen. Vannak itt esetleg külföldiek, ha igen, akkor milyen náció, és mennyire szeretik a magyarországi borokat?
2: Igen, itt a helybeliek, meg a környékbeliek már, hál' Istennek, egyre többen ismernek, és már szájról szárja terjed a hírünk, de nagyon örülünk neki, hogyha messzebbről is ellátogatnak hozzánk. Volt már csoportunk a világ minden tájáról, az egyetemmel, Gödöllő Egyetemmel is jó kapcsolatot ápolunk, ők is szoktak hozni nemzetközi csoportokat. Tényleg a világ minden tájáról voltak már itt nálunk emberek, és ilyenkor nagyon fontos számunkra, hogy nem csak a pincészetet képviseljük, hanem az országunkat is, és nagyon örülünk, hogyha jól érzik magunkat nálunk, mert akkor egy olyan képet fognak alkotni erről az országról is, hogy itt szeretik a vendégeket.
1: Na, szerintem is pont így van. Most egy picikét zenélünk, aztán Jánossal arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz kenyér ma borászattal főállásba foglalkozni. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, zenélünk és jövünk vissza. Ugye?

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, a helyszín pedig Somlói út, Magyaródi pincesor, ha minden igaz, ugye? Mellettem akkor János, és ugye, hogy beharangoztam, beszélgessünk arról, hogy mennyire nehéz kenyér ma borászkodni. Fiatal ember vagy a feleségeddel együtt, vagy egy fiatal gyönyörű hölgy, ketten föltettétek az életeteket, egy szomorú élethelyzet köveztet, vagy apósod ugye elhunyt, és akkor ott álltatok, hogy ezt folytatni kell. Mennyire nehéz kenyér ez? Mennyire írja fölül a szépsége azt a sok nehézséget, amit egy borászkodás okoz?
2: Ez egy olyan szakma, amihez inkább a gyakorlat szükséges, és az elején, amikor elkezdtük, akkor nagyon kevés gyakorlatunk volt. Évről évre ugye egyre több tapasztalatot szerzünk, és így azért egyre könnyebb. Maga a szőlőtermesztés az egy egész éves munka, január 1-től december 31-ig folyamatosan munkát ad, és ugye ilyenkor ki vagyunk téve annak, hogy milyen időjárás van, úgyhogy szoktuk is mondani, hogy a jóisten a mi munkatársunk, nagyban ő is befolyásolja, hogy milyen borok készülnek, milyen termést kapunk, úgyhogy a sok nehézség ellenére nagyon szeretjük ezt a szakmát, és nagyon élvezzük.
1: Ugye van egy ilyen borászmondás, hogy jóisten megteremti a szőlőt, ha nem megszőlőd, az ember meg az jön, hogy esetleg elrontsa, hogy itt kell vigyáznunk, az emberi tényező közbe jön. Melyik az a fázis, az a munkafolyam, ahol nagyon észnél ott kell lenni, hogyha laikusnak el kell mondani, hogy ez egy évet vesszük, születtől születik, amikor nagyon figyelni kell, mert ott tényleg el lehet valamit rontani.
2: Ahhoz, hogy jó bort tudjunk készíteni, ahhoz mindenképp a jó alapanyag szükséges, és ha már megvan a jó alapanyagunk, akkor a bor az olyan, mint egy gyermek, vigyázni kell rá, folyamatosan figyelni rá, és a nevelésénél ott lenni. Igyekszünk mindig a legjobb tudásunk szerint cselekedni, és hál' Istennek eddig a pincéből minden évben elfogyott a bor, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
1: Ez azt jelenti, hogy a te boraid, ami hány palack egy évbe kb.?
2: Egy évben nagyjából olyan, egy másodperc.
1: Kiszámoljuk addig, persze, tehát nyilván hektóba tudsz gondolkodni, akkor hány hektó, így kérdezem, tehát hány hektó bor készül a Babic pincében? Közben Évikét halljuk, a nagyobb kisnát, mindjárt megszólaltatjuk majd őt is, addig apa gondolkodik, hogy körülbelül hány palack.
2: Igen, nagyjából egy olyan 100 hektó körül készítünk bort, és...
1: És a 100 hektót el tud adni a pincéből?
2: Igen, szerencsések vagyunk, hogy innen a pincében van egy kialakult vevőkörünk, és ők elviszik a bort.
1: Azért az nem semmi. Közben akkor a lányodat megkérdezik, hogy Évike, te mit iszol éppen? Elmondod nekem? Mi az, amit iszol?
3: Citromfűszörpöt.
1: Ki csinálja citromfűszörpöt itt a családban? Ki az, aki ezt elkészíti?
3: Anyci.
1: Na, akkor Évikét hagyjuk, hogy jön, csak őt hallották a hallgató, kicsit behoztuk őt adásba. Na, de azért vissza az a dolog, hogy az nem semmi dolog, hiszen egy sok borásszal beszélgettem már, és ők mindenki mondták, hogy nekik az éri meg a legjobban, hogyha ha mindenféle árrést kihagy, vagy mert most legyünk köszönjük, bekerülsz valahova, ott polcpénzt kell fizetni, meg nyilván hallottál egy ilyeneket, de ha te magad által kreált áron eladod, akkor az le a kalappal. Ez gondolom, te is így érzed.
2: Igen, nagyon örülünk neki, hogy innen elviszik a bort, ugye. Elég nagy a területünk, nagyjából 20 hektáron gazdálkodunk. Egy részét szőlőként értékesítjük. Sajnos a szőlőnek nagyon, nagyon gyenge áron lehet értékesíteni. Ezért az a célunk, hogy növelni tudjuk a feldolgozott szőlő mennyiségét. Abban hál' Istennek évről évre fejlődünk, és szeretnénk ezt a tendenciát folytatni.
1: Mi a zenétlen folytatjuk, sőt meg is kóstolunk egy bort, egyfajta Schillert, hogy mi a Schiller, az kiderül. 98.6 Manna FM zene, aztán folytatjuk itt Magyarodról a Babic pincészetből.

0: sötétesebb rozé. Én már ittam olyan sílet, ami még ennél is sötétebb volt. Mitől lesz síler egy bor, illetve mi a síler bornak a leírása? Laikusoknak persze.
1: Igen, amit most kóstolunk, ez egy kék frankos síler, 2020-as évjáratú. Maga a bor az rozé technológiával készült. Szerettük volna, hogy egy kicsit a hagymahéj színnél egy kicsit erősebb legyen, de ne legyen még vörösbor, és ezért egy nagyon-nagyon picit héjon áztattuk, nagyjából egy 2 órát, és nagyon szépen kiváltak a színanyagok, és egy kicsit szép, sötétebb színe lett a rozéhoz képest.
0: Kicsit erősebb ilyen hagymahéj, nem? Tehát annál picit erősebb. Igen. Azért. Na, mire kell figyelni? Mit érez ki belőle az ember, hogy amit megkóstolom, és akkor te mondod, hogy te milyen ízeket érzel ki belőle. Te mit éreznék ki ebből a borból? Én most kóstolom.
1: Igen, ez egy nagyon jó gyümölcsös bor, ribizlit ki lehet érezni. Igazából itt nincs jó vagy rossz válasz, minden ember más és más ízeket érez benne, más élményeket párosít a borhoz. Egy nagyon jó üdítő bort kóstolunk most ebben a nagy melegben, ez nagyon jól tud esni.
0: És tényleg igaz, ott a ribizdíz, kicsikét ott van, az hátulról visszacsúszik. Mi most a slágerben, ugye jó pár éve volt fesztiválokon megfigyelhető, hogy a fiatalokat át akarták húzni a kultúrát borfogyasztásra, és a rozé volt a belépő. Mostanság egy-egy ilyen borkóstoló, amit a feleségede együtt csináltok. Mi a sláger? A fehér, a vörös, a rozé, a schiller, melyikből fogy a legtöbb? Lehet-e ilyen mérleget húzni egyáltalán?
1: Igen, nekünk több új magyar fajtával dolgozunk, és a sikert azt általában a Nero és a Turán szokta learatni. Ez mind a kettő magyar fajta, és nagyon jó vele dolgozni. Ellenállóak a betegségekkel szemben, nem kell annyit permetezni. Szinte bióborként is lehet termeszteni. Nagyon magas antioxidáns tartalma van, magas resveratrol tartalom. Tehát ez egy tipikusan olyan borok, amiket az orvos, hogyha mond, hogy esténként fogyasszunk egy-két pohárral, ez tipikusan ezek a borok. Ezekkel szoktuk a borversenyeken a legtöbb, legjobb eredményeket is elérni, és itt a borkóstolókon is a legnagyobb sikereket ezek a testesebb vörösek szokták elérni. Szerencsére a fehér és rozéborok is nagyon jól szoktak sikerülni, ezek is nagyon jó vízhangokat szoktunk kapni, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk.
0: Na, néhány szót beszélek arra, hogyha az ember, a hallgató el akar jönni mondjuk egy 10-12 fős társasággal, most abban a helyen állunk, ahol legalább 30-an leülhetnek, mögöttünk egy nagyon szép kályha, de ugye itt hideg tálakra fogadjátok, sőt, úgy hallottam, ugye zene alatt beszélgettünk, hogy le van osztva, hogyha valaki pincepörköltet kér, más csinálja a pincepörköltet, más a galuskát, igazi család áll egy ilyen borkóstoló mögött, igaz?
1: Igen, nagyon-nagyon szeretjük ezt a részét is, a borkészítés, illetve a szőlőtermesztés mellett a vendéglátást, és nagyon hiányzott, hogy a vírus alatt kevesebb csoport látogatott meg. Most már hál' Istennek szabad a pincebejárás, úgyhogy várunk szeretettel minden vendéget, és ilyenkor mindig próbáljuk a saját ízeinket megjeleníteni, illetve saját magunk készítjük el a pincepörköltet, mondhatjuk, hogy szívünket, lelkünket beletesszük.
0: No, kedves hallgatók, egy picikét meg szeretnétek merítkezni a magyarodi borok világában. Nincs más dolgotok, mint megkeresni a Babic pincészetet, bejelentkezni és jönni. Ha szerencsétek van, ti is látjátok ezt a két gyönyörű apróságot, akik a család legifjabb tagjai, akik most hallhatjuk is, Sárika végre megszólalt, igaz? Mondd azt, mondd a végére. Nem, de hát mindegy, ez egy ilyen műfaj. No, 98.6 Manna FM a bőség kosara volt Magyarodról, a Somlói útról, a Pincesorról. Tessék őket megkeresni, igazán remek élményvesz részletek. Sziasztok!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el. Ma tetőzik a hőség. A köztársasági elnök ünnepi beszédében a közmédiáról is beszélt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András a tűzijáték előtti beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Ukrajna északkeleti régiói támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is büntették lopás miatt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában. A múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás.
0: Időjárás.
3: Országszerte napos, fátyol felhős az idő. A legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Varázsboltőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Molnár Éva, olfaktív terapeuta, vagyis illatterapeuta, de hogy az olfaktív terápia mit is jelent pontosan, és hogy miért nagyon izgalmas ez, és hogyan kapcsolódik a könyvekhez, ezzel fogjuk majd kezdeni, de először is köszönjük szépen, hogy itt vagy.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: No, kezdjük azzal, hogy mi is az olfaktív terápia, és aztán pedig folytassuk azzal, hogy te hogyan kerültél ezzel kapcsolatba, és hogyan a képbe Franciaország, és a láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyv, ami a te könyved.
1: Igen, az olfaktív terápia szaglás által végzett lelki terápia. Tulajdonképpen a szaglásnak a speciális működését kihasználva épül fel ez a lélekgyógyító módszertan tulajdonképpen. Az a lényege, hogy a szaglásunk nagyon közvetlen kapcsolatban áll az érzéseinkkel, emlékeinkkel, a tanult és ösztönös viselkedési sémáinkkal, és ezeket nagyon könnyen tudjuk az illatokkal stimulálni, illetve az elfeledett emlékeket felszínre hozni, olyan tudattalan tartalmakat a tudatos szintre integrálni, amit korábban elfojtottunk, és esetleg blokkolnak minket, akadályoznak minket a mostani életünkben.
0: Ezt régóta alkalmazzák Franciaországban, már az orvoslásban is alkalmazzák, tehát klinikai szinten is jelen van, ezt mondhatjuk, itthon még nem annyira, úgyhogy van dolga a könyvednek meg a tudásodnak, de azt is érdemes tudni Éviről, hogy ő most már jó ideje Franciaországban él, tehát tulajdonképpen ez az egész onnan indult el, hogy ott kint te ezzel találkoztál, és meg tudtad tanulni egy képzésen.
1: Így van, amikor én 2018-ban elvégeztem egy természetgyógyász aromaterápiás képzést Aix-en-Provence-ban, akkor ott találkoztam ezzel a módszertannal, és következő évben meg is tanultam, beiratkoztam a módszer kidolgozójához, aki egy korzikai származású szakember, ő szomatikus terápiával foglalkozott korábban, és ő dolgozta ki ezt a módszertant a lélekgyógyításban, vagy a lélekápolásban.
0: Érdekes dolog, hogy az illatok hogyan integrálódnak az életünkben, mert hogyha belegondolunk, a csecsemő, az édesanyját, gyakorlatilag elsőre, nyilván a szívhang alapján is, de a szaga, és most szándékosan a szakszót használom, nem azért, mert az mást jelent Magyarországon, ugye ezt nem feltétlen pozitív előjellel használjuk, én mégis jobban szeretem néha bizonyos kontextusokban azt alkalmazni, mert erőteljesebb kifejezése van. Tehát az édesanyját így, akkor azt mondom, szaglás alapján tudja felismerni, vagy képes elsőként felismerni.
1: Igen, a csecsemőkorban, illetve a magzati korban az érzékeink közül a szaglás az első, ami kialakul, a 6. hét után megjelenik a szaglás, és magzatkorban érzékelünk már odabent érzékelünk szagokat, és az édesanyja preferenciáit ezáltal a csecsemő meg is tanulja, és ez az elsődleges kapcsolódási pont az anya és a gyermek között szaglás szintjén, aha, illetve illatok szintjén.
0: És az is már ott, bocs, magzatkorban képez lenyomatot? Tehát, hogyha az édesanyja valamit kellemetlennek talál, most az mindegy, hogy ő valamilyen illatot nem szeret, vagy valóban büdöset érez, azt jegyzi a gyerek?
1: Így van, igen.
0: És ő sem fogja szeretni?
1: Így van. Csodálatos.
0: Folytasd, bocsánat, igen. Tehát oda bent a 6. héttől már érzékeli a szagokat.
1: És a kint töltött 6. órája után pedig már sokkal szélesebbre tárja az orrcimpáit a csecsemő, mint ami a lélegzetvételhez szükséges, ezáltal tanulja meg a környezet aromáit, ami szintén hozzájárul a preferenciák kialakulásához is, illetve ez az, ami hozzásegíti ahhoz, hogy rögtön érzékeli az édesanyja illatát, ez alapján fogja ő felismerni az édesanyja bőrét tulajdonképpen, és azt kutatások igazolják, hogy tulajdonképpen egy csecsemő képes úgy felismerni az édesanyja bőrének az illatát, hogy elutasít más anyákét, és a sajátját választja ki, mondhatni vakon, amikor végeztek ezzel kapcsolatban vizsgálatokat.
2: Ez fantasztikus, hogy mire képes ugye a szaglás, és hogy milyen mintákat tudunk belőle megjegyezni, és milyen lenyomatok alakulnak ki az agyunkba ezzel kapcsolatban. Ezeket a régi lenyomatokat, mintákat, ezeket hogy lehet a ma orvoslásában alkalmazni?
1: A pszichoterápiában is tudjuk alkalmazni, nagyon rég elfojtott, eltemetett emlékeknek, traumáknak az előhívásában, és ebben azok az illatok fognak nekünk segíteni, amiket mi elutasítunk. Ha megérzek egy illatot, és azt érzem, hogy ez rossz, valamilyen rossz hatással van rám, akkor az vélhetően azért van, mert valamiért én nekem kellemetlen emlékeim, tapasztalataim kötődnek ahhoz, ahhoz az illathoz. És ennek a segítségével tudjuk felszínre hozni ezeket az elakadásokat.
2: Tehát itt is igaz az, hogy a negatív benyomások, azok sokkal mélyebb nyomot hagynak bennünk, mint a pozitívak. És ezt a nagyon mély benyomást, ami tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy akkor egy életre szól, hogy ezt használjátok fel a gyógyításban, mert ez egy nagyon-nagyon erős és beívódott benyomás bennünk.
1: Így van. Ami ennek az érdekessége, hogy ez úgy működik anatómiailag, vagy biológiailag, hogy ha én, nekem egy negatív tapasztalatom kötődik valamihez, amit egyébként én egy illattal együtt fogok megjegyezni, és úgy mentem el az emlékeim közé, akkor azt az illatot én védekező eszközként fogom használni, mert ez segít nekem abban, hogy kialakítsak olyan védekező reakciókat, hogy ne kerüljek ezzel a bizonyos dologgal kapcsolatban a legközelebb, mert a szervezet így védekezik a számára mérgező, toxikus, veszélyes vagy egészségtelen dolgok ellen. Gondoljunk csak bele, hogyha én nem szeretem valamilyen ételnek az illatát, akkor az valószínűleg azért van, mert nekem az nem tesz jót, vagy allergiás vagyok rá, vagy volt már egy rossz tapasztalatom, hogyha mondjuk rosszul lettem valamilyen ételtől, italtól, akkor annak a szagát sem fogom szeretni, és nem fogok legközelebb vele kapcsolatba kerülni. Ez pontosan ugyanígy működik a lelki tartalmakkal is. Hogyha én nekem volt egy rossz élményem, mondjuk egy szakításom, ami nagyon megviselt, és hogyha ez az esemény például, most mondok egy példát, egy étteremben történik, ahol éppen, nem tudom, babgulyást tettünk, akkor nekem ez komplex emlékként fog elraktározódni az agyamban. Nem csak a tapasztalat, nem csak az a konkrét emlék, hogy ott mi történt, mit mondott, ki mit mondott, hogyan reagált, hanem az érzés és a közegnek az illat élménye is elraktározódik vele együtt, akár tudatában vagyok ennek, akár nem. És hogyha én ezt legközelebb megérzem, ezt az illatot, akkor komplexen az egész élmény jönni fog vele, tudok emlékezni a fájdalmas eseményre. Megnyomja azt a gombot, és mondjuk így, hogy a fiókból azonnal kirántja azt az emléket, vagy azt a tapasztalatot. És akkor mi ezzel fogunk tudni
0: és
1: dolgozni
0: terápiában. És azt tudja bénítani az embert, nem? Tehát, hogy ez nem a terápiában történik, hanem csak úgy a hétköznapokban, amikor még nem tudom, hogy ennek ez az oka.
1: Így van. Így
2: van. Vannak ugye olyan szituációk, amikor azt mondjuk, hogy bizonyos emberek édesebb illatokhoz, keserű, savanykásabb illatokhoz vonzódik. Az szintén ebből az őssejt állapotból jön, onnan hozzuk ezt, vagy pedig ez már a születésünk utáni, ahogy mondtad, 6. órától a környezet adta benyomásokból őrizzük meg, és akkor onnan reagálunk a felnőttebb korunkban már ezekre az illatokra.
1: Mind a kettő, aha. Igen. Ezt a kutatások vizsgálják még, hogy melyiknek mekkora szerepe van, de mind a kettő bizonyosan befolyásolja a mi preferenciáinkat. Egyrészt az, hogy én a magzati korban miket tapasztaltam, miket éreztem, mikhez kötődöm, mi az, ami mély lenyomatként megmarad bennem preferenciaként. Másrészt van egy alapbeállítódásunk, ami szerint általában az emberek szívesebben szagolgatnak édesebb, finomabb, mondjuk így pozitívabb, az élethez kapcsolódó illatokat. Az, ami büdös, nehezebb, a rothadás, betegség illatát, azt meg alapvetően elutasítjuk. És ezek azok a dolgok, amik
0: is ismerjük, nem? Tehát még akkor is, hogy nem tudjuk megnevezni, hogy ez mi, hogy ez olyan beteg vagy halálszagú.
1: Így van, és ez az életösztönünkkel van összefüggésben, az evolúciós szerepe tulajdonképpen a szaglásnak, hogy felismerjük, hogy mi az, ami rohad, ami ránk valószínűleg rossz hatással van, és az életünket veszélyeztetheti. És ez az, ami menet közben szépen alakulhat a tapasztalatainkkal együtt. Erre lakódik rá.
2: Van arra valamilyen szám, vagy pedig adat, inkább így kérdezem, hogy mióta foglalkozunk ennyire behatóan azzal, hogy a szaglásunk az milyen hatással van az egész életvitel, mert most tulajdonképpen egy életvitelről beszélünk, hogy ez mennyire van hatással az életvitelünkre, illetve mondjuk a terápiás megoldásokra.
1: Ez egy nagyon-nagyon friss dolog. attól függetlenül, hogy a szaglásnak az erejét az ókor óta használjuk tulajdonképpen, mert nagyon sokáig a parfüméria például nem vált el a gyógyszerészettől, mert az illatokat gyógyításra, illetve betegség megelőzésre is használták, úgyhogy azok a parfümök, amiket készítettek, azok fogyaszthatóak is voltak, nem csak szagolgatták őket, hanem meg le is nyelték, meg magukra kenték, tehát hogy kifejezetten terápiás, fizikai terápiás célral használták, de akkor még nem volt ennyire egyértelmű a lélek és a szaglás kapcsolata, vagy a lélek illatok és a szaglás kapcsolata. Ezt gyakorlatilag a második világháború után kezdték el vizsgálni, és még csak nem is pszichológiai szempontból, hanem marketing okokból, amikor a világháborút követően a recessziót szerették volna egy kicsit felpörgetni a vásárlásokat, a fogyasztást, és ezért elkezdték vizsgálni, hogy ennek a szaglásnak milyen szerepe van ebben a vásárlási döntésekben például. És akkor kezdtek el először az 50-es évek környékén, de a tudományosabb vizsgálatokat vagy tapasztalati kutatásokat a 70-es évektől kezdve végeztek, és ott megállapították, hogy bizony, hogyha két típusú harisnyát egymás mellé tesznek, hogyha megtartják a gyári szintetikus illatát a harisnyának, vagy illatosítják valamilyen virágillattal, akkor a hölgyek, a vizsgálatban résztvevő hölgyek az illatosat választották, és azt mondták, hogy azért, mert jobb a minősége. Nem azért, mert jobb illatú, hanem azt mondták, hogy azért, mert jobb a minősége. És ugyanezt a típusú vizsgálatot elvégezték egy csomó más termékkel kapcsolatban, mosóportól kezdve rengeteg más terméket is vizsgáltak így. A mosópornál azt mondták a vizsgálatban résztvevők, hogy tisztábbra mossa a ruhát, pedig tök ugyanaz volt a mosópor, csak más illataromát adtak hozzá, és ez ennyire befolyásolja az embernek a vásárlási döntését. És utána indult el a pszichológiai kutatásoknak a mondjuk így tudományos megközelítése, és egészen a 2000-es évek elejéig tulajdonképpen azt sem tudtuk pontosan, hogy működik a szaglás. Mert nem vizsgálta senki, azért, mert hosszú-hosszú évtizedeken keresztül alantas érzékszervnek, vagy érzéknek tartották a szaglást. Nagyon sokan gondolkodtak róla úgy, hogy annyira ösztönös érzékünk, hogy akkor is érzünk, amikor nem akarunk, mondjuk nem tudjuk úgy befolyásolni, aha, szemünket becsukhatjuk, de az orrunkat nem nagyon tudjuk, mert akkor ugye még bele is halunk a tapasztalatba. De ami érdekes, hogy a szaglást igazából valamikor a 90-es évek környékén kezdték el tudományosan vizsgálni, és két amerikai kutató 2004-ben kapott érte Nobel-díjat, amikor valójában konkrétan feltérképezték, hogy hogyan működik a szaglás, hogyan működnek a szaglóreceptorok, és az ő kutatásuk indította tulajdonképpen azt, hogy elkezdték komolyan venni, hogy a szaglásunk hogyan tud nekünk segíteni egyébként különböző terápiás folyamatokban.
0: Az is nagyon különleges dolog, amikor egy ilyen olfaktív terápiával vissza lehet hozni az elvesztett szaglást. Ugye a Covid óta ez egy komoly probléma, sok mindenkinek veszett el a szaglása és az ízlelése is, és itt is van egy még plusz érdekes dolog, nem is tudom, hol hallottam, vagy olvastam, hogy az ízlelésnek, az ízérzékelésnek a 70%-a az illatokból van, tehát azért van az, hogy amikor náthások vagyunk, és bedugul az órunk, és nem érzünk illatokat, szagokat, akkor nem érezzük az ízeket sem, csak akkor, hogyha az ember nagyon erősen kifújja az órát. Vagy ezért van például az, hogy azt mondjuk valamire, és most bocsánat, de szerintem sokan tudnak azonosulni ezzel, hogy hú, ennek olyan öreg néni íze van, pedig hát nyilván senki nem bevett még öreg nénit, vagy hát legalábbis reméljük, vagy azt mondjuk, hogy ennek szappan íze van, pedig a szappant is maximum véletlenül haraphattuk meg gyerekkorunkban, de hogy az ízeket meg tudjuk magyarázni illatokkal vagy szagokkal, igaz?
1: Így van, így van. Ez a szaglásnak és az ízlelésnek az anatómiájában rejlik, mert van egy szaglóideg, ami közösen fut egy darabig az érzékkel, az ízérzékeléssel, és akkor itt össze is ért a két dolog, úgyhogy ezért
0: meg is van
1: ilyen szoros kapcsolat. És ami nagyon érdekes, tavaly nyáron én részt vettem egy szaglásvesztést kezelő kurzuson, és ott csináltunk egy ilyen kísérletet, hogy kaptunk ilyen kis, hogy hívják ezt a marshmallow, ezt a
0: pillecukrot,
1: igen, és úgy kellett elfogyasztanunk a pillecukrot, hogy közben befogtuk az orrunkat. Ami hát egy érdekes tapasztalat nyilván, és semmit nem lehet érezni a pillecukor ízéből, hogyha befogod az orrod. Ezt nyugodtan mindenki kipróbálhatja otthon, bármivel, befogod az orrod, és úgy eszel valami intenzív ízű valamit, nem fogod érezni az ízét. Úgyhogy ezért a szaglásvesztés egyébként egy nagyon veszélyes dolog is, mert egyrészt ugye az étkezési szokásokat meg tudja változtatni, befolyásolja, elveszt érezheti az ember az étvágyát, hiszen ha nem érez ízeket, akkor ugye az evésnek az öröme azért sokat romlik. És ami nagyon érdekes, hogy vizsgálták, hogy sokan akár a depresszióig is eljuthatnak a szaglás elvesztése miatt, hiszen meg vannak fosztva olyan tapasztalatoktól, élményektől, amik egyébként színessé és érdekessé teszik az életet. És nyilván meg vannak fosztva annak a lehetőségétől is, hogy egy-egy illat felidézzen bennük valamit, vagy elindítson valamilyen érzelmet, és ez egy nagyon, nagyon veszélyes dolog.
0: Hogyan lehet visszahozni a szaglást?
1: Abban az esetben lehet visszahozni, hogyha vagy valamilyen trauma okozta, vagy valamilyen fertőzés, és nem telt el még olyan nagyon-nagyon sok idő a szaglás elvesztése.
0: Az miért számít? Azért, elfelejti az a
1: igen, jó? Igen. És egész egyszerűen, miután nem vagyunk még teljesen képben a szaglás működésével kapcsolatban, de valószínűleg ez lehet benne, hogy egyszerűen elfáradnak az idegek, leszokunk róla, az agyműködésünk megváltozik, nincs stimuláció, és ezért egy idő után már sokkal nehezebben lehet visszahozni. Hogy ez mennyi idő, ez változó, de igazából nem nagyon van erről pontos információnk, hogy ez konkrétan mennyi idő az, amin időn belül vissza lehet hozni, ezt tapasztalati úton tudjuk próbálgatni, hogy kinek mi segít.
0: Mielőtt beszélünk a könyvről, ugye a te új könyved, a Láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyv, azt még mondd meg nekem, hogy tudunk-e valahogy segíteni az orrunknak, hogy preventív jelleggel edzésben tartsuk mondjuk, hogy vigyázzunk a szaglásunkra. Gondolok itt például arra, hogy érdemes használni orsprét, tengervizes orsprét, hogy tisztán tartsam a kis, nem tudom miket belül, akik ott dolgoznak az én kedvemért, hogy érezzem az illatokat. Ilyen kis, nem tudom, szagló csillámok.
1: Csillók, igen.
0: Csillók.
1: Csillámok.
0: A csill ez meg volt.
1: Igen, ezek a kis csillók szolgálnak egyébként valóban a levegő szűrésére, tisztítására, és ő véd meg, és
0: ezzel.
1: Akkor jót teszek azzal, hogyha tisztítom. Én azt is hozzátenném a tengerrisós öblögetés mellé, hogy minél több természetes illatot szagolunk, annál jobbat teszünk magunknak.
0: Tehát, hogy ez a sok műanyag ilyen sok illatosító.
1: A szintetikus illat az nem annyira tesz nekünk jót, főleg azért, mert nem is kapcsol minket össze olyan érzésekkel, tapasztalatokkal, mint egyébként egy természetes illat. Én terápiában nagyon, nagyon erősen látom azt, hogy ha valaki megszagol egy szintetikus gyártású illóolajat például, érzi, hogy erős az illata, felismeri belőle, hogy milyen növényből lehet körülbelül, bár nem biztos, hogy találkozott a növénnyel, de hogy valószínűleg hozzákapcsolódik, de nem hozza ugyanazt a hatást, mint amit egy 100%-ban természetes bio növényből készült eszencia hoz, és lehet érezni a különbséget is egyébként az illat minőségében, vagy az illatnak a testességében is. És hogyha ezeket tudjuk szagolgatni többnyire, akkor jót teszünk magunknak is, a lelkünknek is, meg a szervezetünknek is.
2: Akkor nekünk jó, mert nem élünk olyan környezetben, ami csak a betonról szól, hanem egy sokkal naturálisabb környezetben. Tehát tisztább levegőt szívunk, nyilván több natúr illattal találkozunk. Nekem még az jutott eszembe, hogy ha már itt a tengervízről volt szó, a föld lakosságának egy jó része ugye a tenger mellett él. Ugye ők akkor egy természetes tisztító közeget kapnak azáltal, hogy közel vannak a tengervízhez, és nyilván azok a mini szemcsék, vagy mikroszemcsék, amik ugye benne vannak a levegőbe, az már eleve segít nekik abban, hogy tisztább legyen a szaglásuk.
1: Így van.
2: Lehet azt elképzelni, hogy esetleg, hogyha valakinek rossz a szaglása, hogy akkor ilyen tengervíz terápiára fogják őt, vagy ilyen létezik, vagy pedig ez most csak így hirtelen bennem fogalmazódott meg.
1: Nagyon jó az ötlet egyébként, és hát kísérleti stádiumban, vagy viszonylag új dolog, de létezik egyébként ez a fajta levegő terápia. Franciaországban vannak ilyen készülékek,
0: Sziszit is elküldték a tenger mellé.
1: Így van.
0: Korfura.
1: Így van. És akinek nincs lehetősége lesétálni a tengerpartra, be tud szerezni egy ilyen készüléket, és ez egy negyedórás kezelés, mélyeket lélegez, és egy kicsit átmossa az orrát, az agyát, a tüdejét,
2: az összes járatot, ami
1: az összes járatot, igen, a tulajdonképpen, és ezzel segíti a szervezetét is, hiszen bekerül több oxigén a véráramba, ezáltal a teljes test tud regenerálódni ennek köszönhetően. De otthon is meg tudjuk csinálni egyébként, hogyha otthon veszünk például aromafürdőt, amit hogyha tengeri sóra cseppentünk természetes illóolajat, azt beletesszük a fürdővízbe, és akkor ugyanezt a hatást el tudjuk érni otthon.
0: Zárásképpen, Évi, beszélgessünk egy pár percet a könyvről, bár azt gondolom, hogy nagyjából, hogy miről szólhat a könyved, talán már úgy azért körbelőttük.
1: Igen, sok mindent említettünk már ezzel kapcsolatban. Egy olyan könyvet szerettem volna írni, aminek az elsődleges célja, hogy a szaglás általi terápiát egy picit beemeljük az alternatív terápiák közé, és mondjuk így, hogy komolyan vehető alternatív lehetőség legyen, és egy komolyan vehető tudományként jelenjen meg. Hiszen sokáig szerintem az emberek egy picit az illóolajokról, meg a természetes illóolajos terápiákról úgy gondolkoznak, mint jó ez wellnessbe, úgy szaunába cseppentek ezt-azt, meg otthon is tudom a diffúzorba használni. Az is nagyon szuper, hogyha bele tudom keverni a masszázsolajba, és akkor egy kicsit így segíti a relaxációt. Ezek mind nagyon jók, de ez a fajta terápia, ez egy más dimenziója az illatok használatának, amit kifejezetten tudományos háttérrel, terápiás jelleggel tudunk használni. És ez nem a semmiből jött létre, vagy nem valakinek a fejéből kipattant, hogy fú, ez milyen érdekes lehet, hanem ennek volt egy folyamata, ahogyan ez létrejött. Franciaországban, meg egyébként egész Európában, és Afrikában, Ázsiában, távol-keleten is nagyon-nagyon régóta használják az illatokat, nem csak szakrális tevékenységekért és az afrodiziáló tulajdonságaik miatt is, hanem a gyógyászatban is. És ahogyan ezek fejlődtek, úgy alakultak ki a terápiás parfümök. A terápiás parfümök, amikor már nem tudták felvenni a versenyt a szintetikumokkal, a szintetikus készítményekkel, gyógyászati készítményekkel, akkor egy picit így háttérbe szorult ez az egész dolog, és nagyon sokáig nem is foglalkoztak vele, vagy nem is kutatta senki a szaglás működését. És amikor újra felvetődött ez a lehetőség, hogy az illatok hogyan tudnak nekünk segíteni, akkor egy nagyon erős robbanás történt tulajdonképpen, mert beléptek az aromaterápia után az egészségügyi intézményekbe is, különböző neurológiai panaszok esetén tudjuk használni, geriátrián, palliatív ellátásban, az afáziás betegeknél, Alzheimernek az állapotromlásában tud például segítséget nyújtani az olfaktív terápia. Tehát lett egy nagyon, nagyon komoly felhasználási területe, és ennek ugye az ős hazája Franciaországban van. És ezt a folyamatot szerettem volna bemutatni az első részben, a második rész pedig kifejezetten arról szól, hogy hogyan tudjuk a saját lelki témáinkat feldolgozni, hogyan tudjuk a saját önismereti folyamatainkba beépíteni az illatokat, és a harmadik része pedig arról szól, hogy hogyan tudunk jó illatokat választani, hogyan tudunk megfelelő minőségű illóolajokat használni ehhez, hiszen ha nem jó minősége van az illóolajnak, amit használunk, nem fogjuk vele azt a terápiás hatást elérni, amit szeretnénk. Úgyhogy ezért a harmadik rész az kifejezetten a praktikus tanácsokról szól.
0: Ez a könyv pedig a Láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című új könyv, amelynek a szerzője Molnár Éva, akivel ma beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy jöttél.
2: Köszönjük szépen.
1: Én köszönöm.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
5: Életöröm zene.
4: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Füllet meleggel tetőzik a kánikula. Ismét drónokkal támadták Ukrajnát az oroszok. Összefüggő kerékpárútvonal lesz Győrtől Budapestig. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Részletek az időjárásról a hírek végén. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát adja, körülbelül 120 megawattal mérsékli a 2 működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az Esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Az építési munkák várhatóan 2028-ban kezdődnek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 2 személyautó ütközött Tata közelében. A 70-es kilométernél a külső sávon halad a forgalom.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos fátyolfelhős az idő, a legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Jézus a Pride-on. Nagyon bátor vendégeink vannak a Cross GPS-ben. Hello, én Bali Mónika vagyok. Itt van velem Pajor Tamás, és hello, Tomi.
2: Sziasztok.
1: És a vendégeink Molnár Lídia és Juhász Márton. Sziasztok. Köszi, hogy itt vagytok.
3: Sziasztok.
4: Sziasztok, köszönjük a meghívást.
1: A mindig nagyon nagy társadalmi visszhangot kiváltó, nem tetszést és szinte már kultúrharcot is pengető Pride-ról beszélgetünk, mert az történt, hogy pár nappal ezelőtt szörfölgettem a Facebookon, és azt láttam, hogy Marci, kiposztoltad azt, hogy a Pride utolsó állomására, a vérmezőre 12 fős csoporttal megérkeztetek, és beszélgettetek a résztvevőkkel. Tehát ti nem vonultatok, bár Lídia, te azt mondtad, hogy ti az elején is ott voltatok egy kis csoportban, de a vérmező meg ott voltatok beszélgetni. Na, mielőtt egy nagyon színes képet adunk arról, hogy miért mentetek ki, ki szervezte, miért szervezte, mi történt ott veletek, mi nem történt ott veletek, először bemutatnálak benneteket, mert hát ez így illik. Hát ha én hallgatnám vagy nézném ezt a podcastot a Cross Rádió YouTube csatornáján, vagy hallgatnám a Cross Rádióban, vagy a Manna FM-en, azt mondanám, hogy oké, de kik ezek a bátor emberek. Szóval Marci, szociálpolitika szakon diplomázott, 2017 és 24 között a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójaként is dolgoztál. Vezetésed alatt a szervezet katasztrófa elhárítási missziókban is részt vett, itthon és külföldön is. Szolgálatfejlesztési igazgatója is voltál a szeretetszolgálatnak. Ezt követően a Jobb Adni non-profit Kft. Ügyvezetőjeként is dolgoztál. Fél éve meg misszionárius vagy, sőt önkéntese is a zsidók Jézusért missziónak. Hát ez gyönyörű pazar, és még szerintem még mindig nem vagy 50 éves.
3: Nem, 47.
1: Azt a mindenit. Hát a Lídia pedig...
2: 47 éves vagy.
1: Ilyen pályával, bizony.
2: Nem is az, csak hogy körülbelül ránézésre 38-40, nem?
3: Legyen így.
1: Lídia pszichológia szakos hallgató, és mindössze 23 éves, 3 hónapja teljes idejű szolgáló, de azt is mondhatnám, hogy misszionárius vagy, és te szervezted ezt a szolgálatot, ezt az evangelizációt a Pride-ra, 12-en vettetek részt, és elmondtad nekem a beszélgetésünkben, amikor pár napja felhívtál, hogy te bizony érintett voltál, mert pár évig biszexuálisként éltél, de már nem. Erről is beszélgetünk, de először arról, Marci, kezdjük már azzal, mert ez egy hosszabb életút eddig, hogy vajon az a sok tragédia, amit te láttál a világon, hogy lehet az, hogy nem ingatta meg a hitedet, a Jézusba vetett hitedet, vagy lehetséges, hogy ennek hatására erősödtél, és ezért tudsz most ilyen égő szívvel szolgálni a kisebbségben élők felé?
3: Jó kérdés, igazság szerint nem nagyon törtem ezen a fejemet. Úgy részei voltak egészen pici koromtól kezdve a hátrányos helyzetű emberekkel való természetes szimbiózis, együttlét, szüleim gyógypedagógusok gyakran hoztak haza akár siket nagyot halló, vagy egyéb fogyatékkal élő, vagy állami gondozott gyereket a szünidőkben, úgyhogy teljesen természetes volt, hogy a két testvéremen kívül szinte majdnem mindig volt ott a környezetünkben valaki, aki vagy roma, vagy egyéb hátrányos helyzettel élte a mindennapjait, és teljesen természetes volt, hogy ezen a pályán indulok el. Szociálpolitikusként végeztem, ahogy említetted, és gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben végig körülöttem voltak a rászorulók, és valahogy az Úr a szívemre helyezte azt, hogy kifejezetten feléjük szolgáljak különböző módokon, valamikor inkább a fizikai segítségnyújtás volt előtérben, az elmúlt fél évben pedig inkább a lelki terület.
1: És a katasztrófa védelem, gondolok a 23-as törökországi földrengésre. Nagyon sokan cikkeznek arról, hogy és kérdezik a kollégák, hogy lehet feldolgozni a látottakat, és itt teljesen mindegy, hogy az ember hisz, nem hisz, ott van, megéli, és valahogy fel kell dolgozni a látványt is, meg azt, hogy na akkor hol van itt az Isten, aki azt mondja magáról, hogy ő szeret, és szeretett.
3: Így van. Hát én úgy mentem ki Törökországba, hogy előtte, bármennyire is furcsa hangzik, még egyáltalán nem láttam halott embert. Hála Istennek mindkét szülőmél, a nagyszüleim már elmentek, de őket nem láttam annak idején. És hát volt egy kis félelem, aggodalom bennem, hogy mi lesz, hogy ott adott esetben tömegével fogunk látni elhunyt embereket. Ez így is volt, de ott a bevetés hevében ez eszembe se jutott, hogy ez így milyen megérintsen. Aztán feldolgozni pedig szépen folyamatosan sikerült. Nem gondolom, hogy ezt az Úrnak, Istennek kellene a személyre vetni, hogy hogyan engedheti, hogyan történhetnek meg ezek az események, úgyhogy nem ingatta meg a hitemet.
1: Tamás, szerinted nagyon komoly lelkipásztori munka múlt van mögött. Szerinted azok az emberek, mint Lídia vagy a Marci, akik ennyire nehéz számunkra, mondjuk szerintem számodra is, meg számomra is, ennyire nehéz terepen szolgálnak. Szerinted azon túl, hogy ez biztos, hogy éreznek elhívást, egyfajta küldetést, szerinted ők máshogy is vannak bekötve? Ez nagyon profánul hangzik, tudom. Más az élethez való hozzáállásuk, és mi a te tapasztalatod?
2: Ezt nem a lelki pásztori múlt konklúziójaként, hanem inkább csak az általános emberismeret okán mondom, hogy szerintem azok az emberek, akik ennyire elkötelezettek, a hátrányos helyzetűek, a kiszolgáltatottak, a nehéz sorsúak mellett, azoknak biztos, hogy egészen más a belső felépítése, akár a neuronhálózata is. Nem értek ezekhez a fiziológiai, biológiai területekhez, de annyira olvasgatok ilyeneket, hogy azt tudom mondani, hogy ezek mélyen összefüggenek az ember küldetésével, cselekvési programjával, mert egyszerűen nem elképzelhető másként ez a dolog. Tehát az biztos, hogy én nem tudnám megcsinálni, mert nagyon nem ilyen vagyok. Nagyon felnézek azokra, akik ezt tudják csinálni, nagyon. De van egy olyan megsejtésem is, hogy azon túlmenően, hogy természetesen ez egy morálisan is egy nagyon-nagyon magasra értékelendő és tiszteletet parancsoló magatartás. Azért azt gondolom, hogy valóban ez adottság is, tehát erre születni is kell, mint ahogy talán egészen más beállítottság is egy adottság, és azt sem kell okvetlenül elmarasztalni, mert hogy nem tud ennyire nagy empátiával felindulni.
1: Igen.
2: Mint ahogy mondjuk egy színvakot sem kárhoztatunk azért, mert nem tud teljesen különbséget tenni a színek között, tehát nagyon nem vagyunk egyformák. De az biztos, hogy a Biblia fényében ez a fajta mentalitás egy csodálatos és követendő példa.
1: Lídia, kinek az ötlete volt? Te voltál a főszervezője a Pride evangelizációnak. Kinek az ötlete volt ez? Te Szegeden jársz egy közösségbe, szegedi otthon gyülekezetbe.
4: Igen,
1: ott pattant ki valakinek a fejéből, szívéből.
4: Igazából már egy évvel ezelőtt megfogalmazódott az én szívemben, hogy szeretnék így feljönni, hirdetni az evangéliumot a Pride-on, és azért, mert nagyon szeretem az ott jelenlevő embereket, és nagyon szeretek velük kapcsolódni, beszélgetni, nagyon értékes embernek tartom őket, és szerettem volna azt, hogyha hallanak ők is így Istenről, hallják az örömhírt, és van lehetőségük tapasztalni szeretetet, mert sokszor sajnos én azt tapasztaltam, hogy a keresztények nem tudják, hogyan viszonyuljanak ez a témához, és így megfogalmazódott bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha keresztényként egészségesen tudnánk hozzáállni ehhez. És igazából már egy évvel ezelőtt a szívemre került, csak akkor nem volt még lehetőségem erre. Azután így nagyon sokat kutattam ezt a témát, hogy hogyan tudunk velük úgy jól kommunikálni keresztény emberként, és igazából ebben az egy évben én így erre készültem.
1: Te fiatal hölgyként, te pedig édesapaként, három fiatok van, ugye? Igen. Sárival, feleségeddel. Hogyan kell megszólítani? Hogyan szólítottátok meg ott a Pride-on a résztvevőket? Tényleg a gyakorlati módszerre vagyok kíváncsi. Hogy mész oda? Mivel mész oda? Biztos nem azzal, hogy mi a véleményed Jézusról.
3: Volt olyan eset, pont idefelé meséltem Lídiának, mert nem együtt szolgáltunk, így kettesével.
1: Kettesével mentetek oda az emberekhez?
3: Igen. És az egyik pár, akihez oda mentünk, kérdezte, hogy ne haragudj, te miért jöttél most ki ide, és miért mondod el mindezt nekünk? És elmondtam, hogy hát a jogvédő szervezetek és a jogvédelem az számotokra kiemelten fontos, és hogy számomra is ugyanannyira fontos, és hogy nektek jogotok van tudni arról, hogy élt itt a Földön egy Jézus Krisztus nevű ember, aki Isten is volt egyben, és ő mindannyiunk megváltója, de alapvetően én ugyanúgy mentem oda egyébként, mint az utcán bárki máshoz, akár a hajléktalan emberekhez, akár az utca rohanó emberéhez, tehát nem volt bennem így semmilyen más érzés, hogy akkor az ott lévő embereket máshogy kellene megszólítani.
1: Gondolom nem Jézus feliratos pólóban sétáltatok ott, vagy igen?
3: Nem, érdekes, hogy ezt mondod. Volt azért olyan elutasítás, amikor úgy mentünk oda, hogy sziasztok, van kedvetek beszélgetni? Igen, mi keresztjének vagyunk, akkor mondták, hogy akkor nincs kedvük. Úgyhogy ezt az elején igyekeztünk kerülni, pont azért, mert az elmúlt évtizedekben annyi sérelmet okozott a keresztény közösség a meleg közösségekben, hogy van azt gondolom egy alap elutasítás.
1: Igen.
3: Láttam egy ilyen fotót, amiben ellentüntetők valami ilyesmi molinót hordoztak, hogy keresztény Magyarországot, és ugye elgondolkoztam, hogy vajon a Pride felvonulóinak ez mit jelent. Ez teljes mértékben semmi pozitívumot, teljes kirekesztettséget, egy olyan országot, amiben ők nincsenek szeretettel látva, és hát valahol ez ellen küzdünk mi, úgymond tényleg jogvédőként, hogy joguk van az embereknek, mindenkinek joga van tudni Jézusról.
1: És akik nem voltak elutasítóak, hanem nyitottak a beszélgetésre, ők hogy reagáltak? Mit mondtak nektek arra? Erre például, hogy nekik is joguk van tudni, hogy Jézus még mindig szereti őket.
3: Nagyon pozitív volt a fogadtatásunk. Nem tudom, hogy te hogy élted meg, de alapvetően nagyon pozitív volt, tehát nem küldtek el minket. Egy másik sztori jutott eszembe, bocsánat, hogy ezt behozom, csak így eszembe jutott egy hajléktalan fiatal ember, akivel nem sokkal a Pride előtt beszélgettem, és megszólítottam, és kb. 3 perc alatt tő mondatokban elmondta az ő élettörténetét, hogy milyen nehéz helyzetben él, éppen a 36. születésnapja előtt állt, és 11 éve az utcán él, és hogy többször volt a klinikai halálállapotában, és elmondta, hogy nem tudott meghalni, volt, hogy több mint 10 percig ugye ebben a kettős állapotban volt, de így fogalmazott, hogy nem kellek én se Istennek, se ember, se ördögnek. És hát ez így szíven ütött, és mondtam, hogy pont, hogy nagyon kell lesz. Pont, hogy mind a kettőjüknek nagyon kell lesz, és hogy egy küzdelem folyik a te lelkedért. És hát ez a 1 liter kannás bortól borgőzös tekintet egy pillanat alatt így tágra nyílt, kitisztult, és azt mondta, hogy engem, hogy én értem, küzdelem folyik, én kellek bárkinek is. Mi ezt képviseljük, hogy küzdelem folyik, értünk, és ebben a küzdelemben mi szeretnénk, hogyha Jézus mellett döntenének az emberek.
2: Én is hogy kérdezek, ezt nem egy ilyen tőmondatos kérdésben fogalmazom meg, hanem inkább egy eszmefuttatás keretében. Szóval, ugye te is úgy fogalmaztál, hogy a hátrányos helyzetűek melletti kiállás az a te vezérelved, és ebbe a halmazba beleérted a melegek jogaiért való kiállást is. Azonban ez némileg ellentmond annak, ami ennek az eseménynek eleve az elnevezése, a meleg büszkeség napja, ami nyilván ellentartani kíván e hátrányos helyzetű társadalmi besorolásnak. De az is ott van emögött, az elnevezés mögött, hogy ők ugye a homoszexuális viselkedésmódot, vagy orientációt egyenrangú szexuális magatartásként szeretnék a társadalom szín előtt elfogadtatni, és ez nagyon komoly kérdéseket vet föl. Tehát amíg én egyrészt százszerzalékban egyetértek azzal, és nagyon példamutatónak tartom, hogy a szeretet a vezérelv, és mindenkit így kell megközelíteni, mert a szeretet maga Isten. Tehát aki Istenről beszél, de valójában süt belőle a gyűlölet, most mindegy milyen narráció keretében, az elárulja, hogy körülbelül milyen a kapcsolata Istennel. Tehát én ezt nagyon szeretem és tisztelem. De azért vannak bizonyos elvi kérdések, amiket nagyon nehéz így meghaladni. Tehát avval én maximálisan egyetértek, hogy egy plurális társadalomban mindenkinek helye van, és nincs vita arról, hogy valaki, aki az én nézeteimmel szemben foglalást az élet szinte minden területén, az ugyanolyan értékű polgár, mint én. Tehát aki ezt vitatja, az valójában a fasiszta állam valamelyik verzióját óhajtja, most mindegy, hogy vallási, szekuláris, de bármi, a főhatalom totális dominanciáját a polgári fölött, és az orwelli világnak egy valamilyen kiadását. Na most nyilván ez ellen küzdünk mindannyian. De egy másik szint, a dolognak a hitbéli szintje, mert keresztényként viszont mégiscsak, és nem csak keresztényként egyébként, hanem a természet főbb működését figyelembe vevő emberként is, azért azt kell, hogy mondjuk, hogy az utódnemzés, a nemek eloszlásának és az egymáshoz való vonzódásnak a dominanciája, tehát hogy a heteroszexualitás úgy az állatvilágban, növényvilágban, az emberek között egy sokkal dominánsabb dolog. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem sértjük meg őket, ha azt mondjuk, hogy ez a természetes. Az, hogy miért alakult ki a homoszexualitás, hogyan, az egy szerintem sokkal bonyolultabb és nagyon mély tudományos kérdés, tehát én nagyon óckodok attól, hogy ilyen leegyszerűsített, fundamentalista válaszokat húzzunk erre, bár nagyon kínálkozik és könnyű lenne, akkor is, ha a Biblia explicit a minősített bűnök kategóriába sorolja a homoszexualitást. De hívőként ezt nyilván nem léphetjük át. Miközben nem csak egyszerűen hívők vagyunk, hanem az új szövetség hívei vagyunk, amely ugye nem a törvény, hanem a kegyelem üzenetét hordozza minden ember, minden bűnös felé, és mi magunk is bűnösök vagyunk, még ha nem is ebben, hanem sok minden másban. Ergo, egyszerre kell a kegyelmet közvetítenünk, de egyszerre azért azt is sem szabad feladnunk, és itt van a gondolatmenetem vége, és bocsánat, hogy nem tudtam rövidebben elmondani, hogy azt sem szabad feladnunk, hogy a homoszexualitással kapcsolatos, mondjuk úgy, hogy zsigeri averzió például egy heteroszexuálisban, az nem egy rossz, kirekesztő dolog, amit meg kell benne szüntetni, mert az szerintem inkább egy agymosás és egy ellenoldali kirekesztő tendencia, hanem ezzel valamit kezdeni kell. Egyébként én ugyanezt a képességet, hanem adottságot használom fel annak a fellágyítására, hogy lelkipásztorként nem osztogathatunk hegyke és hübris tanácsokat, meg parancsszavakat a homoszexuális embertársainknak, lévén, hogy egy heteroszexuálisnak soha az életben nem kell szembenézni azzal a fajta vonzalommal, ami számára inkább taszítást vált ki, a másik számára meg vonzalmat. Magyarul én hogy mondjam azt, hogy ezt utáld, gyűlöld, mikor számomra ez eleve inkább ebbe a kategóriába tartozik. Tehát érted? Itt most mind a két oldalát mondom. Szerintem egy normális tehát átlag heteroszexuális az visszajog ettől a dologtól. Ez nem azt jelenti, hogy az embert megveti, vagy sőt, ez elfogadhatatlan, szeretni és tisztelni kell mindenkit. De azt sem tagadhatjuk le, hogy van egy ilyen, mondjuk úgy, természet adta taszítás e felé, a dolog felé. ezeket a különböző halmazokat, tehát a természet adta adottságot, beállítottságot, a keresztény hitvallást, vagyis a bibliai hitvallást, mondjuk így, ez még autentikusabb, az emberbaráti szeretetet, és a társadalmi szintjét a dolognak, a polgári együttési módozatokat hogyan lehet szinergiába hozni?
4: Én úgy gondolom, igazából tartottunk előtte egy ilyen felkészítő alkalmat, mert sokszor a keresztények nem tudják, hogy hogyan álljanak jól ehhez a témához hozzá, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos tényleg az embert szeretni, viszont a bűnt azt mi ki kell, hogy mondjuk, hogy bűn, viszont arra nagyon odafigyeltünk, hogy ki az, aki erre készen áll, mert volt, aki magától kérdezett rá, hogy az hogyan lehet, hogy Isten szeret engem, de közben én homoszexuális vagyok. És akkor az egyik barátnőm válaszolt erre, hogy Isten szeret téged, mint ember, de a bűnnel nem tud közösséget vállalni, és ezt így ki kell mondjuk, szerintem ez a mi felelősségünk, mert sokan már így egy liberálisabb irányzatba is mennek el így a gay Christianity felé, hogy Isten így is szeret, így is elfogad, vagy akár így teremtett meg, viszont fontos az, hogy képviseljük azt, hogy Istennek van egy sokkal jobb terve az ember életére. Sokszor azt hiszük, hogy így tudjuk, hogy nekünk így mi a jó, viszont Isten egy sokkal jobbat tervez számunkra, és szerintem akár ki lehet ezt is hangsúlyozni, hogy Istennek még a szexualitással is van egy jó terve, hogy ez nem kell, hogy egy tabu téma legyen, hanem felvállalhatjuk azt, hogy igen, ezt Isten azért alkotta meg, hogy ez egy ajándék legyen, hogy ez egy áldás legyen, és hogy egy ember a sokkal többet ér, mint a szexualitása vagy a külseje. És én hiszem azt, hogy keresztényként így Istenben van az identitásunk, és hogyha egy jó kapcsolatban vagyunk vele, hogyha kialakul vele egy ilyen közeli kapcsolatunk, akkor ő betölti ezt az űrt a szívünkbe, megad egy olyan fajta szeretetet, amit ember nem fog tudni megadni. És nekem ez az, amit így próbálok képviselni, hogy Isten az egyetlen, aki betölti ezt az űrt a szívünkbe, ő adja meg azt a fajta szeretetet, azt a fajta teljességet, amit sokszor az emberi kapcsolatoktól várunk.
2: Bocsánat, de hagyj szúrjak be itt egy nagyon meredeket és provokatívat. Én ezzel teljesen egyetértek. És nem csak a régebbi időkben vallottam ezt, amikor tényleg pásztorként, evangélistaként szolgáltam, hanem most is, amikor inkább csak egy horizontális hitvalló vagyok, és inkább művészként egzisztálok. De most is azt igaznak tartom, ezt, amit elmondtál, hogy Isten olyan űrt tud betölteni az emberben, amit senki más. Ugyanakkor, hogy milyen arányban, ez szerintem egyénenként nyilván eltérő, de a szexualitás mint brutál erős drive és késztetés és képesség, az egy tagadhatatlan és alapvetően Isten által teremtett dolog. Az, hogy a homoszexualitás esetében ez, ami szerény véleményünk szerint valamilyen módon deformálódott, vagy eltérte az eredeti iránytól, az egy más kérdés, de az eltérített állapotában sem szűnik meg létezni. Magyarul, ha csak annyi tudunk orvoslásképpen, és ezt gyakorlatban is mondom, hogy az Úr majd betölti ezt a hiányt benned, meg imádkozunk, meg minden, akkor tartok tőle, hogy a szerzetesi létnek és az apácaságnak egyfajta világába próbáljuk terelni az embereket, ami viszont nem nagyon fog működni, mert még szegény szerzeteseknél, még apácáknál sem működik, pedig ők ennélkül választották ezt, és aztán azt látjuk, hogy sok esetben pont az egyházi szolgálat közben jelentkeznek ilyen szimptomák. Tehát én nem tudom, hogy mi a megoldás, nagyon-nagyon naívan is őszintén kérdezem, mert én nem tudom, hogy mi a megoldás, hogy mit lehet kezdeni a szexualitásnak egy életen áttartó meglétével, és főleg egy olyan világban, ami egy hithetetlenül átszexualizált világ. És nem mondom, nem, azt megmaximálisan elutasítom, hogy ösztönlényként és állatokként kellene viselkednünk, mert ez nem is boldogság, meg nem is a beteljesedése annak, amire az ember vágyik. De azt sem tudom elfogadni, hogy Istent egy ilyen Jolly Jokerként rátegyük minden dologra az égvilágon, mert egyszerűen van olyan, mert maga a teremtő mondta az embernek, miután megteremtette, hogy nem jó a férfinek egyedül lenni, teremtek neki segítőtársat. Nem azt mondta, hogy drága Ádám, én elég vagyok neked. Ez Pál apostol mondta, hogy elég nekem az ő kegyelme, mert ő valahogy megkapta ezt az ajándékot, de igen ritka, hogy ezt valaki megkapja, viszont sokan nekifutnak, és ebből nagyobb baj lesz. Erről mi a véleményetek?
4: Ez így van. Igazából én így magamról tudok beszélni, hogy nekem így mi volt. Nekem nagyon sok sérülésemből kellett meggyógyulnom, sok traumámból, és ebben is így Isten segített. És nekem is ez volt a legnehezebb, hogy ezek valós érzések voltak, valós szexuális vonzalmat
1: éreztem. Bocsánat, hadd akasszalak már meg egy pillanatot, akkor már te hívő családból származol?
4: Igen, igen.
1: Tehát te hívő családi háttérrel rendelkeztél, és már gondolom hívő fiatal voltál, amikor észrevetted azt, hogy benned egyre inkább nő a vonzalom a saját nemet, tehát a lányok iránt is.
4: Igen, így van.
1: És mennyi ideig tartott ez?
4: Szerintem egy 3 évig körülbelül, de nekem volt az életemben környezeti elbizonytalanítás is, így a szexualitásommal kapcsolatban, és ez is nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Viszont alapvetően úgy gondolom, hogy ezek valós érzések, tehát az sem korrekt, hogyha csak azt mondjuk, hogy ez traumák miatt alakul ki, meg ez egy triggerpont is sokszor így homoszexuális emberek életébe, és ezt nem is érdemes hangsúlyozni. Én csak magamról tudom elmondani azt, hogy kellett gyógyulnom, és valóban nem feltétlen elég így imádkozni ezért, vagy azt mondani, hogy ott van ez az érzés, de ne csináld, mert attól még ugyanúgy ott lesz, és én hiszem azt, hogy Isten a problémának a gyökeréig akar lemenni. Nem azt akarja, hogy egy látszatbéli változást legyen az életünkben, hanem egy valós változás, és hiszem azt egyébként, hogy most kimondom őszintén, hogy így fizikailag is lehet ebből kijönni, mert nekem így ezt elvette Isten az életemből, így ezt a fajta vonzalmat, és tudom, hogy ez is így nagyon sok ember számára lehet provokatív, viszont Isten így tényleg így úgy megváltoztatta az életemet.
1: Tehát az történt, hogy így hopp, és már nem volt vonzalom.
4: Nem, ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Uh-huh. Fél év, vagy utána is még, miután fél év után én így elkezdtem máshogy gondolkodni, mert szerintem nagyon sokat számít a gondolkodásmód. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy hát ebből nem lehet változni, vagy Isten így teremtett meg, és így ezzel együtt kell élnem, akkor valóban sokkal nehezebb. Szóval fontos az, hogy az ember így megváltoztassa a gondolkodásmódját a témáról.
1: Ki tudott neked segíteni az egyházban, vagy a családban?
4: Igazából senki.
1: De kértél segítséget?
4: Szerettem volna, igen, csak az egyházban nem tudták, hogy hogyan kezeljék ezt a témát, így én is megkaptam azt, hogy ez így bűn, és ugye közben valós érzéseim voltak, és csak szeretetet éreztem, szóval nem éreztem azt, hogy bárkit bántanék, vagy hogy így rosszat tennék. Úgyhogy én az egyházban nem kaptam segítséget, egyházon kívül meg így a barátaimtól azt kaptam, hogy így fogadjam el, és hogy ez így teljesen rendben van, vagy akár pszichológusoktól, szakemberektől is. Viszont akkor sem éreztem azt, hogy így rendben lenne a lelkem. Sokat szorongtam emiatt.
1: Marci, hogy fogadják azt a férfit, akiről mondjuk egy ilyen beszélgetésben ott a Pride záró stációján kiderül, hogy férfi, hetero? Családapa, egyházi szolgáló, misszionárius, és mit papolsz te? Nekem, mondhatja egy homoszexuális férfi. Tehát te nem tudod, hogy én milyen cipőben járok. Lídia tudja, neki van tapasztalata.
3: Jó, hogy ezt a szót használtad, hogy mit papolsz. Uh-huh. Nem papolni mentünk, nem is meggyőzni mentünk. Nem ügyvédként mentünk, az Isten ügyének nincs védelemre szüksége. Hál' Istennek ő kiválóan tudja a saját ügyét képviselni. Én azt mondanám inkább, hogy Isten nagyköveteiként mentünk, és azzal a missziói küldetéssel, hogy valóban elmondjuk az evangéliumot az emberek számára. És nagyon fontos, hogy mi ennek a gyökere, mi ennek a motivációja, mert hallottam a keresztény körökben különböző motivációját annak, hogy valaki miért is érzi szükségét annak, hogy menjen és beszéljen az evangéliumról, az örömhírről, és volt, akivel komoly vitáim akadtak ezzel kapcsolatban, hogy ő az utolsó ítéletkori félelme alapján ment, és ez volt az ő motivációja, hogy nehogy majd virgács legyen a végén, hogy számonkérés legyen a végén, hogyha az ember szívét át tudja járni az a szeretet, ami az Atyaisten szívét, motivációit, mozgatórugóit jelenti, nevesítetten az elveszettek iránti szeretet érzése, amikor tényleg úgy tud az ember odafordulni a másik emberhez, hogy gyere haza testvérem, mert vár haza a mennyei édesatyád, és szeretettel vár, és fiává, vagy lányává, gyermekévé szeretne fogadni, akkor az ember nem papol, akkor nyitottan beszélget, és képes meghallani a másikat, és képes elmondani. A megfelelő időben a bűnt bűnnek nevezni, de nem azért mentünk ki, hogy kalapáccsal fejbe verjük az ott lévő embereket. Nagyon tetszett, ahogy azt mondtad, Lídia, hogy volt ez a felkészítés. Sajnos mi Sárival ezen nem vettünk részt, mi úgy csatlakoztunk gyütmentként a csapathoz. Tudjuk, hogy mi volt a teremtéskori terve, az egy jó terv, de mi nem ebben a helyzetben nem azért mentünk, hogy ezt hangsúlyozzuk, és ezzel próbáljuk meg úgymond meggyőzni őket, vagy lenyomni az evangéliumot a torkukon, hanem pont azt mondani, hogy gyere haza, mert Isten szeret, és igen, ideje van annak, hogy az ember a bűnt bűnnek nevezze, de azt gondolom, hogy inkább egy lelki beszélgetés alkalmával, mert ezek pont a szakadékot tudják egy ilyen helyzetben mélyíteni. Növelni, mélyíteni, igen.
1: És miben hisznek azok az emberek, akikkel ti beszélgettetek, és engedték az imát, vagy megáldottátok őket? Annyit tudok, hogy volt olyan is, aki azt mondta, hogy igen, ő szívesen imádkozik Jézushoz. Meg vagyok döbbenve. Leírtad te is a posztban, és másoktól is hallottam, hogy rendkívül nyitottak az emberek, hogyha nagy empátiával fordulnak feléjük. Mondjuk ezt én is tavaly tapasztaltam, nem a Pride-on, hanem egy utcai evangelizáción, hogy vadidegenekkel le lehet ülni a Margit-szigeten, és beszélgetni lehet velük Istenről. Szóval miben hisznek?
4: Igen, egyébként megdöbbentő volt azt látni, hogy mennyien így Istenben hisznek, vagy hiszik azt, hogy van egy felsőbb erő, csak még nem gondolkodtak el ezen annyira. Valaki mondta, hogy ő majd így később az élete során szeretne ehhez így visszatérni, és még így elgondolkodni rajta, csak még nagyon fiatalnak érzi magát. Volt, aki kimondottan mondta, hogy Jézusban hisz, és van Istennel egy személyes kapcsolata. Imádkoztunk is értük, osztottunk igekártyákat. Tehát nagyon megdöbbentő volt. Az elsődleges célunk egyébként az volt ezzel, hogy az egyházzal jó véleményt képviseljünk az egyházról, mert ők nagyon sokat inkább sérültek ott gyülekezeteken belül, templomokban nagyon sok valláskárosult ember volt, szóval az elsődleges célunk az így az volt, hogy bocsánatot is kérjünk egyrészt így az egyház nevében, és bemutassuk azt, hogy Istennek amúgy nem ilyen a szeretete, és sokszor inkább az volt a probléma, hogy ők így közösségben nem találják a helyüket, hogy nem találnak olyan gyülekezetet, ahova mehetnének úgy, ahogy vannak, és ugye én is abban hiszek, hogy Istennek a szeretete tud minket így átformálni, vagy megváltoztatni, tehát nem az van, hogy az ember tökéletesen megy egy gyülekezetbe, hanem úgy, ahogy van.
1: Nem tudom, láttatok-e, vagy ismeritek-e a Halász Robi youtubernak a videóit, ők is kimentek a Pride-ra, az Andrássy úton sétáltak, és belenéztem egy-egy videóba, illetve nem egy videónak több kis interjújába, és rendkívül érdekesek voltak azok a beszélgetések. Nagyon kevés ember mondja azt, hogy ateista, de aki azt mondta magáról, hogy ateista, még ő is engedte, hogy imádkozzanak érte. És nagyon finoman elmondták, hogy akkor miért fognak imádkozni. Tehát az egész olyan volt, mint hogyha egy nagyon kedves pszichológusnál leülsz a couchra, és akkor beszélgetnek veled. Nagyon felfigyeltem arra, hogy párbeszédet szorgalmaznak. Én nem tudom, Tomi, hogy ezek a meleg emberek, nem tudom, hogy ez az elmúlt 16 évnek köszönhető, szerintem annak is, hogy egyszerűen az emberi szükséglet, hogy horizontálisan és vertikálisan, tehát így vagyunk megalkotva, hogy mi kapcsolódjunk, de azt mondják, hogy ők párbeszédet akarnak, és szerintük a gyalázat és az erőszak kevesebb lenne már itt Magyarországon is, ha akár már egy generáción belüli emberek is leülnének és beszélgetnének egymással. Én gondolom, hogy súlyosbította ezt a tényt az elmúlt 16 év és ez a kirekesztő politika, de én ezen is megdöbbentem, hogy mennyire éhesek az emberek, hogy beszélgessenek már, ezt akarják, hogy beszélgessenek már velük, és hogy szerintem ilyen 10-ből egy azt mondta, hogy ő hisz a legfőbb jóban, és oda, és megkérdezték tőle a Robiék, hogy oké, de hát valahogy csak el kéne már jutni ehhez a legfőbb jóhoz, és akkor hogy lehet? És akkor elkezdték sorolni a cselekedeteket. Jó családban, akkor jó értékeket kapsz, ha jó közösségbe jársz, ha szeretet van. Én azért megszégyenültem. Nem vagyok már előítéletes, voltam, de én megszégyenültem, amikor ezeket végignéztem. És azt mondtam, hogy rendkívül bátrak ezek az emberek, holott ők, a Robiék nem ilyen finoman kommunikálva közelítették meg, hanem eléggé komolyan. Még kánaáni nyelvezet is volt ott, mondták is egymásnak utána, hogy hú, figyelj, egy kicsit itt most azért sok voltál, legyél már puhább, és ezt is felvették az egészet kamerával, és ez roppant szimpatikus. Szóval miért vágyik Tomi ennyire, miért kell ennyire az embernek a párbeszéd, főleg, hogyha a kisebb van.
2: A beszéd, a kommunikáció az kizárólag az ember privilégiuma. Ez az egyik legnemesebb képességünk. Én nagyon hiszek ennek az erejében. Nem csak az ilyen nagyon nehezen megoldható problémák esetében is, hanem sokkal hétköznapi szituációkban is. De itt meg aztán elengedhetetlen, hiszen nagyon-nagyon-nagyon bonyolult kérdéssel állunk szemben. A fundamentalizmus egyik legnagyobb problémája, hogy egy olyan leszűkített szövegértelmezést, egy olyan betű szerinti megértést nem csak alkalmaz, hanem számon is kér, és diktátumként megfogalmaz, amely rémisztő. Beszűkíti a gondolkodásmódot, exkluzívvá tesz, és szükségképpen gyűlölködővé. Persze ezt nem nevezik gyűlöletnek, hiszen egy keresztény nem gyűlölhet, de ekkor már réges-rég eltér a szavak szintjén megfogalmazott és a valós magatartás. A fundamentalizmus történelmi íven át gyűlölethez vezet, vallásháborúkhoz vezet, és olyan korszakokban, amikor és kultúrákban, ahol nem divat gyorsan kardot rántani, ott pedig a verbális gyilkolászás dívik. Természetesen, akik ezt alkalmazzák, azok önmagukat heroizálják, és sőt, az igazság utódvéd harcának tüntetik fel a cselekedeteiket, miközben nem az igazságot védik, hanem az igazságnak egyfajta leszűkített és polarizált megértési modelljét. Ez egy törzsi kultúrát hoz létre, és ez a törzsi identitás, aztán az együvé tartozás, a közös szörnyűködés melegágya, a közös egyesülés a keresztes háború zászlaja alatt, és a közös szörnyűködés ilyen esetben a Szodoma lángjait vizionáló dolog. Én azt gondolom, hogy mert ez az a kérdés, hogyha ekkora a vágy a kommunikációra, akkor ez mennyire fontos? Adja magát, nagyon fontos, de...
1: De ahhoz ki kéne nyitni a templomoknak a kapuit is előttük,
2: de nem? Nem csak az átlagemberek szintjén, hanem szerintem az átlagemberek szintjétől az akadémia

0: Amennyire én utána olvastam, ugye van a ma már nyugaton kicsit démonizált úgynevezett reparatív terápia, ami ugye arra törekszik, hogy helyreállítani próbálja a természetes identitást, és van az affirmitív, ami megerősíti a homoszexualitást. Hát a te példád az arra szolgál, hogy bár próbálták benned megerősíteni, de valami fellázadt benned ez ellen, és azt mondtad, hogy nem akarsz így élni. Ezt én nagyon üdvözlendőnek tartom, és nagyon bibliainak is, de sok esetben nem így működik az ember belül. Na, itt annak a nagy kérdések, hogy miért, és hogyan, és mit kell csinálni. Mit kell csinálni keresztényként, mit kell csinálni állampolgárként, stb. Én azt gondolom, hogy ezért ebben a témában is a hasonlóan forró és nagyon-nagyon megoldhatatlan abortusz témájában, ami most a napokban, ugye a Mi Hazánk felvetése kapcsán újra a társadalmi közbeszéd tárgya lett, szintén nagyon széleskörű társadalmi vitát kéne generálni, amiben, mert ezek becsatornázzák ezeket az indulatokat. Tehát ha leülsz egy asztalhoz valakivel, akkor már nem fogod tudni annyira utálni, mint amennyire azelőtt utáltad, amikor még nem ültél le.
1: Nyitottak felétek egyházi vezetők, miután látták, hallották, hogy ti mit műveltetek a Pride-on? Mert azt tudom, hogy hideget és meleget is kaptál, már egyre utaltál is egy kellemetlen beszélgetésre. Vannak nyitások, hogy csatlakozzanak hozzátok, vagy akár a ti gyűlitekhez, más közösségek?
2: Alapvetően igen, és nagyon üdítő megkeresések is voltak. No. Volt, aki 30 év után, vagy talán még annál is régebben voltam vele kapcsolatban, és azóta egyáltalán nem is hallottunk egymásról, az utcán is elmennénk szerintem egymás mellett, és megkeresett, hogy akár jövőre itt, vagy addig is más utcai evangelizációs alkalmakon nagyon szívesen jönne és részt venne. És pont tegnap hívott fel egy lelki pásztor, hogy ők is szeretnének hasonló alkalmakon részt venni, és hogy mi ennek a módszertana, hogy tudnak elindulni, úgyhogy bennem nagyon erős a reménység, hogy el fog indulni a történelmi egyházak is.
1: És reméljük, hogy a politikához is lesz itt egy szál, hiszen a, hogy is van, Társadalmi Kapcsolatok Kulturális Minisztérium vezetője ugye egy református lelkész. Reméljük, nem ez a fő vonala, természetesen nem ez a fő feladata. Na de ez a Párbeszédet hirdető kormány külön intézményt hoznak erre létre, hogy a társadalmi felelősségvállalást így is manifesztálják. Reméljük, hogy ez így is, itt is megvalósul, mert volt szó arról, hogy nagyon komoly felkészítésben vett részt az, aki kiment erre a szolgálatra. Ti arról Sárival lemaradtatok, viszont te járod az utcákat. Engem nagyon érdekel, és biztos vagyok benne, hogy aki a téma iránt érzékeny, azt a hallgatót és nézőt is, hogy amikor az ember kimegy simán egy párfős csapattal az utcán beszélgetni vadidegenekkel, a hitéről, vagy akár csak általánosságban Istenről. Mi a különbség, hogyha Pride-ra mész, a felkészülésedben, vagy a gondolkodásban, vagy mondjuk ha zsidók felé szolgálsz, hogyan készülsz fel? Tehát ott mit jelent az Isten képviselet? Mert azért egy teljesen más közeg.
2: A közeg más, ugyanakkor én azt tapasztaltam akár merre indultam, hogy valóban úgy van, hogy az emberek sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését, és tényleg örömmel fogadják, akár milyen közeg, és én így igazság szerint inkább a nyelvezetben igyekszem megtalálni a megfelelő hangnemet, ha már így szóba került az akadémikusokig, hogy nyilván nem ugyanúgy mondom el egy szegregátumban élő 10 éves roma gyereknek az evangéliumot, mint mondjuk egy azonos korú felső középosztálybeli gyermeknek. Éppen tegnap voltam Ózdon, és 3 teljesen különböző szolgálatom volt a délelőtt során egy szegregátumbeli édesanyáknak a babamama körében, és ott eleve úgy készültem, hogy egy olyan olyan sztorit mondtam el, amit tudtam úgy formálni, és olyan szavakat használni, ami számukra ismerős, az ő élethelyzeteikben ismerős történetek, és amikor a Bibliából olvastam, akkor az egyszerű fordításból. Aha.

0: olvastam.
1: Ennyire fontos
0: hogy,
1: a szavak használata.
0: Igen, igen, igen. Aztán gyerekekkel volt alkalom, és nyilván ott is teljesen más az előképzettség vagy felkészültség, úgyhogy én azt gondolom, hogy a megfelelő szóhasználat, a megfelelő kommunikáció az, ami az, ami segíthet így célba juttatni. Ugyanakkor nagyon fontos azt folyamatosan észben tartani, hogy nem a mi munkánk révén hat az evangélium, hanem a Szentlélek az, aki dolgozik, mi elmondjuk, amire elhívást kaptunk, és a többit azt is erre bízzuk.
1: Lídia, említetted, hogy neked vannak meleg barátaid. Szerinted azért fogadnak el, mert jártál abban a cipőben? Tehát te ismered az ő kínjaikat, fájdalmaikat, sérelmeiket, traumáikat? Vagy egyszerűen szimpatikus vagy, és te másképp szereted őket, mint mondjuk ahogy Tomi vagy én szeretném őket?
2: Szerintem ők alapvetően nagyon elfogadó emberek, és engem mint embert szeretnek, és ez nagyon érdekes volt megtapasztalnom, hogy sokszor pont a keresztények nem tudnak így viszonyulni így mások felé, hogy az embert lássuk, és nem azt, hogy neki most mi a szexualitása. És szerintem ez, ami nagyon fontos egyébként bármilyen evangelizáció során is, hogy amikor így beszélünk, akkor az embert lássuk, hogy neki mire van szüksége. Most lehet, hogy egy ölelésre van szüksége, egy mély beszélgetésre, hogy megossza a traumáit, vagy egy imádságra, vagy éppen szembesítésre, azzal kapcsolatban, hogy most nem feltétlenül a megfelelő úton jár. Úgyhogy nekünk ez is volt így a célunk a Pride-os evangelizációval kapcsolatban is, hogy kapcsolódjunk, hogy meglássuk az embert, és utána sokszor ők maguk kérdeztek rá olyan dolgokra, amikről amúgy nem is akartunk beszélni. A felkészítésen nyilván szóba hoztunk olyan dolgokat, amiket semmiképp nem mondjunk, amik ilyen triggerpontok lehetnek, vagy provokatívak, azokat így külön kiemeltük, hogy ezeket így ne.
1: De mondjál már példát.
2: Hát például, hogy pokorra jutsz, vagy az, hogy ez egy betegség, vagy ne démonizáljuk őket, vagy ne mondjuk azt, hogy az se, hogy bűnösök ők maguk, tehát ne az embert minősítsük, mert igazából bármilyen bűn esetén oda lehetne menni és mondani az embernek, hogy ezt ne csináld, de ez nagyon törvénykezés lenne, és ezekre így nagyon odafigyeltünk, hogy ezt ne csináljuk.
1: És mik azok, amikre ők rákérdeztek?
2: Igazából, amit említettem is, hogy lehet, hogy Isten így is szeret engem, vagy hogyan tudok vele mélyebb, személyesebb kapcsolatra jutni, hogy egyáltalán hogyan működik ez az egész. Nagyon-nagyon nyitottak voltak, és nagyon kíváncsiak.
1: Hát így a legvégére.
3: Ugye? A legvégére, hadd mondjak egy rövid anekdótát. Én rendszeresen járok slam poetry estekre, és az egyik slam poetry esten elhangzott egy mű, aminek a zárósora, bevallom, hogy akkor még sokkolt engem, aztán annyira szerencsére sokkolt, mert megmaradt bennem, és nagyon hosszan forgattam magamban. Miatt elmondanám, és titeket is sokkolnálak ezzel, előtte megpróbálom kontextusba helyezni. Tehát, hogy a slam poetry világa az egy nagyon szabad világ, mint általában a művészet, ez egy utcai költészetnek mondanám, szemtelen, provokatív, és jellemzően azért a slam poetry tábor, bár nehéz ezt így leszűkíteni és homogenizálni, az alapvetően inkább baloldali vagy liberális, de azon belül is sok esetben inkább baloldali beállítottságú, a politikai skálán akarom elhelyezni emberekből. Nagyon jó fejek, nagyon kellemes emberek, de néha így túltenge egyfajta ilyen doktrinerség is, ökológia vagy genderjogok, stb. Vonatkozásában. Nyilván hosszan tudnánk narrálni, hogy miért alakul ez ki, ti is tudjátok. A lényeg az, hogy a nyugati civilizációnak van egy általános tapasztalata a kereszténységgel kapcsolatban, és ennek köszönhető az a népszerűtlenség, ami az intézményesült vallás ellen irányul. És nekem, aki viszont azért nem ennyire sarkosan választom el a keresztény szót Jézus Krisztustól, bár meg tudom különböztetni, hanem azért nálam van ebben átfedés, mert pont az eredeti tartalmát kutatom ennek a szónak. Ezért ütött meg a következő vers befejezés. Nincs olyan gyűlölet, mint a keresztény szeretet. Én azt szeretném, hogy az életem arról szóljon, hogy cáfolja ennek a sornak az igazságát, ami nem azt jelenti, hogy ez akkor is nem marad majd egy helytálló verssor, hiszen egy vers nem arra készül, hogy publicisztikai, eszészerű igazságokat mondjon ki, vagy morálisan helyes állításokat, hanem ez művészet. Más a feladata. Tehát nagyon helyén való, hogy valaki kimondja ezt az érzést. De az is helyén való, hogy én ezt majd megpróbálom cáfolni. És úgy próbálom cáfolni, hogy arra törekszem, hogy az a Jézus lebegjen előttem, a szívemben az a kép ne vesszen el, hanem inkább erősödjön, és azért küzdenem kell, úgy érzem, minden nap, bár inkább ő küzd, valószínűleg értem. Amit te is itt felmutattál, hogy rohadtul szomjasak és éhesek az emberek az igazságosak, nem tudják megfogalmazni. És amikor egy kicsi rés nyílik a szívükön, és azon be tud szüremlenni az igazi Jézus, aki mindig ugyanarra indítja az embereket, aki mindig megmondja a teljes igazságot, de sosem vádol minket, akármi legyen is, és akiben mindig bízhatunk, akihez mindig menekülhetünk. Na, hogyha ez a Jézus kép feldereng minél több ember előtt a szívekben, akkor azt hiszem, hogy fog módosulni ez a verssor.
1: Hol tudnak, Lídia, Marci kapcsolódni azok az emberek, akik felbátorodva úgy döntöttek, vagy már egy ideje gondolkodnak azon, hogy ők rajtatok keresztül, veletek együtt szívesen beszélgetnének meleg magyar állampolgárokkal, LMBTQ közösségek tagjaival? Van esetleg egy platform, e-mail cím, weboldal, bárhol meg lehet benneteket találni? Egyáltalán megismerni ezt a munkát, amit ti végeztek?
2: Igen, nekem ez mostanában indult el a szívembe, és szeretném, ha ez jobban kinőné magát. Halász Robival is egyébként beszéltem, hogy jövőre így szeretnénk így többen összefogni keresztények, úgyhogy engem igazából TikTokon is megtalálnak, Instagramon is, Facebookon, e-mailben is igazából.
1: Molnár Lédiát kell keresni.
2: Igen, igen. Én nagyon szívesen beszélgetek erről a témáról így párkivel.
1: Nagyon szépen köszönjük, Lídia, neked is, és Juhász Marci, neked is, hogy eljöttetek. Ez bátorító beszélgetés volt. Köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm.
1: A figyelmedet is köszönjük, ha a Cross Rádió YouTube csatornáján néztél bennünket. Ha még nem iratkoztál fel, kérlek, hogy tedd meg a Cross GPS premierekkel a Cross YouTube csatornáján és a Cross Rádióban, az applikációban keddenként este 7 órakor találkozol, a Manna FM-en pedig szombatonként este 6-tól. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
4: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
2: Reklám hangzott el.
5: Ma még többfelé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Lakóházakat is orosz drón támadás ért Ukrajnában. Ausztriában rongált és lopott autókat egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Tegnap ugyanis Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egy harmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok. Legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoznak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbálta járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
0: Időjárás.
5: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Majd holnap túlnyomóan napos száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Rádió.
1: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
2: Miért az örökkévaló a mi Istenünk? Ugye milyen jó a kérdés? Választ is kapunk erre reményeim szerint ebben az adásban. Hello, én Bali Mónika vagyok. Itt van velem természetesen Pajor Tamás, és vendégünket is köszöntjük, professzor Rogási Gyulát. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést.
3: Részemről megtiszteltetés.
2: Tanár úrról tudni kell azt, hogy magyar klasszika filológus, filozófia történész, egyetemi tanár, a Szent Pál Akadémia és az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem oktatója. Az apropó, amiért meghívtuk, a legújabb könyve, ami idén 26-ban jelent meg, Miért az örökkévaló a mi Istenünk, a korai kalám és a középkori zsidó filozófia. Nagyon komoly téma, kitérünk erre ebben az adásban, de még mielőtt erről beszélgetünk, nem éppen egy üdítő nyári koktél, amivel készültünk, de talán fel tudjuk lazítani. Tanár úr, a posztszekuláris korszakban te hogy látod globálisan a keresztény egyháznak, melyek a legnagyobb kihívásai?
3: Igen, hát ez körülbelül olyan kérdés, mint amikor a matematikusnak egyszerre fölteszik, vagy egy matematikusnak a hajdani Felix Klein 10 kérdését. Nos, hát természetesen itt ugye külön kellene választani azt, hogy az embernek az egyik foglalkozása évtizedek óta az ókeresztény kar, mármint filológiailag, és külön kell választani azt, hogy az ember az az én is gyakorló hívő vagyok, következésképpen ezt a kettőt valahogy egy közös horizonton kell, vagy kellene megjeleníteni. Ezen kívül pedig hát nyilván, aki erre a kérdésre igazán avatottként válaszolhatna, azaz akár főpapként, akár misszionáriusként, de mégis járja a világot, és a világkereszténység állapotával és helyzetével, ha szabad így fogalmazni, globálisan szembesül. Hát erről ugye esetemben szó sincs. Az, amit látleletként nyilván minden értelmes gondolkodó ember és, hogy is mondjam, sok érzékeny ember észrevesz, az az, hogy az európai kereszténység az a totális csőd állapotában van, vagy legalábbis látszat szerint. Ugye egyikünk sem lát bele a másiknak a koponyájába, és nem lát bele az elméjébe, de hát az egyház, mint szervezet tényleg ilyen állapotban szenved, vagy senyved, hogyha jobban tetszik. Ugye ennek milyen okai vannak, hát ez nyilván lehet, hogy is mondjam, sok távlati horizonton is vizsgálni. A szekularizáció kifejezést használtad, amely egy divatos szó, de hát végül is a szekulum tényleg nem jelent más, mint azt, hogy vagy korszakot jelölünk vele, vagy pedig egy nemzedéket. Na most itt ugye, ha nemzedékekre bontjuk a kérdést, akkor nyilvánvalóan az első korszak határ, amely meghatározó, az a második háború utáni limesz választóvonal. De nem csak az egyházak hívő életében, vagy kulturális életében, hanem egyáltalában az oktatás, a nevelés, a napi kultúra, a művelődés, az emberek kulturálisági szintje, stb. Mindezeket vizsgálva is korszakhatár. Tehát elvesznek azok a támpontok, amelyek évszázadokon át mind a szekularizált, ha egyáltalán létezett ilyesmi, mind pedig az egyház belvilágát jellemezte, a klasszikus kultúra, a humán kultúra, az úgynevezett studia humaniora, tehát a latin-görög antikvitás, az egyháztörténet, a korai patrisztika, és így tovább. És helyette voltaképpen nem maradt semmi. Tehát igazából véve a kulcskifejezés itt az lenne, hogy a nagyon szépen és nagyon elegánsan fogalmazva görögül a tokenon, az üresség, és ahol ez a bizonyos üresség felüti a fejét, ott automatikusan fölmerül a veszély is, hogy oda bárki beköltözhet. Ugye mindannyian ismeritek a Máté evangélium, illetve a szinoptikus evangélium ama példáját, persze a személyre szólóan érvényes, és nem pedig a kultúra, vagy az egyház kultúra globális állapotát illetően, hogy ha a gonosz szellem kimegy az emberből, vagy kiűzik, és nem gardírozza magát, nem próbál meg minden módon, hogy mondjam, szinten maradni szellemi értelemben, akkor sokkal rosszabbul jár, mint a kezdeti állapota volt. Most azt hiszem, hogy itt Ha tovább lépünk, és a másik fontos korszakhatárt vizsgáljuk, amely szinte közhely, de tényleg közhely, ugye a francia forradalom utáni szekularizáció korszaka, akkor azt látjuk, hogy egy hosszabb kiüresedési folyamat, amely semmiféleképpen nem bizonyult végzetesnek. Után következett be ez az állapot, mert hát most már 80 éve, hát az is óriási idő, ahol az emberek szemmel láthatólag sokkal védtelenebbek szellemi, vagy ha jobban tetszik, spirituális értelemben, mint bármikor az elmúlt 18 évszázad folyamán, vagy 19 évszázad folyamán, ami egyenlő a kereszténység térhódításával, spirituális és kultúrtörténetével. Tehát az egyik fontos fogódzó, azt hiszem, hogy ez a bizonyos kiüresedés. Ugyanis csak műveltségelemekkel, kultúrával, irodalommal, művészettel, politikával, stb. Föltölteni azt a szférát, azt a teret, ha jobban tetszik, amelyet így vagy úgy jól, rosszul, de mégis 18 évszázadon át mind a nyugati, mind a keleti kereszténység betöltött és hát szervezte az élet mindennapjait és a magas kultúrát, a magas politikát és így tovább. Szóval ezt a hiátust, ezt az üres teret betölteni, hát szemmel láthatólag nem nagyon sikerül. Na most természetesen ennek ellene lehet vetni, hogy kérem tisztelettel, ha az európai kontinensen vagy az PR világban nem is, de a harmadik világban, különösen Afrikában és Latin-Amerikában mégiscsak elindultak bizonyos spirituális mozgalmak, bizonyos bünkösdi karizmatikus szlenggel kifejezve ébredési mozgalmak, amelyek hol, hogy mondjam, csak fölfelé ívelő periódusban, hol pedig aláhanyatló periódusban, de mégiscsak jellemezték ezt a bizonyos elmúlt 70-80 évet, illetve természetesen többet is, de azt látjuk, hogy nem bizonyultak alkalmasnak, legalábbis Európában nem, az európai világban, és ugye Ausztráliától Kanadáig így próbálom felfogni az európai világot, és ebben a tekintetben úgy tűnik, hát ne legyen igazom, de nagyon úgy tűnik, hogy ezek az ébredési mozgalmak sem voltak képesek betölteni azt a funkciót, amelyet, mint mondtam, jól, rosszul 18. évszázadon át a kereszténység spirituális, politikai, minden egyéb életszervező értelemben képes volt betölteni.
0: Jó, de hát szerintem eléggé adja magát, hogy az, amit szekularizációnak hívunk a felvilágosodás óta, az abba a térbe robbant be, amely tér már korábban kiürült. Nem csak, hogy kiürült, hanem negatív tartalommal telítődött. Tehát, hogyha az, amit most nem esetszerűséggel úgy fogalmaztál meg, hogy jól, rosszul, de egy egyházi narratíva uralta ezt a 17-18 évszázadot, hát, hogyha a jól és a rosszul arányát ilyen elbagatelizálhatjuk, és azt mondjánk, hogy jól, rosszul, akkor lehet, hogy nem került volna sor a szekularizációnak ilyen mérvű térnyerésére. És én amellett, hogy továbbra is töretlenül őrzem a hitemet a Bibliában, van egy olyan elnagyolt előfeltevésem, hogy talán mindez Isten tudtával zajlódott, sőt engedélyével zajlódott, és bizonyos társtudományokban, vagy társdisziplinákban, vagy irányokban kiszerveződött az igazság, vagy az igazság keresésének a mandátuma, mert hogy az egyház, hát nem azt mondom, hogy csődöt mondott, de igen, azt is lehetne mondani, és nem úgy mondott csődöt, hogy megszűnt létezni, vagy deklaráltan elhagyta volna mondjuk a bibliai hitet, hanem ennél sokkal rosszabb deformálódásról van szó, valamiről, ami utálatossá tette, taszítóvá, riasztóvá, mérgezővé, fenyegetővé tette az emberek tömegei előtt a fő üzenetet. És amíg mondjuk az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Jézushoz igyekeztek közel menni a bűnösök, szó szerint így mondja, Lukács evangélium 15. része, most azt látjuk, hogy az egyházaktól a bűnösök, tehát itt most a szelidebb szóval az ámhárecre gondolok, tehát az a földnép, az egyszerű emberek mai szóval, nem közeledni próbálnak úgymond Jézushoz, hanem ha Jézust az egyházzal azonosítják, hanem menekülni tőle. Na, tehát ez lett az eredője ennek az elmúlt 18 évszázadnak, és az, amit említettél, hogy a modernitásban ezek az ébredési mozgalmak sajnos tisztelt a kivételnek, meg a történelmiek között is tisztelt a kivételnek, de tulajdonképpen a nagyon sok ezek közül a mémkultúra tartalmait kezdte el növelni, ahelyett, hogy ténylegesen helyreállította volna azt, ami a szekularizáció létrejöttét okozta. Bocsánat, hogy ilyen hosszúra nyúlt, de most hosszan átadom a szót neked, mert nem tudtam rövidebben megfogalmazni sajnos ezt az összetett gondolatot, ami bennem van ezzel kapcsolatban.
3: Jó, hát kár pedig, ugye itt éppen az lett volna a leglényegesebb, hogy ugyan mit is kellett volna helyreállítani, vagy szinten tartani.
0: Hát talán azt, ami, csak egy mondatban, talán azt, ami az első századbeli judeo-kereszténységben, vagy ami közvetlenül Jézus tanítványi körében még megvolt.
3: Jó, hát akkor viszont kénytelenek vagyunk visszamenni, visszaarasszolni, a kezdetekhez, ugyanis ugye egészen bevett álláspont az, hogy a kereszténység már nagyon korán fölmondta azt a szerződést, vagy mandátumot, ugye a mandátum az a kézretételt jelenti, amelyet eredendően hát a tanítványok, a tanítványok tanítványa és így tovább nagyapám látta Lenint kapott. Na most, hogyha így közelítünk a dologhoz, akkor viszont semmi egyebet nem teszünk, mint azt mondjuk, hogy kérem szépen, hát itt a válság tünetek már a kezdetén megjelentek, és voltaképpen semmi sem történt az elmúlt 18 évszázad során, mint tűzoltó munka, és így tovább, és így tovább. Ez azért egy kicsit sarkos álláspont lenne, hogy finoman fogalmazunk. Na de, ha már egyszer visszatértünk, és ez nekem nagyon jól jön, mert mégiscsak az egyik kedvenc korszakom, például a második század, és ha szabad belekapaszkodni abba a kifejezésben, mert Mónika említett, hogy székulum, székularizáció, és így tovább, hogy gyakorlatilag megszoktuk azt, hogy a világkorszakok, vagy a korszakok egyáltalán, ez a bizonyos titokzatos fogalom, ami görögül ájon, séményelveken olám, vagy álma, vagy valami efféle, ez nagy globális időszakokat ölel át. És ez nem biztos, hogy így van. Lehet egy világkorszak tényleg akár fél évezrednyi tartamú is, és lehet, hogy mondjam, olyan gravitációs kollapszus tartalmazó, vagy olyan gravitációs állandót, hogy tényleg csak néhány évtizedet terjed ki. Na most, hogyha ezt így vetetted fel ezt a kérdést, akkor kapaszkodjunk bele ebbe, és úgy tűnik például, hogy a názareti halála után például önálló világkorszak az apostolokkal féljelezve, amely a Hurbánig ívelt, magyarán a szentély elpusztításáig, Jeruzsálem elpusztításáig, a Sekhina, ugye a zsidó szemléletnek megfelelően újabb számüzetésbe vonulásáig, és így tovább, és így tovább. Továbbá újabb világkorszak az, amely a Hurbántól a Bar Kokhba felkelésig ível, ez is ugye alig több, mint fél évszázad, igen, 60 év, amely aztán utána jön a nagy galút, az exilium, amely egyenlő az egyház nagy világkorszakával, azzal a bizonyossal, amelyet vizsgáltunk, és amely akár a francia forradalomig, akár a 19. századi pozitivizmusig, pozitív életszemlélet, tudományszemléletig, akár a második háború utáni, ha szabad így mondani, végső és visszavonhatatlan szekularizációig ível. Na most melyikbe kapaszkodjunk bele? Nyilvánvaló az, hogy ilyenkor azt szokták mondani, hogy a kereszténység eredeti mandátuma az mégiscsak valamilyen módon tapadt a zsidó kereszténységhez. Ezt ugye két nemzedéken keresztül lehetett jól kitapinthatóan megőrizni, a második század derekától fogva szemmel láthatóan gyakorlatilag az egyháztörténet nagyon erősen a zsinatokig leírható úgy, mint elszakadási kísérlet, kimondva kimondatlanul, elszakadási kísérlet, vagy egyáltalán megtagadási kísérlet, méghozzá undorral és megvetéssel, mindezzel az eredeti meglátómmal szemben, mely hát a zsidó örökség, vagy hogy nevezzem, nevezzel, ahogy akart. És ennek megfelelően kellene ilyen szempontokat is vizsgálni, hogy akkor mit keres ebben a bizonyos keresztény hermeneutikában, exegézisben, vagyis a Szentírás világának magyarázatában az, amit az antik világ, hogy mondjam, csúcs teljesítményei jelenítenek meg. Hát nyilván nem elsősorban a tragédia költészet, hanem a görög filozófia. És akkor szemben láthatólag abba a problémába ütközünk, hogy hát végezzük el a gondolatkísérletet, milyen lenne ez a keresztény exegézis, hermeneutika, írás magyarázat akkor, hogyha ez nem történik meg. Nem vagyunk képesek elvégezni, mert hiszen egyetlen támpont áll rendelkezésünkre, akkor valószínűleg olyan lenne, mint a Talmud. Most ilyenkor nyilván az átlag keresztény hányja a keresztet, hogy csak az ne. És ugyanez a probléma a kereszténység egyetemes történetével is, tehát most természetesen beleértem nem a nyugati kereszténységet csupán, hanem a Kalkedon után kivált keleti egyházakat, és egyáltalán az ortodoxiát. Tehát valóban az egyetemes, katholú, ez az adverbium, de mindegy, kereszténységet, nincs belőle kettő, csak egy. Következésképpen, ha egyetlen egy van, akkor analóg sémát nem helyezhetünk melléje, hogy alternatív gyanát, úgy értem, hogy egy másik variáció gyanát, ez van, ezzel kell valamit kezdeni, és ismét mondom, hogy ha nagyon radikálisan gondolkodunk, akkor a válság tüneteket már erre a két világkorszakra, mondom a Urbánig, tehát az apostolok János kivételével, életidejével, illetve a Bar-kokhba felkelésig, vagyis a zsidóság Szentfölddel való elüzetéséig ível. Na most természetesen sok értelme nincs tekintettel arra, illetve van, de nagyon elvont fogalmi sémákba fogunk ütközni. A hétköznapi rituális vagy liturgikus élet megszervezését illetően azért mégiscsak bölcsebb dolog azokat a támpontokat igénybe venni, vagy azokra támaszkodni, amelyek mégiscsak tartalmazzák a székulum, a generációk fogalmát, tehát az előző nemzedékek örökségét. Ekkor viszont azt látjuk, hogy például a szűkebb hazánkban a kereszténység már nagyon régóta, különösen a római katolikus kereszténység, az leginkább úgy írható le, mint nem tudom, hogy ismeritek ezeket a neveket, hogy Bálint Sándor vagy Erdélyi Zsuzsa, gondolom igen.
0: Én sajnos nem.
2: Nem.
3: Bálint Sándor klasszikus műve, néprajz professzor, vagy úgynevezett szakrális néprajz professzor, a Karácsony Hüsvét Pünkösd, vagy az Erdélyi Zsuzsan vallásos népköltés gyűjteménye, a Hegyet, Hágék, Lőtös, Lépők, stb. Világosan bizonyítja, hogy ez az a bizonyos népi vallásosság, amelynek hát annyi köze van néha a kereszténységhez, hogy nagyítóval kell keresni a támpontokat, illetve hát másfelől meg létezik a kereszténységnek egy olyan, hogy mondjam, epicentruma, szellemi és kulturális epicentruma, gyakorlatilag egy kijelentő mondatban, szűk kijelentő mondatban elhelyezhető, és ez nem más, ahogy mondjuk az orosz ortodoxok köszönnek, ugye? Christus veszkrésze, Krisztus feltámadott. Uh-huh. Ez a doktrina Krisztiának, tehát a keresztény alaptanításnak az epicentruma mindenféle népi vallásosságba benne van. Na most akkor melyiket választ?
0: Én inkább valami...
3: Sok koncentrikus kör által írható le a probléma, azt hiszem.
0: Én egy picit távolabb mennék ettől a képtől, mert ezt a leírást, és nyilván ez egy nagyon adekvát és nagyon szakszerű megközelítés volt, amit te most itt körbeírtál, de hogyha mondjuk a misszió a legszentebb hatáskiváltás szempontjából nézzük, vagyis abból a szempontból, hogy egy mai nem zsidó keresztény, ergo pogány, érintetlen, szűz, a Biblia szempontjából szűz, szekularizált közeg ez hogy lehetne eljuttatni a leginkább eredeti, vagy általunk elképzelt, vagy mint karizmatikus hívő, akinek vannak, voltak Isten élményei, megélhető, igaz kereszténységet, akkor nagyon nagy kérdőjelek gyűlnek a levegőben, mert egész egyszerűen a fogalomhoz, hogy kereszténység, és az összes ehhez kapcsolódó társfogalomhoz, Isten, Biblia, egyház, lelkészek, papok, üdvösség, kárhozat,
2: gyülekezet,
0: mindenféle ebbe a tárgykörbe tartozó fogalmak egész egyszerűen olyan szorongást, taszítást, olyan aszociációkat keltenek az emberek nagy részében, amelyeket, hogyha elővesszük ezeket a fogalmakat, akkor utána azon kell dolgoznunk, hogy hogyan bontjuk le az ezek által kiváltott előítéleteket. Vagyis létezhet-e szerinted egy teljesen újonnan megszült, most nyilván nem örökre kikapcsolva a szent kifejezéseket, vagy egyáltalán nem kikapcsolva, de hogy egy új, mert ugyanazt a szót is lehet egészen más szemlélettel kimondani, alkalmazni. Szóval hogyan lehet egy új szótárt megszülni, hogyan lehet újra nekifutni ennek, bekalkulálva a félresiklásnak ezt a sokrétű és óriási károkat okozó romhalmazát, megőrizve azt, ami jó belőle, de azért maximálisan elkerülve azt, hogy egyszerűen kimondva, hogy a hallgatóinkban ne a szorongás nőjön, ne az kumulálódjon, hogy ja Isten, megint meg akarnak erőszakolni, szekta taggá tenni, felekezeti taggá tenni, fenyegetni a pokollal, nem tudom én mi, hanem tényleg elhangozzék az, amit az evangélium jelent, jó hír, valami szívmelengető csoda, ami miatt Jézushoz oda mentek a prostituáltak, a bűnözők, a seftelők, az akárkik, és ők, akik elvileg félniük kellett volna Istent, hogy majd megbünteti őket, ők oda menekültek az Isten fiához, és ott jól érezték magukat, és hogy ez hogy jöhet létre újra, és hogyan lehet kikapcsolni az erre épülő, és tulajdonképpen ezt felhasználó, instrumentalizáló rendszert, ami nem képes még arra sem, hogy reflektálja, hogy emberek, nagyon eltévedtünk.
2: Ha nagyon profánul, nagyon röviden ki akarom ezt egészíteni, tényleg arra kérünk, hogy missziós aspektusból nézzünk már rá erre a nagyon nagy problémára. Amit te lefestettél az első 10 percben, az a kórkép az egyházról, az nagyon szürke és nem vonzó, tényszerű természetesen, és tényleg, ha maradok profán, akkor azt mondanám, hogy ha a Jézus brand márka ma az egyház, akkor nem hatékony. Valamit tenni kell.
0: Nem csak, hogy nem hatékony, hanem teljesen kontraproduktív, és ha valami távol áll az igazi názereti Jézustól, amennyit én megismertem belőle, akkor az biztos, hogy ez.
3: Jó, akkor most...
0: Tiéd a szó.
3: Köszönöm szépen. Semmiféleképpen nem szeretnék úgy feltűnni, mint aki az úgynevezett történeti kereszténység, vagy a hagyományos egyházak védelmezője, de én azért jóval konzervatívabb vagyok nálatok ebben a tekintetben, főleg azért, mert alternatíva hiány, továbbá a legújabb megújulási mozgalmak, vagy ébredési mozgalmak csődje folytán, azért továbbá koromnál fogva. Bár ez nem látszik a rádióban.
2: De itt vannak a kamerák, úgyhogy a YouTube-on látszani fog.
3: Továbbá koromnál fogva azért óvatosabban fogalmazok általában. Nagyon sokszor elmondtam már, de hát akkor két részre bontva azt, amit a tisztelt műsorvezetők, illetve a kérdezők az imént előtártak. A misszió, mint olyan, most ugye a latin kifejezés etimológiája nyilván világos, tehát nem kell belekapaszkodni kérdését, és azt, hogy hogyan lehet vonzóbbá tenni azt, ami mint Goethénél a Faustban, ugye fakó minden teória, tehát szürke, hát tényleg minden teória fakó. A hétköznapi élethez, a természethez és egyebekhez képest. De hagyjuk, mert az idővel nem szabad garázdálkodni. Tehát az egyik, amit szeretnék hangsúlyozni, és ez a dolognak a kezdetére vonatkozik, a kérügma, tehát a jó hír kihirdetése nyilván nem véletlenül, de most nem akarok ironizálni, a zsidó világban történt. Ami disztinktíve azért figyelmet érdemel, és ez az, amit olyan nagyon sokszor elmondtam már, hogy mielőtt elhangzott volna, hogy elközelget, hogy közelvalóvá lett Isten országa, most megtakarítjuk a görögöt, térjetek meg, ugyebár. Előtte a názáreti nagyon fontos, ha tetszik, missziós tevékenységet folytatott, amelyet én úgy nevezek, hogy a káhál, vagy ha tetszik, az eklészia, tehát a gyülekezet, a káhál restitúciója. Vagyis, hogy előtte nyakra főre gyógyította meg a bénákat, a vakokat, a nyomorékokat, egyebeket, akik a szinái törvény értelmében nem voltak jogosultak a káhál tagjává válni. Ez feltehetőleg missziós tevékenység, és nem teoretikus tevékenység, hát illetve természetesen teoretikus, és utána hangzik majd el az a bizonyos programmatikus mondat, vagy programmondat, és természetesen nem véletlenül Keresztelő János letartóztatása, illetve majd a halála után, tehát a kontinuitást, a tradíció kontinuitását, a Selselet Kabbalát, ha tetszik, figyelembe véve. Ez az egyik. De, akárhogy is nézzük, néhány kivételtől eltekintve a római centúriótól a szíro-föníciai asszonyig, tehát a libanoni nőig, azért általában az egész procedúra zsidó közegben zajlik. Ott persze lehet disztingválni, hát nyilván egy jeruzsálemi farizeus szemszögéből a galileai akármilyen ívő ember volt, és akármilyen kiválóan ismerte is az írásokat, megmaradt Amhorecnek, vagy Amhárecnek, tehát egy ilyen alantas műveletlen lénynek, stb. És nyilván nem véletlenül használtad ezt a kifejezést, hogy akkor talán itt kellene valahogy kopogtatni, és talán ajtó nyittatik, ha olyan szűz közeget vizsgálunk, mint mit tudom, egy hiváró indián Claude Lévi-Strauss idejében, vagy egy kannibál törzsfőnök.
0: Hát vagy ma egy Z-generációs TikToker.
3: Hát majdnem ugyan, hát azért nem egészen, ez Z-generációs.
0: Mert ugye valljuk be, hogy az említett indián törzs tagjaiból viszonylag kevéssel találkozunk napi szinten.
2: Igen, én nem szoktam.
0: Kevesebben, mint az interneten lógó fiatal.
3: Jó, ezt vagy értem, én is értem, mint klasszika, akár a sími, akár a görög, vagy bármennyi élő szövegolvasó, orán, hogyha kérdés elhangzik, akkor első dolog a telefon, hogy nem is próbál meggondolkodni, elemi szinten se.
0: Jó, de zökkenjünk vissza a fő témához.
3: Jó, igen. Tehát ezt a bizonyos szűzközeget vizsgálva, vagy kérdezve, vagy firtatva, jobban tetszik. Hát ez az, amiben az ember nem mozoghat otthonosan, sosem volt misszionárius, hogy mit lehet csinálni, és mit nem. Minden esetre abba bele lehet kapaszkodni, hogy a Máté evangélium végén, mint mindenki tudja, azt olvassuk, hogy menjetek el a lakott világ széléig, ez ugye a hajdan az oikumenét jelentette, és én majd veletek leszek egészen a világkorszak végéig, és végezzétek a úgynevezett missziós tevékenységet. Ez jól rosszul folyt. Tehát a globusz a felszínen érintkezett a zsidó keresztény, illetve főleg a keresztény világgal. A legújabb iszlám inváziót vagy influenciát nem számítva eléggé sikeresen. Nem tudom, feltételezem, hogy mindannyian jól ismeritek azt a zseniális Borges eszét vagy novellát, amely a Márk evangélium címet viseli.
0: Nem, de Borgest ismerem, de a
3: novellát. De ismered, Monika? Kolléga úr sem?
2: Már nyomkodja,
3: igen.
2: Keresi a telefonon a választ.
3: Arról szól, hogy egy misszionárius valahol, ebben a bizonyos indián világban, hát ugye Borges argentin
0: légyértékszerűen,
3: pontosabban argentinai angol eredendően, sikeresen oktatja ezeket a hányszoknás indiánokat. Hát nyilván az alaptanítást mondja el, a kereszthalált, a feltámadás és egyebeket. Egyik hajnalban, reggelre arra ébredt, hogy iszonyú kupácsolások a hibában, a kunyhóban. mi ez? És kinéz a, hát nem, nyilván nem a üvegablakon, és azt látja, hogy a derék benszülöttek keresztet ácsolnak neki. Félretéve az író, mondom, zseniális. Tehát egyáltalán Varhaesz minden szinten zseniális, tehát ez nem meglepő, de ennyit a szűz közegről. Hogy itt mit lehet csinálni, vagy mennyiben különbözik a missziós tevékenység mondjuk Barzsa Szent Ferenc japán vagy kínai tevékenységet, ehhez én nem szeretnék hozzászólni, mert egyszerűen semmiféle tapasztalatom nincsen. Maradjunk inkább...
2: Gyere közelebb a mikrofonhoz.
3: Maradjunk inkább a mi TikTok világunknál.
2: Jó, jó.
0: Csak az a helyzet, hogy az a szűz közeg, amiről te beszélsz, tehát egy az evangéliummal korábban semmilyen módon nem találkozó őserdei pogány, igen, barbár, illetve egy posztkeresztény világ úgymond idézős szűz közeg, óriási a különbség. De most miért ebbe belemennénk, mert tulajdonképpen ezt a dolgot járjuk körbe és körbe. Mondta egy nagyon érdekes dolgot, hogy Jézus, és nagyon igaz, Jézus evangélium hirdetése az hatalmas, nagy karizmatikus tettekben állt, és ezt egészítette ki az a tanítás, ami utána akkora nyomatékkal bírt, hogy akik el akarták fogni, azt mondták, hogy ember még így nem szólott, és ő hatalommal tanít, nem úgy, mint az írástudó. Na most felmerült a kérdés, hogy ugye általad is játékba hozott karizmatikus kereszténység és különböző megújulási mozgalmak, amelyek igazából azt tűzték zászlókra, és részben nem fel is tudták mutatni, hogyha nem is Jézusi, de az esetben Jézusi szintű csodák is történtek, de valahogy, mint hogyha az erre épülő egyházak utána ezt hasonlóan a középkor kegytárgy kultuszához és relikvia gyűjteményéhez rátelepülve kisajátították, már igazából csak az emlékét, és rendszert építettek rá, amely üzemeltetni akarta ezeket a csodákat egy kicsit, és ez az üzemeltetési szándék nagyobb szakadékot hozott létre, mint akár a csodák nélküli világ. Uh-huh. Mert a csodákhoz szoktatott, vagy a karizmatikus élményekhez szoktatott hívők utána így sokkal nagyobb űrbe kerültek, amikor tulajdonképpen ezeknek a csodáknak már igazából csak a látszata, vagy az elvárása, vagy a hangulata jelenik meg bizonyos ilyen karizmatikusnak még mondható megnyilatkozásokban, de nincs felmutatva az az erő, és akkor mi kezdődik el? Óriási erőlködés, hogy akkor nem elég a hitünk, gyorsan csináljunk valamit, hogy elég legyen, vagy a látszatkeltés, hogy azért a rendszer bármi áron fönnmaradjon, és ennek is ismerjük különböző konkrét módozatait. Az a kérdésem, hogy egy ilyen helyzetben, ha ez ezáltal kiváltott ellenérzéseket nevezzük szűz bevetetlen területnek, ami már hát meglehetősen nem szűz, hanem inkább tönkretett föld, akkor mit lehet csinálni a missziónak? Hogyan találhatnánk továbbra is, azt kérdezem, egy új nyelvet? És én ezt most nem úgy értem, hogy most kezdjünk el ilyen mondva csinált hülyeségeket alkotni, és azt átnevezni, mert ez nem fog működni, hanem mi az a kisugárzás, az az érintés, az az új hang, az az őszinte gesztus, bármi, ami megfeleltethető, ami lehet, hogy nem fog fölállítani egy nyomorékot, bocsánat, hogy ilyen csúnyaszót mondtam, a tolószékből.
2: De bemutatja, hogy Jézus Krisztus vonzó.
0: De valamit mégis visszaad, nem akar akkora lenni, amekkorát maga sem tud már megugrani, csak a látszatát felmutatni, meg mindig elhitetni, majd ez lesz, hanem csak azt mondja, hogy veled vagyok, vagy nem tudom, valami triviális dolgot, de azt úgy mondja, hogy valami bizseregni kezd a másiknak a szívében, és azt mondja, hogy fú, ez engem érdekel, ezért érdemes élni.
3: Szabad hozzászólni.
2: Hát örülnénk.
0: Bocsánat, hogy én csak ilyen hosszan tudom.
3: Tekintettel arra, hogy idézőjel hosszan mondod mondókád, a többől következően számos szempont vetül föl, ugye mindegyikre kitérni nehéz, de mondjuk azt a distinkciót kellene talán akkor mérlegelnünk, amely az általad használt posztkeresztény vagy posztkrisztiánus világ kifejezésből fakad. Jó, rendben van, ezt fogadjuk el, tulajdonképpen különösebb erőszakot nem követünk el sem logikailag, sem pedig kultúrhistóriailag. Azt kellene talábbá akkor mérlegelnünk, hogy ez a posztkrisztiánus világ, ez egyszerűen csak közömbös, vagy pedig, ugye ismerem a Nietzsche iránti vonzódásodat, mármint teoretikus vonzódásodat, nem a, és a doktrinális vonzódást, vagy pedig ellenséges. Tudni, a beszélgetésünk elején elhangzott egy kifejezés, notabene görögül, ugye a tokenon, az üres, az üresség. Hát akkor a képlet roppant egyszerű, hogyha ez a posztkrisztiánus világ éppen úgy kiüresedik, vagy kieresedő félben van éppen. Ezt talán nyugodtan állíthatjuk, tehát ugye a vallási bazár és a szellemi bazár beláthatatlan, tehát annyi egzotikus futóbolond hirdeti az igét az interneten, ugye ez már semmi se kerül, hogy előbb-utóbb megcsömörlik tőle mindenki. Tehát, hogyha az utóbbira tekintünk, vagyis, hogy nem ellenséges okvetlenül, vagyis, hogy a kereszténység a föld és a világkultúra elárulója, hát azóta eltelt másfél száz év, hanem egyszerűen csak közömbös, és ezt a közömbösséget tovább fokozzuk a kiüresedés fogalmával, vagy pedig szimptomájával, ha szabad így fogalmaznunk, akkor úgy tűnik, hogy a kereszténységnek már a valóban doktrinálisan is, és hát a karizmák tekintetében is működőképes kereszténységnek valószínűleg új távlatai nyílnak meg, és új esélyei kínálkoznak. Ezt még most, különösen szűkebb hazánkban nem nagyon tapasztalhatjuk, mert éppen a kaotikus üresség vagy kiüresedés állapotát vélem felfedezni, de nem biztos, hogy igaz.

0: Ezt az állapotot nyugodtan kiiktathatjuk, ezt nem lehet reprodukálni. Igen. Maradt tehát az üresség, ahol nyilvánvalóan csak a magam példájával élhetek, hogy tudom én, 36 és fél éves emberként totális csődben nem sokra mentem volna egy olyan közegben, ahol hogy mondjam, csak szubstanciák és szubszisztenciák röpködnek a levegőben, én pedig ugyanúgy. Tehát a karizmákra kell helyezni a hangot.
1: Igen, de mi van akkor, ha a karizmák maguk is egy idő után így instrumentalizálódnak, tehát beépülnek egy olyan rendszerbe, ami utána úgy válik taszítóvá a külvilág, vagy akár a belvilág számára, hogy egyébként még ezek a karizmák részben működnek is benne. Tehát itt egy nagyon bonyolult kérdésről van szó, mert nem arról van szó, hogy létrejött egy álkereszténység, és akkor találjuk meg az igazit, hanem az álkereszténységben is nagyon sok igazi ellen van, különben nem is tudna tömegeket vonzani, és amíg meg nem született új modell, az meg vagy esetleg adott esetben a már nagyon elhasznált történelmi mintázatú egyházakban is néha fellelhető nagyon-nagyon vonzó, nagyon őszinte, igazi dolog, és már nagyon nehéz eligazodni, hogy mi a hiteles. És míg közben meg azt érezzük, hogy aki az egészről semmit nem tud, és nagyon-nagyon távol áll attól a maga korában írástudatlannak nevezett Galileitól, de még egy középkori jobbágytól is, aki valahogy a kiskátét tudta legalább fejből, vagy nem tudom. Szóval attól is nagyon messze áll. Hogy tudjuk neki azt úgy elmondani ezt az egészet, hogy ő benne ne a menekülő görcs fokozódjon, hanem az érdeklődés.
0: Szerintem az érdeklődés az primordiális, tehát az érdeklődés, hogy úgy mondjam, az éhség és a szomjúság meg kell, hogy előzze az evés.
1: De mi van, ha ott van a felszín alatt, ott van ez az éhség és szomjúság, és az fedi le, hogy ő azt hiszi, hogy azért nem tud arra felé menni, mondjuk a Biblia felé, Jézus Krisztus felé, mert számára maga a szó is, hogy Jézus Krisztus egyenlő mondjuk azzal, hogy a nagymamája kiskorába elvitte magával a misével, és ott szorong misébe, és ott szorongott, és nem volt olyan jó neki, mert mondjuk nem jött ki a lépés, és akkor ezzel, vagy az elmúlt 16 évben Orbán Viktor hányszor hivatkozott arra, hogy a templomból jön, meg így a kereszténység, úgy a nemzet.
2: És Tomi, megakasztalak, mert már csak 9 percünk van.
1: És neki ezt jelenti.
2: Igen, akkor neki... a keresztény. Neki mit mondjunk? És tanár úr, neked egy fontos információ, illetve a nézőknek és a hallgatóknak, hogy egyre több olyan információ birtokában vagyok, ami a Z-generációsokról, illetve a Z-generációsoktól érkezik. Elkezdtek ezek az emberek nagyon, ezek a fiatal 20 évesek már nyíltan kommunikálni az ő vallási éhségükről, és az, ami hozzám eljut, az arról szól, hogy visszafogottabb, zeneileg is visszafogottabb, és a karizmatikus megnyilvánulásoktól is visszafogottabb közösségek azok, ahová vágynak. Egy fontos dolog van számukra, legyen őszinte az, aki kiáll, ha csak egy gitárral, vagy két hegedűvel, vagy kiáll prédikálni. Erről mi a véleményed? És tényleg csak pár percünk van, és még beszélnünk kell a könyvedről is.
0: Igen, hát először is legnagyobb sajnálatot kell közölnöm, hogy én gyerekkoromban egyáltalán nem szorongtam. De ez legyen magánügy. Te is jól tudod, mindannyian jól tudjátok, hogy ezek a bizonyos karizmák, karizmáta, ugye, ezek az első Korintuszi levél 12. fejezetében szépen rajstromozva kerülnek elénk, melyik az első karizma, a pisztis, a hit. Na most ugye a pisztisre, a hitre hogyan jut az ember?
1: Kicsit menjünk közelebb, légy szél a mikrofon.
0: Szóval, hogy a pisztisre hogyan jut az ember, hogyan jut el, stb., ez ugye most nem tárgyalható, mert sokkal bonyolultabb, vagy sokkal egyszerűbb kérdés annál. De hát összességében véve...
1: Hát maga a pisztis azt mondja, most egybeszúrás.
0: A lényege az, hogy adatik.
1: Adatik, de bocsánat, az bizalmat is jelent, mint tudjuk.
0: Természetesen, tehát, és még sok minden egyebben.
1: És sok minden egyebben, de itt pont a bizalomnak a kiváltása, tehát a bizalomnak egy óriási deficitje van.

0: Szemben ugye a héber emuná kifejezéssel, amely a zsidó világhoz való tartozást híven leírja, tehát egyfajta hűség vagy bizalom, ugye a keresztény pisztis soha nem lehet ez. Na mindegy, a lényeg az, hogy a karizma kifejezés is tökéletesen devalválódott.
1: Ez is mi értem.
0: Tekintettel arra, hogy hát elesik az etimologizálás lehetősége. Ugye a charis egyen sok értelmű kifejezés, mint a latin grácia, ugye sok mindent jelenthet, tehát a kegy, a kedvesség, a mindenféle egyéb benne van.
1: Jaj, de jó.
0: Tehát ugye Heidegger szórakozik ezzel, hogy a felvilágló báj üzenete, báj volt, stb. A lényeg az, hogy maga a kifejezés is, ha már képes vagyok etimologizálni, ha szabad ezt a hasonlatot használni, vagy többféleképpen megszólítható. De hát az alap az, hogy ahogy én megszólítatom, ugye az adatikból, nekem is meg kell szólítatni. Tehát voltak éppen itt egy olyan szituációról van szó, amely, hogy is mondjam, csak nem elvont fogalmi séma, noétikus fogalmi séma alapján írható le elsősorban, egy olyan szituáció, amely az ember, hogy is mondjam, a hívő ember mi volt, tehát szükségképpen és kizárásos alapon írja le. Tehát aki nincs megszólítva és nem szólítja meg nyilván az örökkévalót, az nem válik személyé a szó valódi értelmében. Individum lehet, minden kiváló ember lehet, stb. Tehát itt egy olyan korrelációról van szó, korreláció, tehát viszonyról, viszonyfogalomról, amelyet nem lehet külön-külön vizsgálni. Tehát én akkor vagyok valaki, hogyha viszonyom van a Istennel, az örökkévalóval, és megfordítva, hát azt azért nem állítom, hogy akkor valaki, hogyha velem viszonyom van. De
1: számomra
0: ez a korreláció, behelyettesíthetetlen, és ez kell, hogy szerepeljen a szótárban, nem pedig ennek a komponensei. Tudnélik a pisztis, a charis, a charisma, a grácia, mert most hagyjuk ezt. A lényeg az, hogy ennek a bizonyos, hát ha akarod bizalom, ha akarod kegyelem, ha akarod kedvesség, bánom is, stb. Charisnak a helyreállítása, az nem teoretikus probléma természetesen.
2: Jaj, de jó.
0: Tehát nem azáltal lehetséges, nem árt persze, hogy én mennyire vagyok képzett teoretikusan, és mennyire vagyok érzékeny teoretikus, mert olyan biztos, hogy kéz a kézben jár, hanem hát ez tényleg egyszerűen egy olyan korreláció, ahol meg kell hagyni a másik szférának hát az abszolút szuverenitását. Jesaja profétát idézem, aki éppen ezekre a kevercs galileakra nézve mondotta, vagy írta le, hogy mit mondott, azt nem tudom, hogy Jós Weber szalmávet ornága heléhem, ugye a halál árnyékán a völgyén a lakokra.
1: Ezt most ismételd el, Mónika.
2: Így héberül, jó?
0: Elmondhatom lassabban
2: így,
0: is.
2: Tedd meg, és héberül és magyarul, és utána átérünk a könyvedre.
0: A halál árnyékán a völgyére ömlik a fény, lakókra, halál árnyékán a völgyére lakókra ömlik a fény. Pont. De nem ők öntik magukra a fényt.
2: Ez a tetőpont. Megállítalak. Professzor úr, ne haragudj. Megállítalak. Marad 3 percünk, és te feltetted azt a nagy kérdést az új könyvedben, hogy miért az örökkévaló a mi Istenünk. Én meg kutakodtam, azt mondja az AI erről a könyvedről, alcíme a korai kalám és a középkori zsidó filozófia. Nem pusztán száraz eszmetörténet ez az írás, hanem annak a drámai szellemi folyamatnak a rekonstrukciója, amely során a bibliai kinyilatkoztatás hitvilága találkozott a görög filozófiai racionalitással. Ráadásul egy iszlám közvetítő közegben, a kalámban. Helytálló ez?
0: Hát helytálló, csak éppen ebből valaki valamit kihüvelyez, akkor Jancsi legyen, pardon, bocsánat, szóval lényeg az, hogy ez a bizonyos cím, ez természetesen kissé torzít, mert nem más, mint idézett egy 9. századi zsidó szerzőnek, egy bizonyos Dawud al-Mukammasnak való Észak-Szíriában született, egészében, majdnem egészében fölmaradt művéből az Ishrum Makalatból, a 20 fejezetből, annak is azt hiszem a 10. fejezetéből, és az örökkévaló nincs benne, mert a kérdés nem héberül fogalmazódik, vagy állítatik, hanem arabul. És ebben az a szép, ugye bár, hogy ugyanazt a kifejezést használja, amit a Korán nyelve is használ. Én ugye kicsit szépítettem a dolgokon, mégsem írhattam azt, hogy miért Allah a mi Istenem, ugye bár.
2: Köszönjük!
0: Noha,
1: erről az Elohim szó. És az Allah etimológiai
0: is. Ugyanaz. Nem, ez nem egészen, mert a másik nő nemű eredendően, mint az arab. Jó, már mint valahol az ősrétegekben. Egy szó mint száz, ez a bizonyos programmatikus mondat az egész könyv, illetve az egész vizsgált kontextus leglényegét is, hát tagadni nem tagadja, de bizonyos határok közé szorítja, hiszen egy olyan világról van szó, amely utoljára talán a művelődés történetben fölülírja a nyelveket, vallásokat és tradíciókat. Az arab csak egy közvetítő nyelv, egyébként emellett a szír és a perzsa is jelen van, és ezen az arab nyelven filozofál mindenki, tehát a szírek is, a perzsák is, a úgynevezett arab-arabok is, keresztények, zsidók, különböző három szír, egyház, felekezet, stb. Mindenki, és közös problémákon töprengenek. Tehát itt az az egészben a legszebb, és azért használom a szellemi koiné kifejezést, ugye a bibliai görög nyelv koiné szavára hajazva, hogy valami olyasmi merül fel, azóta soha a közös kérdezhetés joga, vagy kérdezés joga. Hát nyilvánvalóan a válaszok azok rettentő módon különböznek, és ez a kontextus szétesik, vagy ez a szövet, ugye a textus, textum, a szövetet jelent szövevényt, szétesik abban a pillanatban, amikor ennek a bizonyos kalámnak, amely a 8. században üti fel a fejét, és tulajdonképpen annyit jelent, hogy racionális teológia, és ennek a módszereit követi mindenki, a zsidó, keresztény és muszlim egyaránt, nem kifejezetten a hivatalos egyházok által, hogy is mondjam, csak támogatva. Az első, amit vizsgálnak, és az első, ami, hogy mondjam, közösnek tűnhet, az a tafhid, a Isten egyedül valósága, és ez a skolasztikában is jelen van. Hát igen ám, csak hogy itt ugye a zsidók és muszlimok remekül megértik egymást, hiszen az Adonai Echad és az Allah egyedül valósága, az nem kérdés. De hogyan gyöböszöljük bele ebbe a sémába a keresztény trinitológiát? Uh-huh. Sehogy. Következésképpen egy olyan elképesztően szerte burjánzó és hihetetlen színes, izgalmas világ bontakozik ki, mint egy 2,5-3 évszázadon keresztül a szemünk előtt, amely, hát hogy úgy mondjam, párját ritkítja. És ebből a szempontból nyilván az az ezotéria fog, hogy itt most Mukammasztól, vagy Szádjagánt, kezdve Moshe Maimonéig, vagy Narboné Moshéig, zsidók megnyilatkoznak a filozófia, vagy a kalám nyelvén, másodlagosnak tűnik. Egyszerűen még az is vitatárgya, hogy létezik-e ilyesmi egy középkori zsidó filozófia. Vagy pedig, nyilván egy ortodox azt fogja mondani, hogy ez nem filozófia, ez teológia, illetve akár halakhává is, tehát a hétköznapi vallási élet törvényvilágává is transponálható, csak a nyelv az, ami, vagy amely, hogy mondjam, mindenki számára érthető, így vagy úgy. Na most ugye, hogy ez, ennek mi a teszterje, ha szabad így fogalmazni, az, hogy a felek évszázadokon át egymást, ezzel befejezem, egymást ütik, verik, gyalázzák, egyáltalán nem érdekli őket Isten egyedül valósága, nem érdekli Isten transzcendenciája.
1: Ez így szokott lenni valamiért.
0: Neumatikus voltam, az érdekli őket.
1: Annyira szeretjük egymást, hogy utáljuk egymást.
0: Ki a jobb logikus?
1: Igen.
0: Ki az, aki az organomban, annak is első két könyvében elsősorban, tehát az Analitika Proterában vagy a Topikában, illetve a Porfirios Eszagógiában járatosabb, és ki az, aki a másiknak a teológiai tantételét képes szétszincálni. Ebben a szírek kérdés, a legjobbak.
2: Egyre több kérdés merül fel, ez szoktunk
1: arról beszélni. Szerintem a legtöbb hallgatónkban ezek a kérdések.
2: Biztos, hogy ezek a kérdések foglalkoztak.
1: Gyula professzorom üzemi műfokra került el a végére, tényleg csak azt tudom mondani, hogy ülök a széken és nyomom a szövetet.
2: És gyere vissza, mert épp csak elkezdtük ezt a beszélgetést. Miért az örökkévaló a mi Istenünk? Nagyon szeretem ezt a kérdést. Egyszer választ kapunk rá. Dr. Rugási Gyula professzor úr, nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
1: Hát nem éppen a bulvár dagonyában tapicskoló kedves hallgatóinknak füleinek volt kedves ez a mai adás, de azt gondolom, hogy ezt nagyon nagy szükség van az ilyesmire.
2: Nagyon köszönöm.
1: Önmagában a felvillantás annak, hogy élnek még közöttünk olyan tudósok, mint Gyula, aki tényleg, hát Heller Ágnes is a legműveltebb és legokosabb embernek mondott még, amikor élt szegény, és nagyon megtisztelő, hogy eljöttél. Köszönjük szépen
2: még egyszer.
0: Ismét köszönöm szépen a lehetőségét és a hallgatók türelmét.
2: Köszönjük a figyelmedet. A Cross GPS podcastban dr. Rugási Gyulával beszélgettünk. A premierekkel keddenként este 7-kor találkozol a Crosson, a Mannán pedig szombatonként este 6-kor. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
1: Sziasztok!
3: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
4: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
3: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
5: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
3: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
6: Ma még többfelé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Lakóházakat is orosz drón támadás ért Ukrajnában. Ausztriában rongált és lopott autókat egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyelelnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Tegnap ugyanis Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a 2 működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok. Legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoznak utána, végül a napokban egy alsó ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Majd holnap túlnyomóan napos száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
3: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
2: Áthaladt a gólvonalon egy labda, és több ezer ember ünnepelt. Ma már szürreális ez a gondolat, ez a kép. Emberhalásznak vallja magát mai vendégem, az egykor ünnepelt válogatott labdarúgó. Amikor Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben árnyalja a Jézus főpapi beszédéből gyakran ismételt gondolatot, vagyis nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Szóval Pál arra is utalhat, hogy a sötétségben megbújó kincsek felfedezése a kereszténység feladata, hogy az elfogadás és a békéltetés szolgálata sokkal mélyebb, mint érzelmi reakció, mert az emberi méltóságot védi. Lelki és testi megküzdési mechanizmusainkkal, Krisztus követőiként is zsákutcába futhatunk, ha nem emberi mi voltunkra, Isten képűségünkre tekintünk. Ha elfelejtjük, hogy egyediek vagyunk, egyéni küldetéssel, és arra hívva, hogy felemeljük embertársainkat. A személyes kapcsolódás, az Isten-ember bizalmi kapcsolaton alapuló függőség, mint ön és közösség védelmi mechanizmus megélése, nem csak az ateisták, a keleti vallások követői és a spirituális narcizmus híveinek Isten képét festeni át, helyzetbe hozna keresztény valláskárosult állampolgárokat is, mert elhinnék, az Isten valóban ad új esélyt. Nekünk is. Stílszerűen, szabad rúgásból lőhetünk gólokat. Egy székely legény a vendégem ma, aki pék, emberhalász, férj, édesapa. Médiazaj helyett, hello, én Bali Mónika vagyok. Teremtő életet talált a Hideghegyen az egykori válogatott labdarúgó, akit ma már Isten hoz helyzetbe, nem egy foci csapat. És eredményesebb, mint valaha. Az NB1-ből indult a hepe-hupás Isten keresése, világi hívságok, spirituális útvesztők, nepáli meditálások, kipróbálta az életet, de az élet is megpróbálta őt, és aztán Erdélyben, sok-sok évvel ezelőtt, mennyei találkozásban volt része. Számára is megdöbbentő szavak folyamai áradtak belőle, miközben fogta nagymamája Bibliáját. Aztán elolvasta János evangéliumát, és 5,5 napon át csak vizet ivott. Engedte, hogy átmossa őt az, akit mindig is keresett. Élete igazi pálfordulás, ma is híres ember, csak épp a pityókás kenyeréről, a hét kenyér zarándok pékségről, ökoházról, és arról, hogy engedtessék meg nekem. Krisztus bolondja ő. Bodor István, köszöntelek szeretettel nálunk a River Manna stúdióban. Majdnem elsírtad magad.
7: Krisztus szeretetével köszöntök én is mindenkit, a kedves rádió hallgatókat.
2: Ennyire megható volt, amit hallottál az elmúlt egy-két percben?
7: Igen, mert mindent neki köszönhetek.
2: Amikor Söveges Imre pásztorom, aki az Omega Budapest vezető lelki pásztora, felhívott engem hetekkel ezelőtt. Hú, Mónika, akkora ötletem van, annyira tiéd a téma, hú, ez a srác, olyan jót fogtok evangelizálni, olyan jót fogtok beszélgetni Jézusról, de mondom, jó van, pásztor, ki az? Kit kellene hívnom? Kit szeretnél? Hát a Bodor Isti, és akkor már tudtam, hogy na jó van, megyek a Balaton felvidékre. De figyelj, itt van a most nyár, július, most ért véget a Copa America, a foci EB, te válogatott focista voltál, muszáj reflektálnunk azokra az eseményekre, amiket ott láttunk a pályán, meg a pályán kívül, meg közben jött a hír, hogy a Roberto Firmino, a Liverpool egykori csatára evangelikus gyülekezet lelkészeként folytatja pályafutását, Isti. Na, most már annyit beszéltem, tiéd a szó. Mit gondolsz a sztárfocistákról, az életükről, és mit jelent neked ma a foci?
7: Ó, Istenem.
2: Jaj, de jó. Na, figyelj, én már többet nem beszélek, tiéd a szó. Mi ez a jaj, Istenem?
7: Úgy jöttem ide hozzád, hogy Krisztusról teszek bizonyságot. Kizárólag őről beszélek. Valóban volt az életemben egy korszak, amikor NB1-be fociztam, és sikereket éltem meg, de ma már nem úgy, nem követem. Akkor sem nagyon nem volt kedves számra, hogy nézzek focit, inkább bent szerettem lenni a pályán, és focizni, gólt lőni. Nem igazán néztem focit. De
2: a nemzetközi bajnokságokat sem nézted, nem?
7: Nagyon ritkán néztem focit. Tényleg.
2: De abból tanulni is lehet. Az egyrészt élményeket tanulhat is az ember.
7: Egy őrült voltam akkor is, ilyen szempontból nagyon szerettem focizni, nem szerettem a táblán az elméleteket. Megélni szerettem bent a pályán ezt az egész életet, úgyhogy a döntőt megnéztem, a magyarokat követtem, a Kevin nevét én is hallottam, mint az egész Magyarország. Örültem annak a gólnak, örültem az eredménynek, szurkoltam a magyaroknak, de nem úgy van az életemben a foci, mint egy volt labdarúgó, hogy sok továbbra viszi ezt, és ezt megéli.
2: Az élvonalban játszottál. Ennyire át lett mosva a szíved?
7: Elvégeztetett, befejeztem. Befejeztem, nincsenek semmiféle vágyaim, semmiféle üresség, vagy valami olyan, ami nincs megélve, vagy valami.
2: Teljes az életem.
7: Teljes az életem. A fiamban egy ilyen gumilabdával tovább rugom, ha úgy van, a kisfiammal. Aranyos látni azt, hogy mint a hokibottal úgy tolja a labdát, hogy nem látom tehetségesnek, ha bár nagyon gyors, most jön elő ugye 4 éves. Úgyhogy látni ő benne azt a... Szóval ez nagyon nagy ajándék.
2: Milyen gyümölcsei voltak az akkori életednek, és milyen gyümölcsei vannak a mostaninak?
7: Gólt lőni a Ferencvárosnak, vagy az MTK-nak, vagy az Újpestnek, és úgy gólt rúgni, hogy azzal a góllal győz a csapat. És több ezer ember kiáltja, hogy Bodor István a legnagyobb király. Azt azért el kell viselni. Azt el kell viselni, ezt a sikert. Nem voltam olyan nagyon sikeres a válogatott focistán, Magyarországon sajnos nem lehettem, később kaptam meg a magyar állampolgárságot, román ifjúsági válogatott voltam. De az NB1-et azt teljesen megéltem itt Magyarországon, nagyon kedves volt számomra itt focizni magyar földön, és aztán magyar állampolgárságot is megkaptam, de akkor már abba hagytam a focit. A lényeg az, hogy ezek a gólok után, amikor énekelték a nevemet, és én voltam a király, ezt a dicsőséget megélni, és ugyanakkor megélni ennek az árnyékát is, mert amikor nem ment be, akkor az édesanyámat szitták, szóval ezeket a terheket el kellett hordozni. Úgy, hogy nem voltam bölcs, nem mondhattam magam bölcsnek, hanem egy székely srác, aki kikerül Magyarországra, is tettem a dolgomat.
2: Ezt a beszélgetést az Isten dicsőségére élni gondolatra szeretném felfűzni. Természetesen kibontjuk azt a részt is az életedből, ami a megtérésed, a megbékélésed Istennel. Mielőtt oda eljutunk, nézzük már meg azokat az igéket, amiket én kiírtam, ami a dicsőségről szól. Pál apostol ír a rómaiakhoz, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Róma 3.23. Szűkölködik az ember, ha nincs jelen benne az életében az Isten dicsősége.
7: Amen.
2: És akkor ott van még ugyanebben a levélben, hogy és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Róma 1.23. Én bevallom, hogy nagyon-nagyon élvezem, amikor látom Messit, Lionel Messit focizni, de azért őt is felemelik királynak. Hát ha valakit valaha a fociban felemeltek királynak. És a beszélgetés előtt nem titok, átküldtem neked azt a cikket, amiben olvashatunk arról, hogy ő mindig Istennek adja a dicsőséget. Nem tudom, hogy újjászületett ember vagy sem, de azért ilyen terhet elviselni, el se tudom képzelni, hogy működhet úgy, ha mondjuk az embernek nem egészséges a lelke. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Mikor volt ez a pillanat, Isti, amikor rájöttél arra, hogy téged királyként, istenként tisztelnek, vagy neked idegen isteneid vannak, és hogy itt valami nem jó, ez helytelen?
7: Engem nagyon szeretett, a jó Isten is szeret. Engem megtaláltak Kecskeméten bűnbaknak, mint aki odaigazolt a szombatai haladástól, és nagy reményeket fűztek én belém ott a csapatban az edzővel és mindenki, és nem ment a csapatnak úgy, ahogy elképzelték, sőt, sorozatban kikaptunk, és Hogy egy ilyen visszahúzódóbb és szerényebb alkat voltam, így valakire rá kellett ezt kenni, és engem talált meg az edző, hogy én vagyok a hibás az eredménytelen sorozatnak. És ez végtelenül fájt, rosszul esett, igazságtalannak éltem meg, viszont ez nagyon segített, hogy én ezt az egészet abba fogom hagyni. Szóval ez így hozzátartozott. Nagyon hálás vagyok ezért az edzőért.
2: 2001. szeptember 11 a te életedben is fordulópont.
7: Így van.
2: Mi történt akkor ott? Kecskeméten?
7: Így van, akkor voltam Kecskeméten, és akkor, hogy megtörtént ez a merénylet, és olvastam az újságban, hogy, és tévékben is néztem, hogy a repülőn, amikor megtudták, hogy meg fognak halni az emberek, akkor elkezdtek üzengetni, ha bár nem is szabad a telefonon, de elkezdtek üzengetni a szeretteiknek, hogy mennyire szeretlek. Ugye távol a szülőföldemtől egyedül voltam, és akkor olyan szíven ütött ez a dolog, hogy miért van ez, hogy megtudjuk, hogy vége mindennek, és akkor kezdünk kifejezni igazi érzelmeket, hogy a szeretetről, és hogy én nem akarok egy ilyen életet élni, 30 éves voltam akkor. Azt szeretnék egy olyan életet élni, amikor ki tudom fejezni az érzelmeimet, meg tudom élni az életemet őszintén. Sírtam sokat is, mert felismerések jöttek, hogy ez nem egy igaz, nem egy olyan élet, amit én élni szeretnék. És 30 évesen akkor sok kérdés jött a szívembe, hogy ki vagyok én? Van-e Isten? Ki Isten? Miért születtem erre a földre? Miért pont ide? Mi a dolgom? Van egyáltalán az életnek értelme? És ezekre a kérdésekre nem tudtam a választ megkapni az öltözőbe is, abban a körben, abban a négy körben is így levettem az első könyvet a polcra, ami Osótól óta Mi a meditáció, a második a Dalai Lámától a Boldogság művészete, és akkor az ördög be is csapott, mert látta a nyitott szívemet, és ő majd ajánlott nekem dolgokat.
2: Na miket?
7: Hát ezeken keresztül, ezeken a könyveken keresztül mindenféle ezotérikus, spirituális dolgokat.
2: Miket próbáltál ki, és milyen messzire vitt ez el téged? Mert azt tudom, hogy Nepálig, de konkrétan a lelkedben milyen messzire vitt ez el téged?
7: Mi, ahogy jöttek ezek a kérdések, hogy ki vagyok én, akkor így kívántam megismerni önmagamat, az önismeret, az nagyon foglalkoztatott, és nagyon sok könyvet megvásároltam, és elkezdtem indulni. A meditáció az elkezdett foglalkoztatni, a légzés, a befele figyelés, mert gondoltam, hogy az, akit keresek, az bennem van. És így ezen az úton nagyon mélyre mentem. Itt próbáltam ugye a pránanádit, a reikit, a vipasszánába voltam így Nepálba, távol-keleten többször, elmentem szerzetesekhez, ashramba, én meditáltam sok órán keresztül.
2: És mit adott az neked? Ezek a meditációk, figyelj, ott azért egy elvonulás, nyugodt légkör, nem bántanak, nem vagy bűnbak, elfogadás van, szeretet van, nem a bibliai értelmezésben az önfeláldozó szeretet, de hát mégis befogadtak.
7: A kérdésedre válaszolva, hogy mit adott a Krisztusban, válaszolva semmit. Akkor, mivel hogy az egész életem arra fűződött fel népi táncosként, hogy rám figyeljenek, aztán jött az M1-es labdarúgásnak rám figyeljenek, aztán jött a network marketing, MLM, multilevel marketing, megláttam, hogy a színpadra lehet kerülni, hogyha egy bizonyos szintet elér az ember, az is nagyon, nagyon, nagyon izgalmas lett számra, hogyha vége a focinak, de újra ott lehetek a központban, rám figyelhetnek, és akkor, amikor már azt is éreztem, hogy ez is nem az a világ, amit szeretnék, akkor jött ez a guruizmus, hogy mint guru a lábam előtt heverhetnek tanítványok, és én lehetek a guru, és kiráz engem is most is a hideg.
2: Engem is.
7: És volt olyan, hogy 200 embert meditáltattam Székelyudvarhely mellett egy táborba, és utána mindenki velem akart lenni, mindenki velem akart beszélgetni. Ez a dicsőségnek, aki harcoltam ezért, hogy a központba legyek.
2: Figyelmet kaptál, dicsőséget kaptál, és belül mit éltél meg?
7: Üresség volt. Teljes üresség volt, és nem volt áldott az életem. Folyamatosan ott voltak azok a eredménytelenségek, a hűtlenség, ugye egyik barátnő jött, a másik barátnő ment. Tehát így folyamatosan a szívem szakadt meg szívek törtek össze ezekben a kapcsolatokban. A hűséget nem ismertem. Nem ismertem az elkötelezettséget, nem ismertem ezeket, hogy egy olyan életet élek, hogy az igen, a nem. Tehát úgy szédítettem az embereket, ahogy csak akartam. Nem szívesen gondolok vissza, de ez megtörtént az életemben.
2: Leépültél közben fizikailag is, vagy idézőben csak lelkileg?
7: Az a leépülés már az elvonulásom a faházba, az már 16 kilót fogytam, de az már egészségesen rengeteget sétáltam az erdőn, kérdeztem.
2: Ez mikor történt ez a faházas elvonulás?
7: 2015.
2: Előtte jártad meg Nepált.
7: Igen.
2: És mi volt Nepál és 2015 az erdélyi faház élmény között, és mindjárt jövünk ide az erdélyi faház élményre.
7: Folyamatos keresés, folyamatosan kerestem, nem szűnő keresésben voltam az igazságot, a teljes igazságot.
2: Könyvekben, tanfolyamokra jártál, gondolom.
7: Minden tanító, ahol összecsendült két tányéron, ott voltam. Ha Magyarországon volt, akkor jöttem, eladtam mindenemet, amin volt. Abszolút mindenemet eladtam, teljesen. Lakásomat, autóimat, mindent eladtam, és mindent nem eldrogoztam, nem elalkoholizáltam, hanem mind ilyen tanításokba tettem. Mint őrület utaztam mindenfele, ahol spirituálisan, lelkileg fejlődhetek, minden az egész dolog arra ment ki, hogy azt akartam, hogy szeressenek, és hogy szeressek.
2: És az Erdély Faház élmény előtt, vagy után történt az a trauma, az édesapád elvesztése, amiről könyvet is írtál, és el is hoztad nekünk ide a stúdióba, a címe Kiút a labirintusból.
7: Ez a faház elvonulás előtt volt egy évvel, azt hiszem, édesapám, amikor a halottas ágyán fél teste lebénulva tette fel azt a kérdést, hogy hogyan tudnék fiam megnyugodni.
2: Felolvasok ebből egy részt, pontosabban ezt a részt. Hogyan tudnék megnyugodni, ez a címe, és blattolni fogom. Most kaptam meg ezt a könyvet Istitől, amikor megérkezett hozzánk a Manna River stúdióba. És utána folytatjuk a bizonyságaiddal, Isti, és azzal, hogy milyen gyümölcsei vannak most az életednek, mit jelent tényleg Isten dicsőségére élni, és azt is megnézzük, hogy mit jelent a Bibliában a dicsőség szó. Uh-huh. Héberül, az Ószövetség nyelvén és görögül, az Új Szövetség nyelvén, mert ezt is kigyűjtöttem. Na akkor nézzük, hogy mit írtál édesapádról. Hogyan tudnék megnyugodni? Ahogy teltek a napok, alkalmunk volt a poklot is, a mennyet is átélni édesapám közelségében. Volt, amikor a bicskáját kérte erőszakosan, hogy végezhessen az életével, és volt, amikor szinte angyalként viselte fájdalmait és mondott köszönetet mindenért. A közeli barátok látogatását mindig nagy izgalommal várta, és amint vendége volt, azt úgy fogadta olyan mély szeretettel, hogy azt tanítani lehetne. Mindenkit lenyűgözött a humora és a nyitottsága. Aztán jött a pillanat, amikor újra búskomorságba zuhant és a halálát kívánta. De rögtön. Ebben a hullámzó kedély állapotban volt, amikor egyszer csak nehezebben kezdett beszélni, és az étvágya is kezdte elhagyni. Aztán egy megfáradt pillanatában elérkezett arra a pontra, amiért ez a könyv valójában megszületett. Tulajdonképpen mi is történt abban a pillanatban? Az, ami ennek a fejezetnek a címében is ki van fejezve. Amint ott álltam az édesapám ágya végénél, teljesen őt figyelve, egyszer csak megszólal. Hogyan tudnék megnyugodni, fiam? Akkor ott megéreztem, hogy okoskodásnak nincs helye. Valami másra van szükség, valami hatásosra, valami olyanra, ami még nálam is, 13 év igazságkeresés után, nagyon ritka vendég. Azt mondtam neki, a meditáció segíthet. Mire ő olyasmit tett, ami elől több éven át görcsösen menekült. Megkérdezte, hogy ezt hogy kell. Ez volt az a pillanat, amikor nyitottá vált a segítségre. Annyit válaszoltam, hogy mihelyt a légzésedre figyelsz, az segíthet. Ekkor történt az, hogy az apukám 4 vagy 5 ki- és belélegzése tudatossá vált, azaz megfigyelte, ahogy a légzés csak úgy magától, idézőjelben magától megtörténik. Itt született meg az elcsendesedés hatalma, a találkozás a végtelennel, egy szeretetteljes megadás az életünk, légzésünk irányítójának, teremtőnknek. Ami ezután következett, az határértékű a csodával. Édesapám, amint elcsendesedett, abból a mély csendjéből hálás köszönetet mondott szeretett családja tagjainak, akik, hála az Úrnak, mind jelen lehettünk. Először az édesanyámat köszöntötte, mondván, hogy róla még sokan fognak hallani, mert ilyen drága asszony nem sok van a világon. Utána a nővérem következett, hogy a lányom egy igen-igen jóra való, jóságos nő. A végén meg a fiát köszöntötte, hogy ilyen fiú ritkaság ebben a világban. Most, amint e sorokat írom, még érzékenyebbé válok a teremtőnket illető hatalmas bizonyságra. Hiszen akkor, abban a pillanatban az, amit édesapám kijelentett, az egy üzenet volt a magasságbelitől. A hangja teljesen másképp hangzott, amint engedte, hogy a teremtő szóljon általa. Akkor történt meg, hogy igazságban találkoztam édesapámmal. Abban az igazságban, amelyben a kétely, a bizalmatlanság, az előítélet és a hitetlenség megszűnt létezni. Ami viszont felébredt benne, az a Szentlélek hangja volt. Mindannyian, a család minden tagja úgy éreztük, hogy megáldattunk. És arra kértem édesapámat, engedje meg, hogy együtt, közösen mondjuk el az Úr imáját. Mire ő azt mondta, hogy igen. Egymás kezét összefogva, az édesapám, az édesanyám, a nővérem és jómagam elkezdtük hangos szóval mondani a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És ekkor figyeltem fel édesapámra, hogy ő csak halkan, inkább magában imádkozott. Megkértem nagyon szépen, és lehet kicsit szigorú szeretettel, hogy mondja hangosan. Elkezdte ő is hangosan mondani tovább. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunkhoz szóló imát befejezve még megszólalt bennem, és én kimondtam, egy szabadító ima, ami mindannyiunkról szólt, de inkább édesapámról, és az ő terheinek, nehezteléseinek az elengedéséről. Amint ez az ima véget ért, édesapám csillogó szemekkel rám nézett, arca nyugalommal és élettel telt, és csak ennyit mondott. Köszönöm, fiam, hogy visszaadtad az életemet. Akkor, abban a pillanatban a 15 év hosszú önismereti út befolyása alatt ezt a mondatát dicsfényként vettem magamra, és egy picit jólesően megfürödtem benne. Most, amikor Isten segedelmével egy könyv íródik, édesapám hálaadó köszönetére ezt mondom. Dicsőség a magasságos Istennek. Boldog az az ember, kinek bűnei megbocsátatnak. Isten akarata beteljesedik. Azon az estén még megcsodáltuk együtt a teli holdat. Közös imával Jézus tanításait dicsőítettük, és másnap délután édesapám megbékélve hagyta itt ezt a földi életet, létet. Köszönöm, Bodor Isti, hogy elhoztad nekünk ezt a könyvet, és hogy felolvashattam. A sebezhetőséged az annyira nyilvánvaló. Amikor beléptél hozzánk a stúdióba, a tekinteteden, a szíveden, hogy de jó, Mónika, hogy Isten dicsőségéről tudunk beszélgetni. Kész zsebkendőt?
7: Nem.
2: Nem?
7: Na jó vagyok.
2: Oké. Okay. És ezeken a sorokon keresztül is szándékosan nem akartam a rögzítés előtt beszerezni ezt a könyvet, hogy lepjél meg. Mi történt az édesapa hazaköltözése után az életedben? Mi a következő nagy állomás?
7: Édesanyámmal gyászoltam együtt. Azokban a napokban. Egy jó 3 hónapot együtt voltam az édesanyámmal a Erdélyben. Megéltem, tévét néztem vele, azt a szintet, ahogy ő, amit lestem azt, hogy mi jó neki.
2: És mikor mentél ki abba a faházba?
7: Aztán egy olyan periódus jött az életemben, amikor tavasszal megismertem egy lányt, és ősszel elhagyott. Ez teljesen visszacsapott a fagy, visszanyalt olyan szempontból, hogy addig a híres focista, a szép fiú, az megszerzett bárkit, és azt csinált velük, amit akart. És akkor ez megfordult, utána pedig, ahogy megismertem őket, akkor utána meg ők tettek lapátra. És ilyenból volt vagy őt. Ami az utolsó, az nagyon erős volt, az széttört a szívemet, mert éreztem, hogy szeret, csak nem tud megbízni bennem. Nem tudja az életét átadni, hogy teljes bizalommal, hogy teljesen rá azt mondja, hogy igen, veled akarok élni. És akkor mondta, hogy ahhoz, hogy az működjön, kettőnk közt az a kapcsolat, ahhoz nekem újjá kell születni, de nem egy keresztényként mondta ezt, hanem így ki mondta ezt a mondatot, hogy nekem ahhoz újjá kell születni. És akkor én kész voltam a halálra, mondtam, hogy és akkor itt Budapesten volt ez a lány, és hazamentem Erdélybe, és éreztem, hogy nekem tényleg jobb a halál is.
2: Melyik évet érjük is?
7: 2015. Februárban vonultam ki ebbe a faházba, minden összejött úgy, ahogy kell, egy erdő közepén, Székelyvarságon, gyönyörű helyen.
2: Na, mesélj.
7: És akkor úgy mentem oda, hogy akkor már elmentem egy karizmatikus közösségbe, elvitt egy srác oda, elhívott engem, még mielőtt a faházba vonultam volna, egy ilyen nagyon Krisztus szerető srác felpakolt engem almával, mindennel, mondta, hogy egy ilyen elvonulásra ez egy nagyon nagy dolog, Isti, és imádkozni fogok érted. Aztán volt egy másik srác, Bodó Attila, gyergyói székely fiú, aki mondta, hogy Isti, ha te ilyenre rászánod magad, vidd magaddal a Bibliát. Mm-hmm. Vittem magammal, vagy 5 könyvet, volt nálam tarókártya, sok mindent vittem, ott volt a svédasztal.
2: Biztos, ami biztos.
7: Biztos, ami biztos, igen. Svédasztal ott volt kiterítve, és ott volt a nagymamám bibliája is, és ott volt ez a hang, a barátom hangja, akibe bíztam, hogy vidd magaddal a Bibliát, és a János evangéliumát kezd el elolvasni. És attól én meg a hajnal 4-kor megérkeztem a faházba, 21 hónapos volt a terv, és 21 napos meditáció, 21 nap az hajnal 4-kor ébredtem, dinamikus meditáció, délután pedig egy kundalini meditáció. Ugye ez még bennem volt, hogy ezt csinálom, tarotot nyom, mindent csináltam, és közben elkezdtem olvasni a Bibliát, igen. Igen, nagyon-nagyon érdekes volt, gyönyörű hó, térdigérő hó, gyönyörű fenyők, egy dézsa, amit felfűthettem, egyedül voltam ott az egész helységen, ember nem volt. Sírtam, sokat fájt, hogy nincs ott az a lány, hiányát éreztem nagyon mindennek, az egész életemet romba éreztem, hogy azért romba tört minden. A megtört szívekhez jön, ma már tudom, az Úr Jézus. Úgyhogy engem így kapott el ez az egész, és az 17 napig így folytatódott, a meditáció reggel 4-kor, és olvastam mindent, addig, hogy a 17. napon ez a fiú meglátogatott engem a faházba, Attila barátom. Mondtam, hogy maradj itt, holnapig aludjál itt. Azt még szeretném mondani, hogy az első 5,5 napig valóban nem ettem semmit, csak forrásvizet ott mellettem, és csak forrásvizet ittam. 7 nap volt a terv, de úgy éreztem, hogy gyengül a testem, és az erdő közepén úgy bennem jött egy félelem is, hogy tehát azért annyira nem akartam meghalni. És a 17. nap után végeztem szorgalmasan ezt a meditációs folyamatot, amikor kijött Attila hozzám, meglátogatott, és mondtam neki, hogy figyelj, holnap oké, alhatsz itt, marad nyugodtan, de holnap 4:30-kor egy ilyen dübörgő meditációval nyitom a hajnalt, hogyha esetleg nem zavar téged is.
2: Mi az, hogy dübörgő meditáció?
7: Hát ilyen dinamikus meditáció, az egy nagyon erős zenére.
2: Ja, te jó ég.
7: És ez egy órán keresztül, de mondta Attila, fantasztikus volt, és ez nagyon tanulságos, hogy nem pofozott le engem, hogy Isti, ez egy hülyeség, Isti, ez egy marhaság, Isti, ez bűn, Isti, ezt ne csinált, hanem egy olyan hozzáállása volt Attilának, hogy jó, csinált, de emlékszem az arcára, hogy ilyen megszomorodva válaszolt. Az a ragyogó tekintetű barátom, aki már ismerte Krisztust, de ő is bukdácsolt, az első napjai volt, de őt már lemorzsolta ilyesmiről, ő is földön körül utazott, meg India, minden, tehát nem hiába, ha találtunk egymásra.
2: Persze.
7: De ahogy válaszolt, másnap 7:30-ig aludtam. Ez a 17. nap volt, és én utána egyáltalán már nem folytattam ezt a meditációt. Ott akkor beszélgettünk nagyon sokat, és ahogy elment...
2: De ő érvelt akkor Krisztus mellett. Hagyta, hogy meditálj, nem vagdalkozott?
7: Nem vagdalkozott, mondta Krisztus az egyetlen.
2: Oké. Okay.
7: Nem ennyit tudom mondani. Szóról szóra, de a tekintete minden az le volt nagyon egyszerűsítve.
2: Jaj, de jó, hogy ezt mondod, a tekintetet. Muszáj megragadnom ezt a szót, mert amikor én 2003-ban kiutaztam a Szaharába, menekültáborokba, akkor televíziós tábbal, a Baptista Szeretett Szolgálat egyik misszióját látogattuk meg. Engem is a tekintetek ragadtak meg. Szenci Sándornak és a feleségének, Katinak a tekintete, ők most már az Úrral vannak, és a kollégáiknak, szolgatársaiknak a tekintete. És te tudod, mit éreztem, hogy én mindent megadnék, hogy nekem ilyen tekintetem legyen. És
7: nagyon jó.
2: De milyen jó, hogy te is ezt mondtad, hogy gyakorlatilag a tekintete, Attila tekintete bekísért Jézus karjaiba.
7: Igen, olyan kettősség van ebbe az egységben, mert ott van a megszomorodás, amikor szomorú Jézus azért, hogy tévelgünk, de ott van az a végtelen öröm az örök életről, az ígéret. Nagyon nagy ez a tekintet, és innen jön a tekintély is, hogy ezt nagyon jó most, hogy ezt ebben járunk, nekem ez most nagy vágy a szívemben, hogy vannak tekintélyek, akikre nagyon jó felfigyelni, mert oké, hogy ott van Szentlélek, és elküldte, és az fog bennünket minden igazságra elvezetni, de ma élnek Magyarországon, ezen a földön, fizikai testben igazi Krisztus követők, akik bennünket nagyon sokat segítenek, hogyha mi alázattal meg tudunk térdelni Krisztus előtt, de a benne élő Krisztus előtt. És Isten adjon bölcsességet, látást erre, hogy megtaláljuk, Isten küldje el hozzánk, aki bennünket tud mederbe terelni a keskeny úton. Végtelen fontosnak tartom, mert látok embereket, hogy a Szentlélek azért jött, hogy tanítson, és nem foglalkoznak emberekkel. Nem is hallgatják meg, és így nem tud megtörténni a megfeddés, nem tud megtörténni az a fajta közösség, az az Isten népe.
2: A bátorítás, az emelés, teljesen, a tanítványozás.
7: Ez az a sok minden. Úgyhogy nagyon jó például az ilyen ajándék, mint amilyen Imrének van, Süveges Imrének, amikor visszagondolok, hogy ezelőtt 8 évvel találkoztam, életemben először megláttuk egymást Marosvásárhelyen, kis zöld fülüként ültem, nem mintha most más fülem lenne, de ott ültem az első sorba, és egyszerűen rám nézett, és mondta, gyere be te is a vezetők találkozójára. Nagyon szeretem, amikor emberek, tehát egy szent szellemmel teljesen látják azokat a dolgokat, amit látniuk kell.
2: Menjünk vissza az edélyfaházba.
7: Menjünk.
2: 21 napos meditációra vonultál el, és a 18. napon már nem meditáltál ezek szerint.
7: Utána már nem. Utána már a nagymamámnak a Attila elment,
2: igen,
7: elköszönt. Elkísértem 20 kilométert gyönyörű hóba, medvék közelségében, de akkor aludtak, mert nem láttam egyet sem. De gyönyörű hely.
2: Hála az Úrnak.
7: Hála az Úrnak, gyönyörű hely, és akkor már előtérbe került a mamám, 102-110 éves bibliája. Elkezdtem olvasni nagyon intenzíven, és akkor a Dézsát akkor már kezdtem fűteni fel az ezotérikus könyvekkel, meg a tarókártyával.
2: Vagyis égetted el.
7: Égettem el, senki nem mondta nekem ezeket. Abszolút, és jött a szívembe, hogy én takarítani akarok mindent. És egy igen megszólított nagyon erősen, amikor szinte szólt a szívembe, hogy Isti, a te üdvösséged, a te kerek, teljes áldott életed nem attól, nem a cselekedetek által van, hanem ha itt által, hogy azért, hogy ne dicsekedjél, végre többé már. Mónika, ez valami felséges volt. Szinte kihúzták a szőnyeget alólam, hogy az, amit te, akit és amit keresel, és amilyen életet szeretnél élni, maga az üdvösség, az nem cselekedetek által van. Hiába állsz a fejedre, hiába meditálsz, hiába nézed a légzéseket, hiába csinálsz bármit, mert nem ettől van, hanem hitáltal, hogy elhiszed, hogy én mit tettem érted a kereszten. És amikor én azt megértettem, leegyszerűsödött az egész életem azóta is. Folyamatosan fohászkodom, hogy van még mit egyszerűsödnie, de hogy erre tudjak tekinteni, hogy hitáltal, hogy hiszem azt, amit ő megtett, értem.
2: Meghallottad a kedves hangját Szentléleknek, Attila elment, te égetted a könyveket, és mit imádkoztál? Hogy szólítottad meg Jézust?
7: Az első imám, amire szintén senki nem tanított, és nem, hogy büszke vagyok erre, hanem hálás vagyok, az volt, hogy Atyám, tudom, hogy ismersz. Tudom, hogy tudod, hogy ki vagyok. Tudom, hogy te vagy az egyedüli az, aki tudod, hogy ki vagyok, a talpamtól a hajszálamig tudod, hogy ki vagyok, és tudod az is, hogy mi a vágyam. És az a vágyam, Atyám, hogy szabadíts meg mindattól, ami nem tőled van. Akkor már tudtam, hogy létezik a szellemvilág, hiszen belekóstoltam mélyen. Azt is tudtam, hogy a szellemvilág emberek fölött van. Nem láttam olyan tisztán a képet, hogy szent lélek, szent szellem és az ellenségnek a szellemisége, de tudtam, hogy létezik, és azt kértem, hogy szabadítson meg azoktól, amit összehordoztam, rám tapadtak, össze-vissza tanultam, tudod, utazás ide-oda, mindenféle, attól szabadítson meg, és adja a tőle való kegyelmet abban a tempóban, ahogy ő látja.
2: De jó.
7: És ti így olyanná, mint a fiad. Atyám, kérlek, ez volt minden, aztán utána minden hajnalban volt még egy ilyen, nem meditáció, hanem minden nap jéghideg vízzel, ott azért varságó hideg a víz, minden nap jéghideg vízzel, ezt ma már nem alkalmazom, de akkor nagyon kellett, hogy felébredjek végleg, minden nap jéghideg vízzel zuhanyoztam, és fohászkodtam, hogy tégy olyan, atyám, mint a fiad. Elsősorban jellemre gondoltam, de ez tetszett a hosszú haja szakállal, most egy hete van igazán rövid hajam, ilyen nem volt csak gyerek 3 éves koromban. Mert egy igen megszólított, hogy Istennek nem kedves a férfiaknál a hosszú haj, és így ezt 10 év múlva megértettem. Hallottam én ezt az igét már régebb. Nekem a hajban nagyon nagy erő volt. Sok éven keresztül, igen, és ez is eljött, dicsőség az Úrnak, hogy ez ebben is meggyógyította a szívemet.
2: A hallgató kedvéért mondom, hogy a könnyen folyik, ráz a hideg, szipogok, a vizet iszom. Amit az elmúlt pár percben te elmondtál, megosztottál a Krisztussal való találkozásodról, az annyira bátorító. Vannak családtagjaim, akik szeretteim, barátok, akik még nem ismerik Istent, és ahogyan te megélted ezeket a találkozásokat, és ahogyan beszélsz róla, amilyen tekintettel, annyira megnyugtat engem, hogy tényleg megvan írva, hogy mindenkinek eljön az ideje. Nem lehet sürgetni, szolgálunk, imádkozunk, bőtölünk az emberekért, de ilyen megtapasztalások, amiket te megéltél, hát olyan kijelentéseket kaptál, és figyelj, te megértetted ott Erdélyben 2015 februárjában, hogy Isten dicsősége, ami számít, és az ő dicsőségének a tetőpontja az a kegyelem. Minden elvétetik, ha hiszel, ha bocsánatot kérsz. Minden bűn.
7: Amen.
2: És van az élet 2.0.
7: Így van.
2: Na és hát onnan haza kellett jönni. Erdélyből.
7: A faházból? Uh-huh. Igen, ám, de a könyvnek a végén ír valamit, felolvasod, Mónika. A borító. Ki se kell nyitni.
2: Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
7: Amen.
2: János 8.30.
7: Ez csodálatos volt, amikor azt mondta, hogy megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. És nem kell sokat gondolkodjak, amikor az igét kijelentett a szívem, vagy én vagyok az út, az igazság és az élet. És találkozhattam vele. Ez furcsa az emberi, a világi embereknek, de találkozhattam lélekben, szellemben vele. És a nagyon kedves ige, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.
2: Mit mondasz annak a hallgatónak, aki azt mondja, hogy hát azért vannak itt ebben olyan gondolatok, ami túl nagy kanyar egy lineárisan gondolkodó férfinak.
7: Jöjjön el a hétkenyi zarándok pékség teraszára, hogy ölelkezzünk egyet, és ígyunk meg egy jó bort, és hogy nézze meg azt, hogy amit én elveszítettem, hogy mit kaptam helyette. A féltett kincsekből, a földi féltett kincsekből, amire azt gondoltam, hogy engem boldoggá tesz, és azt úgy mond, nem, hogy elveszítettem, odaadtam, elvette sok minden, de hogy mit kaptam helyette? Tehát, hogy nézzem meg éber szeme, legyen éber, vizsgálja meg, végtelen fontos, vizsgálja meg az életünket ma, ahogy élünk. A beszédben nem beszédben van az Isten országa, hanem erőben. Hogy nézzem meg a napunkat, jöjjön el, és találkozzunk egy olyan férfinek, amilyen én is voltam, végtelen szeretettel találkozok ilyen férfiakkal, legyen az bárki is. Az, hogy Krisztusból egy morzsát, egy falatot megtapasztaljon, elég az, hogy elinduljon azon az úton.
2: Kaptál egy feleséget, kaptál két gyönyörű gyereket, egy farmot, növénytermesztés, állattenyésztés, ökoház, ökofarm, de mindez úgy indult, hogy ti a feleségeddel, Gyöngyvérrel hátat fordítottatok a digitálisan toxikus életnek, és kicsekkoltatok. 2020-ban történt, úgy emlékszem. Azért tőled elvett az Isten sok mindent, de te talán még többet fel is adtál a teljes szabadságért.
7: Igen, az ő kegyelméből.
2: Miért annyira jó ez az élet, amit te most élsz a feleségeddel és a családoddal?
7: Elsősorban azért a legjobb ez az élet, Mónika, mert megértettem egy Krisztus tanításából egy nagyon-nagyon mély dolgot, hogy én embertől dicsőséget, dicséretet nem fogadok el. Ezt végtelenül fontosnak tartom, hogy ezt megérthettem, és azt mondja, gyere, kövess engem, élj te is egy ilyen életet.
2: De hát az elismerés?
7: Azt mondja, ott van a szőlősünk előttünk.
2: Igen.
7: A hétkegyér teraszán, és a szőlős példabeszédet tanítását nagyon kedves számra, azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző. Ha nem maradtok a szőlőtőkén, akkor nem fogtok gyümölcsöt teremni. Viszont mi Gyöngyvérrel, a feleségemmel és a gyerekekkel vágyik a szívünk minden reggel, ha felkelünk, és az egész életünk arról szól, hogy mi gyümölcsöket szeretnénk teremni. Maradandó, igazi jó gyümölcsöket, ami számomra azt jelenti, hogy oda jön egy világi ember, a bizonyságunkból megtapasztalja Isten kegyelmét, Isten szeretetét, Isten igazságát, elgondolkodik, utána még egyszer visszajön a vendégházas vendég, még egyszer lefoglalja, és mire negyedikszer jön vissza, már vízkeresztségben részes és Szent Szélem keresztségben. Ez a vágyunk, ez a szeretetünk, ez az minden őtől le van, és azt mondja az igébe, a szőlős példabeszédben még mond egy nagyon fontos mondatot, azt mondja, hogy semmit nem tudtak cselekedni nélküle. Mindeneknél fontosabb, hogy megértette velem azt, hogy nélküle nem tudunk semmit tenni. Megértette a feleségemmel. Ha azt mondom a birtokon, hogy a gyerekeknek, hogy apa mekkora király, akkor a lányom és a fiam azonnal rávágja, hogy Krisztus a király, apa. Isten. És a szívből őszintén, tehát, hogy ők már értik azt, hogy ki az a Krisztus.
2: 4 és 6 éves gyerekekről
7: igen. beszélünk. Úgyhogy ez a legnagyobb öröm. Amit körbenézünk, az tele van munkával, tele van izzadságos munkával, amit nagyon szeretünk ugyan, de ez egy nagyon kemény meló, egy elkötelezettség, ami nekem azelőtt életemben nem volt, de most adott, hogy az ebben a hőségben inni kell az állatnak. Szükséges, hogy egyen, hogy igyon, hogy egyszerűen túlélje. Ott van a tehén, ott vannak a lovak, ott vannak a juhok, ott vannak a tyúkok, a nyuszik, szóval egy életpesgés is vesz körül, amit mi minden nap megélünk. Nem ez a vég, ez a küszöb lehet, de nem ez a vég. A vég az elragadtatás foglalkoztat nagyon sokat mostanában, hiszen hiszem, hogy nagyon közel az idő. És a kedves számom nem, hogy kedves, hanem ez ad erőt, amikor az utolsó időkről beszél Jézus Krisztus, hogy lesznek háborúk, lesznek földrengések, amik ugye vannak.
2: Igen.
7: De ez még nem az, azt mondja, hanem akkor fog bekövetkezni az utolsó idők, a vég, amikor ezt az evangéliumot fogják hirdetni. És nekem ez végtelenül erőt ad, hogy ez az evangélium, amiről akkor beszélt, ez az

0: És ilyenek élnek a hegyen is, szomszédságunkban, amiért végtelen szomorú vagyok, de Isten látja a szívemet, lelkemet, hogy imádkozunk érte gyöngyvérrel, értük, hogy szakadjon fel ez a hazugság, hogy ő is egy Istenre szoruló ember, hogy ki tudja mondani azt, hogy Uram, szükségem van rád. Ez végtelen fontos, tehát ez mozgat minden nap, Balaton felvidéket az Úr ránk bízta, hogy az emberek megtérjenek, hogy az emberek megismerjék Isten igazságát. Ahhoz aratni való
1: sok.
0: Sok a munkás kevés.
1: Ja. Sok videót néztem rólad, amikor készültem erre a beszélgetésre, és az egyik videó alatt elolvastam néhány kommentet, és az egy komment így szólt valahogy, milyen érdekes, hogy manapság egyre többen bolondulnak meg, és mondtam, hogy halleluja. Halleluja, mert ez az ember áldja meg az Isten, őt akármilyen lelki, szellemi, fizikai állapotban is van, és mentse meg őt az Úr, mert ha már ezt mondják rád és rám, akkor tényleg, tényleg jó az út, és jó az irány. És ez nem, hogy elcsüggeszt például engem, de szerintem téged sem, hanem inkább erőt kapok ebből.
0: Ha, nagyon.
1: Na, és amit még láttam, hallottam veled kapcsolatban, nagyon fontos, hogy a River és a Manna hallgatói a te szádból hallják meg azt a sztorit, amikor elmentél börtönmissziózni. Te szolgáltál, de hát egészen izgalmas Jézus csavarokkal jöttél ki te abból a börtönből.
0: Az egy csodálatos találkozás volt. Elmentünk a 10 misszióba a börtönbe, hogy beszéljünk Istenről, az ő szabadító erejéről a börtönbe, a csíkos ruhásoknak voltak, vagy 60-an csíkos ruhába, egy kápolna volt a börtönbe, megtörtént az istentisztelet, a végén pedig akik voltunk a szolgálók, valakihez oda mentünk, hogy imádkozzunk. Én székelyföldi gyerekként nem mentem senkihez, ott ültem egy helybe, és mondtam, Uram, küldjél valakit ide. Egyszer oda jön egy srác, csíkos ruhába, egy barna képű fiú. Oda jött, és azt kérdezte, hogy István. Persze hallotta azelőtt a bizonyságomat.
1: Ah, oké. Okay.
0: Mert hogy ott bizonyságot tettem, hogy engem hogy mentett meg az Úr, ott a börtönbe. És oda jött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy miért imádkozhatok érted. Hát azért ott kinyílt a bicska zsebembe, hogy mi jövünk oda, hogy ő értük imádkozzunk, és akkor ő jön oda én hozzám, hogy miért imádkozhatok.
1: Megszégyenültél, mint férfi?
0: Nem, éreztem Istennek az erejét, a küldetését. Éreztem, hogy na most egy kicsit megfordultak a szerepek, de mondd el, végül is hallani akarom, mire van neked szükséged. Pont a tegnap beszéltem egy barátommal, hogy miért imádkozhatok érted, kérdezte, és azt mondta, Isten tudja a szükségleteimet. De ő biztos, hogy tudja. De kedves számára, ha elmondjuk. Nagyon-nagyon fontos volt ez, hogy megalázott, alázatos szívet adott, és azt mondtam, hogy oké, akkor szólj az atyánknak, adjon nekem egy asszonyt. Adjon nekem egy olyan asszonyt, amelyikkel egy olyan életet élhetek, amelyik az Isten dicsőségéről szól, amikor meglátják az emberek, ahogy élünk, csak hogy gondolkodjanak el, hogy Isten létezik, van, ő ma is cselekszik, hogy egy ilyen asszonyt szeretnék. Ez október vége, november elején volt, történt, és februárban találkoztam gyöngyvérrel egy Biblia felfedező kurzuson, rá 4 hónapra. A srác természetesen a kezét a vállamra tette, és elkezdett imádkozni, úgyhogy éreztem Isten jelenlétét, ő őszintén megkérte az atyát, hogy atyám, itt van ez a fiú, látod.
1: A börtönben egy rab, aki hittestvérünk.
0: Igen.
1: Elmentél szolgálni, és igen, az atya egy rabon, aki már valójában lelkében szabad ember, szolgált feléd.
0: Igen.
1: Ez mindent visz. Ez a történet is.
0: Igen, mondhattam volna, hogy figyelj, Lici, ülj le
1: a popsidra.
0: Igen. Igen, tehát most nézzél már körül, hogy ki milyen pozícióban van. Érted? De hogy nem ez történt, hogy Isten nagyon jó. Én meg nagyon akartam. Ő ezt látta, érted? 44 éves voltam.
1: Az egyházzal szembeni előítélet azért a világi embereket megvakítja. Te is tapasztalod ezt biztosan hegyen. Érezted már azt, hogy ciki kereszténynek lenni Magyarországon?
0: Engem ez soha nem érdekelt, hál' Istennek. A királyoknak a királyát követem, az uraknak az urát, a hatalmasat, a szabadítót, tudom a helyemet ő általa, tudom, hogy kit követek, a világosságban járok. Nem kell ezért semmit tennem, ez valami csoda. A szavak kevesek erre. Én ezzel engem soha nem érdekel, csak szomorodok meg, amikor megbotránkoztatást látok, szeretném ezt kijavítani Isten kegyelméből, hogy Krisztus mennyire jó. Főleg a Balaton felvidéken olyan falvak vannak, Mónika, felmész a falvak tetejére, gyönyörű hely, ránézel, és történelmi egyházakban több templom van, és a
1: üresek.
0: Üresek is, az az egyik, de visszagondoltam arról, amikor ezt elkezdték megépíteni, az egyik megvolt, akkor kellett egy másikat, hogy milyen széthúzásokat tehettek emberek szívébe ez. Mindez gondolom a Bibliával a kezükben, Jézus Krisztus nevében, hogy olyan csalódások történtek, olyan valláskárusultságok, hogy az emberek sajnos eldobták Isten szavát, eldobták Isten igéjét, és hogyha Krisztus nevében jövünk, akkor ők

0: nyúlnak a sérelmekhez, úgyhogy ma végtelen szükség az, hogy Isten megpetöltse a szívünket szeretettel, hogy valóban a tekintetünkben megláthassák őt, hogy ő most valóságosan jön, ő hozzá ragaszkodjunk, mert az, ami történt, nem azért küldött engem, hogy azt kritizáljam, ami történt, hanem hogy az örömhírt elvigyem. Dicsőség legyen neki.
1: Akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szeret, vagy jobban szeret. Ez az ige jut eszembe rólad. Hát tudod, azon gondolkodom, de most meg kimondom, hogy ha valaki úgy jön Jézushoz, hogy szinte makulátlan élete van, de felismeri, hogy nem ő az ura az életének, és átadja ezt az életet az Úrnak, hát én nem tudom, hogy egy megtört szív nélkül lehet-e annyira szeretni, mint amennyire te szereted az Istent.
0: Nem sok példát látok arra, hogy valakinek teljes rendben legyen az élete, és úgy térdeljen meg az Úr előtt. Nem sok példa van erre. Nem hiába beszélt, amikor beszélt arról, hogy én a megtört szívekhez jöttem. Én nem jöttem az igazakat hívni. Nem a egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Tehát kell egy felismerés. És sokért azért imádkozok, hogy Uram, hozd olyan élethelyzetbe őket, hogy ismerjék fel azt, hogy mennyire tévelyegnek. Ismerjék fel azt, hogy nem a világosságban járnak. Hogy ismerjék fel, hogy az Isten nélkül nem jó élni. Ismerjék fel ezt az igét, hogy azt mondja, nélkülem semmit nem cselekedhettek. Tehát amit tesztek, az teljesen, tehát az egy hiába valóság.
1: Hát figyelj Isti, teljesen hátborzongató veled beszélgetni. Hátborzongató, mert olyan, mintha az első században Jézus egyik tanítványával találkoztam volna itt épp Zuglóban, a Gervai utcában.
0: Boldog vagy te, Mónika, mert nem te beszélsz. Nem az atyánk jelenti ki.
1: Amen.
0: Dicsőségre.
1: Megígértem a hallgatóknak, hogy ha már az Isten dicsőségére élni gondolatra fűzöm fel ezt a beszélgetést, akkor tisztázzuk már így a végén, hogy mit is jelent ez a szó a Bibliában. A Szentírásban, az Ószövetségben héberül kabód jelenik meg, azt jelenti, hogy valami nehéz, vagy súlyos, befolyásos, vagy ennek lenni befolyásosnak, és jelent súlyos jelenlétet is, de tündöklő gazdagságot és kiválóságot is, és összekötik a magyarázók egy személy sugárzó megjelenésével. Emlékszel Isté és a hallgatóink, akik olvassák az igét, biztos, hogy emlékeznek erre, hogy mutasd meg nekem a dicsőségedet, ezt mondta Mózes is. Ott is az arcát akarta látni az Istennek. Milyen jó, milyen áldás az, hogy az Isten dicsősége nincs trónteremhez kötve, meg nincs helyhez kötve is. Át tudja lépni az ismert világoknak a határait. Az Új Szövetségben már egészen más értelmezésről olvasunk. Ott a dicsőség egyrészt jelenti azt, hogy vélemény. Egyfajta vélemény, ami rám vonatkozik, és képzeld el, képzeljétek el, hallgatóink, hogy valaki jó hírnevére, dicsőségére vonatkozó gondolat is ez. Tehát nekem ez az érvényességem, ez az én hírnevem, ezt is jelenti az Új Szövetségben a szó, ott doxaként, görögül doxaként jelenik meg. A görögöknek az volt a legfőbb életeszménye, hogy elérjék ezt a pozitív doxát, vagyis jó hírnévre tegyenek szert. Milyen érdekes, ugye, ahogy indulunk az Ószövetségből, a sugárzó, erőteljes, hatalmas jelenlét, szerintem ez tovább bontja, még jobban árnyalja az írás az Új Szövetségben, hogy olyan jelenlét, olyan súly, ami jó hírnevet takar. Hát valami egészen gyönyörű. És az Új Szövetségben ez a doxa szó 165-ször jelenik meg. Nagyon-nagyon fontos, mert tudod, miért jártam utána ennek? Egyrészt mindig elkérem Istent, hogy azon túl, hogy jönnek izgalmas emberek hozzám, de mi legyen a vezérfonal? És az Úr egyértelműen azt mondta a te esetedben, mielőtt elkezdtem nézni a bizonyságokat, meg olvasni rólad, hogy a dicsőségre, hogy az Isten dicsőségére fűzzük fel ezt az egy órát. És ugye a doxának az Új Szövetségben a második jelentése hasonlít már a héberhez, ragyogás, fenség, tisztelet. És Pál apostol a korintusbeliekhez ír arról, hogy az Úr dicsőségét szolgáljuk, és átformálódunk az ő képére. Dicsőség. A tetőpontja az ő kegyelme. Nagyon komplex, ez csak egy pár perces kis betét volt ehhez a beszélgetéshez, hogy lássuk már azt, mi is keresztények, akik dobálózunk azzal, hogy halleluja és dicsőség az Úrnak, na de mi az, hogy dicsőség?
0: Mikor mondtad a témát, akkor persze, hogy elkezdett foglalkoztatni, mert felelősséget érzek e felől, és imádkoztam is, hogy Uram, mutasd ezt meg, sőt, pásztoroknak, általam nagyon kedvelt és tisztelt pásztoroknak is írtam, hogy ti hogy látjátok a dicsőséget, mert elkezdett érdekelni ez a dolog. És imádkoztam, hogy mutassa meg, hogy ki az, aki dicsőséget kaphat, ugye, és olyan érdekes jött így földi, először földi síkon, hogy, amikor valaki dicsőséget kap, ez olyat tesz, amit szinte más nem is tud, nem is cselekszik meg, hanem az ő, csak ő tesz egy valami olyat. Mm. És ugye itt tudom hozni is teljesen Csobot Kevint, hogyha a fociról indultunk, hiszen ő olyat tett a 100. percbe, senki más nem tudott tenni, ő tette azt meg.
1: Így van.
0: A vérbeli Fradi szurkoló barátom is egyszerűen örömmámorban volt, hogy az újpesti rúgta a gólt, mert felszakadtak olyan energiák, olyan dolgok, és egy olyan dicsőséget vitt el, hogy olyat is hallottam, hogy azon a napon, aki fiúnak született, az Kevintnek neveke. Meg sok minden. Tehát ő beírta a történetben nagyon a nevét, ez a fiú, de ez a dolog mulandó. Tart egy darabig, de mulandó. És akkor mutatta Isten, hiszem, hogy átkarolta a szívem, amikor látta, hogy ennyire foglalkoztat, hogy Jézus Krisztus olyat tett, akit senki nem tett, és soha nem is fog tenni. Mm. Tehát meghalt az emberiségére, az életével fizetett, és a vérével. Tehát semmiképpen nem lehet a dicsőséget. Soha senkinek nem tudja, nem veheti el. Nem tud megtörténni, hogy a dicsőség ne legyen az övé. És ez felszabadító. Nagyon-nagyon felszabadító. És visszatevezetek csak egy gondolatra arra, hogy mikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy emberektől nem fogadok el dicséretet, hogy miért mondta ezt. Olyan csodálatos volt, mert Pétert, mikor megkérdezte, hogy kinek mondanak engem, mondtak ezt, azt, amaz, de ti kinek mondatok? És akkor mondott Péter valamit, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia. És emlékezzél, mit mondott Krisztus akkor. Nem fürödött abba a dicsőségbe, és nem is Péterre adta ezt, hanem elvette Péterre ezt, hogy még ne is kínlódjon ebbe a dicsőségbe, mert az csak szenvedést hoz, ha az ember magára veszi a dicsőséget. Azt mondta, boldog vagy te, Péter. Mm. Mert nem te szóltad ezt, hanem az, ami mennyei atyám jelentette ki. És ez csodálatos, ebbe fürdök, Mónika, hogy kijönnek az emberek ott, ahol élek, nézik a kilátást, és azt mondják, gratulálok. Abban a pillanatban elfolytom, belefolytom, figyelj, legyél már észnél, figyelj már, nézzél már meg, hogy ezt valaki megteremtette, közöm nincs hozzá. Aki ezt megteremtette, annak gratulálhatunk, és az övé a dicsőség. És az Isten dicsőségére élni ma számomra azt jelenti, hogy őszinte szívből kijelenteni azt, amit Jézus, amiről beszélt, hogy nélkülünk, nélkülem nem tudtok semmit megcselekedni.
1: Ne fejezzünk már be, egy órája beszélgetünk, de nem akarom befejezni, megyek fel a hegyre, a Balaton felvidékre.
0: Mónika, bocsáss meg, egy gondolatot hadd mondjam el, hogy a nagy divat az önállátás, önfenntartás, ön sok minden, mondtad a szót is, hogy önazonos, meg fenntartásaim vannak ezzel a dologgal, hogy önfenntartó, önellátó. Nem tartjuk magunknak önfenntartónak, meg önellátónak. Krisztus a központ, a mindenható atya mozgat mindent. Ha esik az eső, tőle esik az eső. Ha vízünk van, tőle van a vízünk. Tehát mi nem vagyunk önfenntartók. Mi Krisztus központú életet élünk. Ma nekünk ez az élet adatott meg. Nekünk ez a nagy kegyelem, nagy ajándék, hogy ott élünk, de mi nem tartjuk magunkat önfenntartónak. Nagyon tisztelem az a régi időseket, ahogy éltek. Végtelenül tisztelek, nagyon sokat tanultam a nagymamámtól. 10 éven keresztül mellette voltam, sokat tanultam, 102 éves koráig élt. Nagyon sok minden jön vissza most ott gyöngyvérrel a kertbe, az állatok közt, ahogy élünk. És igazából, hogy ugye olyan rendszer nincs nekünk, elektromos áram, nincsenek ezek a dolgok, mert már nincsenek, hanem Istentől van, de a lényeg az, hogy mi az igényeket hoztuk vissza. Tehát mi lecsökkentettük a vízigényt, lecsökkentettünk az elektromos áramigényét, és a szükségleteink bőven be vannak töltve. Az emberiség ilyen szinten, mondhatom, hogy be van csapva. És mi ebben mutatott nekünk bölcsességet, de mi nem hivalkodunk ezzel, tudod? Legalábbis nem szeretnénk. És nem ezt mutatjuk a Krisztusi útnak, hogy így kell élni. A mi életünk így adatott meg.
1: Bárkihez megyek én, akivel beszélgetni kellene arról, hogy mi a különbség a hit és a vallás között, illetve arról a témáról, hogy a hit magánügy. Na, hát nem kezdek el vele beszélgetni, hanem küldöm fel hozzátok a hegyre. Nagyon köszönöm, Bodor István, hogy eljöttél hozzánk.
0: Végtelenül örülök, hogy itt lehettem. Hiszem, hogy Istennek a kegyelme.
1: Köszönöm a figyelmet, Médiazaj helyett bemutattam neked, kedves hallgatóm, egy srácot, akit Isten helyzetbe hozott. Bodor Istvánt, aki válogatott labdarúgóból lett Pék, és a Teremtő Isten evangelistája, emberhalász.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád.
3: Minden délután.
2: Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
7: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
1: Reklám hangzott el.
9: Ma még többfelé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Terrorista szabotásnak tartja a Kreml az északi áramlat elleni robbantásokat. Összefüggő kerékpárút hálózat jön létre Győr és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Ismét terrorista szabotás akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Előző nap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát adja, körülbelül 120 megawatttal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Akkor kell befejezni a háborút, amikor az ország erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Masoud Pezeshkian hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden szabályt megsértve iskolákat, kórházakat és az infrastruktúrákat támadta. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. 14. Leópápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt. Leópápa szombaton találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. Este Rimini kikötőjében misézik. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok is lesznek. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Itthon vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
2: Időjárás.
9: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Szombaton túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
10: Manna Hit.
11: Manna Hit.

0: Amanna hit.
1: Hey, this is Cassidy from Switch, and here's the story behind our song, Perfection. Every single one of us has dealt with insecurity.
2: Az életünk során mindannyian megküzdünk azzal az érzéssel, hogy nem vagyunk elég jók. És az igazság az, hogy egyedül, Isten nélkül ez valójában így is van. Ugyanis arra lettünk teremtve, hogy közösségben legyünk, ami mennyei apunkánkkal, aki a saját képére teremtett minket, az ő tökéletes terve szerint. Isten olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk, és ez az igazság hatalmas szabadságot ad. A Perfection egy íma, amelyben arra kérjük Istent, hogy emlékeztessen bennünket erre a szabadságra, erre az igazságra. Remélem, hogy miközben hallgatod a dalt, bátorítást kapsz tőle, és emlékeztet majd arra, mennyire szeret téged, és hogy mindent odaadott érted.

0: Manna Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ma még több felé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Terrorista szabotásnak tartja a Kreml az északi áramlat elleni robbantásokat. Összefüggő kerékpárút hálózat jön létre Győr és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét terrorista szabotás akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Előző nap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát adja, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Akkor kell befejezni a háborút, amikor az ország erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Masoud Pezeshkian hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden szabályt megsértve iskolákat, kórházakat és az infrastruktúrákat támadta. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. 14. Leópápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt. Leópápa szombaton találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. Este Rimini kikötőjében misézik. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok is lesznek. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Itthon vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Időjárás.
1: Ma még több felé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Szombaton túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Sok napsütés lesz, néhol zivatarokkal. Ámokfutó támadt iskolásokra Svédországban. Irányított közbeszerzésről beszél a Fidesz az állami ünnep kapcsán. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Azt továbbra sem tudni, hogy hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter is érkezett a helyszínre. Őrizetbe vették annak a szlovák csoportnak a tagjait, akik megtámadtak egy indiaiakból álló társaságot Nyitrán. Egy a helyi egyetemen tanuló fiatalember úgy megsérült, hogy kórházba kellett vinni. Több politikus is élesen elítélte a történteket. A szlovák elnök Peter Pellegrini pedig azt közölte, hogy csírájában kell elfojtani a faj vagy idegen gyűlöletből fakadó erőszakot. Sajtóhírek szerint két héten belül ez már a második hasonló eset volt Nyitrán. Miniszterelnöként 1. augusztus 20-i ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzijátékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szent Jobb körmenetről, a Tisza-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvény sorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Csaknem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa. A járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilincs színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Nassau megyében vészhelyzetet hirdettek, több helyen tornádó is kialakult. Itthon a hétvégén túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
5: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai beszélgető partnerem a Magyar Animáció, egy különleges és kimagasló alakja, aki egyedülálló kézügyességével és vizualitásával különleges technikákat hívott életre. Az előttünk álló egy órában majd a páratlanul gazdag életművének fontosabb momentumáiról igyekszem kérdezni, de hogy ki is ő, következzen röviden. Vendégem budapesti születésű. A képző és iparművészeti szakközépiskola grafikai szakának elvégzése után azonnal felvételt nyert a Magyar Képzőművészeti Főiskola alkalmazott grafika szakára, ahol 1973-ban szerzett diplomát. Tehetsége már ekkor egyértelmű, mert a főiskolai éve alatt az országos amatőr filmfesztiválon sorra nyeri a díjakat, így nem meglepő, hogy 1973-ban tett diplomázását követően a Pannonia Filmstúdióba hívják, ahol 1991-ig dolgozott, mint tervező, animátor és rendező. Ekkori alkotásai a klasszikus háromdimenziós animáció műfajában készültek, és máig nagyon-nagyon sikeresek. A nemzetközi figyelem akkor irányult rá, amikor 1988-ban, Cannes-ban és Annecy-ban is a legjobb rövid filmnek választják Ab Ovo című produkcióját. A képzőművészeti formavilág állandó kísérletezője, folyamatosan új utakat keresve önállóan írja, tervezi, rendezi és kivitelezi a filmjeit, amelyek további nemzetközi fesztiválokon aratnak hatalmas sikereket. A Hamu című munkája Berlinben érdemelt aranymedvét. Az Adreme című alkotását San Franciscóban és Oberhausenben is nagy díjjal jutalmazták. A Homok dala Cannes-ban, a Vízió és a Kövek munkái Berlinben, a Levelek pedig Velencében szerepelt sikerrel. A Golden Globe és az Oscar kivételével gyakorlatilag mindent megnyert a filmjeivel, amit animációs rendező elérhet. A számos siker és az önálló útkeresés okán 1995-ben létrehozta saját alkotói stúdióját, melynek neve a vezeték nevének betűi pontokkal elválasztva. A megkérdőjelezhetetlen világhírt az 1996-os év hozta meg számára, amikor egy olyan különleges technikát vitt a nézők elé, amit egyediségét tekintve bátran rakhatunk oda a Rubik kocka mellé. Amint ezt a technikát említem, biztos mindenki azonnal tudja, kiről is beszélek. Következzen hát! Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendégmikrofonjánál a Sebaj Tóbiás, a Zénó Gyurma filmek, valamint az élő homok animáció feltaláló mesterét, az érdemes és kiváló művész Czakó Ferencet. Sok szeretettel köszöntelek, tanár úr! Köszönöm, hogy ezen a forró, meleg nyári napon rendelkezésünkre álltál. Pihenésből jössz, nyaralásba mész.
6: Először is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát én gyakorlatilag egy szőlőben vagyok a Balaton fölött, ott Szentgyörgyhegyen, és Szigligeti vár fölött, úgyhogy, de hát ez már egy 23 éves történet, még a gyerekeim, mert még kicsik voltak, akkor vettük meg ezt a hát tulajdonképpen présháznak nevezhető, kicsit át lett alakítva, és hát itt elég sok időt eltöltök.
5: És az ott egy ilyen alkotó műhely, alkotó tábor elvonulás a világtól?
6: Alkotó táborból alakult, mert a gyerekeimmel a Szigligeti Alkotóházban voltunk elég sokat. Pontosabban két évenként lehetett gyerekekkel menni, ez még a művészeti alapnak meg az írószövetségnek az épülete volt, egy gyönyörű ősfás terület, Szigliget alatt, és hát ott kaptunk szagot erre, hogy hát itt mindenképpen kéne valamit, és akkor adódott el az én nagypapámnak a háza, az unokatestvérek osztoztak ezen a kis pénzen, és akkor hát így sikerült megvenni ezt a, ami hát ugye ház révén mindenki tudja, akinek háza van, hogy állandóan reparálni kell valamit, tehát megállás nélkül ez megy, de ez nagyon kellemes időtöltés.
5: Feltételezem, hogy neked az ilyen kézügyesség, hogy valamit meg kell szerelni, vagy meg kell javítani, az nem egy ilyen óriási kihívás, hanem az inkább egy ilyen kreatív feladat.
6: Hát az a helyzet, hogy én már gyerekkorom óta imádok bütykölni, tehát nem azt mondom, hogy nagy villanyszerelő vagyok, de mindent megcsinálok a ház körül, amit kell, tehát nyilván nem a óriási fizikai munkát igénylő kőműves munkákat, de mindent szeretek, ami kézműves munka, tehát ezt én imádom, és oda vagyok, ha elmegyek Olaszországba a kőfaragásokért, és egyáltalán minden olyan kézműves munka, ami akár több száz évre visszamenő. Egyébként az én családom is művészekből, ötvösökből áll, tehát ez is egy vezető el volt, és hát az én festőművész édesapám meg mindig azt mondta, hogy egy képzőművésznek ugyanúgy kell tudni rajzolni, festeni, mintázni, amit én aztán később nagyon jól használtam a filmjeimben, mert nyilván nem lehetett szobrászt hívni, hát erre nem volt költség, és akkor magam mintázta meg, amit kellett. Most nem feltétlenül a Sebai Tóbiás az én uram, hanem a Abó, ami hát egy komoly díjat nyert, ott szobrot kellett, mozgatható szobrot kellett kivitelezni.
5: Majd ezeknek a mozgatható szobroknak, meg egyáltalán a mindenféle szobroknak a hátterére kérdeznék még, de visszakanyarodva a birtokra, hogy mi az, amit nem szívesen csinálsz, amit már inkább odaengedsz másnak?
6: Mindent szívesen csinálok, de most már inkább a fizikai erő határolja be a dolgokat, tehát mondjuk egy komoly kerti munka, vagy ilyesmi, amit szeretek csinálni, de hát mondjuk 73 évesen. De úgy vagyok vele, és idősekkel is beszéltem, hogy igenis az időseknek sokat kell mozogni. Tehát sportnak veszem, és hát én kardioedzésnek tulajdonképpen minden ilyet, de hát nyilván már nincs annyi fizikai erőm, egyébként az animációhoz sem, mint mondjuk 40-50 évesen. De hozzá kell tennem, hogy ez a fajta animáció, amit én művelek, és hát majd kitérünk rá, tehát ez a klasszikus báb animáció, ami most mindegy, hogy gyurmafilm, vagy homok animáció, vagy bábfilm, ezt állva kell. Tehát én 50 éve állva csinálok mindent. Tehát ezt nem lehet ülve csinálni. És hát ez meglehetősen fárasztó, tehát ezt nem lehet napi 8 órába. Tehát az, hogy oda nyúlok, mozdítom, két kocka, oda nyúlok, mozdítom, két plusz a lampák melegbe, tehát ezt lehet csinálni 2 órát, 3 órát, pihenni megint 2 órát, tehát ez körülbelül így működik, ez a fajta animáció.
5: De az én szeretném a hallgatók kételjeit eloszlatni, hogy te itt most az életkorodra úgy hivatkoztál, mint hogyha valami matuzsálemi kor lenne, ami évszám szerint lehet, hogy egy magas számnak tűnik, de hát így most elnézve rajtad, megismerve téged, azért ez a 70 plusz, ez egyáltalán nem 70
6: plusz. Nem, hát én biciklizek, síjelek, úszom, tehát én ezeket tűzsz, csak már nincs, nem olyan mennyiségben.
5: Tehát... Inkább már lehet azt mondani, hogy inkább nem motivál annyira ez a...
6: Hát, igen, hamarabb elfáradok, mondjuk így, de hát azért ez a szellemi tevékenység, tehát az alkotó munka meg a fizikai, ez együtt jár. Tehát ez nem úgy működik, hogy könyökölök és húrajzolgatok, és akkor semmit nem csinálok. Szóval igenis erős fizikai munkát is kell csinálni, meg az alkotó munkát is. Tehát így ölelkezik ez a kettő.
5: Mindenki lelkesen ünnepelte a közelmúltban Buda Flóra Anna 27 című filmjét, ugye, ami Cannes-ban és Annecy-ban is nyert, most nyilván gratulálunk neki, de hogy a híradások többsége úgy tálalja ezt a hírt, hogy ez az első ilyen kettős győzelem a magyar animáció történetében, holott hát ugye már a felvezetőben is én is kitértem rá, és aki ismeri az életművedet, azt tudja nagyon jól, hogy ez a bravúr neked már 1988-ban sikerült, és gyakorlatilag te voltál az első, de te voltál az első, aki Berlinben aranymedvét is nyert. Te hogyan emlékszel vissza ezekre az időkre?
6: Hát nekem most, hogy a Buda Flóra Anna nyert, ez egy nosztalgikus dolog, de hát nyilván a közönségnek, hát a újszülöttnek minden vicc új, tehát ezt frappánsabb úgy tálalni, hogy ez az első. Nekem annyiban, hogy én ugye megnyertem a a Cannes-ba az aranypálmát, egyébként a Claudia Cardinale, meg a Nastassja Kinski adta át a díjat, és ugye a franciák eléggé respektálják egymás díjait, és ez az ANSI Fesztivál, ugye a hallgatóknak mondom, ez a világ legnagyobb animációs fórum, a legnagyobb animációs, 5000 szakmai meghívottal, egy csodálatos helyen, tényleg egy középkori
5: hát ez az lagunák. Animáció Cannes-ja gyakorlatilag.
6: Igen, tehát ez egy fantasztikus hely, már látványában is, tehát egy tóparton is, és csodálatos, hogy óriási kultúrháza. Na, és akkor itt nyertem én ezt a bizonyos kristálydíjat az Abovo című filmben, 88-ban. Ami az érdekessége a dolognak, hogy ezt a kristálydíjat Anna előtt már megnyerte az Álmok című film is, tavaly vagy tavaly előtt, és akkor nézem a neten egy kétsoros hírt, hogy megnyerte a kristálydíjat, és ez a fesztivál 67 éves történetében ez egyedül Czako Ferencnek sikerült eddig ezt a kristálydíjat, és akkor leesett a tantusz, ugye hát akkor örültünk, hogy kijutottunk vízum egyebek, hát senki nem magyarázta el, hogy figyelj, hát ez a kristálydíj, ennek a fesztiválnak a legnagyobb díja. Úgyhogy 30 év után csak megtudtam, hogy mit kaptam, és tényleg ott van a polcon azóta is, egy ilyen üveg kristályszerű kétöklömnyi díj, és de hát elég sok más díj is sorakozik, ez a film is több díjat nyert, és ez volt az első, ahol én alkalmaztam ezt a homok animációt. Most ebben az a érdekes, hogy mások is csináltak porral, meg különböző ilyen szemcsés anyagokkal. Az én újításom ebbe az, hogy én mai napig is egy egyszer-két méteres óriási üveglapon, tehát ebbe dobni lehet a homokot, szinte festeni lehet vele, és ki is használom ezeket az improvizálási lehetőségeket. Tehát ez egy hihetetlen gazdag dolog. Tudni kell azt, hogyha van egy rajzfilm, akkor azt, és pláne ha több kollega rajzolja, akkor egy nagyon precíz forgatókönyvet kell csinálni, mert ugye az idő pénz, tehát nem rajzolgathatja túl magát, hanem ő csak annyit másodpercet rajzol, amennyi feltétlen muszáj. Én meg mivel minden ilyen jellegű filmemet, kivéve a sorozat filmeket magam csináltam, úgy tudok improvizálni, tehát látok egy olyan képi, vagy egy olyan nagyon szép, talán absztrakt motivumot, amiből lehet egy figurálisat továbbfejleszteni, akkor abba az irányba viszem el, persze hát elég sokat ki kell dobni a szemétbe, de ettől nagyon friss lesz, nagyon nagyon különleges lesz ez a homok animációs film.
5: Ne menjünk még vele a homokba most az elején, mert annak egy nagyobb részt szentelnék a beszélgetésbe. Inkább azt kérdezném meg, hogy amikor Cannes-ban nyert az Abovo, akkor az hány éves megfeszített munkát, vagy örömteli munkát, vagy rajzolást vitt a csúcsra? Te hány évesen kezdtél el tudatosan rajzolni, hogy én ebből szeretnék megélni, vagy ez lenne az én hivatásom?
6: Hát mondjuk úgy, hogy az animációt mióta szeretem. Volt régen, hát velem korúak emlékeznek, volt a Bemozi meg a Híradó mozi, ahol egyórás blokkokat vetítettek. Ebben volt kisjátékfilm, dokumentumfilm, animáció, Gusztávok, egyebek, tehát ilyenek mentek. Akkor én voltam ilyen 12-13 éves, és közben a Foki Ottónak volt egy kiállítása, és én nagyon szerettem, akkor csinálták a Szent Gáleni kalandot, és nagyon szerettem ezeket a nagyon stilizált, szinte iparművészeti odaadással készült figurákat, tehát ami részsisak volt, az ötvös részből csinálta, ami bőr-bőr, de a kard az tényleg fémből, tehát hogy ugye az nagyban van kivetítve, tehát hogy lehetett látni, hogy nem minden papírból van, meg mitten posztóból, hanem hát, az eredeti anyagoknak a visszatükröződése a filmvásznon, tehát és akkor bejárogattam a képzőgimi alatt is, meg még előtte is, hát ilyen röviden drágos kamaszként, és akkor a főiskola végén voltak ezek, amit említettél, animációs, meg egyetlen fórum volt az a Békés-Javai Amatőr Filmfesztivál, és a Petőfi 150 év, ugye most a 200 van, a 150 éves évfordulóra csináltam egy festményfilmet, és megnyerte a fődíjat. De rengeteg film került oda be, egyébként a Tímár Péter is például ott kezdett, mint amatőrfilmes, és akkor vittem be a Fokinak, hát ugye szeretnék animációs dolgokat csinálni, és mondta, hogy oké, de hát ő a háromdimenziós filmeket csinálja, hát csináljunk egy három, és akkor megcsináltuk az Ókulária című filmet, Az okuláriában az volt az érdekes, hogy rengeteg szemüveget összegyűjtettünk nagymamáktól mindenkit. A szemüveik a szárukon lépegettek, és meg mindenféle optikai eszköz, tehát távcső, mindenféle. Na, ezzel megint megnyertük 74-ben a fődíjat, és akkor így kerültem a Pannoniába, és 19 évig ott voltam, mint tervező, rendező, animátor.
5: Hát sokak álma volt a Pannoniába kerülés, és ugye sokan mindent megtettek azért, hogy oda kerülhessenek. Téged meg gyakorlatilag a főiskola után, ha jól tudom, hívtak, tehát hogy neked nem is volt gondod ezzel, hogy hova kell menned, mert hogy gyakorlatilag tárt kapukkal várt a Pannonia, hogy ez jelentett számodra valami fajta, hát nem tudom, hogy jó szó-e az, hogy nyomást, de hogy azért ez egy komoly elvárás is volt talán?
6: Hát igen, egy komoly nyomás volt, ugye ott már jól összeszokott, egyébként nagyon aranyos kollégák voltak, hát oda kerültem, a főiskola baromira nem számított senkinek, mert a létre a legalsó fokától végig kellett tanulnom, tehát tudni kell, hogy a BÁF film, mint olyan, nagyon nagy anyagismerettel jár, tehát megköveteli az anyagismeretet. Tehát nekem is még az a legeslegelején főiskola ide vagy oda, díszletet kellett festenem, megcsinálom azt a bábot, amivel gyakorló felvételeket készítek, és akkor indult a Mirmur sorozat, és egy fél év múlva bedobtak a mély vízbe, tehát az igazi 35-ös kamerával animáltam a Mirmurt, és hát ez tudni kell, tényleg nagyon fárasztó munka, tehát odahajolni, mozdítani rajta, és ami nagyon lényeges a rajzfilmmel szemben, hogy ugye a rajzfilmesek pörgetik a celleket, látják az előző fázisokat. Itt amint kimozdítottam, már nincs ott az előző fázis, tehát fejbe kell végig követni azt a mozdulatsort, amit végig kell animálni, és aztán hát így jöttek sorba aztán divat, amerikai divatból indult el a Gyurma film, mint nagyon képlékeny játékos anyag, szemben a BÁF filmnek egy kicsit merevségével, és akkor készült ez az én Sabai Tóbiás sorozatom, Zénó sorozat, tehát minden, ami ilyen gyurmás jellegű film volt. De visszatérve a kérdésre, igen, meg kellett felelni azoknak a kollégáknak, akik már, mit tudom én, 10-15 éve ott dolgoztak.
5: Hogyan engedtek ott téged saját lábra állni?
6: Hát aranyosak voltak, hát végülis az utóbb így elgondolkoztam rajta, hogy én ugye bejártam ebbe a Gyarmat utcai műterembe, ide közel hozzátok, és vittem a kis bábjaimat, meg egyebek, tudom én 14-15 évesen, és akkor furcsa módon egy több mint 10 év múlva a főnökük lettem ugyanezeknek a kollégáknak, hát valamilyen szinten főnökük, ugye rendező lettem, és tervező rendező, de kicsitlenül nagyon-nagyon komolyan kellett előadni nekik a dolgokat, tehát tudnom kellett, hogy mit milyen anyagból, hogy kell megcsinálni, és így működött. Tehát egy bábfilmnél, ami még nagyon lényeges, hogy amíg egy akár rajz vagy komputer animációt otthon lehet csinálni, vagy itt tudom én több asztalt berakva egy lakásba, vagy egy bármilyen bérelt helységbe. A báb filmezéshez mindig műhely háttér kell. Hát anélkül nem lehet csinálni. Eldőlhet a báb, tehát gépek kellenek, festékek kellenek, anyagok kellenek, tehát ez máshogy nem működte. És nagyon sajnálom, hogy igazán Magyarországon tönkrement. Én próbáltam még majd 10 évig fenntartani, és csináltam bábfilmeket is, amit itt említettél, díjazott bábfilmeket, de ehhez kellett volna egy olyan állami háttér, mondjuk én se verekedtem azért nagyon, meg nem voltak olyan kapcsolataim se, de ahogy mondjuk a keletnémetek, vagy a csehek, különösen a csehek, fent tudták tartani a bábos világokat, nálunk ez nem igazán sikerült. Tehát vannak bábfilmes próbálkozások, csinálgatják, de az, hogy egy komoly műhely háttérrel működő, betanult és beszoktatott kollégákkal, ez sajnos nem működik nálunk.
5: Lehet mondani, hogy ennek a magyar bábművészetnek az a know-how-ja, ami mondjuk a bábok elkészítésében, az anyaghasználatban, meg a technológiának a használatában felgyülemlett, az így elfolyik, mint a homok?
6: Hát Igen, tehát én 8 évig ezzel próbálkoztam, és a régi kollégámat egy párat magammal vittem, és egy elég jó kollégális mag volt, akikkel tudtunk dolgozni, de hát tudni kell, hogy vannak a egyedi filmek, tehát ezek a fesztiválfilmek, ezek nagyon jók arra, hogy valaki kitűnjön, díjakat kap, tehát de megélni a sorozatfilmekből lehet. Uh-huh. Tehát ezekből a kisfilmekből nem lehet megélni. Nem is véletlen, hogy nagyon sok nyugati stúdión ilyenekre nem adnak pénzt. Az, hogy most valaki fél évig csinálgasson egy 5 perces filmet, tehát erre nincs lehetőség. Természetesen nyilván van a brit meg amerikai stúdiók. Egyébként érdemes rámenni a neten, újra kezdi reneszánszát érni a bálfilm, mert amíg a komputer egy virtuális világ, addig ez a, különösen a gyerekek számára egy megfogható. Tehát látják, hogy a szőr, bőr igazi víz esetleg, uh-huh. vagy tehát igazi vakolat, igazi kis gyümölcsszerű valamik, tehát minden térben jelenik meg, és egy például az amerikaiaknál van ez a Leica stúdió, hát fölülről fotózva úgy néz ki, mint egy hatalmas autógyár, 500 munkatársal, és nyilvánvaló, hogy még komputerrel is beledolgoznak a filmekbe. Tehát ez volt a Kubo és a Varázshúrok, és most sorolhatnám ezeket.
5: Igen, most ugye volt a két Pinocchio feldolgozás is.
6: Ja, igen, hát az különösen egy fantasztikus, igen. Tehát él ez a bábfilm, csak hát sajnos nálunk nem tud. Egyébként most Kecskeméten nyert is egy bábfilm, amiben egy magyar animátor is volt, tehát vagy az első, ez a Nightmare Before Christmas, ez a karácsonyi Lidiec nyomás volt. Igen. A magyar címe, és ez volt az első olyan igazi bábfilm, ahol táncoltak benne, és baromi jó.
5: Az egyik kedvence Martin Burtonnek az alkotása.
6: Igen, nyúlva, tehát hihetetlenül meg volt csinálva, de hát olyan hatalmas költségvetéssel megy, hogy nálunk ez szóba se jöhet.
5: Te az animációs műfajnak melyik ágát kedveled a legjobban?
6: Hát most hazabeszélnék, mondhatnám, hogy a bábfilmet, vagy az ehhez hasonló. Nagyon szeretem tényleg a kézművessége miatt a térbeli megjelenés. Ugye, azért el lehet képzelni, hogy mondjuk nekem is, én egy volt közértet béreltem, mikor ezt csináltam, tehát 7 méter magas volt, körbe lehetett a 2x2 méteres praktitát, ezt az asztalt, amire ráhelyezzük a díszleteket, bábokat, körbe lehetett rakni lámpákkal, tehát hihetetlen klassz dolog az, hogy van nekem mondjuk egy figurám, vagy egy jelenetem ezekkel a figurákkal, és ezt körbe tudom táncolni kamerával, fényekkel. Uh-huh. Tehát amíg, tehát engem nem izgat, mindenki kérdezte, hogy hát grafikus, tehát nagyon sok grafikus került be ugye a Pannoniába, hát mi nem rajzfilmet csinálsz, de nekem a rajzfilmével a két dimenziójával unalmas volt, tehát uh-huh. az húzzák el hátteret alatta, meg szóval nem, hihetetlen sikereket érnek el nyilván a rajzfilmekkel is, csak engem annyira nem izgatott.
5: Uh-huh. Nagyon gyorsan és nagyon aprólékosan is tudsz rajzolni, már láttam a kezedet, miközben rajzolsz. Ez egy veled született képesség, vagy ez a gyakorlásnak a következmény?
6: Ez talán ilyen generációs, most mondhatnám azt, hogy francia-olasz ősei voltak, de hát nyilván nem ez számít, hanem az édesapám festőművész volt, hát van, aki örökli a szülőtől, van, aki nem örökli színészeknél is. De vagy énekeseknél. Én ezt hál' Istennek örököltem, és a gyerekeim is. Tehát a lányom, ő tavaly ő volt az én divattervezője, a fiam meg szinte ugyanazokban a képzőgimis és főiskolai termekben szobrászként végzett. Tehát ezek valamilyen szinten nyilván öröklődhetnek, de hát erre nincs semmilyen recept. Köszönöm.
5: A rajzolás az, ha mondjuk kimarad néhány nap, az neked tud hiányozni? Hogyha nem alkotsz, vagy nem fogsz a kezedbe szerúzát?
6: Hát kimarad a több hét is, tehát ez nem, sőt, akkor töltődik a, uh-huh. az ember. Inkább arra kell ügyelni, hogy nem mindig ugyanazt rajzolja, vagy hát nyilván a rajzolókat, festőket onnan lehet megismerni, hogy az ő kézjegyük az a képi világ, vagy az a grafikai világ, de nem árt ebből kilépni. Én most, amit nagyon szeretek, mert az nem izgat, hogy mondjuk egy csendéletet festek, vagy ilyesmi, gyönyörűen lehet persze azt is, hanem most az izgat, hogy fölteszek egy ilyen absztrakt formát, festékekkel, csórok, fröcsög, mindenféle, és ebbe bele fantáziálok, bele álmodok figurálisat. Uh-huh. Tehát úgy képzeld el, hogy rengeteg figurával fölgazdagodik ez a terület. Uh-huh. Ez a mit tudom, ilyen 50x50-es vagy 1x2 méteres vászon terület, és hihetetlen izgalmas, hogy mit lehet kifantáziálni azokból a színfoltokból. Nagyon, nagyon jó, nagyon élvezem.
5: Ez olyan, mintha a felhőket nézegetnénk, és abból találnánk
6: hát
5: ki, hogy...
6: Igen, csak hát ugye oda kell tenni azt a festéket, és akkor ez egy hihetetlen játékos dolog.
5: Az animációs alkotókra többször és több különböző módon fogalmazzák meg tulajdonképpen ugyanazt, hogy ők ilyen örök gyermekek. Hogy mindig szárnyal a képzeletük, és hogy mindig mindenben valami új dolgot látnak. Ezt te aláírod?
6: Hát az animáció az egy végtelen fantáziavilág. Tehát nekem az is tetszett, mikor gyerek voltam, hogy mozog, látványos, hang van alatta, tetejében egy sötét térbe, egy misztikus térbe zajlódik az egész, az sem mellékes, és tényleg különösen most a komputer által hát csak a fantázia szab határt, hogy meddig lehet elmenni. Ez tényleg így van, és hát a mai fiatalok is remek dolgokat csinálnak. Nekem egyedül az fáj, hogy oda vannak kötve a komputerhez. Uh-huh. Tehát most, hogy zsűribe kaptam lehetőséget a Mikulás Ferenc, a fesztivál igazgatótól.
5: Ez a Kecskeméti Animációs Film.
6: Igen, ez a KAF, ez a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. Ez most zajlódott ugye egy hete, és szomorú volt, kicsit szomorú volt látni, hogy csak komputer animáció van, és én már külföldi zsűrikbe is felhoztam, hogy néhol, sőt, hát sok helyen azt látni, hogy ugyanabból a spájzból merítenek. Tehát uh-huh. ugyanolyan a víz, ugyanolyan a kő, mert azt adja ki a komputer. A tisztelet a kivételnek, aki egy saját látványprogramot tud létrehozni, látni ilyet amerikai, francia vagy angol alkotásokon, de alapvetően sokszor visszaköszön az a komputer adta lehetőség, ami nem biztos, hogy mindig jó.
5: Ez mivel lehet magyarázható, hogy a fiatalok nem annyira kreatívak, vagy esetleg nem ismerik annyira a program adta lehetőségeket?
6: Ismerik, és kreatívak is, meg tehetségesek is. Én inkább azt mondom, hogy nincs elég idő. Uh-huh. Tehát az animációhoz, hát most mondhatnánk azt, hogy pénz, de idő, tehát rengeteg idő kell.
5: Időpénz.
6: Sőt, mondjuk egy bábfilm, az én műfajomban előkészíteni a bábokat, a kellékeket, a díszleteket tervezővel, és utána jönnek a világosítók, operatőr, a különböző kamerabeállítások, tehát egy nagyon sokrétű munka. Most már hát vannak ugye a komputerben is ezek a 3D animációk, amik hihetetlen jók, csak mindig sík, tehát valahogy a 3D-be se érzem, nyilván van egy pár, ami hihetetlenül szuperül van megcsinálva, óriási pénzekkel, és 20 jó gyerekek kalapálják a komputer, uh-huh. tehát ez is benne van a pakliba, csak hát lehetne, ahogy én csináltam mondjuk a homok animációt, tehát lehetne kicsit térbe is elindulni, vagy kísérletezni olyan tárgyi animációval, meg olyan más jellegű anyagokkal, hogy nem mindig a komputer legyen. Tehát ez nekem csak ez a bajom, hogy sőt, most már vannak ilyen kis turpisságok, hogy van ez a üveglapokon mozgatott papír kivágós animáció, ami úgy kell elképzelni, hogy ki van vágva a figurának a keze, lába, mindene, és akkor úgy tologatják, és most már úgy csinálják meg komputeren, mintha ez lenne, sőt, még árnyékot is vet a papír mesterségesen. Tehát ilyen cifra ügyek vannak mostanság.
5: Egy bábnak, ami aztán ugye főszereplője lesz egy báb animációs filmnek, annak azért sokkal több háttérfunkciója van anyagminőségben, összeállításban, hogy az bábként tudjon egy egész felvételen végig menni. Mennyire komoly műalkotás alkotás egy ilyen bábnak az elkészítése?
6: Hát az én Vízió című filmemben volt egy ilyen, hogy külön öltöztetője volt, külön a hajat, mindent. Tudnik, mondjuk különösen egy fesztiválon, óriás vászon ki van vetítve. És a tetejében a bábfilm még olyanra is vigyázni kell, hogy nem szabad, mondjuk a talajon vagy egyéb helyeken nem szabad, hogy nyoma legyen az animátornak. Tehát nagyon sokszor látni, hogy mondjuk egy fűszerű valami van, hogy ott mozog valami. Uh-huh. Tehát nem szabad látni, hogy azt valaki
5: hozzányúl.
6: Ott valaki hozzányúl és nyüzsög ott a környezetben. Tehát ezekre nagyon figyelni kell. Én ebbe a Vízió című filmbe próbáltam azt, hogy megmintáztam a fejeket, azokból gumifejeket csináltunk, üvegszemet raktunk bele, a száját lehetett mozgatni, a kezeket lehetett ugyanígy gumiból. Nagyon alaposan ki volt találva az egész, tehát meg hát még egyéb bábfilmekbe is próbáltam ezt hozni. De hát egy ilyen pici csapattal azért ez elég nehéz, és hát a legnagyobb sírálmom az volt, hogy végül el kellett döntenem, és vagy művész vagyok, vagy producer vagyok, de a kettő együtt nem. Uh-huh. Tehát már fizikailag sem. És aztán végül föladtam ezt. Tehát maga így a stúdió megvan nekem egy szobában, de hát ez hogy báb stúdió, ezt már nem tudtam üzemeltetni.
5: Mennyire kreatív folyamat egy ilyen szobornak, vagy egy ilyen bábnak a megalkotása? Tehát az, hogy a száját hogy lehessen mozgatni, hogy az, ha most megmozdítja az ember, akkor az úgy is maradjon, ahogy én szeretném. Tehát ne csak mozgatni lehessen, hanem ugye álljon meg annak a képkockának megfelelően. Tehát milyen technikák kellenek ehhez?
6: Hát mi az alapvető figurákat ólomkarúakkal csináltunk, egy fa maga test, abban van befúrva a keze lába, a fejek egy ilyen dupla gömbcsuklóval mozgathatók, mint mondjuk az autóban a visszapillantó tükör. Uh-huh. Az a lényege, hogy nem, tehát ólomdrót van benne, mert hogy mondjuk réz vagy alumínium, nem rúghat vissza. Tehát ahova mozdítom, ott marad. Oda mozdítom, megint ott marad. Tehát nem lehet az, hogy visszamegy, mert akkor össze-vissza mozgás lesz belőle. Tetejébe én elmentem egy furgonnal a operatőrön, mert egy hétig jártuk Németországot kameráért, akkor a speciális kameratartó állványért, mert ezt jelenti, hogy föl, le, oldalt, minden irányba tudja a kamerát mozgatni, de milliméterenként, tehát nem kotyan vissza, ott marad a kamera, ez egy 10 kilós kamerát kell elképzelni. Tehát akkor a lámpák, egyebek, tehát mindennek nagyon, hogy mondjam, nagyon kitaláltnak és nagyon precíznek kell lennie ahhoz, hogy egy ilyen bábfilm elkészülhessen, és hát ez nagyon jó kérdés volt, hogy hogy áll meg. Most mi ezt úgy csináljuk, hogy parafa a talaj, parafa a lába, a lábfeje, és ezt gombos tűvel összeszúrjuk, de van, akik alulról csavarozzák. Az amerikaiak meg egy ilyen skeletont, egy ilyen fém csontvázat csinálnak őrült pénzekből, ezek ilyen 30 centis figurák, mondjuk pont a karácsonyi lidésznyomásnál, hihetetlen jól lehet mozgatni, ilyen bújtatott kis csavar, meg húzások, tehát mindig anyaggal kell küzdeni, talán így mondanám el a leglényegesebb kifejezés erre az egész műfajra, de a homokra is, hogy mindig anyaggal kell küzdködni. Tehát egy virtuális világban nem, mert egymáson átmehet minden, tehát keresztbe kasul, ez nem számít. De még egy homok animációnál is, ugye ahogy szórom, egyre vastag, a végül már centi vastag, akkor most középen hol van, nem tudom kiszedni, akkor kell egy porszívót eszkábálnom, hogy a mondjuk egy középen lévő, nem tudom kilapátolni, nem tudom kiszedni, tehát ki kell porszívóznom, és egy ilyen hegyes kis csutorát kell ráépítenem a porszívózást. Tehát egy csomó ilyen kitalálás.
5: A többi elemét például a homoknak azt ne bántsa a porszívó, csak azt, amit te szeretnél.
6: Hát csak amit most középen marad egy kupac, ugye az animálás során, és akkor azt ki kell onnan kapni valahogy, hát úgy, hogy ne sérüljön a rajz. Tehát most ugyanezen a bábfilmnél is, és fölhoztam ugye ezt a Lajka stúdiót, ott például meg lehet nézni a neten, van egy domboldal, gyönyörű házak, és egy kisrác bringázik föl az utcába. És kiderült, hogy úgy csinálják, hogy egy kis zöldszínű szerkezet van, amire rá van erősítve a kisrác a bringával, minden irányba lehet mozgatni, és utána kockánként kitörlik ezt a szerkezetet. Uh-huh. Csak a kisrác maradott. Na most ez micsoda apparátus kell, meg anyagiak, meg egyebek, tehát hogy ez így működhessen.
5: Te jártál ott egyébként, náluk voltál úgymond gyárlátogatáson?
6: De a Lukás stúdióban voltunk, uh-huh. Igen, még annak idején, még a Mocskási Katival egy fesztivál kapcsán, és akkor ott megmutogattak minden, de hát ott éppen ott középen valami űrhajó volt, vagy nem tudom, mi hihetetlen, de tényleg mondjuk ilyen méteres űrhajó a Csillagok háborújában, de az olajfolyások megfesve, és a figuráknak az 5 centis kis feje teljesen hasonlított az igazi szereplőkhöz. Uh-huh. Tehát ennyire alapos, lehet, hogy nem is látni egyébként a gyors mozgásba, hogy most, és nem lehet észrevenni, tehát olyan hihetetlen jók a vágások, pont ezek a nagyon erős naturalizmus, nagyon precíz maketvilág, hogy nem lehet érezni, hát pláne most már aztán abszolút nem tudni, hogy mi a valóság, mi a nem valóság a mai filmekben.
5: Szokták mondani ránk magyarokra, hogy milyen különleges, kreatív népség vagyunk, hogy ez az animációs bábkészítés és technikakészítés terén is megnyilvánult?
6: Azt is szokták mondani, hogy a nyelv, a mi nagyon speciális nyelvi sajátosságunk, tehát ez a nagyon dús jelzőrendszer is belejátszik ebbe a mi fantázia világunkba. De tény, hogy itt elég gazdag a animációs világ, a fiataloknál is látom, hogy tényleg azt mondanám, hogy egyfolytában dolgoztatni kéne őket, mert ez megy egy pár évtizedig, de aztán úgy kezd kifáradni az ember. Tehát amíg lehet hajtani őket, addig kellene kihozni belőlük, amit csak lehet.
5: Kanyarodjunk rá gyermekkorom egyik nagy kedvencére, de szerintem nem csak én vagyok így ezzel, se Baj Tóbiás és Zénó is, Krisztoforó például, hogy hogyan jött létre se Baj Tóbiás?
6: Hát a Csukás István, a Mirmur, meg a legkisebb ugri füles kapcsán állandóan bejárt a bábműterembe. És ugye akkor jött divatba ez a gyurma világ, és hát mondtam, hogy kéne egy ilyen olyan kis figurát kitalálni, ami állandóan átalakul, és a problémákat ezekkel az átalakulásokkal oldja meg. És aztán megírta a Pista ezeket a történeteket, most ott egy kicsit kiszúrtam magammal, hogy úgymond a jobb eladás miatt, nem mintha egy fillért is kaptam volna a jobb eladásból, ahogy a többiek sem, hogy ne legyen dialóg meg párbeszéd, hanem le legyenek úgymond balettozva a történetek. De ez azt jelentette, hogy ugyan a Pista megírta jó ezeket, sokat át kellett írni, mert végtelenség nem lehet lebalettozni egy történetet, tehát olyan fordulat van benne, és jobb lett volna, hogyha egy dialóggal csináljuk, mert akkor már a dialóg mondása közben beindul a gyerekeknek a fantáziája, tehát már túl értelmezi úgymond a történetet, nem kell mindent lemozogva elmagyarázni egy ilyen történet során. Egyébként ezt kevesen tudják, hogy például Se Baj Tóbiás szintén ezzel az egyszer-két méteres üvegen készült. Fölül volt a kamera, amivel öregesen látott 3 üveget fölülről. A legfelső üvegen voltak a figurák, alatta a házak, az alatta a dombok. És ezt így egybe látta. Ugyanígy működik a papírkivágásos, hogy gyakorlatilag így egymás alatti üvegeken, és akkor mint egy mozgó illusztráció látja a kamera. És akkor ilyen fényutcákkal kellett bevilágítani. És mivel a üvegen a gyurma kenődik, és ez látható, ezért úgy találtam ki, hogy egyrészt, hogy félfigurák, tehát ha mozog a feje, akkor minden fázis meg kellett csinálni, ahogy elfordul mondjuk a feje, és minden kifőzős gyurmából volt megcsinálva, hogy ne kenődjön. Tehát csak ott volt gyurma, ahol feltétlen muszáj volt, vagy megkövetelt a történet.
5: És a gyurmával hogy lehetett dolgozni? Tehát azért a gyurma a hőre is lágyul. Tehát mondjuk addig, míg mondjuk egy bábfigurán nem feltétlenül látszik az embernek például az új lenyomata, ha hozzáér. Azért a gyurmán, hogyha most megnyomja az ember a gyurmát, hogy egy picit mozduljon arrébb, akkor óhatatlanul az új lenyomat is rákerül. Ott milyen kihívásokkal kellett megküzdeni?
6: Hát igen, ezt nagyon jól látod, mert Egyrészt nehéz a gyurma. Most körbe vagyunk ülve a lámpákkal, persze meg is lágyul. Egyébként speciális gyurma, de ettől függetlenül. Tehát az én ó, ami bábként működik, nem véletlen olyan, mint egy körte, és csak ilyen papucslábai vannak, mert ugyan a néző azt látja, hogy megy, vagy azt akarja látni, hogy megy, amikor megy, de igazán nem a lábain jár, csak úgy gyorsan arrébb megy. És az én ónál például azt találtam ki, hogy mivel ott tele van átalakulása, gyurmás átalakulása, ne legyen semmi díszlet, csak kellékek. Tehát, hogy erre menjen a figyelem a figurára. És csak hogy mennyi munka ez, 3 percesek voltak az énok, és 1 hónap előkészítés, és 1 hónap animációt. 1 hónapig animáltuk azt a 3 percet. Ami jó pofa, meg nagyon aranyos, meg alatt a Szombati Gyuszinak a nagyon klassz alámondásai. Ja, és ami érdekes, hogy én sose csináltam úgy animációt, hogy előszövegre. Tehát minden rámondott szövegre készült. Ez is sokkal frissebbé teszi, és zenét is mindig utólag raktam.
5: Tehát amikor már kész volt maga a mozdulatsor, ami előzetesen ugye Csukás István művéből elkészült, vázlatok alapján, amikor készen volt a báb mozdulatsor, arra jött rá a Szombati Gyula a hangjával, meg a
6: igen,
5: zene.
6: Igen, de a mesélés is, bármilyen mesélés úgy alakult, mindig a végén volt, hogyha tehát néha volt, akkor ugye az ki volt mérve, hogy ez a mondat ennyi, az a mondat annyi, és akkor arra lett mozgatva, de én ezt nem szerettem, tehát én különösen a homokfilmeknél is, hogy a vágás után raktuk rá a zenéket, az öregeket, tehát az sokkal frissebb, monumentálisabb lett az egész, de hát visszatérve a gyurmára, tényleg egy nagyon vacakolós, el kellett mindig egy kicsit simítani, hogy ne legyenek benne az új lenyomatok, de volt olyan animátor, ami kimondottan erre játszott, hogy benne volt az új lenyomata, meg minden, tehát hogy minél durvábban, minél életszerűbben legyen mozgatva.
5: Mind a Csabaj Tóbiás, mind pedig az Énó esetében engem lenyűgözött a kreativitás, hogy mennyi minden dolgot lehet előhívni a gyurmából. Tudjuk, hogy a gyurma ez egy ilyen könnyen használható anyag, de hogy az mégis olyan legyen, és hogy ugye szokták mondani, a szobrász is ránéz a kőre, és hogy látja benne a szobrot. Hogy te hogyan láttál bele ennyi minden dolgot a gyurmába?
6: Hát eleve mindegyiknek az alapja az, hogy meg kell rajzolni, vagy meg kell írni egy történetet, és ez meg kell tervezni a figurákat, most bárfilmnél mindegyiknél. Még nem is a Zénó meg a Tóbiás féle gyurma figurák voltak a kihívás, hanem amikor szobrot kellett mozgatni, tehát például az Abóvóba, ami a Káni díjas volt, tehát vagy a későbbiekben, ahol felmerült egy ilyen szobor, akkor nekem azt meg kellett mintázni, abból csináltak egy negatívot, a negatívból csináltak egy olyan gumifigurát,

0: Hogy ez tulajdonképpen, ha úgy vesszük, sok, ha meg másik oldalon nézzük, akkor meg kevés. De hogy ez egy jó szám?
1: Hát annyiban jó szám, hogy ennyit csináltam meg az én két kis kezeimmel, de ennél jóval több, ugye, mert elkészült a két Prebaj Tóbiás sorozat, a Magyar Várak sorozat, a Világmesék sorozat, tehát a sorozatok nyilván a 6-8 perceikkel már több órát tesznek ki, meg a rövid filmek. Igen, tehát ezeket percenként, másodpercenként át kell élni ezeket a filmeket. Ez a lényeges, akkor lesz igazán ütős. Tehát, de megint csak vissza tudok kanyarodni erre, hogy ez ebben a műfajban nagyon sok a improvizálási lehetőség, és ez nagyon frissé teszi.
0: Az improvizálás alatt mit kell érteni? Tehát mondjuk, hogyha megy éppen a folyamat, és mondjuk mozgattad a Zénót például, és ott helyben mondjuk valamit úgy adott ki a gyúrva, akkor esetleg elindultál abba az irányba, vagy ezt még az improvizációt is meg kellett előre tervezni?
1: Van, ahol megvan tervezve az improvizáció, de van egy olyan, hogy mondjuk az a tárgy tőle messze van, és akkor kitalálom, hogy jó, hát akkor kinyúlik oda a karja, vagy az egész teste oda nyúlik, vagy tehát ezek adják vagy a báb figura, hogy messze van valamitől, de akkor kitalálom, hogy oda bukfencezik, vagy oda gurul. Tehát ezek adják azokat a frissességeket, ami nem feltétlenül kell mindent meg. Nekem a homokfilmeim is úgy készülnek, hogy van ugyan egy gondolati szál, de nem erőlködöm, hogy most akkor minden, amit én leírtam a forgatókönyvben, hát azt most nagyon pontosan be kell tartani, hanem pont ezzel az improvizálási lehetőséggel gazdagítom, hogy úgy mondjam.
0: Például a Hőskorban, amikor még ugye filmre készült, és ugye kockánként ment a készítés folyamata, akkor mondjuk milyen gyakran néztétek vissza a musztereket, hogy most az, amit megmozgattunk, az most akkor tulajdonképpen jó-e vagy nem?
1: Hát ezek gyakorlatilag ilyen 2-3 perces picikis gurigák voltak, egy hét múlva jött meg a laborba, hát ezért jó most, hogy a komputerre, mert rögtön láttam, hogy mit csináltam, hogy mit rontottam el, és akkor ott lehetett látni, általában jók voltak, tehát azért körültekintően voltak elkészülve, de hát voltak olyan kis furcsaságok, hogy például az egyik Mirmur díszletbe beraktunk egy ilyen kis kertből szedett kis száraz fát. Hát igen, ám csak a nagy melegben ez úgy működött, mikor látni azt, hogy lassítva nyílik ki a virág. És szépen jobban mozgott hátul a fa, ahogy zsugorodott össze a melegtől, mint maga a figura. Tehát még erre is figyelni kellett, hogy mit rakunk be, vagy hogy működik a díszlet. De volt olyan is, hogy csináltuk az animációt, és közben eldőlt a díszlet. Életben nem lehet ugyanoda visszarakni, tehát újra kell csinálni. De volt olyan, hogy például a laborba besült a hívógépbe az anyagunk. Akkor 3 napi munkánk oda van, kifizették a nyersanyagot. Tehát ezek olyan játékok, ami ma már nincs, mert vissza tudok nézni mindent. Egyébként annyiban nagyon jó a komputer, hogy mivel benne van a gépben, rögtön bele lehet rakni már olyan dolgokat, hogy eső, villámlás, vizek, egyebek, tehát nagyon sok olyan effektet bele lehet rakni, amit utólag, ha filmre van véve, borzasztó nehéz.
0: A animációs munkásságodból, ami a homok animáció előtti, van olyan, amire mondjuk úgy akár epizód, vagy sztori, amire úgy szívesen azt mondod, hogy na ez, vagy mindegyik egyformán kedves a szívednek?
1: Hát mindegyik az abó volt egy ilyen nehéz, mert ez egy új dolog volt, ott használtam először a homok animációt, ugye keverve a szobor animációval. Hát mondjuk egy olyan érdekes epizód, hogy a filmnek a legvégén, ugye amit meséltem, hogy ez a nagy praktik, 2x2 méter, vagy még nagyobb, rá homok, hát mindenütt homok volt már minden, a kamerát le kellett nejlonozni, és hát tényleg a gatyánkban is homok volt, és mert ventilátorokkal szélvihart, homokvihart csináltunk, és vannak benne naturfelvételek, ez ilyen lassítós kamera, ezt úgy kell elképzelni, hogy a rendes mozgás az 24 kocka másodperccel működnek, de amikor ilyen lassítva látok valamit, akkor fölpörög a gép 60 kocka per másodpercre. És a filmnek a végén ez a figura, ez így kirobban a homokból.

0: beletapossák, és hát ezt meg kellett csinálni, és hát külön ember, operatőr volt, aki hozta ezt a francia Michel kamerát, hogy csináljuk meg ezt a robbantást. Csak ez úgy működik, hogy meg kell várni, rengeteg nyersanyag megy a szemétbe, mert meg kell vágni, még fölfut 60-ra, tehát beindul a gép, és akkor fölmegy, akkor van az akció. Na, csináltuk az akciót, hogy kirobbanjon. Én úgy képzeltem el, hogy egy ilyen fémcsövön rá van erősítve a figura, bekuporgok oda az asztal alá, és majd szépen kézzel kinyomom. Hát egy frászt, ugye rajta volt 10 kilónyi homok, hát, meg se nyikkant, úgyhogy végül kitaláltunk egy libikókát, és egy kollega létráról ráugrott a libikókára, hogy a figura kirobbanjon a homokból. Hát csak ilyen kis
1: azt is, de
0: ilyen
1: rengeteg volt. Helyszínen kellett improvizálni gyakorlatilag?
0: Hát igen, és ha nem sikerül, akkor újra preparálni, elsimítani a homokot, kezdeni újra a felvételt. Tehát gyakorlatilag egy ilyen pár másodperces akcióra rámegy egy nap, vagy több nap.
1: Hát az abból egyébként hány napig készült? Hány percig készült?
0: Hát készült legalább egy 3-4 hónapig az animáció, akkor utána még a vágás, a hang, a Sári László remek hangokat tudott alá rakni, amit ma már nem lehet, mert minden jogdíjas, tehát mondjuk a net rögtön letiltaná. De most nyilván nem tudta megfizetni, hogy nagy zenekarra Mahler szimfónia van benne, egy részlet. Tehát ettől olyan monumentális az egész darab, mert olyan zenekari darabok vannak benne, amit ma már nem szabadna belerakni. Tehát úgy szabad, hogy na most akkor zeneszerző, 80 tagú zenekar, találjuk ki, hát így készültek, ugye most a Toldi így készült, de hát meg volt rá költségvetés.
1: Hát akkor jöjjön már a homok végül is tényleg, hogy találtad meg a homokot?
0: Hát én onnan indultam ki, hogy ugye csináltam válfilmeket, gyurmafilmeket, de hát mégis képzőművész vagyok, hát valami rajzi dolgot kellene. De hát eltelt ugye majd nem is tudom, 10 év, míg animáltam. Egyébként a nagyon sok animáció, meg a nagyon sok sorozat animáció eljuttatott oda, hogy már nem használtam stoppert, minden, mert annyira zsigeremben volt, hogy mennyi idő, hogy kell mozgatni, tehát ez kialakul. És akkor valami rajzi világot.
1: Ezt hívják szakmai tudásnak, ugye?
0: Ezt hívják szakmai. Ma már van ilyen a bábfilmben is, hogy árnyékképpen a komputer megjelenik az előző fázisra. Most ezzel nem lehet egy bábnál, ami eldől, elhajlik, tehát ebben nem lehet vacakolni. Most hogy volt az előző fázis? Hát kezdetén talán igen, de meg kell lenni. Különösen egy bábnál nem lehet elmenni telefonálni közben, mert a ólom lábakon lehet, hogy kicsit arrébb megy, nem veszem észre, folytatom a mozgást, és a vetítésen ugrik egyet a figura, mert nem érezni ezt a finomságokat. És hát így kipróbáltam mindent, tehát nem a homok volt a elsődleg, prézlit, vasport, lisztet, cukrot, tehát ide-vé próbáltam, hogy melyik mutat jó látványba. És hát a homok nyert, itt meg kell mondanom, hogy ez a mi kis dunai homokunk ez volt, mert aztán később, amikor az élő homok volt, akkor volt, hogy elfelejtettük elvinni, vagy nem tudom, és akkor világ végére el kellett menni, hogy valami normális, nem volt normális. Tehát a sivatagi homok az nagyon puha, nagyon lágy, a tengeri homok az sóderes, tele van kis kavicsokkal, tehát ez is egy nagyon alaposan leszűrt homok, és
1: tehát ezt át kell szitálni előtte?
0: Át kell alaposan
1: szitálni,
0: igen, ne legyen benne pici kis kövecske sem, mert ha az belepattan, akkor egy lukat üt. Tehát egy kis fehér lukat üt. És hát ugye ez a nagy, egyszer-két méteres üveglapon hihetetlen jó volt kenni, festeni, rajzolni. Ugye visszatérve, hogy a rajzfilmeseknek, hogy miért ezt használtam, a rajzfilmeseknek van egy olyan dupla A4-es méretű rajzi méretük, amit vesz a kamera, hát most már nyilván más a komputer lehetősége, de annak idején, mikor 35-es filmre vették, akkor aránylag kis méret volt az egész világon. Na most ebbe a pici méretbe kicsi esetekkel nem lehet hozzáférni, és akkor így jött nekem, hogy hát ott az egyszer-két méteres üveglap, ezen tenyérrel, kézzel úgy kenem, úgy lököm, ahogy jól esik, és hát aztán persze hát amikor indult az abóvó, akkor hetekig csak kísérleteztem, hogy kell vele rajzolni, és hogy működik a rajzolás kockázva, lépésről lépésre. Tehát ezeket mind ki kellett kísérletezni, és hát aztán beindult az éles felvétel, de csomó próbafelvétel. Tehát visszatérve a kérdés, egy olyan 3-4 hónapig kellett csinálni csak az animációt.
1: És a homok, mikor megtaláltad, hogy ez lesz az új önkifejezési eszközöd, akkor mondjuk mennyi gyakorlást igényelt, hogy kvázi arra a szintre juss, amit mindenki ismer tőled?
0: Hát elég sok gyakorlás, az adott képű motivumokat be kellett gyakorolni, mert nincs javítási lehetőség. Uh-huh. Tehát nincs ott a cellen az előző fázis, meg hasonlók, tehát el kell indulni egy irányba, tetejbe küzdeni az anyaggal, mert néhol egy centi vastag a homok, akkor most mit csinálok vele, hogy kenem tovább, és ezzel nem lehet olyat csinálni, mint a rajzszínben, hogy átfut egy autó, vagy egy vonat, nem lehet olyat csinálni, hogy az ember megy a lábain, mert nem tudom azt a figurát arrébb vinni mindig fél centivel, vagy a lábai, ahogy mozognak. Tehát ugyanazt a figurát nem tudom megrajzolni mindig ugyanúgy, tehát képtelenség. Ezért a homoknál rá kellett jönnöm arra, hogy ez arra jó, hogy álomszerű képi kifejezések legyenek. Tehát minél inkább egy ilyen fantázia, álomszerű világba elmenni, mert azokat meg remekül lehetett, tájat, embereket, állatokat, tehát meg egyáltalán abstrakt formát. Tehát ettől csodálatos, és egyébként az élőnél is ezt látom, hogy bele tudnak merülni az emberek egy álomvilágba.
1: Tehát nekem egy ilyen folyamatos metamorfózis, amikor nézem a homokot.
0: Igen.
1: És ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy amikor az élőben zenére csinálod, akkor olyan elképesztően együtt tudsz mozogni a zenével, a kezed meg a figuráit, hogy egyébként a zenéhez? Tehát játszol valamilyen hangszeren?
0: Hát gyakorlatilag az élő, az 96-ban találtam ki, amikor megjelent a projektor, mert előtte nem volt ilyen szerkezet. Még a ős projektorok is csak ilyen házi diavetítés nagyságban ilyen egyszer egy méterbe tudtak vetíteni, ma már házfalakat vetítenek be, tehát ez is egy óriási fejlődés. Ez mindig szerettem volna zenére rajzolni, és hát ugye ez hozta ezt a lehetőséget, és kérdeztem a technikus kollégákat, hogy lehet-e ezt videókamerával fölvenni úgy, hogy közben kivetítem, és mondták, hogy lehet. Na hát így indult el, és hát aztán egyre jobb lett a vetítési technika, meg az én technikám is, és hát igen, most a kérdésedre válaszolva, míg az animációnál hetekig tart, és aprólékos munka, és csak azt az egy-egy kockát vesszük föl, tehát nem látni a háttérmunkát, mert mondjuk két fázis között nem a bábnál, de a homoknál mondjuk kimehetek egy kávéra, visszajövök, folytatom, tehát más is tetébe, ugye csak egy pillanatra látni egy rajzot, egy 30, egy 24 kockányira, tehát nagyon nem is kell annyira kidolgozni. És itt majd még rá lehet térni arra, hogy sikerült fixálni a homokrajzokat kiállítási formára.
1: Igen, ezek is csodálatosak.
0: Na és akkor elindult ez az élő homokanimáció zenére, kitaláltam, ezt tényleg meg kellett alaposan rajzolni, kiagyalni, és akkor elindult a zene, akkor elkezdem rajzolni, az zenének régeség, igen, még mindig rajzolgatok, akkor kitalálni, hogy mit veszek ki belőle, mi maradjon, de mi az, ami látványos, mi az, ami a közönségnek érdekes, tehát nem az, hogy most, mint a félvilág ugye leutánozta, és egy fél óra alatt tud egy arcot kiküzdeni magából, tehát az, hogy folyamatosan menjen egy látványvilág, és még meséljen is valamiről, tehát szerelemről, öregségről, halál, dráma, tehát minden ilyen legyen benne, nyilván a zene hangulatának megfelelően, és nagyon be kell gyakorolni, mert óriásiba ki van vetítve a kezem. Tehát ott nagyon rosszul mutat, hogy jaj, nem tudom, mit akarok, hogy akarom. Tehát ezért van. Most nemrég volt egy Carmen előadás a MIPA-ba, Hollerung Gábor hívott meg, és tényleg fantasztikus volt. Tehát nekem ez a szívem csücske, mikor a nagy zenekarra lehet ezt csinálni.
1: De hogy te játszol hangszeren egyébként mellette?
0: Blokkfőtézni megtanultam, de nagy zenerajongó vagyok, tehát klasszikus zenéket elég tág ismereteim vannak így a klasszikus zenét.
1: Értem, hogy nagyon precízen begyakorlod a mozdulatsort, és hogy mit fogsz az adott zenére homokozni, de mi van akkor, ha például a zenekar gyorsabban, vagy lassabban játszik,
0: Ne is mond, volt egyszer egy ilyen, nem, hát 99%-ban nincs ilyen, de egyszer volt egy, azt hiszem Szombathelyen a ottani szimfonikusokkal, és egy fiatal, dinamikus karmester volt, és a Lisztnek a Leprelődjét én egy ilyen genézist csináltam belőle, tehát állatok, ahogy alakulnak végül Ádám Éva, első emberpár, és nézem, hogy sokkal, sokkal gyorsabban játssza, hát most akkor mit csinálják, és akkor mechanikusan rajzoltam, és akkor gyakorlatilag gondolatban kiszedtem egy blokkot belőle, hát nyilván a közönség nem követi, nem kottáról megy, és akkor pont ebben az a frappáns, hogy pont a végére, a zene végére pont véget érjen a homokrajzolás.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színe Manna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornái. Manna FM. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
3: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el. Napos nyári idő lesz. Palesztin párti tüntetés volt Budapesten. Ausztriában rongált és lopott autókat egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A világnak bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta a 14. Leó pápa. A katolikus egyház főerről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, hogy a technológia segíti-e az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflotilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel, a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszol, azt mondta, hogy Erdogán diktátorként viselkedik. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A palesztin párti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A tüntetéssel egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmust támogató demonstrációk betiltását követelték. Csak nem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa. A járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilény színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa az ajtót. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
6: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, mellette még a bőség kosara, ami megtöltésre vár, még üres. Ma megtöltjük jófajta itókával. Kevesen tudják, hogy Budapesttől, a Hősök terétől alig 20 kilométerre létezik egy remek pincesor Magyaródon. Ez a magyaródi pincesor. Ide látogatunk el, vendéglátóink, Abavic pincészet lesz.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Pucatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara Pucatillával. Ahogy mondottam volt, Mogyoródon vagyunk a Pincesoron. Éva ő mellettem, akinek hát egy gyönyörű birodalma van, vagy most már a családnak egy gyönyörű birodalma, ugye? Nem nagyon tudnak az emberek a mogyoródi pincesorról. Én azért tudtam erről egyszert, mert egy borfesztiválon ittam a mogyoródi bort. Ugye most vagyunk, ez egy négyszintes pince, mondhatjuk így, az ön kedves férje volt, aki ezt megálmodta. Mikor kezdték el itt ezt a pincészetet?
2: Hát a rendszerváltásra visszanyúlik a mi történetünk, mert akkor jutottunk szőlőterületekhez a kárpótlási jegyek révén. Voltak saját jogon visszakapott jegyeink is, az én szüle, illetve őseimnek a Szolnok megyei területeit is visszakértük, úgymond, kárpótlási jeggyel, és hát a férjem családjának is voltak ugyanígy, és vásárolt is a Balázs jegyeket, és ez alapján a szőlőt tudták akkor így felosztani, tehát a Föld Visszaadó Bizottság révén, mert a többi terület már beépítésre került, amit ki lehetett volna osztani, és így jutottunk szőlőhöz.
1: És akkor már a család foglalkozott borászattal, vagy akkor kezdték el?
2: A ősök foglalkoztak, az én oldalamról is Szolnok megyei vagyok, Tiszapüspökiben, ott is hát a déd nagypapámnak mindig volt bora szőlője, és természetesen Balázsnak a családja is foglalkozott szőlő és borral. A pincék is adottak voltak itt a pince soron, tudták tárolni a borukat. Ez folyamatos volt a szőlőtermelés, csak nagyobb volumenbe a férjem indította be a borászatot.
1: Ha pedig melyik az a családi pincészet, mert most éppen a vejével beszélgetünk mindjárt, Ilosvai Jánossal. János, ezen a területen milyen szőlők vannak jelen? Ugye, ahogy azt én mondtam korábban, nem nagyon van az emberek fejébe az, hogy Mogyoród és a szőlő. De te szerintem azért munkálkodsz, hogy ezt azért betegyük az emberek fejébe. Szóval milyen szőlőfajta az, amit nagyon jól érzi magát?
3: Igen, Mogyoródon egy komoly szőlőtermesztés folyik. Nagyjából 140 hektár szőlőterület van itt, ez egy elég tekintélyes számnak mondható, és többfajta megtalálható, fehérekből zöldvelt, eléni, sardoné, zenit, vörösből kékfrankos, cveigelt, cabernet franc, úgyhogy a világfajták mellett új magyar fajták is megtalálhatóak, és hát mi is ezen dolgozunk, hogy új területeket telepíteni, és továbbvinni Mogyoródnak a hírnevét.
1: Ugye te vagy az, aki a neved alapján kikövetkeztetem, hogy te benősültél ebbe a családba, majd borász lettél. Már borász is voltál, vagy azért lettél borász, mert egy ilyen családba kerültél?
3: Igen, ugye az én nevem Ilosvai János, ez pedig Babic Pince, ez úgy jött össze, hogy a feleségem családja az, akik már régóta foglalkoztak szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A feleségemmel a Gödöllői Egyetemen ismerkedtem meg, csoporttársak voltunk, és ott végeztünk kertészmérnökként. Utána a feleségem növényorvosként is végzett, és utána pedig a Gyöngyösi Főiskolán borászként is végeztünk. Igazából az egészet közösen tanultuk meg. 2014 óta vagyunk mi a döntéshozók, és azóta ketten vezetjük a pincészetet.
1: Erről még beszélgetünk, most zenélünk, aztán visszajövünk, és mindjárt arról hallhatok, kedves hallgatók, hogy mi a mogyoródi borgyártás, borkészítés története, mikorra vezethető vissza. 98 mondhat Manna FM, a Bőség kosara Pucatillával, zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara Puczatillával folytatjuk. A legkisebb itt ül már anyukája ölébe, aki most 2 hét múlva lesz 1 éves, és lehet majd egyszer borász lesz. Most integet nekem, nem látjátok, de most már kezdi megszokni a fejemben. De az anyukájához fordulok, aki borkóstolókat is tart. Nyilván előfordulnak kérdések az itt italozó vendégektől, hogy mi a magyaródi borkészítés története, mikorra tudjuk ezt visszakövetni.
2: 1074-ben, hogyha visszaugrunk az időbe, március 14-én volt a magyaródi csata, Szent László legyőzte a hatalmas túlerővel szemben Salamon seregeit, úgyhogy ez egy nagyon nagy csata volt, és a László a csata emlékére egy bencés szerzetes rendi apátságot alapított Magyaródon. Ide eredeztethetjük vissza a szőlőtermesztés történetét, ahol szerzetesek, ott bor és szőlő is szokott lenni. Egy fantasztikus pincerendszer van itt Magyaródon, több száz pincével, vulkánikus talajba vájva, télen-nyáron nagyjából ugyanazon a hőmérsékleten a boroknak kiváló klímát nyújtva.
1: Ugye szokták volt mondani, hogy ha pince falai beszélni tudnának, akkor a ti pincéteknek is lenne mit mesélnie, hiszen a II. Világháborúban itt az őseid élték túl.
2: Igen, ez itt 70-80 évről beszélünk, nyilván nagyon sok dolgot lehetne mondani, amiről még nem is tudunk, de ugye a 40-es években volt itt Magyaródon egy itt állt a front 2 hétig, és 14-szer cserélt gazdát a falu, orosz és német kéz felett volt, és az én nagyszüleim és rengeteg család is érintett volt ebbe, és a pince nyújtott nekik menedéket. Nagyon sok család itt vészelte át ezt az időszakot, úgyhogy több is nekünk ez a pince annál, mint hogy bortárolás.
1: Meg hát a látogatóknak is remélem ez mind lejön. Pincéről beszélünk, de fölöttünk még van 3 helyszín, javíts ki, hogyha rosszul mondok. Közben itt az apró mozgolódik, de hát nem tehetünk róla, ő egy gyönyörű kislány, Sárika, mondottam volt, 1 éves volt. Tetszik neki a diktafon, a mikrofon, minden tetszik neki, most anyutól éppen kapott egy valami borkorcsolyát. Na, ha már a kezébe van, hogyan zajlik itt egy borkóstolás? Hányféle bort kóstoltattok végig, és mit lehet mellé kérni?
2: 5-6 fajta bort szoktunk kóstolni az igények szerint, és általában hideg tálat szoktunk, egy paraszt tálat szoktunk hozzá ajánlani. Nagyon jó hangulatba szokott zajlani, bent kezdünk a jó hűvös pincébe, elmondjuk a történelmet, a családnak a történetét, szőlőtermesztésünk kezdeteit, utána viszont kijövünk ide a tágasabb présházba, és itt fogyasztjuk el a borokat, illetve a finom falatokat.
1: Kik találnak meg titeket? Ugye még mindig nem elég ismert a magyarországi borpince, azért vagyunk itt, hogy ismertebb legyen, vannak itt esetleg külföldiek, ha igen, akkor milyen náció, és mennyire szeretik a magyarországi borokat?
2: Igen, itt a helybeliek, meg a környékbeliek már, hál' Istennek, egyre többen ismernek, és már szájról szájra terjed a hírünk, de nagyon örülünk neki, hogyha messzebbről is ellátogatnak hozzánk. Volt már csoportunk a világ minden tájáról, az egyetemmel, Gödöllői Egyetemmel is jó kapcsolatot ápolunk, ők is szoktak hozni nemzetközi csoportokat. Tényleg a világ minden tájáról voltak már itt nálunk emberek, és ilyenkor nagyon fontos számunkra, hogy nem csak a pincészetet képviseljük, hanem az országunkat is, és nagyon örülünk, hogyha jól érzik magunkat nálunk, mert akkor egy olyan képet fognak alkotni erről az országról is, hogy itt szeretik a vendégeket.
1: Na, szerintem is pont így van, most egy picikét zenélünk, aztán Jánossal arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz kenyér ma borászattal főállásba foglalkozni. 98.6 Manna FM a Bőség kosara, zenélünk és jövünk vissza.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Ez a Manna
4: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
3: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara, a helyszín pedig Somlói út, Magyaródi Pincesor, ha minden igaz, ugye? Mellettem akkor János, és ugye, hogy beharangoztam, beszélgessünk arról, hogy mennyire nehéz kenyér ma borászkodni. Fiatal ember vagy a feleségeddel együtt, vagy egy fiatal gyönyörű hölgy, ketten föltettétek az életeteket egy szomorú élethelyzet köveztetve, vagy apósod ugye elhunyt, és akkor ott álltatok, hogy ezt folytatni kell. Mennyire nehéz kenyér ez? Mennyire írja fölül a szépsége azt a sok nehézséget, amit egy borászkodás okoz?
2: Ez egy olyan szakma, amihez inkább a gyakorlat szükséges, és az elején, amikor elkezdtük, akkor nagyon kevés gyakorlatunk volt. Évről évre ugye egyre több tapasztalatot szerzünk, és így azért egyre könnyebb. Maga a szőlőtermesztés az egy egész éves munka, január 1-től december 31-ig folyamatosan munkát ad, és ugye ilyenkor ki vagyunk téve annak, hogy milyen időjárás van, úgyhogy szoktuk is mondani, hogy a jóisten a mi munkatársunk, nagyban ő is befolyásolja, hogy milyen borok készülnek, milyen termést kapunk, úgyhogy sok nehézség ellenére nagyon szeretjük ezt a szakmát, és nagyon élvezzük.
1: Ugye van egy ilyen borászmondás, hogy jóisten megteremti a szőlőt, a remek szőlőt, az ember meg az jön, hogy esetleg elrontsa, hogy itt kell vigyáznunk, az emberi tényező közben jön. Melyik az a fázis, az a munkafolyamat, ahol nagyon észnél ott kell lenni, hogyha laikusnak el kell mondani, hogy ez egy évet vesszük, születtől születik, amikor nagyon figyelni kell, mert ott tényleg el lehet valamit rontani.
2: Ahhoz, hogy jó bort tudjunk készíteni, ahhoz mindenképp a jó alapanyag szükséges, és ha már megvan a jó alapanyagunk, akkor a bor az olyan, mint egy gyermek, vigyázni kell rá, folyamatosan figyelni rá, és a nevelésénél ott lenni. Igyekszünk mindig a legjobb tudásunk szerint cselekedni, és hál' Istennek eddig a pincéből minden évben elfogyott a bor, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
1: Ez azt jelenti, hogy a te boraid, ami hány palack egy évbe kb.?
2: Egy évben adjából olyan, egy másodperc.
1: Kiszámoljuk addig, persze, tehát nyilván hektóba tudsz gondolkodni, akkor hány hektó, így kérdezem, tehát hány hektó bor készül a Babic pincében? Közben Évikét halljuk a nagyobb kislányt, mindjárt megszólaltatjuk majd őt is, addig apa gondolkodik, hogy körülbelül hány palack.
2: Igen, nagyjából egy olyan 100 hektó körül készítünk bort, és...
1: És a 100 hektót el tud adni a pincéből?
2: Igen, szerencsések vagyunk, hogy innen a pincében van egy kialakult vevőkörünk, és ők elviszik a bort.
1: Azért az nem semmi. Közben akkor a lányodat megkérdezik, hogy Évike, te mit iszol éppen? Elmondod nekem? Mi az, amit iszol?
3: Citromfűszörpöt.
1: Ki csinálja citromfűszörpöt itt a családban? Ki az, aki ezt elkészíti?
3: Anci.
1: Na, akkor Évikét hagyjuk, hogy jön, csak őt hallották a hallgatók, kicsit behoztuk őt adásba. Na, de azért vissza ahhoz a dolog, hogy az nem semmi dolog, hiszen sok borásszal beszélgettem már, és ők mindenki mondták, hogy nekik az éri meg a legjobban, hogyha ha mindenféle árrést kihagy, vagy mert most legyünk köszönjük, bekerülsz valahova, ott polcpénzt kell fizetni, meg nyilván hallottál így ilyeneket. De ha te magad által kreált áron eladod, akkor az le a kalappal. Ezt gondolom, te is így érzed.
2: Igen, nagyon örülünk neki, hogy innen elviszik a bort. Ugye, elég nagy a területünk, nagyjából 20 hektáron gazdálkodunk. Egy részét szőlőként értékesítjük. Sajnos a szőlőnek nagyon, nagyon gyenge áron lehet értékesíteni. Ezért az a célunk, hogy növelni tudjuk a feldolgozott szőlő mennyiségét. Abban hál' Istennek évről évre fejlődünk, és szeretnénk ezt a tendenciát folytatni.
1: Mi a zenét, ha folytatjuk, sőt meg is kóstolunk egy bort, egyfajta Schillert, hogy mi a Schiller, az kiderül. 98.6 Manna FM zene, aztán folytatjuk itt Magyarodról a Babic pincészetből.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Hát így a hallgatók is levették, hogy akkor most a gazda, a pince gazda bortölt. 98.6 Manna FM, folytatjuk, még egyet beszélgetünk. Egy olyan bor került a poharakba, aminek tulajdonképpen a fajtája, a márka Schiller. Ugye ez egy picit erősebb rozé, én már ittam olyan Schillert, és ami még ennél is sötétebb volt. Mitől lesz Schiller egy bor, illetve mi a Schiller bornak a leírása? Laikusoknak persze.
2: Igen, amit most kóstolunk, ez egy kék frankos Schiller, 2020-as évjáratú. Maga a bor az rozé technológiával készült. Szerettük volna, hogy egy kicsit a hagymahéj színnél egy kicsit erősebb legyen, de ne legyen még vörösbor, és ezért egy nagyon-nagyon picit héjon áztattuk, nagyjából egy 2 órát, és nagyon szépen kiváltak a színanyagok, és egy kicsit szép, sötétebb színe lett a rozéhoz képest.
1: Kicsit erősebb ilyen hagymahéj, nem? Tehát annál picit erősebb. Igen. Azért. Na, mire kell figyelni? Mit érez ki belőle az ember, hogy amit megkóstolom, és akkor te mondod, hogy te milyen ízeket érzel ki belőle. Te mit éreznél ki ebből a borból? Én most kóstolom.
2: Igen, ez egy nagyon jó gyümölcsös bor, ribizlit ki lehet érezni. Igazából itt nincs jó vagy rossz válasz, minden ember más és más ízeket érez benne, más élményeket párosít a borhoz. Egy nagyon jó üdítő bort kóstolunk most ebben a nagy melegben, ez nagyon jól tud esni.
1: És tényleg igaz, ott a ribizdíz kicsikét, ott van az hátulról, visszacsúszik. Mi most a slágerben, mert ugye jó pár éve volt fesztiválokon megfigyelhető, hogy a fiatalokat át akarták húzni a kultúrát borfogyasztásra, és a rózé volt a belépő. Mostanság egy-egy ilyen borkostról, amit a feleségede együtt csináltok. Mi a sláger? A fehér, a vörös, a rózé, a Schiller, melyikből fogy a legtöbb? Lehet-e ilyen mérleget húzni egyáltalán?
2: Igen, nekünk több új magyar fajtával dolgozunk, és a sikert azt általában a Nero és a Turán szokta learatni. Ez mind a kettő magyar fajta, és nagyon jó vele dolgozni. Ellenállóak a betegségekkel szemben, nem kell annyit permetezni. Szinte bióborként is lehet termeszteni. Nagyon magas antioxidáns tartalma van, magas resveratrol tartalom. Tehát ez egy tipikusan olyan borok, amiket az orvos, hogyha mond, hogy esténként fogyasszunk egy-két pohárral, ez tipikusan ezek a borok. Ezekkel szoktuk a borversenyeken a legtöbb, legjobb eredményeket is elérni, és itt a borkóstolókon is a legnagyobb sikereket ezek a testesebb vörösek szokták elérni. Szerencsére a fehér és rozéborok is nagyon jól szoktak sikerülni, ezek is nagyon jó vízhangokat szoktunk kapni, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk.
1: Na, néhány szót beszélek arra, hogyha az ember, a hallgató el akar jönni mondjuk egy 10-12 fős társasággal, most abban a helyen állunk, ahol legalább 30-al leülhetnek, mögöttünk egy nagyon szép kályha, de hogy itt hidegtálakra fogadjátok, sőt, úgy hallottam, ugye zene alatt beszélgettünk, hogy le van osztva, hogy valaki pincepörköltet kér, más csinálja a pincepörköltet, más a galuskát, igazi család áll egy ilyen borkóstoló mögött, igaz?
2: Igen, nagyon-nagyon szeretjük ezt a részét is, a borkészítés, illetve a szőlőtermesztés mellett a vendéglátást, és nagyon hiányzott, hogy a vírus alatt kevesebb csoport látogatott meg. Most már hál' Istennek szabad a pincebejárás, úgyhogy várunk szeretettel minden vendéget, és ilyenkor mindig próbáljuk a saját ízeinket megjeleníteni, illetve saját magunk készítjük el a pincepörköltet, mondhatjuk, hogy szívünket, lelkünket beletesszük.
1: No, kedves hallgatók, egy picikét meg szeretnétek merítkezni a magyarodi borok világában. Nincs más dolgotok, mint megkeresni a Babic pincészetet, bejelentkezni és jönni. Ha szerencsétek van, ti is látjátok ezt a két gyönyörű apróságot, akik a család legifjabb tagjai, akik most hallhatjuk is, Sárika végre megszólalt, igaz? Mondasz, mondta végére? Nem, de hát mindegy, ez egy ilyen műfaj. No, 98.6 Manna FM, a Bőség kosara volt Magyaródról, a Somlói útról, a Pincesorról. Tessék őket megkeresni, igazán remek élményvesz részletek. Sziasztok!
3: Szeretnék!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kiloki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Orosz drón csapódott egy ukrajnai bevásárlóközpontba. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Jól haladnak a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok, az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Legalább 6-an meghaltak, több mint 100-an megsebesültek, amikor orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A sebesültek között 11 gyerek van, 27 ember állapota súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinikusnak és aljasnak nevezte a szülővárosában történt támadást, és Oroszország felelősségre vonását sürgette. Előző nap 17 ember halt meg egy Kijev elleni légicsapásban, emiatt gyásznapot tartottak az ukrán fővárosban. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legalább 3-an megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt, és már elítélték testisértésért. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra hívnak az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradónapot azért hirdették meg, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő vérkészlet. Összesen 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján található. Túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: fantasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
2: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna.

0: fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kételj, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Feljelentést tett Havasi Bertalan az elmaradt illetménye miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Jól haladnak a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felül épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a hétvégére ismét teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Súlyos orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 14 halottról és több mint 120 sebesültről tudni. 29 ember állapota súlyos, a sérültek közt 22 gyerek is van. A fényes nappal végrehajtott támadást egy másik is követte. Fél óra múlva a kiérkezett mentők voltak a célpont, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadásért egy Mikolajiv megyei települést is. 4 ember meghalt, közöttük 3 gyerek. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legkevesebb 3 megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Egy középiskolába ment be a férfi, elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt és már elítélték testi sértésért. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Fővárosi Nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter miniszterelnök mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban a 6 hónapos felmentési idő miatt november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább 2-szer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: Our Savior is on his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Yo, this is Saint Sound. So I gotta jump, yeah. My new single Jump is a more assertive approach.
2: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt. Thank you guys for listening. I love y'all.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. Mind Block Radio. Turn it up. The sound.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szeretitek a kémfilmeket? Tudjátok, tele vannak rejtélyekkel, a titkos ellenség cselszövésével, akik mindig a jók ellen szövetkeznek. Tudjátok, hogy nektek a való életben is van egy ellenségetek, aki megpróbál a közeletekbe férkőzni? Maradjatok velünk, és megtudjátok, hogy miről is beszélek.

Nos, szerintem szükségtelen, hogy túlzott figyelmet szenteljünk a gonosznak, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert ő él és virul itt a Föld nevű bolygón, és ő okozza minden problémánkat. Ezért szükséges, hogy bizonyos időközönként felfrissítsük a tudásunkat arról, hogy nekünk hatalmunk van felette. Használnunk és alkalmaznunk kell ezt a hatalmat, de még ennél is fontosabb, hogy meg kell értenünk az ellenség stratégiáját, mert ő rendkívül megtévesztő, és a legtöbbször mást okolunk azért, amit ő elkövetett ellenünk. És senki sem tudja, hogy valójában ő volt az. Ezért bizonyos időközönként újra tanulmányoznunk kell ezt. Szerintem ezt túlzásba is lehet vinni, ha túl sokat tanulmányozzuk a szellemi harcot, a démonokat, meg a gonoszt, de ugyanilyen rossz az is, ha tudatlanok vagyunk, és nem ismerjük fel, hogy ő a probléma forrása. 2 Korintus 2.10-ben azt mondja, akinek pedig ti megbocsájtotok, annak én is megbocsájtok. Mert amit én megbocsájtottam, ha volt mit megbocsájtanom, az ti értetek volt, Krisztus a Mesiás jóváhagyásával és az ő színe előtt. És azt mondja, hogy rá ne szedje minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Amikor a hívők tudatlanok és ismeret hiányában vannak, az problémákat okoz. És bár azt látjuk, hogy amíg Pál apostol tudatlan volt és ismeretek hiányában szenvedett, akkor is kegyelmet kapott Istentől. Ez nem jelenti azt, hogy tudatlanul nem nyithatunk ki egy-két ajtót az ellenség számára, amelyen keresztül sétálhat és rombolást hozhat az életünkbe. Én nagyon-nagyon-nagyon sok évig voltam a gyülekezetben, mielőtt megértettem volna, hogy a gonosz egy valós probléma az életemben. Én azt hittem, hogy ő egy Halloweenkor felbukkanó alak, valaki, aki vörös ruhát, vasvillát és vörös farkat visel. Úgy értem, kb. Ennyit tudtam róla. És fogalmam sem volt arról, hogy micsoda problémákat okozott számomra. Fogalmam sem volt róla, hogy milyen ajtókat nyitottam ki, amikor sokáig mérges voltam emberekre, ami gyakran előfordult. Tudjátok, hihetetlenül sok mérges keresztény létezik. És elképesztő, hogy milyen problémákat okoz ez az emberek életében. Hetente valószínű 40 vagy 50 lehetőséged is akad arra, hogy megsértődj, de nem kell élned ezekkel a lehetőségekkel. Pár azt mondta, nem engedem, hogy rászedjen a sátán. Amikor megbocsátatlanságot, keserűséget, neheztelést, sértődést dédelgetünk, akkor nem azzal az emberrel szúrunk ki, aki megbántott minket, hanem magunkkal, aki kinyitjuk az ajtót a gonosznak, amikor Isten azt mondja, hogy bocsáss meg, az a te érdekedben van. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gonosz meg akar téveszteni minket. Ezért zárva kell tartanunk azokat az ajtókat. 1 Péter 5.8, azt olvassuk, néhány bevezető ígét, amivel megalapozzuk a továbbiakat. Legyetek józanok, mértékletesek, éberek és vigyázzatok, Minden időben, nem csak vasárnap reggel vagy ritkán, minden időben. Mert ellenségetek az ördög, mint ordító és éhes oroszlán, szerte jár, kerestve, kit nyeljen el. Ő úgy ordít, mint egy oroszlán, de Jézus az oroszlán, a Júda törzséből való. Amen. A mi Istenünk uralkodik. De ismernünk kell a sátán fortéjait és szándékait, ismernünk kell a természetét. Mi tanulmányozzuk Isten jellemét, én nagyon sokat tettem ezt. Az egyik módja annak, hogy megtanuljuk hallani Istent, az az, hogy ismerjük az ő jellemét és a sátánét is. Így aztán, ha hallunk, érzünk vagy érzékelünk valamit, akkor rögtön felismerjük, hogy az érzékelt dolog megfelele Isten természetének, vagy sem. Szerintem nem is remélhetjük, hogy sikeresek leszünk Isten meghallásában, hogyha nem ismerjük Isten és az ellenség természetét egyaránt.
Tehát négy dologról szeretnék beszélni nektek, melyek mind a sátán stratégiái, és ezek mind olyan dolgok, melyek nagyon jellemzőek a jellemére és a természetére, és nekünk mindezeknek a tudatában kell lennünk. Először is a sátán egy hazug és csaló. Másodszor, ő a pusztító. Minden jót el akar pusztítani az életünkben. Ő szintén kontrollál és manipulál minket. El akarja lopni a szabadságunkat. Nem akarja, hogy az életünk bármely területén is szabadok legyünk. És ő a testvérek vádlója. Nos, ha ezt a négy dolgot megtanuljuk, míg együtt vagyunk, akkor olyan információkkal és tudással mehetünk el innen, amelyek segítségünkre lesznek, hogy az ellenség ne csaljon meg minket. Atyám, köszönjük neked az ígédet, és tudjuk, hogy a gonosz nem szereti, amikor róla beszélünk és leleplezzük őt. Már imádkoztunk és előre megköszöntük neked a győzelmet, és bármilyen terve legyen is a gonosznak, az nem fog működni. Az emberek tanulni és figyelni fognak. Békességünk lesz itt ezen a helyen, és köszönöm neked, hogy az ellenséget leleplezzük az emberek életében, hogy megnyílik majd a szemük, és Jézus nevében megváltoznak a dolgok számukra. Amen. Nos, mindegy, milyen névvel illetik, legyen az Lucifer az ördög, sátán, a megtévesztő, a gonosz, a csábító, a hazug. A lényeg, amelyet tudnunk kell, az az, hogy egy céllal jön, méghozzá azzal, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. Sokszor hallottátok már, hogy idéztem a János 10:10-et, mert nagyon szeretem ezt az igét. Tulajdonképpen a tévéműsorunk címe is ebből az igeversből származik, mert én magam is megtapasztaltam mindezt. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon és öljön és pusztítson. De Jézus azt mondta, én azért jöttem, én úgy örülök, hogy eljött. Ti is? Én azért jöttem, hogy életük legyen, és élvezzék azt, sőt, túlcsodul a bőségben éljenek. Tehát a sátán mindent el akar venni, amit csak tud. Isten azonban oda akar adni mindent, amit csak lehetséges. A sátán ki akar semmizni minket, Isten viszont olyan sokat akar adni nekünk, hogy az túlcsorduljon az életünkben, és minden körülöttünk lévőt is elárasszon. Amen. Jézus nem csak azért jött, hogy életünk legyen, hanem hogy élvezzük azt. És tudjátok, a gonosz nem akarja, hogy te bármit is élvezz. Nem akarja azt, hogy élvezd azt, aki vagy. Én sok évet töltöttem azzal, hogy magam ellen voltam, hogy nem szerettem magamat, a személyiségemet, a hangomat, meg ezt, meg amazt. De tudnotok kell, hogy most már örülök annak, aki vagyok, és az nagyon felmérgesíti a gonoszt, amikor szeretjük magunkat. Amen. Most már szeretem minden kis tökéletlenségemet, furcsaságomat, és a rám jellemző egyedi dolgokat. A gonosz pedig felmérgesíti, amikor jobban vagy önmagaddal. Tudod, hogy miért dühíti ez? Azért, mert ha vala is jó kapcsolatod van magaddal, akkor más embereket is elkezdesz majd szeretni. De nem adhatsz másoknak olyasmit, amivel te sem rendelkezel. Ha nem szereted magadat, akkor más sem fog szeretni. El kell gondolkoznunk azon, hogy mennyire gonosz az ördög, és hogy ő minden rossznak a forrása, minden rossz dolognak, ami a világban történik. Te jó ég, a hírek bárkit depressziósá tehetnének. Annyi gyilkosságról, erőszakról, lopásról és kapzsiságról hallunk. Minden arról szól, hogy senkiben sem bízhatunk, hogy mindenki tisztességtelen és korrupt. És a sátán a forrása mindennek. Persze ez nem azt jelenti, hogy az emberek, akik mindezeket elkövetik, semmilyen felelősséggel nem rendelkeznek, de amikor kapzsiságot éreznek, akkor a tudatlanságuk miatt sokan nem is tudják, hogy a gonosz próbálja meglopni őket. Azt hiszik, hogy minél több pénzt szereznek, annál boldogabbak lesznek. És nem is sejtik, hogy minél több pénzt szereznek rossz úton, annál szerencsétlenebbek lesznek. Mondhatnánk azt, hogy nos, ezt a sok gonoszságot elnézve, ha Isten tényleg jó, és sokkal nagyobb és hatalmasabb, mint a gonosz, akkor miért néz ki úgy, mintha a gonosz állna nyerésre?
Nos persze, mi már olvastuk a könyv végét, ezért tudjuk, hogy nem ez fog történni. De elmondom, hogy szerintem mi is történik. Először is az emberek passzívak. Az emberek többsége passzív. De amikor valaki aktívan Istent választja, és az ő útjait, akkor minden ilyen személy egy kis lámpássá válik a sötétben. Ha sok ilyen kis lámpás lenne kint a világban, akkor sok jó dolog történne. Tudjátok, sok ember, aki kereszténynek mondja magát, tulajdonképpen semmit sem tesz azért, hogy valaki másnak segítsen. Hogy őszinte legyek, a karizmatikus keresztény gyülekezetekben, még az ige és hit mozgalomban az elmúlt 30 évben is minden arról szólt, hogy hogyan kaphatok meg hit által mindent, amit akarok. Hogyan tehetek szert áttörésre? Hogyan szerezhetem meg ezt, meg azt, meg amazt? Még a szolgálatok esetén is, hogyan növelhetném a szolgálatomat? Én. Isten adott hitet, de nem csak azért, hogy mindent megszerezzünk, amit akarunk. Ő dolgozni akar az életünkben, és meg akar gyógyítani minket, de utána azt akarja, hogy az életünk során más embereknek is segítsünk elnyerni mindazt, amit ő nekünk adott. De még a keresztények sem valami hatékonyak abban, hogy világítsanak a fényükkel. Mert újra mondom, időnként nem értjük, hogy ebben van az igazi élet. Nem lehet egyszerre önző és boldog is valaki. Ha semmi más nem hallotok meg ma, akkor legalább ezt. Nem lehetsz egyszerre önző és boldog. És ha boldogtalan vagy, akkor többé ne vádold emiatt a házastársadat, a gyerekeidet, a pénzhiányát, meg azt, meg ezt, meg amazt, és a múltadat. Tudod, lehet, hogy meg kell kérdezned magadtól, hogy mit teszek én azért, hogy segítsek valaki máson. És meg fogtok lepődni, hogy mennyire elkezd majd áradni bennetek az öröm, amikor végre elfeledkeztek magatokról. Gyerünk, jobban prédikálok, mint amit mutattok. Tehát, ha elég sok lámpás lenne odakint, és elegendő ember élné meg agresszív módon a keresztény életét, mert szeretetben járna, akkor nem lenne annyi probléma a világban, mint manapság. De az történik, hogy csak passzívan ücsörgünk, és azt kívánjuk, bárcsak Isten tenne már valamit, bárcsak a kormány tenne már valamit, erre vágyunk, sóhajtozunk, és nem értjük meg, hogy miért nem tesz senki semmit. És tudjátok, azt akarjuk, hogy ők tegyenek valamit. De az a helyzet, hogy végül rájöttem, hogy mi vagyunk az ők. Kik azok? Az ők. Mi vagyunk az ők, és mindannyiunknak felelőssége van, hogy megtegyük a saját részünket. A Biblia azt mondja, hogy kiűzhetünk egy ördögöt, de azutána újra eljön, és ha kisöpörve és tisztán találja a házat, ahol korábban lakott, akkor visszaköltözik, majd heted magával. Ez egy egyszerű üzenet a passzivitás kontra aktivitásra. Tudjátok, ha mi mind agresszív módon hinnénk Istenben, ha meg lenne gyújtva lámpásunk, akkor nem látnánk azt a sötétséget, ami ma a világban uralkodik. Azonban, amikor az emberek semmit nem tesznek, akkor a gonosz győz. Értitek ezt? A gonosz előnybe kerül, amiatt, hogy a hívők nem tesznek eleget. Nem elég az, hogyha vasárnaponként 45 percet ülsz egy padban. A vasárnaponkénti templomba járás nem fogja megoldani a problémáinkat, és az sem, ami a világban van. Ki kell vinnünk a fényt a gyülekezeten kívülre, az utcákra, az üzleti életbe, az iskoláinkba, a kormányba, a munkahelyeinkre. És remélem, hogy a szolgálatom és az életem hátralevő idejében ezeket az alapelveket taníthatom majd az embereknek. Azt, hogy Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én is szeretelek titeket. Meg kell tanulnunk, hogy mit jelent ez, és ez nem beszédről, nem teóriákról szól, hanem arról, hogy ki kell mennünk és világítanunk kell a sötétben, és tudjátok, amikor a világosság megjelenik, akkor a sötétségnek mennie kell. Szóval, hogy megmutassam, mire is gondolok, szeretném, ha megnéznénk egy igét, illetve kettőt a Haggeus könyvében, második rész,
12-13-as verseket. Ki is vetítjük őket? Hageus 2:12-13. Szerintem ezek az igék jól rávilágítanak a dolgokra, és megtanítanak egy nagyszerű alapelvet. Elhangzik itt egy kérdés az Istennek, valamint a bálványoknak felajánlott húsokkal kapcsolatban, tehát így hangzik. Tehát így hangzik, ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, mert Istennek áldozták azt, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz, vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? Vagyis Isten szolgálatára kizárólagosan oda szentelté. A papok ezt válaszolták, nem. Nos, szeretném, ha ezt megértenétek, hogy a szentség nem fertőző. Látjátok? Ők nem váltak szenté, csak azért, mert valami szent dolgot holdoztak. Személyes döntésre volt szükség. Szeretném, ha megértenétek ezt. A betegséget elkaphatjátok, de az egészséget nem. Amen. A szentséget választani kell, de a szentségtelenség elburjánzik, ha az emberek nem hoznak tudatosan jó döntéseket. Az egész szeretetben járás, a szellem gyümölcsei, a türelem, vagy bármi, ezek olyan dolgok, melyeket tudatosan kell cselekednünk. Ez nem egy érzés, hanem akarat kérdése. És a probléma az, hogy a keresztények passzívak. A sátán manipulál, meg irányít minket, mi pedig mindenhez kedvet akarunk érezni először. Az elkövetkezendő évben én nagyon sokat fogom ezt hangsúlyozni. Többé nem szabad annyira az érzéseinkre hagyatkoznunk. Az akarat a lényeg. Az, hogy tegyük, ami a helyes. Eldöntjük, hogy felöltjük a szeretetet. Eldöntjük, hogy kimegyünk a sötétségbe, és az érzéseinktől függetlenül meggyújtjuk a lámpásainkat. Nos, nézzük meg az ige második részét. Akkor Ageus azt kérdezte, ha egy holttest érintése miatt tisztátalan lett ember ér hozzá mindezekhez, akkor a szertartási rend szerint tisztátalanná válnak-e ezek az ételek? A papok ezt válaszolták, tisztátalanná, mert a tisztátalanság ragályos. Nos, hogy leegyszerűsítsük, a következőképpen működik ez. A gonoszság akkor is ragályos, ha csak a közelében vagyunk, és semmit sem teszünk. Vagyis kimész a világba, ami tele van gonoszsággal, és rengeteg rossz dologgal, ha nem hozol jó és helyes döntéseket agresszív módon, és nem hagyod, hogy világítson a fényed, akkor tudod, mi történik. Elkezdesz olyanná válni, mint ők. És az a szomorú, hogy ez olyan gyorsan történik, és egyszerre olyan kis lépésenként, hogy észre sem veszed. Úgy hiszem, hogy a keresztény életünkben olyan sok kompromisszumot kötöttünk már, hogy az emberek nem is nagyon tudják, hogy mi a rossz és mi a jó. A rossz jóvá lett, és a jó pedig rosszá. Egyre több és több kompromisszum van. Az emberek pedig egyre több kifogást gyártanak, hogy tehessék az általuk kedvelt, de Isten által világosan elítélt dolgokat. Fontos, hogy helyes üzeneteket halljunk a pulpitusról. Nagyszerű dolog bátorítani az embereket. Nagyszerű, ha elmondjuk, hogy Isten sikeressé, bővölködővé, egészségessé és áldottá akarja tenni őket. Igen, ámen. Én hiszem ezt. Hallanunk is kell ezeket, hogy felbátorodjunk. Nem jó, ha mindig a fejünkre koppintanak a gyülekezetben, de azt is hallanunk kell, hogy az Isten az Isten. Hogy neki tisztelettel tartozunk, hogy ő komolyan gondolja, amit mond, és nem várhatjuk, hogy a védelme alatt legyünk, ha tudjuk, hogy mi a helyes, de szándékosan a rosszat választjuk. Amen. Tehát döntéseket kell hoznunk. És hadd mondjak valamit, kérlek, figyeljetek rám. Ne várj arra, hogy valaki más legyen az, aki először jó döntést hoz. Ne merészed azt mondani, nos, miért én legyek az egyetlen? Miért ne te legyél az egyetlen? Miért ne te légy az, aki elindítja az igazságosság forradalmát?
Miért ne te légy az, aki feláll, és elkezd helyesen cselekedni, és elkezd jó döntéseket hozni? Lehet, hogy meglepődsz majd, hogy micsoda vezető vagy. Az emberek keresnek valami jót, és azt, amit érdemes követni. Várják, hogy felálljunk, és elfoglaljuk a helyünket. Elegem van abból, hogy a hitetlenek gúnyolják a hívőket. De bizonyos értelemben nem hibáztatom őket.

0: Miért? Most jól érzed magad abban, ahogyan élsz? Tudatában kell lennünk a sátánnak, de nem szabad, hogy túlságosan ráfigyeljünk. Azonban azt tudnunk kell, hogy a passzivitás a gonosz egyik legnagyobb stratégiája. Az akaratunk ellentámad, és mi pedig túlságosan az érzéseinkre hagyatkozunk. Egy másik alkalommal erről többet beszélek majd. A János 8.44 azt mondja, hogy a sátán egy hazug, és nincs benne igazság. Folyamatosan megtéveszti az embereket, hogy elhiggyék a hazugságait. De ha a hazugságukat elhisszük, akkor azok igazságá válnak számunkra. Még akkor is, ha valójában nem igazak. Nem elképesztő, hogyha elhiszünk egy hazugságot, ami egyáltalán nem igaz, akkor miután elhisszük, az mégis igazzá és valóságá válik számunkra. Mert a Biblia azt mondja, legyen neked a te hited szerint. És amit az ember hisz a szívében, olyan ő, vagy azzá válik. És én szerettem Istent, ahogy csak tudtam, de nem tanították meg nekem, amit tudnom kellett volna, hogy igazán megértsem ezeket az igazságokat. Évekig jártam a gyülekezetbe, és még azt sem tudtam, hogy a gonosz problémát jelent. Én tényleg nem tudtam ezt. Olvastam róla a Bibliában, és tudjátok, ismertem a tényt, hogy volt néhány vitája Jézussal, de fogalmam sem volt róla, hogy ő az életemben is problémát jelenthet. És elég szomorú dolog, ha úgy jársz gyülekezetbe, hogy nem is tudod, hogy a gonosz rombolja az életedet, és tőle van minden olyan lehetőség, amikor megsértődhetnél, minden olyan alkalom, amikor megbocsájtatlanságot akarsz dédelgetni, minden olyan eset, amikor valaki nevetségessé tesz, zavarba hoz, elutasít, vagy elhagy téged, hogy ő áll ezek mögött. Szóval ez a felismerés nagyszerű változásokat indított el nálam. Valójában elolvastam egy könyvet, nem is tudom, lehet-e még kapni, az volt a címe, a Sátán él és virul a Föld nevű bolygón, és azt mondom, wow! Elkezdtem felismerni, hogy a problémáim, amikkel küzdöttem, azok nem csak azért voltak, mert hát ilyen az élet, csak keresztül kell verekednem magamat rajtuk, amíg mennybe jutok, csak eljárok gyülekezetbe vasárnaponként, és körözök a keresztény zsákutcámban, körbe-körbe. Ugyan már? Remélem, kivírom, míg Jézus visszajön. Hogy vagy ma, Joyce, támadás alatt? Te jó ég, amikor elkezdtem felismerni az igazságot. Hú, akkor mérges lettem az elvesztett évek miatt. Wow! Sajnálatra méltó. Amikor az emberek minden héten a gyülekezetbe járnak, és nem hallanak mást, csak a doktrinákat. Persze szükség van egy jó, erős hitbéli alapra. Értsétek jól, szükségünk van rá, tudnunk kell, hogy mit teszünk, és miért tesszük azt, és ennek helyesnek és biblikusnak kell lennie. De azt is meg kell tanítani az embereknek, hogy hogyan éljenek, hogy hogyan menjenek, és hogyan legyenek azok, akiknek Isten elgondolta őket, és hogy olyan életük legyen, amit Jézus a halálával szerzett meg számukra. Szerintem az egyik legnagyobb tragédia az, ha valaki hiszi, hogy Jézus meghalt érte, ha elfogadja őt megváltójának, de eközben soha nincsen győzelem az életében, míg itt él a Földön. Szerintem ez tragikus. Nem hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy épp csak túléljük, míg ő visszajön értük, azt mondja a tolvaj, csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és élvezzék azt, sőt, hogy túlcsorduló bőségben éljenek. Gyerünk, dicsérjük Istent! Come on, give God a shout.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Napos nyári idő lesz. Hétfőn a családi pótlékkal együtt utalják az iskola kezdési támogatás első részét. Ezen a hétvégén rendezik a szatmárberegi nyitott portakapukat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az első ijesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszadúzzatja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt mondta, hogy a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Ezt a gyermek iskoláztatására tudják fordítani. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 9 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi falu termelői várják a vidéki élet hangulatára és a kézműves folyamatokra kíváncsi látogatókat a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvár, hanem más helyi specialitások alapanyaga is a gyümölcs. Szombaton vasárnap összesen 14 porta nyit ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapok rendezvénysorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart.
0: Időjárás.
1: Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható. Legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap, augusztus 21-e. No, hát például egészen pontosan 61 éve Bértesszőlősön találták meg Sabu az előember csontjait. A maradványok megtalálásakor augusztus 21-én Sámuel névnap van, ezért az itt élt embert Sámuelnek nevezték el. 459 éve született Szalézi Szent Ferenc francia püspök, teológus, az írók és újságírók védőszentje a mai napon. Szalézi Ferenc egyébként kiemelkedő szónok, több pápa személyes tanácsadója volt, arisztokrata családba született, de lemondott nemesi rangjáról. Megalapította a vizitációs nővérek rendjét. 1877-ben 9. Pius pápa emelte az egyház tanítók soraiba. 227 éve született Rök Szilárd ügyvéd, aki szerény élete végén nagy összeget adományozott jótékony célokra. Budapest 8. kerületében utca viseli a nevét. 118 éve Török Bálinton született Feleki Kamil színművész, kossuthdíjas érdemes és kiváló művész. Tanulmányait Rákosi Szidi Színi iskolájában végezte, pályafutását 1928-ban a Királyi Színházban kezdte, világszerte fellépett artistaként, kabarékban szerepelt Bécsben. 1939-től játszott Budapesten prózai színészként, majd 48-tól a Fővárosi Operett Színház, 60-tól a Petőfi Színház és 64-től 78-as nyugdíjba vonulásáig az Operett Színház tagja volt. 1985-ben elnyerte a Chicagói Fesztivál ezüst Hugo díját. Szerepeiből jelentős a Miska, a Sir Basil vagy Peacock szerepe. 108 éve született Lengyel Balázs, Széchenyi díjas, műkritikus író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Felesége volt Nemes Nagy Ágnes író, akitől elvált, azonban szellemi kapcsolata és barátsága annak haláláig megmaradt. 96 éve szintén a mai napon született Sajdik Ferenc, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas, grafikus, karikaturista, a nemzet művésze. Édesanyja balerina volt, apukája Sajdik Sándor nevét Dunakeszin utca viseli, korának legsikeresebb zsokéja. Gyerekkorát különböző országokban töltötte, többek között Németországban, Görögországban. Egyébként nyomdásznak készült, a nyomdában mint litográfus dolgozott, itt találkozott a karikatúrákkal. 1955-ben a rádió és televízió újság tördelője és rajzolója lett, és hamar közölni kezdte karikatúráit a Ludas Matyi. 30 évig hétről hétre ontotta a szellemes rajzokat. 90 után a rajzfilm került munkásságának homlokterébe. Híres és máig igen népszerű rajzfilm sorozatai a Nagy Ho-ho-ho-horgász és a Pom-pom kalandjai. Táblaképeket is festett, kisméretű írókat, költőket, művészeket ábrázoló applikációkkal kombinált portrékat alkotott, Vácott több mint 100 táblaképéből állandó kiállítást látható. 87 éve született Lakatos Ferenc újságíró, grafikus, karikaturista, politikai és közéleti témájú rajzai megjelentek a Magyar Ifjúság, a Füles, az Esti Hírlap, a Magyar Hírlap és több megyei lap oldalain. Dolgozott a Ludas Matyinak, majd annak megszűnése után más humorlapoknak. 85 éve látott napvilágot Vokán György, Kossuth díjas zongora művész, zeneszerző, aki mintegy 150 film zenéjét írta. Balázs Béla és Erkel Ferenc díjas, mintegy 150 film, két filmmusical, 50-60 színpadi mű, rádiójáték, illetve balett kísérő zenét szerezte. Zenei karrierje mellett fogorvosként is dolgozott. 412 éve hunyt el Báthori Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek. Teljes neve Ecsedi Báthori Erzsébet. A történelemtudomány ma már koncepciós vádakként tekint ezekre, a történetek még mindig negatív színben tüntetik fel alakját. Valószínűleg birtokait akarták megszerezni, ez lehetett az ellene felhozott hamis vádak oka. És 116 éve hunyt el Székely Bertalan festő, Korosváron született, teljes neve Ádámosi Székely Bertalan, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője, híres festménye az Egri nők. 86 éve született Szemerédi Endre, nemzetközileg elismert matematikus, a Tudományos Akadémia rendes tagja, Ábeli Széchenyi díjas, ezen kívül legjelentősebb eredményét 75-ben érte el, amikor Erdős Pál és Turán Pál egyik sejtését bizonyította, miszerint minden pozitív, felső sűrűségű sorozat tartalmaz tetszőleges hosszú számtani sorozatot. Ma is számítani kell csapadékra, kisebb mennyiségű zápor, zivatar formájában, a megnövekvő gomoly felhőzet mellett 28 fok lesz a maximum. Hamarosan sok mindenről lesz szó a Budapest Update-ben, többek között majd kinyitva az internetet, illetve az újságokat, arról mesélek, hogy megújultak a budapesti BKK automaták, bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csak nem 40%-át automatákból értékesítik. Jönnek a részletek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megújultak például a budapesti BKK automaták, bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csaknem 40%-át automatákból értékesítik. Több mint 10 év után újítottak, 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak. A főpolgármester által ismertett adatok szerint a hálózat automatái az üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. A BKK eljuttatott közleménye szerint a közlekedés is könnyebbé válik augusztus 31-től két szomszédos fővárosi kerület Zugló és Angyalföld között, mert augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz. A járat az Őrsvezér térről a Mexikói úton keresztül a Dózsa-György út M végállomásig közlekedik majd, ezzel számos célpont válik átszállás nélkül elérhetővé, tették hozzá az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésről. 2035-re 40 ezerre nő a veszélyes törékeny fák száma Budapesten. A klímaváltozás és az előregedés miatt olyan állapotba kerülnek, hogy félő a fejünkre szakadnak. Bardóczi Sándor főtájépítés szerint megközelítőleg sincs elég forrás a kezelésükre. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több budapesti faágai kezdenek letörni, miközben olyan fafajok is kiszáradásnak indultak, amelyek korábban jól alkalmazkodtak a főváros klímájához. A probléma öntözéssel és megfelelő faápolással kezelhető lenne, ezekre azonban nincs elegendő forrás, mondta a Portfóliónak Bardóczi Sándor. Szerinte a rájuk bízott zöld felületek fenntartását optimális esetben mai árakon számolva évi 15 milliárd forintból lehetne biztosítani, ennek azonban csak a fele áll rendelkezésre. Évente 2000 veszélyes fától tudjuk biztosan megszabadítani a fővárost, hogy ne essenek valakinek a fejére. Jelenleg a katasztereink szerint 11 ezer fa van veszélyeshez közeli állapotban, ráadásul ha előrevetítjük, hogy milyen mértékig kezdenek el romlani a fáink, akkor ez 2035-re 40 ezerre fog emelkedni, mondta. A főtájépítés szerint a fővárosi parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntözőhálózattal. Jelentősebb fejlesztésekre pedig nem nagyon lehet számítani, mivel a főváros folyamatosan a csőd szélén áll. Az egyetlen beruházási lehetőséget azok az uniós pályázatok jelentik, amelyek révén sikerül forrás nyerni. Ezekből ugyan zöld felületeket is lehet fejleszteni, de jellemzően komplexebb köztér megújítási projektek keretében használhatja fel a város. Jelenleg a Nagykörút, a rakpart és a Városháza parkja tartozik ezek közé, amelyek viszonylag jól előkészített állapotban vannak, mondta Bardóczi. A budapesti faállomány felmérése szerint komoly kihívást jelent. A Budapest Fatár applikációval most először próbálnak egységes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázis létrehozni a budapestiek számára. A cél az, hogy 2030-ig valamennyi kerületi önkormányzat csatlakozzon a rendszerhez. Jelenleg a fővároson kívül 7-8 kerületi önkormányzat része az adatbázisnak. Évekig tartó bizonytalanság után ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Vitézi Dávid szerint felszámolják a Fudan Hungary Egyetemért létrehozott alapítványt, az érintett ingatlanok és a korábbi tervek pedig augusztus végéig a közlekedési és beruházási minisztériumhoz kerülnek. Újra a diákváros fejlesztése kerület, korábban a Fudan Egyetem budapesti kampuszának szánt terület középpontjába. A diákváros terve még a Fudan projekt előtt készült el. A Ferencváros déli részét, Észak-Csepelt és a Dunamenti területeket érintő fejlesztésben több ezer kollégiumi férőhelyel, lakóingatlanokkal, oktatási és közösségi terekkel, valamint jelentős zöld felületekkel számoltak. A projekt a déli városkapu program része lett volna. Vitézi szerint az ingatlanokkal együtt a korábban elkészített tervek is a minisztériumhoz kerülnek. A korábbi nemzetközi tervpályázat alapján készült mesterterv szolgálhat kiinduló pontként, de a több év alatt megváltozott körülmények miatt azt felül kell vizsgálni. A fejlesztés tehát nem úgy indul újra, hogy már megvannak a konkrét épülettervek és az építkezés ütemezése. Egyelőre a terület és a korábbi mesterterv kerül vissza az állami beruházási rendszerbe, ezt követően dőlhet el, pontosan milyen formában valósul meg a diákváros. Extrém hőség vár Budapestre a jövőben. 6 fokkal is melegebb lehet egyes kerületekben. Az első elemzést az Országos Meteorológiai Szolgálat készítette a LIFE városi eső projekt részeként. A modellezés a 2031 és 2060 közötti időszak várható hő és szélterhelését mérte fel. A bejegyzés szerint valamennyi vizsgált forgatókönyv melegedést jelez Budapest egész területén. A legnagyobb változásra a pesti oldalon számítanak, míg a budai hegyek térségében kisebb lehet a növekedés. A belváros a főváros legmelegebb része maradhat. A második elemzés a budapesti csapadékmérőállomások adataira és 15 klímamodellre épült. Az eredmények szerint az éves csapadékmennyiség csak kismértékben nőhet, de az első évszakos eloszlása megváltozhat. Nyáron kevesebb, az év többi részében több csapadék várható. A 10 mm-nél csapadékosabb napok száma évente 2-4, a viharos napoké 3-13 nappal emelkedhet. A két előrejelzés mellett a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztálya műholdas adatok segítségével 30 méteres felbontásban térképezte fel a főváros hőterhelését. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából, a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten. Ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai ezúttal az alacsony vízállás miatt indultak neki hulladékot szedni. A korábbi Margit-sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékot találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pikáp teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják. Ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba teszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában. Az Ipoly torkolata is a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladékkukac kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékokat. Arra ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. augusztus 21-e van, péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Rekordmeleg volt az idei augusztus 20-a Budapesten. Autógumik, bevásárlókocsik és veszélyes tárgyak is előkerültek a Dunából. 800 kézműves van mesterségek ünnepén. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megdőlt az augusztus 20-ai fővárosi melegrekord. Budapesten 37,5 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet az államalapítás ünnepén. A Hungaromet előzetes adatai szerint Újpesten mérték a legmagasabb értéket, amely 0,1 fokkal haladta meg az eddigi budapesti rekordot. A korábbi csúcsot 2000. augusztus 20-án jegyezték fel, akkor 37,4 fokot mértek a fővárosban. Az idei ünnepen azonban rendkívül meleg légtömeg érkezett Magyarország fölé, így több térségben is 38-39 fok körül alakult a délutáni csúcshőmérséklet. Az országos napi rekord ugyan nem dőlt meg, de beállították, Kübekházán 39,5 fokot regisztráltak, pontosan annyit, mint 1992-ben Esztergomban, illetve 2000-ben Kecskeméten. Ennél magasabb hőmérsékletet augusztus 20-án a hazai mérések történetében még nem jegyeztek fel. A rendkívüli forróság hátterében egy nyugatra és északnyugatra húzódó frontrendszer állt. Ennek előoldalán nagyon meleg légtömeg áramlott a Kárpát-medence fölé, ami az ünnepnapján is szokatlanul magas hőmérsékleteket eredményezett. Az új rekord azért is figyelemre méltó, mert Budapest az idei nyáron már több rendkívüli hőhullámot átélt. A meteorológiai adatok szerint 2026 nyarán több alkalommal is megdőltek a napi melegrekordok, a fővárosban pedig minden korábbinál intenzívebb hőhullámokat mértek. Az augusztus 20-ai 37,5 fokkal így újabb rekord került az idei rendkívül forró nyár mérlegébe. A mérések kezdete óta még soha nem volt ilyen meleg az államalapítás ünnepén Budapesten. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 éve alatt sem veszítette el a hitét. A Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Autógumik, bevásárlókocsik és veszélyes tárgyak kerültek elő a Dunából. Elképesztő mennyiségű hulladékot hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Budapesten és a főváros környékén. A vízügy munkatársai hetek óta járják a szabaddá vált meder szakaszokat, és többek között százával találnak autógumikat, több tonna vashulladékot, háztartási szemetet, de robbanás veszélyes és akár bűncselekményre utaló tárgyak is előkerültek. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság augusztus elején kezdte meg az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok szervezett felmérését és eltávolítását. Az egyik legnagyobb akció a Duna Aréna melletti folyószakaszon zajlott. A területet korábban már megtisztították, az azóta tovább apadó folyó azonban újabb szemetet tett láthatóvá. Innen 135 autógumit, mint egy fél tonna vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet szállítottak el. A munka azonban korán sem csak erre a néhány kilométerre korlátozódik. A vízügyesek az újpesti öbölnél, Dunakeszinél, Leányfalunál, Pünkösdfürdőnél, valamint Vác, Kismaros és Nagymaros térségében is dolgoztak. Már az akció első napjaiban csaknem 120 gumiabroncsot, fél tonnát meghaladó vegyes vashulladékot és több köbméternyi háztartási szemetet szedtek össze. A mederben lyukas hordók, bevásárlókocsik, műanyagpalackok és fóliák is feküdtek. A Duna Aréna és a Margit sziget közötti területről egy újabb akció során körülbelül 8 köbméter hulladék került elő. Itt már olyan tárgyakat is találtak, amelyek robbanásveszélyesek lehetnek, illetve olyanokat, amelyek bűncselekmény gyanúját vetették fel. Vácnál egy nagyméretű fém szemetes konténert és egy hajócsavar darabját emelték ki a folyóból. A Szentendrei Dunaágban, a Derapatak torkolatának környékén további 10 autógumit és mintegy 1 köbméter kommunális hulladékot gyűjtöttek össze. Csepelen pedig még nagyobb mennyiségben került elő, a Rózsa utca végénél több mint 40 gumiabroncsot, körülbelül 1,5 tonna vas hulladékot és 1 köbméternyi egyéb szemetet távolítottak el a mederből. A takarítás a Kopaszigátnál és a Rákóczi híd budai oldalánál is folytatódott, de dolgoztak a Lupaszigeti Kompnál, Tahitótfalunál, valamint a Váci, a Dunakeszi és a Horányi Rév környezetében is. Több helyszínen civilek is bekapcsolódtak a munkába. A mostani rendkívüli alacsony vízállás így egy olyan problémát is látványossá tett, amely normál vízszint mellett nagy részt rejtve marad. A vízügyi igazgatóság működési területén a mellékágakat nem számítva 148 kilométernyi Duna szakasz és összesen 42 település érintett, ezért a meder átvizsgálása és megtisztítása komoly feladat. A vízügy továbbra is várja a lakosság segítségét. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot vagy roncsot pontos hely megjelöléssel és fényképpel lehet bejelenteni. Arra ugyanakkor külön figyelmeztetnek, hogy a visszahúzódó folyómeder felfedezése nem veszélytelen. Az iszap, az éles fémtárgyak és az ismeretlen eredetű akár veszélyes eszközök miatt azt kérik, hogy mindenki fokozott óvatossággal járjon a szabaddá vált dunaparti területeken. Petárdázó és gyújtogató elektromos rollerrel közlekedő fiatalok miatt fogtak össze a helyiek Csömörön. Az elmúlt napokban több hasonló eset is történt a településen, az egyik petárdázás következtében pedig a száraz aljnövényzet is lángra kapott. A lakók bizonyítékokat kezdtek gyűjteni, az ügybe pedig már a rendőrség és a tűzoltóság is bekapcsolódott. A Blick beszámolója szerint az első problémás esetek egyikét egy Kutyamenhegy környékén észlelték, néhány nappal később pedig egy lovartával szembeni területen robbantottak petárdákat a fiatalok. Utóbbi esetben meggyulladt a kiserdő száraz avarja, a tűz pedig tovább terjedt. A közelben tartózkodók észrevették a lángokat, megkezdték az oltást, közben pedig értesítették a segélyhívót és a mezőőrt is. A beszámolók szerint a társaság egy része nagy teljesítményű elektromos rollerekkel elmenekült a helyszínről, néhány fiatalt azonban sikerült feltartóztatni, velük szemben a rendőrök is intézkedtek. A helyiek ezt követően saját maguk is elkezdték összegyűjteni a történtekkel kapcsolatos felvételeket és más bizonyítékokat. Egy érintett azt állítja, hogy sikerült azonosítaniuk több fiatalt is, az összegyűjtött információkat pedig átadták a hatóságoknak. A problémának különös súlyt ad a rendkívüli szárazság. A kiszáradt növényzetben egy petárda vagy más pirotechnikai eszköz pillanatok alatt tüzet okozhat, amely megfelelő időjárási körülmények között gyorsan tovább terjedhet. A helyiek éppen ezért attól tartanak, hogy a veszélyes szórakozás nem csak anyagi kárral járhat, hanem akár embereket és állatokat is veszélybe sodorhat. A történtek az első rendőri intézkedéssel sem értek véget. A helyiek beszámolója szerint a következő napokban ismét látták a rollerező fiatalokat petárdázni Csömörön, bár nem biztos, hogy ugyanarról a társaságról van szó. Egy helyi lakos szerint korábban nem volt jellemző hasonló probléma a településen, most viszont rövid időn belül több eset is történt. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a Gödöllői rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben. Mivel az eljárás még folyamatban van, annak részleteiről egyelőre nem adtak további tájékoztatást. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a budai várban. Az idei rendezvényen mintegy 800 népi kézműves mutatkozik be, akik nem csak kéztermékeiket hozzák el, hanem mesterségük fortéjaiba is betekintést engednek a látogatóknak a fővárosban. A rendezvény idei központi témája a fazekasság, így kiemelt szerepet kapnak a különböző tájegységek kerámiái, valamint a hagyományos és a mai formavilágot ötvöző alkotások. A programok között látványos mesterség bemutatók, kézműves foglalkozások, valamint népzenei és néptáncos produkciók is helyet kapnak. A mesterségek ünnepének idei díszvendége az Amerikai Egyesült Államok, amely 2026-ban függetlenségének 250. évfordulóját ünnepli. Az esemény így a magyar népi kultúra bemutatása mellett lehetőséget teremt a különböző kézműves hagyományok találkozására is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós Deák völgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes, nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Már is van egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli, a Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagy vásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékben.

Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Beniszki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Beniszki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is. Egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik íres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos nyári idő lesz. Hétfőn a családi pótlékkal együtt utalják az iskola kezdési támogatás első részét. Ezen a hétvégén rendezik a szatmárberegi nyitott porta kapukat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzatja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt mondta, hogy a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Ezt a gyermek iskoláztatására tudják fordítani. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 9 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi falu termelői várják a vidéki élet hangulatára és a kézműves folyamatokra kíváncsi látogatókat a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban. Nem csak lekvár, hanem más helyi specialitások alapanyaga is a gyümölcs. Szombaton vasárnap összesen 14 porta nyit ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik és október 4-éig tart. Hajnalban a középső és nyugati tájakon még elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben már túlnyomóan derült, napos idő várható. Legfeljebb a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten lehet több a felhő. Eső nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A hajnali 18-25 fokról 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: élet, öröm, zene.
1: Megtalált az este, megtalált a fény, megtaláltam benned, magamat én.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerűen de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Csai Móni szociálpedagógus, akivel az eszközhasználatról beszélgetünk, de nem akármilyen aspektusból, a gyerekek okos eszköz használatáról és a képernyőidőről. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlök mindenkit.
1: Na kezdjük onnan, hogy mikortól ajánlott, vagy ajánlott-e egyáltalán, van olyan életkor, amikor nem, az okos eszköz használat, a képernyő használat? Mikortól engedhetjük be a világot a gyerek életébe?
2: Szigorúan azt, amit mondok, 3 év alatt semmiképp. Minek? Uh-huh. Ugye ez egy friss dolog, hogy milyen eszközöket használunk, de már vannak kutatások, és a gyerekek idegrendszeri fejlődését nagyban károsítja és hátráltatja az idő előtti okos eszköz használat, sőt a televíziózás is. Tehát 3 év alatt semmi nem indokolja, nem is adok éles kést a kezébe, ugye? Tehát, hogy nem adok olyan eszközt a kezébe, ami még nem neki való. Nem ültetem oda a volánhoz, nem adok motoros fűrészt a kezébe, nem adok alkoholt a kezébe, akkor ezt miért? Miért gondolom azt, hogy ez bármilyen jó hatással lehet rá? Azért, mert addig csöndben marad, vagy nyugton marad? Ezt számtalan más eszközzel meg lehet oldani. Nagyon ártalmas a gyerekekre, ezt most már minden kutatás alátámasztotta, szerintem már hallottak erről az emberek, csak valamiért nem akarják elhinni, hogy ó, csak 5 percre odaadom a telefont, amíg megérkezik az ebéd, ó, csak 10 percig, csak 15 percig, amíg az orvosi rendelőben várakozunk. Ó, csak amíg gyorsan berakok egy mosást, elindítom a mesét, hát az jó neki, van már baba tévé. Nem, nem jó neki, semmilyen haszna nincs belőle, semmit nem kap általa, csak egy függőséget alakítok ki, és egyre nagyobb igénye lesz rá, és egyre hisztisebb lesz, ha nem kapja meg, és egyre több érzelmi reakció lesz, és egyre szűkül az a mozgástér az idegrendszeri fejlődésben, és átáll az agy egy teljesen más üzemmódra, ami a gyereknek hátrányt fog jelenteni az élete során.
1: Uh-huh. Ennek ellenére nem azt látjuk, hogy a szülők mondjuk 3 éves korig nem adnának eszközt a gyerek kezébe?
2: Nem, mert még nem hiszik el, még nem tapasztalták meg a káros hatásait. Ugye bármi bejött az emberek életébe újdonság, az először teljesen szabadon el szokott terjedni. Most az autóvezetésről nagyon sok év kellett, míg beszabályozták, hogy melyik oldalon hogy közlekedjenek az autók, és most már nagyon van szabályozva, mert felismerték azt, hogy micsoda baleset veszélye jár, ha csak úgy elindulnak az autók a nagyvilágba. Bármi bejött az emberiség életébe eleinte, nem ismertük föl igazán a veszélyeit, csak jaj, de aranyos, jaj, de klassz az a műsor, jaj, ez nagyon cuki, színes, villog, tetszik a gyereknek, nevet rajta, szórakoztatja őt, és nem látjuk a háttérben még a veszélyeket, most már kezdjük felismerni, és szerencsére nagyon sok tudatos szülő van, aki ezt már látja és érti, de ha belegondolunk, kik a szülők? Azok a szülők most, akiknek kicsi gyerekük van, akik akkor voltak kisgyerekek, mikor épp csak beköszönt az internet. Uh-huh. Még nem ilyen mennyiségben. Akkor még nem volt folyamatosan 0-24-ben mese a tévében, tehát eleve nem volt ilyen dömping a kínálatban. És ők lesznek most szülők, és már kezdik felismerni, hogy ez így nem valami nem okés, mert a gyerek viselkedés, amikor kikapcsoljuk a tévét, egészen szélsőséges tud lenni, de még nem vagyunk elég tudatosak, még nem látjuk át a veszélyeit igazán ennek, hogy micsoda függőséget, milyen addikciót vált ki a képernyő használat túl korán, és mennyire visszaveti az idegrendszeri fejlődést, amikor mozogni kéne, a szabad levegőn szaladgálni, tapasztalni, amikor a gyereknek néha unatkozni kell ahhoz, hogy kreatívvá váljon, hogy ő maga találjon ki fantáziavilágot, ő maga élje át a helyzeteket, ez teljes mértékben kiváltja a digitális eszköz. Erre már felhívták régebben is a figyelmet a tévézéssel kapcsolatban, de az okostelefonok elterjedésével ez fokozottan igaz.
1: Ugye ezt tudjuk, Móni, hogy a gyerek mintakövetéssel, példakövetéssel tanul, hogyha egy 1-2-3 éves gyereknek mondjuk a kezébe nem adnak okos eszközt, de anya-apa egyfolytában nyomkodja, az egyfolytában most egy kicsit túlzással, tehát mondjuk amikor pihenőidő lenne és játszhatnának, akkor mondjuk a kanapén ülve görgetik a social media felületeket, akkor arra hogyan reagál a gyerek?
2: Utánozni szeretnék, kíváncsi lesz a legtermészetesebb módon, és egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül majd a szülőnek, hogy távol tartsa tőle. Hiszen hát ezt látja, hogy ez a viselkedés a norma. Ez lesz az ő normája, hogy a szülők ülnek, és görgetik a telefonon a képeket, a videókat, aminek azért hangja is van. Tehát abszolút tanítja ezzel a szülő, hogy ez a norma, ez a viselkedés a természetes, és ő is ezt fogja csinálni. És ami a legfaramucibb az egészben, hogy utána a szülő nagyon haragudni fog ezért a gyerekre, hogy nem figyel rá, amikor valamit kérdez kamaszkorban, és nem néz föl a képernyőből, ezt már megtapasztalhatják szülők, vagy bezárkozik a szobájába, és számítógépen játszik egész nap, és nem csinál otthon semmit. Hát ennek volt egy előzménye. Uh-huh. És az egyik előzménye az, hogy ezt látta a szüleitől. Ez a minta.
1: Csajmóni szociálpedagógussal beszélgetünk a mai műsorban arról, hogy mikor lehet szabad, és egyáltalán kell-e okos eszközt adni a gyerek kezébe, hogyan hat ez a gyerekek pszichés, lelki és kognitív fejlődésére, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Okos eszköz használat gyerekkorban hány éves kortól lehet szabad? Kell-e egyáltalán? Mit okoz, ha igen, mit okoz, ha nem? Van-e ennek egészséges mértéke, hiszen egyszer csak a közösség majd elkezdi piszkálni azt a gyereket, aki nem lóg a telefonján, meg a közösségi hálókon, ezt is tapasztaltuk már. Csaj Moni szociálpedagógus a vendégem ma. Moni, akkor hogyan lehet ezt egészséges mederben tartani? Hogyan tudjuk kiküszöbölni azt, hogy ne kezdjék el cikizni, amiatt a többiek, hogy őt annyira nem érdekli az okos eszköz?
3: Én azt gondolom, hogy azért nem lehet teljesen ellene menni ennek, nincs is értelme, hiszen perifériára szorul a gyermek, hogyha nem tud kapcsolódni a közösségéhez, és azt gondolom, hogy a mai élet természetes velejárója, és sokszor hasznos is egy okos eszköz. Én azt gondolom, hogy amikor megtanul a gyerek írni, olvasni, tehát általános iskolás lesz, akkor szép lassan be lehet vezetni. Előtte már nem okozunk akkora problémát, ha megnéz rövid meséket, nyilván szűrve a tartalmakat, nyilván odafigyelve, hogy mi az, amit meg akarunk mutatni. Az se olyan nagy gond, ha vannak ilyen pici fejlesztő játékok, és óvodáskorban egyet-egyet kipróbál. Nem azt mondom, hogy ez a cél, mert nem az, de elfogadható. Viszont amikor megtanult írni, olvasni, és egy osztályközösségben van, akkor nem tehetem meg a gyerekemmel, hogy teljesen kizárom ebből a világból. Én azt gondolom, hogy az egészséges középút a megoldás, és egy 7 éves gyerekkel, egy 8 éves gyerekkel már le lehet ülni ezt megbeszélni, megtervezni, hogy akkor mennyit és hogyan. Én azt gondolom, hogy akkor még nincs szükség saját telefonra, nem is biztos, hogy úgy tud rá vigyázni, és a korlátlan hozzáférés sem egészséges, mert a gyerek még nem tud önkontrollt alkalmazni. Hanem megbeszéljük, hogy mondjuk egy 8 éves gyereknél napi 1 óra telefonozás már beleférhet, nyilván úgy, hogy szülői felügyelettel. Értem ez alatt azt, hogy akkor, ha már vannak ilyen lehetőségek, töltsünk le ingyenes applikációkat, ami leszűri, hogy ne tévedjen olyan helyre, ami abszolút nem a korának megfelelő. Sajnos nagyon hamar oda kerülnek, és nagyon hamar látnak olyan tartalmakat, ami egyáltalán nem nekik való. Viszont szép lassan megtaníthatjuk, mint ahogy írni, olvasni is, hogy hogy érdemes használni egy ilyen eszközt. Egyrészt nyilván van egy olyan funkció, ahol tartja a kapcsolatot a közösségével, ez természetes, rendben van, csináljunk egy ilyet. De a szörfözés a neten, meg a rövid videók nézése teljesen indokolatlan, még 8 éves korban is. Viszont, hogyha érdekli valami, bármi, állatok, technika, bármilyen érdekesség, azt megtaníthatjuk, hogy hogy tudja megtalálni. És ez is lehet egy közösen eltöltött idő, hogy leülünk és dínókat nézegetünk együtt, mert az érdekes és sok érdekes információt lehet találni. Tehát használjuk arra az internetet és az eszközeinket, amire való valójában, mert hogyha elkezdjük ezt a görgetős, rövid videós lehetőséget megadni a gyereknek, erről nagyon nehéz lejönni. Tehát erről nagyon nehéz ebből kilépni, és nagyon megterheli az ő életüket, az agyukat, az idegrendszerüket, a lelküket. Gondoljunk bele, hogy milyen tartalmak kerülhetnek elő egy ilyen rövid videós felületen. Egyáltalán nem nekik való, tehát még 14 évesen sem igazán, de akkor már nehezebben tudjuk kizárni. Szülői felügyeletet minden eszközre, megállapodást, hogy mennyi időt tölthet vele, együtt keresgélést, mert az is egy együtt töltött idő és beszélgetésre ad lehetőséget, és néhány nekik való játékot, ami fejleszti az ügyességét valamilyen szinten, persze anélkül is lehetne élni, de ha már itt vannak, és korszerűek akarunk lenni, akkor ebbe simán belemehet a szülő. És a másik, ami nagyon fontos, az őszintesség, az őszinte kommunikáció a gyerekkel, mert minél jobban tiltok valamit, tudjuk, annál érdekesebb. Tehát nem a tiltás, hanem a tanítás, az edukáció a cél.
2: Csaj Moni szociálpedagógus a mai szakértő vendégével az okos eszköz használatról beszélgetünk gyerekkorban. Tehát, hogy hogyan hat ez a kicsi gyerekek és a nagyobbacska kisgyerekek pszichés, mentális és kognitív fejlődésére. Az érzelmi kiégéssel folytatjuk majd hamarosan.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Okos eszköz használat gyerekkorban, erről beszélgetek mai vendégemmel, Csajmoni szociálpedagógussal, és ugye bár nagyon sokszor hallani, hogy érzelmi kiégést okoz a vége érhetetlen folyamatos információ áradat, a mini gyors videók, amiket láthatunk ezeken a különböző felületeken, amiket használnak a felnőttek is, és most már látni buszmegállóban, villamosmegállóban, orvosi rendelőben, mindenhol, hogyha egy pici idő van, akkor már görgetik, simogatják a telefon előlapját, látni, hogy soha véget nem érő láncba ugranak bele, vagy egy folyamba ugranak bele, ami valóban soha nem ér véget, és erről már tudjuk, hogy érzelmi kiégést okozhat, sőt, okoz is. Egy idő után ezt okozhatja gyerekeknél is?
2: Abszolút. Lenne, hogyha számára feldolgozhatatlan tartalmakat talál. Egyszerűen még nem tartott a fejlődésében, mert ugye 23 éves korig állnak össze az idegrendszeri pályák, akkor az utolsó a felelősségérzetért felelős idegpálya kialakulása, de hogy egy folyamatos fejlődésben lévő szervezet bizonyos tartalmakat nem tud feldolgozni, és akkor egy idő után immunissá válik rá. Tehát most mondok egy szélsőséges példát, lát egy szörnyű balesetet, meg még egyet. És ami először még ledöbbentette, és feldolgozhatatlan volt, és rémálmokat okozott, arra egy idő után teljesen immunis lesz, és empátiavesztéssel jár. Aha. Tehát nem fog tudni már úgy együtt érezni, és hát igen, ezt nevezik kiégésnek, hogy már csak úgy tovább görgető, hogy na, még egy, vagy esetleg röhög rajta, hogy egy kicsit oldja magában a feszültséget, de az a döbbenet, amit az első ilyen élmény ad, az szép lassan elmúlik, és egy ilyen rezignált, egy ilyen teljesen semleges attitűd lép a helyébe, amikor már nem hagyja meg, hogy mi történik. Egyébként meg ebből ered a bullying is a fiatalok körében, hogy rengeteg ilyen videót látnak, és akkor nem érzékelik azt, hogy a valóságban ez mennyivel durvább bántani a másikat. És akkor, hogy ő feldolgozza a saját kis átélt traumáit, amit a neten látott, ezért elkezdi bántani a másikat. Így levezetve a saját frusztrációját. És akkor a bullyingnak gyönyörűen megágyaztunk, és elkezdik bántani és szekálni egymást, fel sem mérve, hogy mit okoz a másiknak ezzel, mert egyszerűen elégettük azokat az idegpályákat ezekkel a rövid videókkal, amik ezért felelősek lennének, és az empátiát erősítenék. Ezek így eltompulnak a sok videó hatására.
1: Azért ez számomra még most is félelmetes, pedig mi nagyon sokszor beszélgetünk erről, szó volt erről korábban a lélekszörfben is, de mégis mindig megállok azon, hogy oké, tételezzük fel, hogy most kapom fel a fejem, most kapok észbe. Mit tudunk csinálni, hogy ezt megpróbáljuk egyre lejjebb, kisebb térbe szorítani és lefaragni?
2: Hát, hogyha már belefutottunk egy függőségbe, akkor azt úgy kell kezelni, mint más függőségeket, és elvonó kell, ami egy furán hangzik egy család életében, de kütyűmentes nap, közös megállapodás, közös célkitűzések, egy napi rend átalakítás nehéz lesz. Sokkal nehezebb helyrehozni egy ilyen állapotot, mint el se jutni idáig. Meg vannak egyébként olyan szervezetek, akik már ezzel foglalkoznak, hogy segítenek a fiataloknak az ilyen addikciók gyógyításában, mert igenis létezik már ilyen, hogy például játékfüggőség, ami egy nagyon komoly, tehát egy szinten lehet említeni az alkohol és a drogfüggőséggel, ugyanúgy biokémiai folyamatokat indít el az agyban, ugyanolyan függőséget okoz, és amikor eljutott idáig egy fiatal, akkor segítségre van szüksége, és lehet kérni segítséget, és rendes elvonóra kell mennie, hogyha már ennyire súlyos a helyzet, mondjuk 17-18 éves korára, és ott segítenek neki. Hogy ezt megelőzzük, már eleve ne jussunk el idáig, ezért a napirend, a korlátozás a megoldás, de ha már baj van, akkor kérhetünk pszichológustól segítséget, szakembertől segítséget, és lépésről lépésre elvonó. Ez a megoldás.
1: Moni, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, köszönöm szépen ezt a sok mindent, és kérem a szülőket, a felnőtteket a gyerekek mellett, hogy próbálják meg legalább egy kicsi részét megfogadni, próbáljunk megváltoztatni, nem csak a gyerekek kell kapcsolatban, és nem csak a gyerekeknél, magunknál is, hiszen ők minket látnak. Csajmoni szociálpedagógus volt a mai szakértő vendégen. Nagyon szépen köszönjük, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Madari Szilvia parfümőr illatszakértő, akivel már többször találkozhattak a hallgatók itt a Mannán. És hogyha nyáridő, akkor természetesen illatok. Milyen illat illik a napsütéshez? Mire kell figyelnünk illathasználatkor, illatválasztáskor? Allergizálhat-e? Strandon használjunk-e parfümöt? Nyaralásnál milyen parfümöt használjunk? Mindent meg fogunk beszélni. És a természetesen a Phil Toscana projektről is beszélgetünk majd. Szia, Szilvi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, jó reggelt!
1: No, kezdjük azzal, hogy attól még, hogy meleg van, és jó idő van, és mondjuk az ember azért sokkal intenzívebben verejtékezik, ettől függetlenül, vagy mindemellett, nyugodtan lehet illatosítani magunkat. Mire ügyeljünk? Milyen illatot válasszunk? Milyen összetevőkre kell odafigyelni? Miben más egy nyári illat?
2: A nyári illatok alapvetően ugye légiesebbek, citrusosabbak, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy az idei trend egy kicsit nehezebb, illetve kombinálja ezeket a citrusos, légies illatokat egy úgynevezett gurmé vagy gurmand illatkategóriával, ami egy nagyon izgalmas illatkategória, hiszen majdnem, hogy ilyen ehető, iható illatokat képzeljél el magad elé, mint például egy ilyen latte, vagy karamell, vagy ilyen kávés kombinációk, ami kicsikét nehézkesebbek, hiszen édesebbek alapjáraton, viszont, hogyha nagyon-nagyon jól kombináljuk őket, vagy okosan kombináljuk őket, akár citrusokkal, akár ilyen frissítő gyümölcsökkel, mint eper, vagy ananász, vagy valami ilyesmi hasonló, valami friss, és nem ilyen nehéz, mondjuk egy nehéz illat, vagy nehezebb illat lehet egy körte, vagy egy barack, de mondjuk egy frissítő illat lehet ilyen pirosbogyós gyümölcs, vagy bármi, ami ilyen pirosabb, könnyedebb, citrusosabb, akkor ezek a gurmé illatok nagyon szépen kibontakoznak, és nem annyira nehezítik el a testünket, a bőrünket, magunkat, illetve a környezetünket.
1: Van-e különbség férfi nyári illat és női nyári illat között, ha már a citrusosság és ez az étel emlékeztető jegyek hangsúlyosak?
2: Uh-huh. Igen, én azt mondanám, hogy igen, a hölgyek szeretnek egy kicsit ilyen finomabb, elegánsabb nyári illatokat viselni, míg a férfiak meg inkább ebbe a sportosabb, kicsit ilyen karcosabb illatvonalba mennek bele, és legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy ők jobban szeretik ezeket a karakán, de friss illatokat. Hát én inkább úgy nevezem, igen, amit előbb is mondtam, hogy egy kicsit ilyen karcosabb, de attól még friss. Ez azt jelenti, hogy lehetnek benne azért fás illatok is, lehet benne egy kis fuzsér, ami ugye egy kombinált illat, egy nagyon-nagyon tiszta illat, de kombinál, de akár lehet benne egy picit cédrus, de kombinálható több ilyen citrusos légies illattal. A hölgyeknél meg inkább ez a tisztább, elegánsabb vonal, ez például bevonzhat magába bergamotot, a bergamot egyébként a férfi illatokba is nagyon-nagyon szépen beleilleszkedik, és ugye itt az elején említetted az allergén dolgot, és a bergamotra azért figyelni kell, mert a bergamot azért, hogyha olyan parfümöt használunk, ami bergamotot tartalmaz, akkor az bizony allergizálhat, ami azt jelenti, hogy például egy kis bőrpír, vagy bőrelszíneződés lehet a bőr felületén, ez elmúlik természetesen, de azért ezzel számolni kell, hogyha közvetlen napsütésre megyünk.
1: Amikor egy nő férfi parfümöt használ, akkor sokszor nem is venni észre azt, hogy ez valójában egy férfi illat, mert hogy egészen másképp reagál rá a bőrünk, és hogy mi mindenben van még szerep a bőrünknek az illatokat illetően, ezzel folytatjuk majd. A vendégem Madari Szilvi parfümőr illatszakértő, a Phil Toscana projekt alapítója és működtetője. Erről a projektről, illetve a magyarországi munkáról és esküvőkről is beszélgetni fognak még, mert igen, tudnak találkozni a saját parfümök az esküvőkkel is. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégemet Madari Szilvia parfümőr illatszakértő, és a nyári illatoknál tettük le a fonalat. Pontosabban én azt hoztam fel, hogy azért előfordult velem is már, és szerintem több nővel, hogy férfi, alapvetően férfiaknak szánt parfümöt használ, tehát inkább így fogalmazok, és mégsem mondani meg azt, hogy ez alapvetően egy férfi parfüm, illetve hogy van egy különbség ebből a szempontból a nyári időben a használt parfümöknél.
2: Ez nagyon gyakran kérdés, ugye ez a férfi-női parfüm. Először is az én szemszögömből, mint parfümőr, mi ezt soha nem, a szakma ezt nem választja feltétlenül ketté. Nekünk ez egy, hiszen egy férfi parfüm nagyon jól kibontakozhat egy női bőrön, és egy női parfüm, ami mondjuk tele van virágokkal, egy férfi bőrön is gyönyörűen kibontakozhat. És én ezt úgy szoktam elmagyarázni, ezt úgy képzeld el, hogy ugye, hogyha belerakunk illat eszenciákat egy üvegcsébe és alkoholba mondjuk, akkor ugye ott ez több összetevős, van benne különböző, ugye a fejillattól a szív, illetve az alapjegyekig nagyon-nagyon sok illat. Ezeket illatmolekuláknak hívjuk, illatjegyeknek hívjuk. És én ezt úgy szoktam elmondani, hogy úgy képzeld el, hogy amikor mondjuk ráfújod a parfümöt a kezedre, ez olyan, mintha ilyen kis lufik lennének a kezeden, azok ott csücsülnek, és ott várják, hogy mikor fognak reakcióba lépni a bőröddel. És a mikor, az attól függ, hogy például a bőrödnek milyen a pH értéke. Hogy a bőröd esetleg most hidratált, vagy szárazabb. Ugye a parfüm az mindig a hidratált bőrön működik jól. Illetve, hogy milyen a hormonháztartásod, hiszen ugye, hogyha főleg egy nőnek mondjuk menstruációs ciklusa van, menopauzája van, terhes vagy bármi olyan hormonása van, ami egy ilyen stresszfaktor, ettől például sokkal jobban izzadunk is, ez már eleve azt jelenti, hogy ugye minden hormonális változás a bőrünkön jelentkezik meg alapvetően, és ilyenkor a bőrünk megváltozik egy picit, amit mi nem érzékelünk, vagy nem látunk természetesen, viszont azok az illatmolekulák, akik ott ülnek, vagy amik ott ülnek a bőrön, ők nagyon is érzékelik, és az, hogy milyen a reakcióidők, mikor engedi a bőröt, hogy ők életre keljenek, ez bizony ezektől a faktoroktól függ, és ezért lehet az, hogy mondjuk egy férfiasabb illat, vagy egy sportosabb illat, mondjuk a te bőrödön nyáron tök jól mutat, mert például a nehezebb illatokat a bőröd máshogy dolgozza föl, mint mondjuk a légiesebb, friss illatokat.
1: Ez ugyanúgy igaz férfiakra és nőkre?
2: Igen, aha, igen. A férfiaknál nyilván ekkora óriási hormonális kilengések nincsenek, mint a nőknél.
1: Még ebben is viszont könnyebb nekik.
2: Viszont például, hogyha egy férfinál van-e a munkahelyén, vagy bárhol az életében egy olyan stresszfaktor, amit most nem arról beszélek, hogy egy óráig stresszel valamin, hanem mondjuk egy stresszes időszak, ami egy hosszabb időszak.
1: Akkor folyamatos. Ez igenis,
2: így van, akkor ez nagyon is meg tudja változtatni ugye a hormon háztartását a férfiaknak is, és ez bizony a bőrön érződik. Ezért is mondjuk sokszor ugye, hogy vénás, odafújjuk a parfümöt, ahol mondjuk a csuklónkon, ahol a vénát lehet érezni, illetve ahol a vénánk van, illetve a nyakunkon, ott teljesen más, hogy pulzál a bőrünk, más egy picit a hőmérséklet, ott egy enyhén melegebb a bőrünk, és sokkal jobban kibontakozik az illat ott, ahol egy kicsikét melegebb a bőrünk, és ráadásul pulzál is.
1: Férfi és női illatok, nyáridő, oké. Használjunk-e parfümöt, vagy használjunk-e ezt az úgynevezett testpermetet, body splash-t mondjuk nyaralásnál? Uh-huh. Kell-e egyáltalán illatot használnunk vízparton? Anyukám nekem mindig azt mondta, hogyha óvatosabbak akarunk lenni, meg egyébként talán, hogy tartósabb is legyen, aztán majd te megerősíted, vagy megcáfolod ezt, fújjuk a hajunkra.
2: Aha, ezt abszolút megerősítem, anyukád nagyon nagyot mondott, és nagyon igazat, és én mindig is ebbe hiszek, hogy a józan paraszt ész. Én nem feltétlenül javaslom, hogyha valaki strandra megy, akkor fújjon a bőrére parfümöt, ám bár a parfüm mindig is a bőrön bontakozik ki a legjobban, és erre is van kitalálva, viszont hogyha közvetlen napfényre mész, strandolni mész, akkor nem csak az összetevőkre kell gondolni, hanem az alkoholra is, ami legtöbb esetben egy 96%-os alkoholba ültetjük bele az illatokat, és az nem feltétlenül jó, hogyha logikusan belegondolsz, hogyha mondjuk egy 96%-os vagy akár egy 70%-os alkohol találkozik a közvetlen napfénnyel. Uh-huh. És igen, hogyha mész a strandra, nyaralni, stb., akkor inkább talán használjál ilyen testpermetet, és én azt is szoktam mondani, hogy ugye ez lehet egy kölni, szóval most ketté választom, bocsánat, egy kicsit most itt össze kavartam a kettőt, szóval a testpermet az, ami az egyedüli, ami funkcionális. Ezáltal azt értem, hogy a testpermetet általában ugye vízbe ültetjük, és nem feltétlenül alkoholba, vagy egy nagyon minimális alkoholt teszünk csak bele, és van neki funkciója, azaz tudunk belehelyezni például a testpermetbe A-vitamint, E-vitamint, hialuron,

0: legyen, ami a kontakttal, a napsütés kontakttal nem okoz allergiát, de nyilván ilyenkor naptejről beszélünk, hogyha valaki strandra megy, tehát hogy most nem arról beszélek, hanem hogy egyébként egy testápolóról, ami illatos, akkor vagy annak a parfümjét használjunk, vagy ne használjunk parfümöt.
1: Ez azért nehéz kérdés, Petra, mert hogy ugye ha most a parfümőri énemet veszem elő, akkor azt mondanám, hogy persze minél többet és mindent kenjünk és fújjunk magunkra, de hogyha inkább ezt a természetes, illetve nem feltétlenül természetes, hanem logikus, és tényleg, amit az előbb is mondtam, józan parasztészi dolgot mondom, akkor azt mondom, hogy a testápoló, ami mondjuk illatosított, akkor az lehet, hogy egy fokkal jobb, mint a parfüm a strandra. Ennek a kettőnek a hatása, hogyha felrakod ugyanolyan illatú parfümöt, illetve testápolót, nyilván erősíti egymást, és sokkal tartósabb is a bőrödön, hogyha kettő ugyanolyan illatot tud felrakni a bőrödre, testápolóból is és parfümből is. Viszont én nem gondolom, hogy ez szükséges, hogy nagyon őszinte legyek. Hogyha nyárról beszélünk, én mindig is a nyári illatot, azt inkább így a késő délutáni vacsorára, kis aperitívozásra, vagy fröccsözésre, vagy hekkezésre, vagy bármi, ami már nem a strandot illeti. Én mindig így képzelem el a nyári illatot, és nem feltétlenül a strandon. A strandon annyiféle nagyon finom és jó illat van a természeti adottságtól kezdve, a víz, meg mit tudom én mi, most nem a hekről beszélek, pedig annak is nagyon jó az illata, de hogy inkább figyeljünk arra, hogy az estékre koncentráljunk, én szerintem, de az tény, hogy ha teszünk egy kis testápolót is, meg parfümöt is, akkor ez a kettő ez nagyon tudja erősíteni egymást.
0: Maderi Szilvia parfümőr illatszakértő a műsor mai vendége, és még beszélgetünk természetesen tovább a parfümökről és az illatokról is, mert hogy ilyenkor már azért a parfümőrök, az illatszakértők tudják, hogy az őszi-téli trend mi lesz majd már, ami az illatokat illeti, de a Fil Toscana projektről kell még, hogy beszéljünk, ahogy ígértem, hogy hogyan kapcsolódnak össze a saját parfümök, a saját illatok az esküvőkkel. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Anna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Madari Szilvia parfümőr illatszakértő a vendégem a mai műsorban, és ígértem, hogy ezzel folytatjuk majd, nem csak a Phil Toscana projekttel kapcsolatban, hanem veled Madari Szilviával kapcsolatban is, a te saját életeddel felépült projekteddel kapcsolatban is, hogy hogyan találkozik össze az esküvő és az esküvőn elérhető saját parfümprogram.
2: Hú, ez egy nagyon izgalmas téma, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretem az esküvőket is, hiszen annyira egy életre szóló élmény, és azt gondolom, hogy a parfüm készítés egy esküvőn is az lehet. Ugye a fiatalok, a pár mindig keres valami olyan programot, vagy akár egy esküvő szervező, egy olyan programot, amivel egyrészt ki is tudja tölteni egy kicsit ezeket a szabadidőket, miközben az emberek iszogatnak, vagy van egy kis másfél-két óra ilyen átmeneti idő bármilyen két fontos program között, illetve a vendégeknek is ez egy olyan lehetőség, amivel nem nagyon gyakran találkoznak így a normál életben, és akkor erre most már létezik egy úgynevezett parfümbár, ami egy nagyon izgalmas kis projekt, és nagyon szeretik például az esküvőkön, és ilyenkor ugye ki tudjuk tölteni azokat az időket, vagy hát a vendégek ki tudják tölteni azokat az időket, amik egy kicsit ilyen átmeneti, ilyen egy-két óra, és tök izgalmas, ahogy a vendégek elkezdik kreálni a saját illatukat, és megtalálni azt a parfümőrök, illetve a szakemberek segítségével, hogy mi az az illat, ami ő hozzá nagyon illik, mi az az illat, ami esetleg pont szimpatikus neki, vagy éppen ebbe az életperiódusba jó neki. És akkor ottan ilyen játékos módon ezeket összekeverik maguknak, megcsináljuk, segítünk nekik, és akkor tulajdonképpen egy nagyon-nagyon izgalmas projekt, és nagyon izgalmas program, nem csak a vendégeknek, hanem magának a párnak is.
1: Létezik vajon olyan, vagy ezt próbáltátok már, vagy gondoltál már arra, hogy kifejezetten az esküvőre a mennyasszonynak és a vőlegénynek egy saját illatot, tehát ami kifejezetten ahhoz a naphoz, ahhoz az időszakhoz kapcsolódik, hiszen tudjuk, hogy mennyire fontos és milyen nagy jelentősége van az illatoknak és az emlékeknek.
2: Így van, és ezt a, igen, van ilyen, és nagyon gyakran van ilyen, nagyon gyakran jelentkeznek úgy párok, akik szeretnének ilyet, viszont itt nagyon előre kell gondolkozni, hiszen nem lehet kettő héttel az esküvő előtt egy ilyen illatot elkezdeni tesztelni, hiszen az esküvőn nem szabad azzal foglalkozni, hogy fú, engem zavar ez az illat, vagy túl sok, vagy túl kevés, vagy miért van benne ez, vagy szóval az esküvőn egy mennyasszonynak és egy vőlegénynek abszolút komfortosnak kell lennie, mással, önmagukkal kell foglalkozniuk, és nem azzal, hogy az illat most zavarja őt, vagy nem, és ezért maga ez az egész előkészítés, ez már hónapokkal előtte, vagy minimum egy-két-három hónappal előtte elkezdődik, és igen.
1: Azt akartam csak, igen, az jutott eszembe, hogy ugye az esküvőn, és akkor most kicsit maradjunk a mennyasszonynál inkább, mert az szokott hangsúlyosabb lenni, az ő külseje, az ő megjelenése, stb. Hogy vannak klasszikus jegyek, ugye a színválasztás önmagában, a fehér ruha, az ártatlanság, az ugyanilyen csontszínű, vagy francia manikűr, a körmön, a gyöngydíszítés. Van ennyire klasszikus és állandó jegy a parfümökben is? Mennyasszonyokat illetően?
2: Igen, én ezt kettő vonalra bontanám. Az egyik az az, aki például nagyon-nagyon izgul, és nagyon-nagyon fél az egésztől, mert egy kicsit lehet, hogy nem annyira komfortos ezzel az egész dologgal. Őnekik például általában ezeket a pézsmás, maszki, visszafogottabb, elegánsabb, kicsit könnyedebb illatokat szoktam javasolni, viszont vannak nagyon-nagyon vagány mennyasszonyok, akiknek kimondottan ezt a szexi illatot szeretnék, ami nem túl sok, viszont ugye attól, hogy valami szexi, nem kell, hogy abszolút mondjuk 5 méterre érezhető legyen, hanem tényleg ad neki egy olyan kis varást, egy olyan kis pluszt, amitől ő nem csak, hogy mennyasszonynak érzi magát, hanem még szexinek is.
1: Mi képviseli a vagányságot illatban, a mennyasszony vagányságát?
2: Én az orientális jegyeket mondanám ennek, hogy az
1: a
2: nagyon magány
1: fűszeres.
2: Lehet. Aha. A fűszeres, igen, és ők tudnak nagyon érzékiek lenni, nagyon szexik tudnak lenni, hogyha szépen és jól tudjuk használni őket. Tudnak túl áradozottak is lenni, hogyha túl sokat és túl kombináljuk őket, de szerintem ezt az érzékiséget, ezt nagyon-nagyon szépen lehet ezekkel az orientális jegyekkel, és a virágos jegyek kombinálásával, hiszen a virágos jegyek meg abszolút a nőiességet képviselik, úgyhogy ennek a kettőnek a kombinációja, illetve hát ezeknek a típusú jegyeknek a kombinációja, ez egy nagyon-nagyon szuper kis illat kombináció lehet egy esküvőre.
1: Mikor jössz Magyarországra, Szilvi? Mikor lesz itthon lehetőség saját parfümöt készíteni?
2: Hát én legtöbbször ősszel vagyok Magyarországon, és hát várlak szeretettel téged is, hogy újra elkészítsük a te parfümödet, Petra, mert biztos, hogy sokat változtál te is azóta, amióta utoljára találkoztunk. Igen, és hát nagyon jó lenne, hogyha mindenki jól illatozna, és jól érezné magát a nyáron. Úgyhogy gyönyörű nyarat kívánok neked is, és a hallgatóknak is.
1: Maderi Szilvi parfümőr illatszakértő volt a műsorai vendége. Köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Köszönöm szépen én is, Petra. Szia!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A legendás és ikonikus Anna Bálnak most már hivatalos illata is van, az Anna Örök by Eau de Tihany, és aki az illat megalkotója, Nyáradi Natália parfümőr, ő a mai műsor vendége, vele beszélgetünk. Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon klasszikus illatot kellett összehozni, és nyilván figyelembe kellett venni a történetét, a patinásságát ennek az eseménynek. Honnan indult a történetetek?
2: Hát igen, amikor egy ilyen eseményre illatot készítünk, vagy készítek, akkor nagyon sok mindent meg kell fontolni előtte, és nekem igazából a fő inspirációt azt maga az első bálozásnak az élménye adta, és ezek igazából a régi korok bájai volt a fő inspiráció, és egy fiatal lánynak a történetét meséli el a parfüm, úgyhogy egy nagyon friss, citrusos, gyümölcsös nyitánnyal indít a parfüm, megjelenik a hásvirág, hiszen Balatonfürednek ez szerintem az ikonikus virága, és a szívében az illatnak pedig indiai jázmin, méghozzá szambak jázmin található, amely az éjszakai virágoknak a királynője, és ez a fantasztikus, gyümölcsös, virágos illatjegy, ez később bontakozik ki a parfümben, és ez adja meg a dekadenciáját talán, és az elegáns mi volt tehát az illatnak, és egy nagyon kellemes, lágy, szantálfás, vaníliás bázisban a csengle a parfüm, amely pedig az éjszakának a végét jelenti.
1: Amiket felsoroltál most, azok hogy jelennek meg akkor, amikor a bőrrel találkozik ez a parfüm?
2: Én azt mondanám, hogy az elején természetesen nagyon friss illattal indítunk, hiszen a fiatalságot és ezt a izgalmat próbáljuk megfogalmazni, és egy nagyon mézes, lágy, krémes illatélményben fog ez utána később átmenni. Nekem nagyon fontos volt az, hogy ezeknek a báli ruháknak, a táncnak, magának az érzetét is megteremtsük benne, illetve az első szerelemnek az ígéretét.
1: Ugye az Anna Bál királynőjének és az udvarhölgyeinek szól ez a parfüm, és ez egy úgynevezett nis parfüm. Kérlek, mondd el, hogy ez mit jelent pontosan.
2: Nis parfüm alatt tradicionálisan a kisebb szériában készülő, nem feltétlenül commerce, mai divat hajhászó illatokat szoktuk nevezni. Idén az Anna Örök parfüm az kifejezetten a bárra készült, és mindössze 5 üveg készült belőle. Egyet kapott a bál királynő, és egyet-egyet a két udvarhölgye is. Egy parfümöt meg lehetett illatolni az Anna Bálon, a vendégeknek volt erre lehetősége, amit most pedig üzletben lehet kipróbálni, és egy üveget pedig félretettünk.
1: Amikor felkértek erre a feladatra, akkor mennyire kellett utána nézned az Anna Bál történetének, hogy bele tudjál helyezkedni ebbe a történetbe, ebbe a patinásságba, ebbe a klasszikus magyar társadalmi eseménybe ahhoz, hogy ez meg tudjon jelenni illatként?
2: Én ugye Tihanyban nőttem fel, és igazi balatoni lány vagyok, úgyhogy nekem az Anna Bált nem kellett bemutatni ilyen szempontból, illetve én ezt a kort, ezt a füredi aranykort én nagyon kedvelem, úgyhogy nem kellett úgymond ebbe nagyon utána járnom, hiszen már megvolt az alapvető tudás, és igazából egy hangulatot szerettem volna létrehozni, tehát nem az volt a cél, hogy egy nagyon régies parfümöt készítsünk, hanem igazából ennek a klasszikus, időtlen eseménynek egy modern lenyomatát elkészítsük.
1: A vendégem Nyáradi Natália parfümőr, akivel az Anna Bál most már a bálhoz hasonlóan ikonikussá váló parfüméről, a hivatalos illatáról, az Anna Örök by Eau de Tihanyról beszélgetünk. Nem csak annak a megszületéséről és magáról az illatról, hanem arról is majd egy kicsit Natáliához kapcsolódóan, hogy hogyan lesz valaki parfümőr, és hogy mi lesz a sorsa, a további sorsa az Anna Örök parfümnek. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az Anna Bának hivatalos illata is lett idén, ugye most júliusban a 201. évfordulóját ünnepelte az Anna Bál, a balatonfüredi ikonikus Anna Bál, és ehhez született az Anna Örök by Eau de Tihany parfüm, Nyárádi Natália parfümőr kreációja, és erről beszélgettünk már az előzőekben, hogy hogyan született meg az illat, hogy milyen is az illat, és hogy csak 5 üveg készült belőle, ugye a Bál királynőnek és az udvar hölgyeinek. De mi lesz vajon a parfüm további sorsa? Vagy kezdjük először ezzel, és aztán majd mesélj arról is, hogy hogyan lettél parfümőr, hogyan lesz valaki parfümőr.
2: Igazából idén ez tényleg kifejezetten az Anna Bálra készült, tehát mind az illat kis mennyiségben készült el, illetve a csomagolás is egy egyedi tervezés volt és kézi díszítésű, úgyhogy próbáltunk egy ilyen nagyon művészi dolgot létrehozni idén, egy kollaborációt, és természetesen az is egy értéke a parfümnek, hogy nem készült belőle olyan sok. Továbbiakban természetesen gondolkozunk azon, hogy hol tudna megjelenni ez a parfüm, de én nem szoktam ezt sietetni, tehát mindig megtalálja a saját helyét, és mire egy illatnak a végleges csomagolása elkészül, ez egy természetes egy hosszú tervezési folyamatnak az eredménye, úgyhogy folynak a munkálatok az Eau de Tihanynak a parfümműhelyében, de majd talán jövőre már több helyen is találkozhatnak vele az érdeklődők, de egyelőre még semmit nem ígérhetek.
1: Hogyan zajlik egy parfümőr élete ebből a szempontból? Tehát amikor megszületik egy parfüm, akkor ezt nyilván útjára kell engedni, pont úgy, mint egy dalt, pont úgy, mint egy klasszikus zenei szerzeményt, vagy úgy, ahogy egy könyvet. Hogyan lehet szépen átúszni a következő illatkreációhoz?
2: Ugye a parfümőrök mi kifejezetten az illatkészítésével foglalkozunk, úgyhogy nekünk a munkánknak a nagy része az a parfümlaborban, a parfüm orgona mellett történik. Az nagyon fontos, hogy hisz in-house parfümőrként vagyok, tehát a bárkának a teljes illatprofiljáért én felek, ezért én a teljes folyamatot itt végigkövetem a márkánál, viszont ugye szakemberekkel és más művészekkel közösen dolgozunk ahhoz, hogy egy parfüm meg tudjon jelenni a nagy közönség számára is. Én igazából magában az illat készítésbe, az illat művészetbe szerettem bele, úgyhogy nekem ez a fő tevékenységem. Én Franciaországban tanultam a Grasse Institute of Perfumery nevezetű iskolában, ami egy nemzetközi iskola, ide 12 embert vesznek fel minden évben a világ tájairól, különböző tájairól, és utána több éves külföldi tapasztalatszerzést végeztem el Indonéziában, illetve Dél-Franciaországban is dolgoztam, illetve idéntől pedig a volt iskolámnak az új tokiói képzését irányítom és tanítok ott kint egy japán mester parfümőrrel közösen. Úgyhogy nekem nagyon fontos az, hogy minél több tudást magamba tudjak szívni, az, hogy valaki parfümőr legyen, az nagyon-nagyon sok év, még a nagyiparban is 7-8 év, mire valaki parfümőr lesz, úgyhogy én magamra mindig junior parfümőrként referálok, hiszen ez a szakmai alázat, ez nagyon fontos, és mert ezt az iskolában is nagyon megtanították nekünk, és ezzel engedtek minket utunkra.
1: Tervezitek-e, hogy az Anna Bálnak legyen mondjuk a férfiak számára szóló illat, a partnereknek szóló illat?
2: Természetesen, hogyha erre igénye van a Bálnak, akkor nagyon szívesen, amennyiben az esemény vagy az esemény szervezői úgy gondolják, hogy jó lenne egy férfi illat is emellett, akkor nagyon szívesen kollaborálunk velük, és ugye, mint az Anna Bálnak a hivatalos illatpartnereként ezt az illatot mi kifejezetten most erre az eseményre a Bál királynőknek készítettük, de el tudom képzelni, hogy a következőkben lenne ilyen illat, viszont természetesen az, hogy egy parfüm akár mondjuk piacra kerüljen, itt azért több-több üvegről beszélünk, és mindig nagy vállalás és hosszú munka, mire egy ilyen parfüm meg tud születni.
1: Na tennél csak pár mondatban, és csak nyilván gondolati síkon, hogyha mégiscsak készülne, mit gondolsz, milyen lenne az Anna Bál résztvevőjének, a bálozóknak, a Bál királynőnek, az udvarhölgyek partnereinek az illata? Mi ugrik be elsőnek neked? Mi a balatonfüredi férfi illat?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, de természetesen én úgy gondolom, hogy egy kicsit egy klasszikus irányba kellene elindulnunk, és ebből a klasszikus koncepcióból merítenünk. Én nekem elsőre, hogy erről beszéltél, nekem az íris jutott eszembe, hiszen ez egy nagyon fenséges, egy nagyon drága és értékes parfüm alapanyagunk, és nagyon érdekes, hogy nem az írisznek a virágát, hanem a gumóját kivonatoljuk, és ettől van egy ilyen fás kicsit ugye puderes illata az írisznek, és egy nagyon dekadens, klasszikus férfi illatot tudnánk vele csinálni. Szerintem a szantálfa itt is megjelenhetne, hogy összecsengés uh-huh. legyen az Anna örökkel, illetve egy frissességet, egy energiát ide is belecsempésznék mindenképpen.
1: Nyáradi Natália parfümőrrel beszélgetek, ugyanis idén megszületett az Anna Bál hivatalos illata, az Anna örök by Eau de Tihany, és az ezt megalkotó parfümőrrel, Nyáradi Natáliával, hogy az imént mondtam, beszélgetünk tovább. Nem csak arról, hogy hogyan lesz valakiből parfümőr, mert hogy arról már beszéltünk, arról is, hogy mi a feladata egy parfümőrnek, beszéltünk már magáról az illatról, az összetevőkről, arról is, hogy hogyan született meg és hány parfüm született belőle, de természetesen a jövőről is beszélgetünk még, illetve arról is, hogy vannak-e illattrendek függetlenül az Anna Bál hivatalos parfümétől, vagy mindemellett tesszük. Ezt hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. Legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Nyáradi Natália parfümőr, akivel az Anna Bár hivatalos illatával kapcsolatban is arról is beszélgetünk. Ez az Anna Örök nevű parfüm, amiből 5 üveg készült, kifejezetten az Anna Bár királynőjének és az udvarhölgyeinek. Nyáradi Natália parfümőr elmesélt már nagyon sok mindent magáról, a parfümről, az alkotási folyamatról, a parfümőrségről, és önmagáról is, hogy hol tanult a világon, milyen sok helyen fordult már meg, és hol szívta magába ezt a sok-sok tudást, amiből megszülethetett az Anna Bál hivatalos illata, de vajon vannak-e illattrendek, és hogyha igen, akkor mondjuk az idei évnek mi az illattrendje?
2: Igazából természetesen vannak illattrendek, maguk az illattrendek azok nagyon függenek attól is, hogy hol vagyunk, hiszen más országokban, más kontinensen teljesen mást kedvelnek az emberek. Van egy globális trend most a gurmand és kicsit ehetőbb parfümök irányába. Szerintem ez most kicsit változik ebből a nagyon tradicionálisan édes, vattacukros illatból. Kicsit áttérünk az egzotikus gyümölcsök és különösebb gyümölcsök irányába is. Talán egy kicsit sötétebb és kicsit talán más gyümölcs irányokba is elmegyünk, mint most ez a nagyon tradicionálisan édes vonal, úgyhogy ez egy most is élő trend, illetve a virágos parfümöknek újra reneszánsza van szerintem. Amit pedig viszont látok, hogy most mondjuk Európában vagy Magyarországon nagy trendje van ezeknek a nagyon diffúzív, úgynevezett dubai parfümöknek, ez remélem ez a trend, ez majd egy kicsit visszább fog ülni, hiszen egy parfümnek a minőségét nem az indikálja, hogy mennyire hosszantartó az illat, hanem hogy mennyire szofisztikáltan, mennyire kiegyensúlyozottan van elkészítve, és egy felfrissítő kölni illat, ami akár csak 2 órán keresztül érződik a bőrünkön, az is lehet egy fantasztikus és nagyon minőségi parfüm, illetve csíkhúzós parfümből is tudunk olyat készíteni, ami nem feltétlenül annyira magasztos alapanyagokat használ, úgyhogy mindkettő tud élni egymás mellett, és parfümöt mindig használatra érdemes választani, és arra az adott alkalomra, amikor viselni fogjuk.
1: Egy szó megütötte a fülemet, csíkhúzós parfüm, ez mit jelent?
2: Hát ezeket a nagyon diffúzív parfümöket jellemeztem.
1: Ami megy előttem?
2: Így.
1: Ami megy előttem, ugye? Meg utána,
2: hát igen, ami miután elment az illető mellőlünk, még 10 percig érezzük a parfümének az illatát. Ahhoz, hogy ezt a hatást el tudjuk érni a parfümben, ehhez nagyon erőteljes alapanyagokat kell használnunk, amik sajnos ugye lassabban is tisztulnak ki az ornyák a hártyánkból, úgyhogy ha valaki folyamatosan ilyen nagyon diffúzív és erős parfümöket használ, akkor előfordulhat, hogy egy idő után kicsit illatvakság áll be, tehát az ornyák a hártyája eltömítődik ezekkel a molekulákkal, és már nem érzi a saját parfümének az illatát, és azt gondolja, hogy megváltozott a minősége a parfümnek, vagy már nem jól teljesít. Természetesen az illatot ugyanúgy lehet érezni, viszont maga a viselője nem érzi az illatot, úgyhogy én mindig azt szoktam javasolni, hogy ezeknek a parfümöknek a viselője között 1-2 nap szünetet tartsunk, hogy az ornyák a hártyánk egy kicsit ki tudjon tisztulni, és újra élvezhessük a saját parfümünknek az illatát.
1: Köszönöm szépen, hogy ránk értél, és természetesen nagyon remélem, hogy hallunk még az Anna Örök parfümről is, és úgy egyáltalán azokról a parfümökről, amik ott készülnek. Annyit hadd kérdezzek még zárásképpen, hogy Tihany, mint egy ikonikus helye Magyarországnak, ott azonnal a levendulát kötnénk, legalábbis nem tudom, hétköznapi emberként, nem parfümőrként. Van-e olyan parfüm, vagy terveztek-e olyan parfümöt, amiben ez a hangsúlyos?
2: Az Oda-Tihanynak rengeteg illatában megjelenik a levendulai, ez az örökségünk, és ezzel nagyon szeretünk dolgozni, hiszen Bitera Gyulának a munkásságát, és ezt a hagyományt, amit ő ránk hagyott, ezt gondozzuk és őrizzük. Több ilyen illat is van, természetesen a jövőben is bővülni fog levendulás illatokkal a kollekció. Idén egy régi klasszikusabb illatunkat újra álmodtuk a levendula 100 éves évfordulójára alkalmából, és ez a Heritage nevet kapta, hiszen mégiscsak ez az örökség itt Tihanyban.
1: Köszönjük szépen, hogy ránk értél, Nyáradi Natália parfümőr volt a vendége a mai műsornak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egyre többször halljuk az alvással kapcsolatban azt, barátoktól, ismerősöktől, vagy tapasztalja az ember saját magán is, meg lehet róla olvasni is, hogy nem tudok aludni, mert agyalok, kattog az agyam. Az éjszakai agyalás az egyik legtipikusabb menedzserbetegségnek mondott jelenség, de igazából ez már sajnos egyáltalán nem csak a menedzsereket érinti, hanem lassan mindenkit, annyi minden miatt lehet szorongani, izgulni. Foglalkozástól eltekintve, a férfiak és nők arányát nézve, a nők sokkal többet agyalnak, erre hajlamosabbak, mint a férfiak. Egy valami a túlagyalókban, nevezzük így őket, közös, hiába jár az agyuk, sokszor még éjszaka is a problémákon, a valódi megoldás és a nyugodt pihenés egyre távolabb kerül tőlük, így aztán még jobban szoronganak és még idegesebbek lesznek. Nyilván ezzel le lehet tenni. Van megoldás, úgyhogy most nem a negatívumokról beszélünk, hanem arról, hogy mit lehet tenni ellene. Nagyon sokszor halljuk azt is, hogy az a problémám, hogy hajnalban arra ébredek, hogy az aktuális feladataimon jár a fejem, vagy ezzel álmodom, akár vezető vagyok, akár csak egy beosztott, akár édesanyaként is ezen kattogok. Az agyalás nagyon hasonló egy régi beragadt lemezjátszóhoz, olyan, mintha újra és újra vissza akarna ugrani ugyanarra a számhoz, ugyanarra a számra, vagy ugyanahhoz a számhoz, vagy arra a barázdára a lemezjátszó tűje. Hiába gondoltunk már át egy problémát ezerszer, végig, oda-vissza, ugyanazokat a gondolatköröket futjuk éjjel és nappal, és hogyha megpróbáljuk ezeket tudatosan leállítani az agyunkban, vagy magát az agyunkat, akkor éppen olyan korlátokba ütközünk, mint például a dohányzásról való leszokásnál, tehát minél inkább szeretnénk kiölni, vagy kilökni magunkból ezt a hajlamot, mondjuk az agyalásra valót, és kitisztítani a fejünket, annál kevésbé sikerül. Na de vajon miért tör rá az emberre ez az egyszer mélyes brainstorming éjszaka, alvás közben, álmunkba? A túlagyalás egy természetes jelenség, legalábbis ezt mondják az okosok, a tudósok, valójában még hálásak is lehetnénk az elménknek, hogy ilyen remekül működik. A probléma megoldó képességünk, illetve az a képesség, hogy előre elképzeljük a jövőbeli helyzeteket, ez már önmagában megoldási stratégiákat kidolgoz rájuk, és ez lehetővé teszi, vagyis hát ezt tette lehetővé annak idején, hogy a tápláléklánc csúcsára kerüljünk, és lehetővé teszi most, hogy megoldásokat találjunk. Az agyalás származhat a jellemünkből is, a személyiségünkből is, ha valakinek mondjuk a tökéletességre való hajlamára, vagy a társas kapcsolatok túlzott előtérbe helyezésére, ez mind-mind lehet az agyi kattogás, éjszakai agyi kattogás vagy túlagyalás jelenségére magyarázat. A túlagyalás azonban sokszor egyszerű igényből származik, hogy megoldást találjunk a problémáinkra. Az evolúció során megtapasztalhattuk, hogy minél inkább kontrollt gyakorolunk a környezetünk felett, annál biztosabb a túlélés. És amikor képesek voltunk ételt szerezni, hajlékot építeni, meleg ruhát szerezni magunknak télire, az jelentősen megnövelte a túlélési esélyeinket. Úgyhogy az agyalás kiváltója egyébként a leggyakrabban valamilyen stresszforrás és az azt kísérő érzelmek leginkább itt van, ugye a sarokpontja a dolognak, szorongás, aggodalom, szomorúság, harag vagy félelem. Ezek a kellemetlen érzések és érzelmek azok, amelyeket nem biztos, hogy felismerünk, minél előbb meg szeretnénk tőlük szabadulni, még tudat alatt is ez működik és ez mozgatja a dolgot, és az elménk nyilván tüstént a segítségünkre siet, és megoldási lehetőségek egész tárházát vetíti elénk, de pontosan emiatt nem tudunk aludni. Amennyiben a megoldás elmarad, vagy nem kielégítő, esetleg nem merjük meglépni, akkor már is visszacsúszunk a történet elejére, vissza a startmezőre, és újra elkezdünk kattogni rajta. A Yale Egyetem egyik kutatója, Susan Nolan-Hoexem szerint az agyalás mélyítheti a depressziós tüneteket, a szorongást, és még mélyebbre ránt ebben a spirálban az aggodalom és a kilátástalanság köreibe, és a kutató azt is megfigyelte, hogy az 1989-ben San Franciscóban bekövetkezett földrengés után például az úgynevezett túlagyalók sokkal inkább mutatták a poszttraumás stressz tüneteit, mint a töprengésre kevésbé hajlamos emberek. Az úgynevezett túlagyalók ráadásul jóval kevésbé hatékonyak az interpersonális, tehát az ember közötti problémák megoldásában, borúsabban látják a jövőt, önmagukat és a jelenlegi helyzetüket, pedig sokkal inkább hajlamosak negatívan megélni. A töprengés ráadásul akadályozza pihenést, és mivel az embernek ugye ilyen kevesebb dolga van, ami lekösse és a figyelmét meg elterelje, az érzések felerősödnek. Amíg az éber tudat jelen van, addig alvásról szó sem lehet, úgyhogy nagyon fontos odafigyelni erre, és kikapcsolni az elmét. Van három trükk is erre, az egyik az elfogadás. Az agyalás ellen az éber tudatosság, vagyis a mindfulness gyakorlása bizonyult mindeddig a leghatékonyabb módszernek. Magyarországon a hatékonysága ellenére még kevéssé ismert ez a technika, pedig az agyalás valójában a nyugati kultúra vívmánya. Aztán ott van a kíváncsiság. Tehát mi lenne, ha nem rögtön a probléma megoldásával foglalkoznánk, hanem megpróbálnánk maradéktalanul feltérképezni a helyzetet. Például azt, hogy mi is van velünk itt és most. Hogy és hogyan, hol és hogyan jelenik meg, hogyan és mikor jelenik meg a probléma testi szinten. És mi lenne, ha ezúttal nyitottan és a világra kíváncsian valami újat tanulnánk. Aztán a harmadik pedig a stressz csökkentés, tudom, könnyű mondani, de ez nem jelent egyet azzal, hogy felmondunk, alacsonyabb beosztásba kérjük magunkat, vagy nem vállalunk el kockázatos döntéseket. A stressz csökkentése azzal kezdődik, hogy szünetet tartunk a nap során többször is, és megpróbálunk szétnézni a világban. Mi van velünk itt és most? Mi az, ami jó most nekem? Mi az, ami most segíthet? Milyen hangokat hallok, milyen szagokat érzek, milyen színeket látok, mi zajlik bennem, mint gondolkodom? Ezek a fenti kérdések segítenek visszatérni a jelenbe, visszahúznak minket az adott pillanatba, és eltereli a figyelmünket a megoldások kényszeres keresésétől, mert azt tudjuk, hogy attól még, hogy agyalunk rajta, nem fog megoldódni. Tehát stresszcsökkentés, kíváncsiság és az elme kikapcsolása. Létezik ez a technika, érdemes rákeresni az interneten. Úgyhogy csak pihentessük magunkat azért néha.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos nyári idő lesz. Hétfőn a családi pótlékkal együtt utalják az iskola kezdési támogatás első részét. Ezen a hétvégén rendezik a szatmárberegi nyitott portakapukat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzatja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt mondta, hogy a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Ezt a gyermek iskoláztatására tudják fordítani. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az Országos Mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján